Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

Rádió Café.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

Jó reggelt, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladány Mene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4

0: dob ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: A napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jövő héten teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű, már megkóstolható az ország tortája, tetőzik a hőség, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtő vízcsatornájában is nőtt a vízszint. A Paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
7: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timutborsot, a húfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
6: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungarometer elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a kelet

0: keleti országrészben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Kiállítás.
2: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának évfordulója alkalmából látható tablófotó kiállítás Amerikából jöttünk címmel a Múzeumkertben. A válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában őrzött fényképekből az amerikai-magyar kapcsolatok előtt tiszteleg. Célja, hogy a múzeumba és a múzeumkertbe látogatók ízelítőt kapjanak a két ország közös történelméből a 19. század végétől egészen a rendszerváltásig. Legyen szó a függetlenség eszméjéről, az életmódról, a modernitáshoz vagy a technológiához való viszonyról, a látogatók megismerhetik, hogy az amerikai kultúra hogyan jelent meg Magyarországon ízekben, hangokban, tárgyakban és olykor segítségnyújtás formájában. Az október 1-ig látható kiállítás egyes témái a múzeumkerten belül található emlékekhez is kötődnek, így a tablókat egymástól távolabb a park különböző pontjai helyezték el.
1: Koncert.
2: A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza idén 4. alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét. Augusztus 23-án délután 2-kor kezdődő ingyenesen látogatható programsorozat keretében szabadtéri koncertek és beltéri előadások várják a műfaj kedvelőit. A szabadtéri színpadon a népszerű Dixieland örökzöldeket és feldolgozásokat játszó Debrecen Dixieland Jazzben nyitja a programot, majd a Barabás Lőrinc Quartet következik. Az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelve be a műsorába. A harmadikként fellépő Hodek trió a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetével várja alá hallgatóságot, míg a John Coltrane halálának 50. évfordulója alkalmából alakult Coltrane Legacy a legendás szaxofonos életművének emlékezetes darabjaiból állította össze műsorát. A jazz ünnep végén Gájer Bálint és zenekara idézi meg a swing, a jazz és a rock and roll klasszikusainak világát.
1: Koncert.
3: Különleges formában érkezik a Margit Szigeti Színház színpadára az Amadeus. Milos Forman legendás, 8 Oscar-díjjal jutalmazott alkotását élő zenekar kíséri. A Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara kelti életre Mozart műveit Ernst von Thiel vezényel. A sötét hangulatú kerettörténetben az idős Antonio Salieri visszaemlékezéseit a drámai erejű 25. szimfónia kíséri, még az apjával való feszültségeket a Don Giovanni megrendítő részletei erősítik. A történet csúcspontja Mozart titokzatos megrendelésre komponált, befejezetlen mesterműve, a Requiem. A filmkoncert eredeti szöveggel és magyar felirattal augusztus 22-én este a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz látható.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Magyarország vár. Laza és romantikus túrázások a Bükkben. Körtúra libegővel. A könnyebb túrákat kedvelők figyelmébe ajánljuk azt a látványos körtúrát, amely a festői Lillafüredről indul, és a Bükk magaslataiba vezet fel, a 250 méteres szint különbséget pedig szó szerint lábat lógatva a libegővel győzhetjük le. A negyedórás úton a Színvapatak völgyéből a Fehérkő mellett elterülő Jávorhegyi rétre érünk fel, a csúcsról pedig számos túraútvonal indul minden irányba. Bejárhatjuk jelzett úton a 7 kilométeres oxigénsétakört, amely elvész Fehérkő lápáig, de elidőzhetünk kicsit a lélekforrás kis barlangjában is, amelynek geológiai sugárzásáról úgy tartják, hogy jótékony hatást gyakorol testre és lélekre. Barlangok bűveletében. Lillafüreden kötelező látnivaló az egész évben nyitva tartó Szent István barlang, amely gyönyörű cseppkő képződményekkel és gyógyító levegővel várja a látogatókat. A lillafüredi vízesés mellett található Anna barlanghoz hasonló csak kevés van a világon. A ritka szépségű Méztufa barlang sejtelmes, labirintusszerű járataival, csipkefinomságú kőformáival ejti rabul a szemlélődőt. Mindkét barlangot csak vezetett túrákon tudjuk bejárni. Érdemes felmászni a Lillafüred feletti Szeleta tetőhöz is. Itt több mint 300 méteres magasságban nyílik a Szeleta barlang, hazánk legjelentősebb őskori barlangi lelőhelye. Bejáratához barlangjelzés vezet, szabadon látogatható, de megtekintéséhez elemlámpa szükséges. Szerelmesek fája. A legenda szerint, aki a hatalmas bükkfa árnyékában fogad örök hűséget, annak kapcsolata olyan erős és kitartó lesz, mint maga a fa. Lillafüredi állami erdei vasút. Az ország legszebb vonalvezetésű kisvasútja, amely meredek hegyoldalakon, különleges völgyhidakon és alagutakon keresztül kanyarog. Miskolcról indul, érinti Lillafüredet és a Fazolakohót, végállomása pedig Garadna. Zsófia kilátó. Érdemes felkapaszkodni a kilátók királynőjéhez, hogy a tóban és a bükk vonulataiban fentről is gyönyörködhessünk. A több mint 120 éves első vidéki kilátótorony ma újból régi pompájában tündököl. 2022-es felújítása évében az év kilátója címet is elnyerte.
5: Fesztivál.
6: A Strandfesztivál idei témája a Balaton köré épül, ezért érkezhetett a felkérés Sibitka Panni, képzőművész és fashion designerhez, azért, hogy a fesztivál ideje alatt kidekoráljon, illetve kifessen egy vízibiciklit. A következőkben őt hallhatjátok.
7: Kaptam egy felkérést a Strandfesztiváltól. Régebb óta dolgozunk már együtt, és akkor idén jött ez a nagyon izgalmas felkérés, hogy van egy vízibiciklik, és ezt ki kéne itt festeni a fesztivál alatt. Én nagyon szeretem ezt, amikor valamilyen izgalmasabb felületre kell festeni, meg nagyon szeretem, amikor így egy fesztivál alatt, amellett, hogy bulizok, még van egy ilyen művészeti projekt is igazából. És hát persze egyből igent mondtam, mert hát milyen időközönként van lehetőséged arra, hogy kifessél egy vízibiciklit, tehát nem túl gyakran. Meg engem azért foglalkoztat így a fürdőszoba, meg az ilyen vizes terek, a vízpart téma, úgyhogy ehhez így ez nagyon passzolt igazából ez az egész vízibicikli dolog. Úgyhogy hát ezért. Megmondom őszintén, jobban szeretek négy fal között festeni, de közben meg ebbe is megvan az érdekessége, mert olyan emberek jönnek oda beszélgetni, akikkel amúgy a négy fal között sose találkoznak, és ilyen nagyon érdekes reflekciókat tudnak adni a munkára, meg elmesélnek saját történeteket, és emiatt igazából ez is egy ilyen tök nagy élmény tud lenni, mert nagyon érdekes emberekkel találkoztam már így.
5: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Kezdődjék a műsor!
5: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
8: Atalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
9: Szervuszok, kedves gyerekek, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért.
10: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nincs halálhír.
9: Hála Istennek, lányos zavaromban elment a hangom is. Köszöntsük fel Markos Györgyöt, nem?
10: Abszolút.
9: 80 éves lett a napokban. Hogyha ma hallgatják a műsort a kedves hallgatók, akkor tegnap.
10: Igen, 22.
9: Bármikor is van az a ma.
10: Igen.
9: Hát a 80-as évek meghatározó támpontja volt az én életemben. Markos György és Nádas György, ne feledjük meg, és Bonc Géza, és az ő kis csapatuk. Egészen különleges szint hoztak a humor világába akkoriban, ami innen visszanézve lehet, hogy már nem annyira különleges szín, viszont nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Azokon a, szerintem, talán azért, mert közülünk jöttek ezek a poénok, tehát a mi környezetünkből, amiket mi is megéltünk, és abszolút tudtunk azonosulni azokkal a hát kvázi problémákkal, amiket ezek a poénok feldolgoztak. Meg amikkel itt találkoztunk egyébként, jöttünk be, mentünk be a világban.
10: Igen, hát az ő találkozásuk, az egy elég nagy találkozás volt. Én egyébként most rá is csodálkoztam arra, hogy a Nádas György ez egy bő másfél évtizeddel fiatalabb. mint a Markos, tehát 64 vagy 65 éves.
9: Igen, másfél évtized, de soványabb is lett az utóbbi időben. Mindig odafigyel olykor a testsúlyára, és most éppen abban a fázisban majd lefogyott.
10: Igen, igen. Szóval én akkor még nagyon-nagyon pici voltam, amikor ők 81-82-be talán feltűntek.
9: Én is teszem hozzá.
10: De te egy kicsit idősebb vagy,
9: 9-10 éves lehettem. Igen.
10: Igen, hát de én annál meg jóval fiatalabb, tehát ilyen 2-3.
9: Még baba voltam.
10: Igen, még kb. Baba voltam, de azt tudom, mert hát mit tudom, én tájékozódtam, meg arról azért így lehetett tudni, hogy az ő fölbukkanásuk a Humor Fesztiválon, a Magyar Igen. Rádió Humor Fesztiválon, az egy ilyen, hát ilyen egészen atombomba erejű valami volt, és valószínűleg egyébként azért is szerintem, mert az ő munkásságuknak az egyik legjobban fölismerhető jellemzője az, hogy rettenetesen szemtelen. Tehát egy olyan időben szemtelenkedtek a közszolgálati rádióval és tévével, a kül- és belpolitikával, amikor ez hát nem volt államilag támogatott. Tehát jó néhány olyan jelenetük van, amin hát akkor is felszisszentek az emberek, amik mondjuk a hatásmechanizmusnak fontos része volt, meg ugye a humor szerepe a rendszerváltás előtt azért nagyobb volt, mint a rendszerváltás után már, mint hogy...
9: Hát, hogy másfajta szerepe
10: igen,
9: volt.
10: Másfajta igen. szerepe volt, sokszor szoktuk emlegetni, ugye Hofi kapcsán is azt a bizonyos szelep politikát, hogy ugye le kell tekerni, és akkor kijönnek a megfáradt gőzök, meg a feszültségek, meg mindenféle ilyesmik. Ez az egyik része a dolognak, és hogyha Markos Györgyről beszélünk, akkor ugye hát illik megjegyezni, mert hát azért ez egy fontos dimenziója az ő életének, hogy az ő édesapja, ugye Markos József Alfonzó, aki hát szintúgy rendkívül híres, hát humorista is volt, de ő alapvetően ugye színész volt, és a humorista karrierét is inkább a színészi alakítások felől közelítette meg, tehát az Alfonzó Világszínháza, meg az Alfonsó, meg ezek azok.
9: Meg ő azt hiszem, hogy artista is volt.
10: Igen.
9: A hülyeséget mondani, tehát egy nagyon komolyan kiképzett művészember volt.
10: Igen, és most igazából azért hoztam szóba, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tudom én, Baga Méri volt az édesapja Markos Györgynek, hanem azért, mert hogy igenis láthatóan örökölt tőle színészileg nagyon komoly dolgokat. A napokban néztem meg, hogy hát most, hogy szülinapos volt, újra az Önjelölt paródia című jelenetét, arra nem tudom, hogy emlékszel-e, a Nádas Vitrai Tamást utánozta, egy korabeli műsort parodizáltak, amiben ilyen, hát tulajdonképpen az volt a Csillag születiknek egyfajta ilyen magyar előképe, a Vitraival futott, mert nem is tudom, hogy mi volt annak pontosan a címe, hát, tessék választani, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és ilyen teljesen átlagos emberek jelentkeztek különböző produkciókkal, és ezt a műsort parodizálták ők egy színházi fellépés során.
9: Kiváló alapanyag egyébként.
10: Abszolút, abszolút, és akkor megjelent a Markos György, akinek az volt a szerepe, hogy ő egy olyan átlag ember, aki egészen elképesztően sok színészt tud utánozni, és akkor jött egy ilyen 3-4 perces etap, amiben tényleg szerintem én 10 plusz, vagy nem tudom, 15 színészt utánzott úgy a Markos, hogy ezek a paródiák így egymásba folytak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan váltotta, nem tudom én, a Latinovicsról, a Kibédi Ervinre, és aztán a Mensárosra, és tovább-tovább, és az volt a poénja a végén ennek a jelenetnek, hogy egy kicsit beleőrült, vagy hát igen, azt igen, láthattuk, igen. hogy ő beleőrült ebbe a sok szerepbe, mert amikor a Nádasféle Vitra mondta neki, hogy most már beszélhet a saját hangján, akkor így hirtelen kijöttek belőle, mint hogy egy tudathasadásos személyiség lenne, kijöttek belőle ezek a színészek. Na, és ott lehetett látni, hogy azért neki nem semmi ilyen paródia képessége volt, azért ezeket a színészeket nagyon nehéz néhány másodpercben úgy eltalálni, ahogy ez neki sikerült.
9: Hát, emlékezetes fellépésük volt, vagy jelenlétük volt a Fábrinál, amikor még az RTL-en volt a Fábri.
10: És amikor nagyon ment
9: még. Két kisgyerek, a Nádas György és a Markos György, nem bírtak magukkal, és nem lehetett őket látni. És tudod, olcsóbbnál olcsóbb poénokon nagyon jól lehetett mulatni, mert ugye van, akinek jól állnak ezek a poénok, van, akinek meg nem, hát nekik kettőknek tökéletesen.
10: Igen, ők valahol mindig ott egyensúlyoztak a közönségesség,
9: igen,
10: és
9: hát,
10: kicsit intellekt. aktuálisabb humor környékén.
9: Mint a Seth MacFarlane például, de ő szokott ilyen sketcheket, meg ilyen filmeket.
10: Igen, nem tud eldönteni, hogy nagyon hangsúlyosan magyar.
9: Jó, nyilván, persze, de nem akartam ekkora összehasonlítást csinálni, de nekem ő üzeni ezt, hogy tudod, így nem mered megpendíteni társaságban, hogy te figyelj, láttad ezt a poént, mert hogy nem tudod, hogy másnál ez kiveri a biztosítékot, vagy azt az álláspontot kell elfoglalni, hogy kiveri a biztosítékot, és hát a Markos Nádas duó is egy ilyesmi volt, hogy bár mondjuk ők akkora robbantak, hogy egyöntetű volt szerintem a lakosságnak a véleménye arról, hogy ők jók.
10: Hát meg ők jók csinálták ezt nagyon, tehát hogyha a legelső számukat vesszük, amivel ugye befutottak a már említett humorfesztiválon, a Kőbezárt Lélek című darabról, vagy nem tudom én, sketchről, amiben ugye mindketten több figurát is alakítottak, az tényleg szerintem ilyen eszenciálisan megmutatja, hogy mire voltak ők képesek. Tehát, hogy két ember, nem tudom én, néhány percben egy egész világot megjelenített ott, igen, bármiről is volt szó, és ez nem csak arról szó, hogy most hangokat utánoztak, hanem olyan típusokat játszottak el, amelyek mindannyiunk számára ismerősek és viccesek is volt.
9: Hát boldog születésnapot kívánunk Markos Györgynek, aki 80 éves lett a napokban, most pedig mondjuk, hogy túl sok minden újdonságról nem fogunk beszélni.
10: Ez egy ilyen nyári adás lesz.
9: Hanem elmondjuk azt, hogy hány évvel ezelőtt, milyen kerek évfordulókkal ezelőtt mik történtek, például Terminator 2.
10: Igen, tulajdonképpen a tartalomjegyzék is mozi ajánlat lesz, mert hogy olyan filmeket választottam, amik évfordulósak a nyáron, vagy az ősszel, és meg is lehet őket nézni moziba, tehát ezek mind visszajönnek, vagy még szeptember előtt, vagy szeptember után a mozikba, és hát az első ugye a 35 éves Terminátor 2, ami a világon nagyon sok helyütt most visszatér, de egyébként akkor is visszatért, amikor 30 éves volt, ha jól emlékszem, meg talán amikor 25 meg 20 volt, de nincs ez a semmi baj. Aztán most volt néhány napja 40 éves, és ez lesz majd a következő film, amiről beszélünk, a Bolygó neve halál, amiről szintén elég sűrűn, igen, szoktunk azért megnyilvánulni, ugye ez a második Aliens film, a Cameronnak a
9: pop-kulturális útjelző számomra, igen.
10: Számomra is, és a Kobra is az, ami, igen, majd a harmadik lesz, ami egy ilyen, hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni általában, kicsit már ilyen közhelyesnek is hangzik, annyiszor hangoztatom, hogy szerintem ez az egyik legjobb rossz film, de úgy is lehet mondani, hogy az egyik legmenőbb ilyen B-film a 80-as évekből, amit egyébként a Stallone ugyanolyan személyesen élt meg, vagy ugyanolyan fontos volt neki ez a film, mint mondjuk a Rocky meg a Rambo filmek, és akkor az adás végén pedig egy trilógiáról beszélünk, mert hogy a Gyűrűk Ura trilógiának az első része is évfordulós, és ebből adódóan szeptemberben visszajön mind a három.
9: Most Gyűrű Szövetsége.
10: Igen, most azt akarom megnézni, hogy igen, 2001 decemberében mutatták be a Gyűrűk Szövetségét, ez is már jó régen volt.
9: Nem most. Igen,
10: 25 éve. Úgyhogy most ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, azt is mondhatnánk, hogy jutalomjátékos adás lesz, de ilyet nem szabad mondani, mert az ember egyből besül meg.
9: Így van, ez
10: unalmas lesz.
9: Ez lesz ma, mindjárt jövünk vissza.
11: A korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel Szabival, és akkor kezdjük a Terminátor 2-vel, amiről kapcsolatban, hát vannak sok mindenkinek, vannak ilyen villanó emlékei, nekem az egyik villanó emlékem az, hogy büszke voltam arra, hogy a világon az első, ugye világpremier volt, vagy Los Angelesben és Magyarországon egy időben volt a premier, hogy jól emlékszem? És
2: nem egészen, de...
1: De hogy Magyarországon a leges-legelső előadásra ülhettem be, és azt láthattam. Voltam olyan szerencsés, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván nem véletlenül, hanem Hollywood tudatosan csinálja ezeket a dolgokat, de akkoriban a 90-es évek elején, 80-as évek végétől kezdve már irgalmatlan felfutásban volt a rockzene és az ahhoz kötődő minden. Tehát a Guns N' Roses, a Metallica és a Cult és a minden, és mindenki hosszú hajat növesztett, mindenki bőrkabátot vásárolt magának, mindenki a tüzes vízbe járt mulatni, meg a különböző rockkocsmákba, és mindenki hirtelen rockzenét kezdett el hallgatni, akinek volt pénze, az tetováltatott, és akkor ebbe az ilyen felfutásba, ebbe a millióbe robbant be filmes oldalról a Terminátor 2, amiben hát ugye megláttuk a You Could Be Mine című videóklipet,
2: a
1: Guns Roses-tól, és oda voltunk, hogy úristen, de jó ebben a világban élni, hogy ilyenek történnek. Szóval, hogy ez egy óriási nagy csúcspík volt a popkultúrában.
2: Hát de egyfelől, ugye azért is érdekes a Terminátor 2, bár ezt ma már szerintem nem annyira szoktuk hangsúlyozni, vagy nem annyira jön szóba, amikor erről a filmről beszélünk, hogy igazából ez egy olyan folytatás volt, ahol a második rész az nagyobbat is szólt, mint az első. Tehát az elsőből is kultfilm lett, ugye azt csinált abszolút világsztárt Arnold Schwarzeneggerből, meg ugye azok az egysorosok is akkor landoltak a popkultúrába, részint az ő ötleteinek köszönhetően, de alapvetően ezt már elfelejtjük, hogy a Terminátor első része az egy ilyen, ha nem is réteg film volt, de 84-ben egy ilyen nagyon furcsa, különleges film volt, hogy a skifit vegyítette az akcióval, és ez az egész időutazós dolog is olyan furán nyomasztó volt, és ehhez képest meg a második rész, ugye, az meg sokkal többe került, forradalmi trükkök voltak benne, ugye a higanyembernek köszönhetően, meg más megoldásokra köszönhetően, ott volt az éppen befutóban lévő, már általad említett Guns N' Roses is, tehát ugye az egész olyan, nem csak azért, mert hosszabb film volt, egy olyan 20 perccel, mint az első rész, hanem úgy alapvetően maga a koncepció is sokkal nagyobb szabású volt.
1: Hát magasabb polcra tudták tenni, és le kellett is tenni, mint az...
2: Igen, mert hát akkor Cameron már túl volt azon a filmen, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, meg még egyen, a Bolygó neve halálon, és az is, bocs, valamit egy
1: kérdőben majd folytatom, nem tudom, hol tartottam, de te tudod, úgyhogy
2: lesz. Csak az jutott eszembe, hogy igazából úgy is összeköthető a Bolygó neve halál, meg a Terminátor 2, hogy a Cameron mesélte, hogy amikor ő nekiállt, hogy majd leforgatja ugye a Bolygó neve halált, akkor találkozott a Spielberggel. És a Spielbergnek az volt a nagy ötlete, vagy ő azt javasolta neki, és utólag már örül neki, hogy nem fogadta meg ennél a filmnél a Cameron a tanácsait, hogy keltsenek, a második részben legyen az a turvály, keltsenek szimpátiát, vagy ilyen szimpátiaszerűséget a Xenomorf szörnyek irányába. Tehát, hogy legyen ő is, ha nem is egy érző lény, de hogy legyen egy olyan karakter, akivel lehessen menni.
1: Ez most egyébként megtörténik a Alien Earth-ben például.
2: Igen, de ott a Cameron ezt nem fogadta meg, hanem inkább azt választotta, hogy ugye az egy szörny helyett több szörny lett, és hogy a fő szörny az meg egy ilyen anyaszörny lett. Majd erről dumálunk, ha oda elér.
1: Jó kis szavak ezek.
2: Igen, de igazából magát az ötletet, azt, hogy egy negatív szereplőből pozitív szereplőt csináljon, azt a Terminátor 2-ben ő aztán megugrotta. Tehát megléptem, mert ugye az volt ennek a történetnek a nagy twistje, vagy az, amit így előzetesen szerintem kevés néző tudott elfogadni, hogy az az arc, aki az első részben meg akarta ölni Sarah Connort, és ezáltal John Connort is, aki majd csak később születik meg, az hirtelen pozitív figura lett. Egyébként a filmben ezt nagyon ügyesen megcsinálják, mert ugye az is fontos dramaturgiailag, hogy az a, nem tudom én, rádöbbenés, ami a néző nézőben benne van, hogy akkor most ő a jó Terminátor, és nem a rossz Terminátor, az ugye a szereplőkben is ugyanígy megjelenik, tehát amikor először találkozik a Schwarzenegger féle robot, vagy találkozik újra, ugye ez az arc a Sarah Connorral, akkor ő először nem is akarja elhinni, hogy nem akarja őt megölni, tehát viszonylag nehezen tudja elfogadni a megváltozott játékszabályokat. Tehát tulajdonképpen a Cameron azért valahol csak meglépte azt, amit a Spielberg javasolt neki, csak tök máshogy, meg egy másik filmben.
1: Amit nagyon szerettem a Terminator 2-ben, és ez megint visszanyúlik oda, hogy milyen felfutásban volt ez a rock millió akkoriban, hogy a kellékesek azok nagyon szépen kiválasztották a fő kellékeket. Például a Harley Davidson különböző típusai közül pont azt a Fatboyt, aminél jobban semmi nem illik ehhez a filmhez.
2: Igen.
1: És nyilván játszottak benne ilyen korabeli rockzenészek, az Almighty nevű zenekarból, ott a kocsma jelenetben, ő töri el a Schwarzenegger hátán a biliárd.
2: Igen, amikor ő elkéri ugye a ruháját, meg a motorját.
1: Igen. Szóval, hogy abszolút odafigyeltek arra, és ezen is látszik, hogy nem egy low budget, egy ilyen, mindegy lesz, ahogy lesz projekt volt, hanem itt ezt pontosan tudták, hogy mibe dobják bele ezt az egész.
2: Igen, még hogyha nem is feltétlenül voltak tudatában annak, hogy ez majd tényleg akkorát szól, mint amekkorának tervezik, és tényleg akkorát szólt. Egyébként a magyar bemutatóhoz még hozzá akartam tenni, megnéztem, és nagyjából ez volt a fejembe, és ugye ezt 91. július 3-án mutatták be Amerikába, és augusztusban már vetítették nálunk.
1: Én azt hittem, hogy ez egy napon volt
2: nem.
1: De Andy Vajna intézte ezt, hogy viszonylag hamar eljuss hozzánk,
2: igen, és rohangáltak
1: a kópiákkal a mozik között, vagy mi volt itt?
2: Igazából az van, hogy lenyúlták az egyik kópiát, ha én jól emlékszem, tehát hogy kötődött egy ilyen botrány is a Terminator 2 magyar bemutatójához.
1: Taxikkal szállítgatták egyik moziból a másikba.
2: Igen, és valahogy eltűnt, vagy valami volt, és aztán nagyon hamar megjelent videókazettán az elég jó minőségű kalóz verziója. Azok kedvére, akik akkor még nem éltek, amikor ezt a filmet bemutatták. 91-ben, vagy igazából még az egész 90 években ez ment, hogy a kalóz verziók azok nagyjából úgy készültek, mint hogy később a netes kalóz verziók, hogy ugye valaki fölvette kamerával, csak akkor ez nehezebb volt, mert máshogyan működtek ezek a kamerák, meg más minőségűek is voltak.
1: Más
2: ugye,
1: méretűek is voltak.
2: Méretűek is, meg hát ugye teljesen máshogyan nézett ki a felvétel is, de a lényeg az, hogy ezek leginkább úgy készültek, hogy valahogy a gépházba valahogy úgy szerelték be magát ezt a kamerát, hogy magát a vásznat vette, és akkor valahogy megoldották, hogy a hangból is kapjon. És hát én emlékszem, hogy 91 őszén már én egy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen kalózfelvételen szinkronnal néztem a Terminátor 2-t, és akkor ebből egy ilyen országosabb méretű botrány is lett, tehát hogy erről írtak az újságok, hogy mi történt a Terminátor 2-vel, és akkor valahol itt kezdődött igazából az, hogy utána már azért a magyar forgalmazók is jobban figyeltek arra, hogy kiszivárog-e egy film, vagy hogy lesz-e belőle kalóz verzió, mert igazából ezt a dolgot annak idején mi is csak még tanultuk, mert ugye mi ahhoz szoktunk a rendszerváltás előtt, hogy ezek az amerikai filmek, ezek legjobb esetben is egy-két év csúszással jutnak el hozzánk, hogy ne mondjam, pont a Bolygó nem halál is egy ilyen egy-másfél éves csúszással jutott el, és az, hogy egyáltalán annak kockázata van, hogy Magyarországon bemutatnak egy filmet, ez egy ilyen új tapasztalása volt az új magyar kapitalizmusnak, és aztán innentől kezdve jött az, hogy jobban őrizték ezeket a kópiákat, meg aztán jöttek a mindenféle szigorítások a sajtóvetítéseken is.
1: Szóval megnézhető a Terminátor 2 és ismét moziban.
2: Igen, érdemes, nem sokára lesz. Talán 3D-ben is egyébként.
1: Igen, érdemes ellátogatni, és mert 3D-ben is az tök jó. Lehet, hogy még én is tiszteltem, valamelyik moziban.
2: Amikor legutóbb bemutatták, akkor volt azt hiszem a 3D változat, mert hogy egyébként a Cameron még amikor az IMAX 3D ilyen nagyon-nagyon kezdetleges volt, mert akkor is csinált egy ilyen Terminator rövid filmet, amit Amerikában lehetett látni, és hát nyilván ő nagyjából, ha nem is az összes filmjét, de jó néhány filmjét, a Titanicot is megcsinálta aztán ilyen konvertált 3D-ben.
1: Innen folytatjuk rögtön egy rövid kávészünet után jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Ez nem csalás, nem ámítás, a filmszerész hallgatjátok, Gellérttel és Szabival folytatjuk a műsort, méghozzá az Alien, nem tudom, miológia a második részével, ami minden idők hát egyik legjobb második része vagy folytatása, ez pedig az Aliens címet viselte angolul, nálunk pedig a bolygó neve Halál.
2: Mert hogy folytatták, igen, ugye, azt az elgondolást.
1: Igen, a 8. utas, 2. a Halál.
2: Igen, igen.
1: Szóval, nekem mindig az volt a fejemben, hogy ez itt ilyen kellék kunsztokat hajtott végre a stáb, és azt gondoltam, hogy azért, mert hogy esetleg low budgetebb volt a projekt.
2: Igen,
1: mert úgy, mintha ezbe megint belefutottunk egy ilyen beszélgetésbe, és azt mondtad volna, hogy nem, azért low budget nem volt, hanem inkább csak kreatívak voltak a srácok. Ugye a repülőtéri vontatóból készített jármű, akkor a Steadicamből készített gépfegyverállvány, amit ugye a testére erősített Vasquez. Az megvan, hogy a Vasquez az egy ilyen szállóige lett nagyon sok mindenkinek. Ha kimondod, hogy Vasquez, akkor egyből tudja, aki popkulturálisan kiképzett, hogy a Vasquez esetén kire gondolsz, milyen jellegű emberre gondolsz.
2: Igen.
1: Hát ha ott egy Vasquez, akkor tudod, hogy ott van egy felnyírt hajú csaj.
2: Ezt így még nem hallottam, de teljesen el tudom egyébként képzelni.
1: A natívval, a feleségemmel szoktuk így rácsodálkozni, hogy tényleg, és mind a kettőn pontosan tudjuk azt, hogy a...
2: Hát igen, a férfias nő.
1: Igen, hát ez a maszkulinabb jelleg.
2: De hogy erre rá is játszik ugye maga persze, a történet, mert van is egy ilyen vicces...
1: Ha már itt tartunk, egyébként a Terminator 2-ben is játszik a hölgy, most igen, meg nem mondom a nevét, ő a nevelő anyja John Connornak, a kis fiú John Connornak.
2: Igen, és hát elég rövid ideig láthatjuk.
1: És a Titanicban is, ha már emlegettük, a Titanicban is játszik ugyanez a hölgy.
2: Igen. Hát a Cameron azért is szokta magával vinni a színészeit, még akkor is, hogyha időnként mondjuk csak ilyen pici szerepet ad, de visszatérve a Vasquezre, ugye van ez a vicces párbeszéd is a filmben, hogy mond Vasquez, nem pontosan
1: nem
2: így
1: van. Még férfinak.
2: Igen, és akkor visszakérdez, hogy és téged,
1: igen.
2: Tehát nagyon-nagyon jól is használják a személyiségének ezt a részét, és még azt akartam mondani a költségvetésről, hogy igazából nem volt ez egy low budget költségvetésű folytatás. Nagyjából a Fox pont annyit, vagy hát igen, nagyjából annyit költött rá, mint az első részre, csak ugye ez igényében, vagy igényeivel egy nagyobb szabású film volt, mert ugye az első részben volt maga a legénység, volt ez a szörny, volt ez az űrhajó, az kész. Itt azért már eleve több helyszínről indulunk, tehát valahogy oda is kell jutni, ugye van ez az űrhajó, ez a több űrhajó is, amivel mennek, van benne legalább, nem tudom én, 15-20 fontosabb szereplő, tehát hogy több pénzt igényelt a dolog, tekintve, hogy több lényt is használt a Cameron. Csak ugye a Fox azzal a feltétellel fogadta el tulajdonképpen a Cameronnak a koncepcióját a folytatásra, hogy oké, rendben van, de hogy a Pinewood stúdióban kell, vagy a Pinewood stúdió komplexumban kell forgatni a Londonban a filmet, és hogy egyébként nagyjából átfedésben az első résznek a csapatával forgatott, ebből voltak is mindenféle
1: volt valami botrány is egyébként
2: konfliktusok, ott. Igen, és hogy igazából azért kellett nagyon sok optikai trükkhöz, tehát ilyen festett háttérhez, meg mindenféle más ügyességhez fordulniuk, vagy más ügyességet alkalmazni, mert hogy azért szűkösen volt elég az a költségvetés, és ezt egyébként szokta is a Cameron nagyon sokszor mondani, én is már sokszor leírtam ezt, hogy ez a film sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában volt, és egyébként, ha az ember megnézi ilyen korabeli, így készült felvételeket, akkor hát tényleg olyan jeleneteket oldottak meg egészen meghökkentő módon, ami így eszedbe nem jut, hogy mondjuk így csapták be a szemedet, vagy így csaptak be téged nézőként, de hát már akkor is igazából a Cameron nem csak azt tudta már akkor, hogy hogyan kell hatásosan elmesélni egy történetet, hanem ennek a technikai hátterével is eléggé tisztában volt. És hát igen, ott van mellette az, amit már mondtál, hogy ez egy ilyen etalon folytatás, igen, lett. Igazából szerintem ösztönösen megérezte a Cameron, hogy miből áll egy ilyen franchise film, hogy hogyan kell úgy átmenteni egy adott filmnek a motivumait a következő részbe, hogy a nézők azt kapják, amit kaptak az első résztől, de azért egy kicsit többet, meg mást is, és hát igazából a Terminátor 2-vel tulajdonképpen mert annyira lefette ezt, ahogyan csináljunk jó folytatást kérdést, hogy utána tényleg mindenki olyan megoldásokkal, vagy nagyon sokan olyan megoldásokkal igyekeztek élni, mint amilyenekkel ő élt.
1: Janet Goldsteinnek hívják a hölgyet egyébként. Uh-huh. Kikerestem, egy életem árán tulajdonképpen próbáltam felfedezni az arc kifejezésre, hogy ő-e az, mert hogy egyszerűen nem olyan fotó van fönn az IMDb-n.
2: Igen,
1: de Michael Biehn is ment tovább egyébként a Terminátorból.
2: Igen, és ráadásul képzeld el, hogy a Michael Biehn, én azt gondoltam volna, hogyha valaki ott volt az elsők között az alapcastingban a Bolygó neve halálnál, akkor az a Michael Biehn volt, de nem, őt igazából nem is választotta ki a Cameron, hanem a James Remar kezdett el forgatni, aki a 48 órában volt az egyik szökött fegyenc.
1: Tudom ki ő, igen. Igen. Most néztem meg ezzel a filmmel kapcsolatban egy ilyen videó összeállítást a YouTube-ban, és pont erről is szó.
2: Igen, és el is kezdtek vele forgatni, csak aztán a drog problémái miatt, igen, tulajdonképpen haza kellett küldeni. Igen. És akkor igazából az volt, hogy kapott egy telefont a Michael Biehn, hogy menni kéne.
1: Ja.
2: Igen, és hát egyébként a James Remar is tök jó lett volna, meg a Michael Biehn is, mert jó lett aztán, mert ugye ez a karakter egy olyan karakter a filmben, amiből igazából nincsen több, és tulajdonképpen ez volt, tehát hogy mindegyik Cameron filmben van egy ilyen tipikus American hero. Tehát egy olyan csávó, aki nem is feltétlenül megfogalmazható módon, de nagyon tipikusan amerikai hős.
1: Aki mindent megtesz az ügy érdekében, még igen, ha meg is sebesül.
2: Lelke is van, képes védelmező is lenni, de azért neki például nagyon-nagyon, ők így kvázi a Ripley-vel, ugye ez a karakter, ez a katona karakter, így egymásba szeretnek.
1: Igen, igen.
2: De hát ugye...
1: Mert Ripley senkiben nem szeret soha.
2: Így van, meg hát ez nem tud ugye azért ez a dolog kibontakozni, bár az Alien 3-ba azért
1: igen,
2: van egy...
1: Igen, a Charles Dance-szel azért összeszűrik
2: egy erősebb ilyen szál. És aztán az egyébként szerintem tök klassz, hogy a következő filmjében a Cameronnak, ami... Jó, nem, de várjál, a Mélységtitka volt a következő...
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a Kimondhatatlan nevű főszereplő. Mary igen. Elizabeth Mastrantonio.
2: Következő filme volt a Mélységtitka.
1: Az Abyss.
2: Az Abyss, igen, az Ed Harris-szal.
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
2: Meg vele, igen. És hogy abban is játszik a Michael Biehn, És abban is egy ilyen katonát játszik, de ott nagyon érdekes módon ennek a Real American Hero-nak az inverzét alakítja. Ott ugye ilyen kvázi gonosz, akit ugye azért küldenek ehhez a csapathoz az óceán mélységébe, hogy hát úgy hasznosítsa a felfedezéseket a katonaság számára, hogy az mondjuk az ottaniaknak nem a legszimpatikusabb, meg a legbiztonságosabb.
1: Itt kell hagynunk az Alien 2-t, mert hogy megyünk tovább a Kobrára, ami hát a 80-as évek videókazettás alábeszélős korszakának az egyik leghatározó darabja volt, ha tetszik, ha nem, ha B-film volt, ha Z-film volt, teljesen mindegy. Tisztán emlékszem mai napig olyan jelenetekre, amikor letépi a pólót a csávóról, a Stallone, amikor ollóval vágja el a pizzát, az nekem a legnagyobb, tehát nekem valamiért az ott a fejem, hogy ollóval már pedig pizzát nem vágunk el, és akkor a Sylvester Stallone nem bebizonyította, hogy de, elvágunk ollóval a pizzát, és akkor megesszük. És sose értettem azt, hogy van egy ilyen jósvágyú, jókarban lévő zsaru, és hogy ilyen borzalmakat eszik, és mitől van neki izma, és mitől van ő...
2: Hát ez is a macsóságának a része.
1: És sose értettem, mitől van az, hogy sosem mutatják meg, hogy egyébként ő odafigyel az evésre, és odafigyel a sportolásra, hanem mindig az, hogy van mint hogy kinyílt volna ki a földből.
2: Hát ő ilyen Cobretti hadnagy.
1: Cobretti, igen.
2: Megérkezik a fekete autójával.
1: Gyönyörű autóval, nem is tudom milyen kocsi volt, mindjárt előkeresem.
2: És ha jól emlékszem, akkor a karakter teljes neve, ugye ez egy ilyen hangsúlyos dramaturgiai pillanatban jelenik meg a filmben, vagy akkor leplezik le, hogy Marion Cobrettinek hívják ráadásul. És így gondolhatnánk egyébként, hogy ez a film úgy készült, hogy hát összeültek a forgatókönyvírók, és az összes akciófilmes kliséből összehoztak egy ilyen eléggé depresszív, kvázi jövőképet, amiben ugye a társadalom erőszakosabbik fele megpróbálja bedarálni a gyengébbeket. Tehát tulajdonképpen
1: Bridget Nielsen.
2: Igen, a Kobra az ugye egy szektáról szól, akik egy sorozatgyilkos szektáról, akik emberekre vadásznak, és hát éppen ugye egy bizonyos dologból fakadóan a Bridget Nielsent is el akarják tenni lábalól, és hát persze a hős Kobra aztán őt menti meg. Szóval, hogy arra akartam kiukadni, hogy bármennyire fura, de ez egy regény adaptáció igazából.
1: Micsoda regény.
2: Igen, és hogy a Stallone-nak nagyon tetszett, azt hiszem egyébként, hogy a forgatókönyvbe is beleír, tehát a forgatókönyvírói kreditje is van a Stallone-nak, ami nála egyáltalán nem meglepő, idegen tőle, nem idegen tőle, ugyan hát már a Rocky is ő írta részben. Szóval, hogy ez így nagyon fontos volt neki, de azért elég sok baj is volt a forgatáson, meg azért ez mindig ilyen ultra erőszakos filmnek számított. Egyébként amikor bemutatták, meg azóta is azért annak számít, és ami még egy ilyen különlegesség talán vele kapcsolatban, hogy mármint a filmmel kapcsolatban, hogy bár én soha nem láttam, tehát mert hogy nem lett ez nyilvános, de azt beszélik, hogy ez a film az azért 85 perces, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent egyébként kivágtak belőle, de hogy ez ilyen plusz jelentként sem jelent meg soha a DVD-ken, meg semmiféle kiadáson, tehát ez inkább egyfajta ilyen Hollywood városi legenda, vagy valami ilyesmi, és hát nem említettük a filmnek szerintem a legemblematikusabb részét, amivel a legtöbben azonosítják, és igazából maga a szlogen is innen származik. Az első... Igen, ez az első szegmens, amikor ugye egy barom bemegy a szupermárkába, és ott elkezd gyilkolászni egy shotgunnal. Egyébként akkor, tehát még szerencsére nem voltak annyira, hát nem is hétköznapiak, de könnyen megtörténhetőek ezek az ilyen mészárlások, és ez sokkolta azért a nézőket, és hát az, amikor megjelenik, ugye ebből is ilyen akciófilmes klisé lett, hogy tulajdonképpen ez a fajta rendőr mindig a végső megoldás, tehát ott tipródnak a rendőrök, most hívjuk-e a Kobrát, vagy ne hívjuk a Kobrát.
1: A Kobrát.
2: Igen, és akkor hívják a Kobrát, ő meg így besétál, és hát tulajdonképpen elég hamar elintézi ezt a jó embert, és ott van ez a híres beszélgetés, kifejezés, hogy, hogy te vagy a dögvész, és én vagyok a gyógyszer, vagy valami ilyesmi, és akkor így belevágja a kést, és igazából annyira, tehát hogy annyira csöpög az egész filmből ez a, ma már szerintem ilyen toxikus macsóságnak hívnánk ezt, de hogy ez szerintem azzal együtt, hogy nyilván nyilván a korszaknak is a sajátossága, ez a fajta hős, ez azzal együtt menő, hogy persze ma már azért egy ilyen figurát nem feltétlenül szoktak, vagy nem így szoktak ábrázolni az akciófilmekben, de éppen azért, mert hogy valahol komolyan is veszi magát, meg nem is veszi magát komolyan, valahogy konzerválta ez a fajta hozzáállás ezt a filmet, és ebből adódóan szerintem még mindig nézhető, és mindig szerethető.
1: Pedig már 40 éves. Akkor elmondom a végére, és akkor átmegyünk a Gyűrű szövetségére, hogy Marian Cobretti egy 1950-es kiadású Mercury Monterey-t vezetett, ha jól látom. Úgyhogy egy erősen átalakított autóról van szó. A Gyűrű szövetségében ilyen autóval nem találkozhatunk, és nem is fogunk olyan hosszan beszélni róla, mint amilyen hosszú maga a film. Egyébként hát megkockáztatom, hogy egy képkockát nem tudnék felüldizni belőle, pedig legalább kétszer az első részt megnéztem, a többit azt nem, aztán egyszer-egyszer láttam. Azt hiszem, hogy rájöttem a filmnézések közben, hogy miért nem olvastam el én soha végig a Gyűrűk urát, mert hogy egyszerűen számomra befogadhatatlanul komplex és bonyolult. És teljesen más világ, mint amiben én el tudok így merülni. De
2: valamennyire egyébként velem is ez a helyzet, hogy soha nem voltam fantasy rajongó, sőt, igazából magával a történettel, aztán én elolvastam, de akkor kezdtem el megismerkedni, amikor jöttek be ezek a filmek, tehát amikor az első film, ami ugye évfordulós lesz, és visszatér a mozikba, de azt hiszem, hogy a többi is visszatér, szóval, hogy akkor
1: a
2: kezdtem
1: el... A király is visszatér?
2: Visszatér, igen. Akkor kezdtem el felfedezni ezt a történetet, és úgy elveszni ebbe a világba, középföldébe, meg a többi, meg a karakterekbe, én se tudtam, mint ahogy mondjuk a rajongók, de az biztos, hogy a Peter Jackson közelebb hozott ehhez a világhoz.
1: Azt én.
2: Meg ugye vele kapcsolatban szokták azt mondani, van ez a kicsit ilyen, hát igen, ilyen közhelyes megfogalmazás, hogy azok a jó adaptálók, akik nagyon jó olvasók is. Tehát, és nyilván ezzel a slendrián megfogalmazással arra próbálok utalni, hogy valószínűleg ami a Peter Jacksonnek a fejében van a Gyűrűk urából, ahogy elképzeli a Sauron szemét, vagy a Sauront,
1: igen, meg azt a tornyot, a szemmel a tetején.
2: Igen, jó? Igen, meg akármit. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sok embernek az elképzeléseivel, vagy a fantáziáival passzolt, vagy stimmelt, és ezért is tudtak ezek a filmek egyébként sikeresek lenni. Azt én sem értem, és egyébként most jutott eszembe, hogy ráadásul nem is csak újra bemutatják ezeket a filmeket, hanem mindegyikből a még hosszabb változatot. Tehát nem elég, hogy eleve 3 órás mind a 3 rész, de hogy ezek a bővített változatok, ezek tényleg bővített változatok, legalább 1-1.5 órával hosszabbak, és azért olyan 4,5 órát eltölteni csak egy Gyűrűk ura filmmel, hát azért ez tényleg egy feladat, de vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor látták ezeket a bővített verziókat is, és hát szerintem egyébként arról még egy-két gondolatot mindenféleképpen érdemes mondani, hogy itt ugye azért egy 25 éves filmről beszélünk, és ezeknek a filmeknek ugye az szokott lenni általában a rákfenéje a jövőben, amikor megöregednek, hogy technikailag megöregednek.
1: Tehát,
2: hogy
1: nem mondható el a Gyűrűk uráról egyik részéről sem.
2: Igen, és azért sem mondható el, mert hogy hát ez is logikus talán, hogy a Peter Jackson meghaladta a korát. Tehát, hogy az akkortájt alapított nagyjából akkor tehát alapított trükkcégével, a Vetával, ugye olyan látványt hoztak létre, meg hát olyan képeket szakítottak ki a valós világból, akár csak Új-Zélandról és az összes olyan helyről, ahol forgattak, amik mind megfelelnek annak, amit nem tudom, az ilyen nagy eposzokról gondolunk, akár csak 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak most.
1: És az a durva, hogy ezt már akkor is mondták.
2: Igen.
1: A Peter Jackson művészetéről, hogy hát ez így, ahogy van, meghaladt megtartotta a korát.
2: Igen.
1: Zenékkel kapcsolatban szoktunk ilyeneket mondani, de most nem fogunk, mert hogy véget ért a műsor.
2: Milyen hamar véget ért.
1: Igen, a filmszerész hallottátok. Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, ez a műsor pedig fent lesz majd a Spotify-on.
2: Így van, és jövő héten minden igaz, akkor jövünk az új Pókember filmmel. Minden jót!
1: Sziasztok!
2: Mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton.

0: Viasale.hu Viasale Travel, Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Qualitons, Yumi Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, már alig marad gólya Magyarországon, még kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályban épett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat. Még a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett észak-nyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható, vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó ég, Jamie.
6: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvizsgálják.

0: világítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Sziasztok, jó reggelt, Ács Gábor vagyok, a Millás reggeli Best of adását halljátok, amelyben a héten készült beszélgetésekből választjuk ki a legjobbakat.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
4: Most foglalkozzunk a mesterséges intelligencia és energia kérdéskörével, ugye ez már akkor is egy markáns vitát váltott ki, vagy heves inkább, heves vitát váltott ki, amikor még nem volt annyira előtérben az, hogy van-e elég energiánk. Sokan kongatták a vészharangot, hogy ezeket a különböző modelleket meghajtó szolgáltatások, szerverparkok és a többi, ezek mennyi energiát fogyasztanak. Ugye több cég is bejelentette, hogy ilyen atomerőműveket építene, hogy ezeket ellássa energiával. Tehát, hogy ugye az energia és a mesterséges intelligencia a jelen energiahelyzet fényében még érdekesebb. Mi történik, hogyha például egy döntés miatt le kell kapcsolni a nagy EMMI energiaközpontokat áramproblémák miatt? Ezt a kérdést szegezzük Rab Árpád trendkutató, jövőkutatónak, aki az NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: Mert lehet, hogy egy ilyen döntés születik, tudod, hogy ugye kicsit így vigyázni kell, meg túl nagy a terhelés, lekapcsoljuk, és akkor hirtelen az összes Google keresés és diplomamunka készítés és minden így leáll.
5: Igen, hát ezek most ugye sokat gondolkodunk, megbeszélünk erről, meg tanulunk, mert meglepetésként nyilván nem ért senkit, hiszen már az 1980-as évek óta beszélünk arról, hogy sok energiát fogyasztunk, de ilyenkor éljük meg, és valóban ezek nagy energiafogyasztóknak számítanak, nem is csak a betanítása, hanem ez a folyamatos üzemeltetés, az adatközpontok, és jól hangzanak, hogy építsünk egy erőművet hozzá, meg ez, de tudjuk, hogy ezek hosszú, sok éves, inkább több évtizedes projektek, hiszen nagyon gyorsan terjed. Ilyen volt már egyébként, hogy leállítottak dolgokat talán, 2022-ben London környékén volt olyan hőség, hogy az Oracle meg valamelyik cégnek, a Google-nek a szerverei ott leálltak, és akkor nem mentek a szolgáltatások. Most júliusban is volt az Egyesült Államokban egy körülbelül 600 adatközpontot érintő leállás közeli állapot, tehát órákon múlott, hogy nem állították le, és azt észrevettük volna. Itt az okos viselkedés a nagyon érdekes, mert itt lehet, hogy ez se legyen, az se legyen, de nem, nyilván nem ez az út, hanem az, hogy végig gondolni, hogy igazából mi a luxus, és nem a szolgáltatás a luxus, hanem az idő. Uh-huh. Az, hogy azonnal válaszolnak. Tehát gondoljunk csak bele, hogy itt ugye az van, jól megtanultuk most mi is, hogy van, amikor olcsó, sőt ingyenes az energia, van, amikor nagyon drága. És viszont ránevelnek minket a cégek arra, hogy azonnal kapok választ. De mi lenne akkor, ha egyszerűen én most megkérdezek valamit kutatóként a AI asszisztensemtől, és majd holnap reggelre kapom meg a választ. Egy olyan előfizetésem van.
4: Ja, hogy ez előfizetés függő. Abszolút.
5: Mert a pénz gyorsabban megy, tehát hogy lehet itt hosszú szemléleteket, meg újakat, de ha kapsz egy olyan ajánlatot, hogy figyelj, fele annyi a te csomagod, de 24 órán belül kapsz választ, nem azonnal. És egy csomó mindenre nem kell azonnal, és mi pörgetjük magunkat ennyire túl. Egyébként a munkamorának, túlpörgésnek, stb. Is jót tenni, hogy nem kell azonnali választ, nem kell azonnal létrejöjjön minden, hanem hát holnap reggeli kibírja. És ez nagyon nagy változásokat hozna.
4: Most is ugye van egy ilyen diverzifikáció abban, hogy ki milyen modellt tud használni, és milyen modellt hez fér hozzá. És itt elsősorban ugye a pénztárca határozza ezt meg, tehát a lehetőség az egyébként meg lenne, de lehet, hogy ez az olló még inkább szétválik, és kialakul egy ilyen egyenlőtlenség, amitől már többször is beszéltünk, és féltünk is tőle, hogy esetleg ez a demokratizálódását a tudásnak ez veszélyezteti.
5: Igen, és ezt nagyon-nagyon jól látod, az olló szignálása ez lesz, és ez egy komoly probléma is növekszik, tehát az, hogy a fejlett országoknak a szolgáltatásait már egy fejlődő országnak már nem, szinte nem is lehet utolérni. Régebb még azt mondtuk, hogy x évtized alatt utolérheti. De ez az olló, hogy a kapitalizmus problémája az, hogy mindent olcsóban veszünk meg, mint amely valójában kerül, és valaki másra valahol ráterheljük a környezetre, vagy egy olyan munkaerőre, aki egy kontinenssel arrébb dolgozik, és ez a különböző. Most is egy ingyenes ChatGPT felhasználó egy olyan havi 20 000-30 000 forintba is kerülhet a cégnek, de odaadja nekünk ingyen, mert hogy szeressük, használjuk, és így tovább. Egy igazi AI modell az 2-300 000 forintba is kerülhet havonta, nyilván attól függ, mennyire használjuk, de ezt nem fizetjük meg. És akkor most vagy az a modell van, hogy előbb-utóbb megfizeted, mert nem tud más csinálni, mert az áram neki is drága lesz, mert ezek éjjel-nappal pörögnek, itt nincs olyan, hogy hát akkor este 6-kor lekapcsolom, és ehelyett viszont, ha bejönnek, akkor az ollót is csökkenteni egy olyan modell, hogy azt mondom, hogy én az én előfizetésemben, most ez a tokenekkel próbálják ezt egyensúlyozni, tehát hogy hány tokent használhatsz az intelligens modellből, hányat az ingyenesből, de hogy ezek nem egyszerűen luxus kérdések lesznek, hanem az intelligens viselkedés része lesz az, hogy én úgy tervezem mondjuk a kutatói munkámat, a tanulásomat, most ez a szemináriumi dolgozatot kell írnom, egy órán belül legyen meg, hát azért azt tudtam mondjuk egy héttel az eltig, hogy le kell adnom.
4: Ja, de igen, de az igen, ez mindig az utolsó pillanatban kell, igen.
5: Mert minden, mert el vagyunk kényeztetve, mert arra vagyunk rászoktatva, hogy most megrendelek valamit, holnap reggelre meglegyen. Pedig jobb lenne a környezetnek, ha mondjuk, figyelj, két hét múlva érkezik meg, mert akkor a megtelik egy kamion, ami jön az országba. És igazából persze vannak dolgok, az élőcsepp, vagy nem tudom, egy önvezető autó, vagy egy egészségügyi AI szolgáltatás, de nagyon sok van, aminél ez nem olyan lényeges, és ezeket vagy látensen bevezetik, vagy tudatosan, hogy mi választhatjuk, és ez azért lenne jobb, mert az ember azt érzi, hogy okosan viselkedik, vagy választ, és tesz a környezetért, akkor más területeken is ez megnyilvánulhat, és erre szerintem szükség van.
4: De azért nem azon akarok lovagolni, hogy az energiaszegénységhez hasonlóan egy ilyen MI szegénység is előfordul a világban, mert ez egyébként is egy létező folyamat, hanem azon, hogy ha drága az energia, drága az előállítás, akkor lesznek olyan területek, régiók, lehet, hogy országok, vagy esetleg társadalmi körök, akiket ez nem érdekel. Ugyanúgy, mint akik a nagy autókkal, nagy fogyasztású járművekkel mennek, akik belégkondiznak egész stadionokat, és oda repülnek, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, és lehetne még folytatni. Ők használják, aki pedig tudatosabb, ő pedig nem használja, mert tudja, hogy mennyi energia kell meghajtani egy ilyen lekérdezést akár, de akkor verseny hátrányba kerül mégiscsak.
5: Hát igen, ez a több pénzt termel még több pénzt, meg a nem érdekel dolog. Itt azért vannak olyan pofonok, hogy hát lekapcsolják, és akkor csinálhatsz, amit akarsz. Tehát, hogy lehet nekem olyan autóm, ami nem tudom, 50 liter benzint fogyaszt el 100 kilométerre a cserébe, nagyon gyors, de hogyha nem lesz benzin, akkor hiába venni meg bármennyi. Ha lekapcsolják a szolgáltatást, akkor hiába van nekem nagyon drága, akkor az sem fog működni, és akkor persze fel lehetek háborodva, de itt azért vannak már ilyen szorítások is. A másik pedig, hogy a társadalmi oldalról nézve az a logika, hogy minden szolgáltatás mindig van, és most a mesterséges intelligenciáról beszélünk, most például nagyon jól látjuk, ide jöttek ki azok az első egyetemi hallgatók, akik úgymond az első perctől AI-jal tanultak, és most bizonyítanak a munkaerőpiacon, és igazából nem jó a kép. Nagyon jól használják a szolgáltatásokat, az algoritmusok végén nagyon jók, tehát hogy amikor elmondod neki, hogy figyelj, nekem egy ilyen Excel kell, ahol ez és ez legyen, azt nagyon gyorsan és hatékonyan és látványosan megcsinálja. De a kontextusértés vagy a probléma megtalálás területén nagyon-nagyon alacsonyan teljesítenek, néhány tanulmány ilyen túlzóan funkcionális analfabétának hívja őket. Na már most, hogyha nem működik egy hétig az AI szolgáltatás, és ő nekik ez az egy képesség van, akkor kerülnek igazán versenyhátrányba. Szóval, amit mondasz, ez a orló és az elitnek az előnyszerzése, ez van, csak ezen olyan nehéz változtatni, hogy az ennyi mindenből áll, viszont a társadalomnak a teljes tudástőkének a menedzselése sokkal fontosabb.
4: Abszolút. Nagyon érdekes, egyébként, hogy pont most jön ki a SpaceX-nek az első jelentése, hamarosan, azt hiszem a héten várják, és ugye itt voltak elég hangzatos ígéretek többek között olyasmi, hogy földkörüli pályára állított szerverfarmok lesznek, és ehhez hasonló dolgok, ugye amiknek a hűtése az már teljesen más kategória, sőt nem is nagyon kell ezeket ilyen szempontból, vagy nem így kell hűteni, de sokkal jobban meg tudják ezt hatékonyabban oldani. Lehet, hogy ez az irány, hogy valami olyan alternatív módon próbáljuk meg ezeket a modelleket kiszolgálni, amire még nem gondolunk?
5: Biztos, egyrészt ahogy növekedik a szükség, növekszik az innovációk száma, és sokan, akik aggódnak, ezt nem szokták kalkulálni. Tehát, hogy egy csomó minden új megoldás jön, mert most már megéri. Én ezt az űrös dolgot annyira nem látom jónak, annyiban, hogy hát onnan az adat azért meg kell érkezzen, vagy van egy adatforgalom, és akkor annak van megnövekedett energiája, de értem, hogy hát ott az űr, akkor menjünk oda. Biztos lesznek innovatív megoldások, de ezek mindig nagyon lassúak ahhoz képest, hogy nekünk most van erre szükség. De hogyha azt mondom, hogy nem kell éjjel-nappal üzemeltetni a teljes szolgáltatást az AI-nál, hanem mondjuk csak 80%-ra veszem vissza. Tehát sokszor a kicsi nagyon nagy különbséget okozhat, hogyha nem 100%-on futtatom, hanem 80%-on, az szinte felére viszi az energiafogyasztást egy ilyen adatközpontnál, ami jóval gyorsabb egy új üzleti modell bevezetése, mint az, hogy az űrbe telepítünk valamit. Aha. Ugyanez igaz a vízre, bármire.
4: Hát igen, ez egy ilyen emberi gondolkodás, hogy hirtelen, hogy új megoldást akarunk, akkor mindig valami extra, szuper, csodálatos, fantasztikus megoldásba gondolkodunk, miközben kézzelfoghatóan tök egyszerű megoldások is vannak.
5: Igen, és ennek van multiplikátor nyeressége, mert ezt amúgy csinálják a cégek látensen a háttérben, ő azt mondja, hogy szolgáltat, és közben a háttérbe küzd, hogy na most akkor így csinálom, most úgy csinálom. De hogyha ezekről beszélünk és részt veszünk mi benne, akkor például ezt a klímaszorongást is csökkentő, hogyha cselekvését tudod változtatni. Vagy ha te identitásodat növeli, hogy én egy olyan modellt használok, mint egy más technológiánál ezt amúgy csináljuk.
4: Igen, hogy
5: hát én egy kis fogyasztású autóval megyek, mert hát nem kell nekem olyan nagy, mert hogy én nem tudom, csak közel megyek. Hogy ezt kell megérteni, a technológiáknál is ez van, az, hogy például olyan az okostelefonunk nagyon hatékony környezetvédelmileg, maga a telefon, de a mögötte levő szolgáltatások azok brutálisan erősek. Energiafogyasztásban, a levelezés, a csetek, stb. És amikor azt mondom, hogy mondjuk 4 órán keresztül nem használom ezeket társadalommozgalomon, akkor az nagyon nagy változást okozhat ilyen szempontból is. Tehát ha valamikor, akkor az ilyen nyűgös időkben érdemes tanulni, vagy viselkedés változtatni egy picit. Nem arról van szó, hogy soha többé nem ilyen drasztikus 1 és 0, mert az gagyi, az ipari társadalmi gondolkodás, hanem az, hogy kicsit okosabban.
4: Hát ugye, igen, mert hirtelen túlságosan ráutalódtunk erre, tehát gyakorlatilag rögtön beüt az ember mindent a keresőbe, rögtön csinál valami promptot, hogy ez meg az kéne gondolkodás nélkül, és pont ez a probléma, hogy gondolkodás nélkül tesszük.
5: Igen, mert a kényelem jó, és az, hogy kiszolgálnak, az jó, de nem károsztatható senki, aki azt mondja, hogy hát figyelj, nekem adták ingyen ezt a szolgáltatást, hadd használjam már. Ezt értem, és ez teljesen jó is így. De az, hogy amikor picit okosabban viselkedünk, az sokszor rájövünk, hogy ez nem volt olyan lényeges, és addig jó, amíg ezeket mi magunk döntjük el. Uh-huh. Az, hogy mennyire ráutalódunk, hát elég kipróbálni azt, hogy valaki nyaral, és elmegy a térereje, és nincs internetje 2 óráig, ez nagyon nagy tehetetlenség érzések vannak azonnal, hogy de hát akkor nem tudom, erre kell
4: először
5: menni.
4: Először. Aztán felfedezed a helyi kocsmát, és minden megoldódik, tehát, hogy...
5: Igen. Persze, hogyha a fejedben van egy ilyen megoldási modell, hogy amúgy tényleg ott egy másik humán, és esetleg elbeszélgetünk.
4: Lehet vele beszélgetni, így van.
5: Igen. Hát ugye az a kérdés, hogy mire tekintek erőforrásként, és emberből van sok, hát nem egyszerűbb őt megkérdezni. De valóban, de ezek először sokkok, és ez nem hibáztatható érte senki, de jó ezekkel így eljátszani, és inkább mi magunk, hogy plusz a túlfogyasztás is csökkenti. Most mondok egy példát, semmi baj nincs azzal, ha valaki, nem tudom, egy baráti csetcsoportba gyorsan néhány elgenerált képet bedob, hogy nevessünk egy jót, de hogyha ez 24 óra múlva készül el, akkor ez hogy annyira nem lényeges, mert hogy mondhatok egy poént is.
4: Igen, ez jó. Oké, értjük, és tudunk tenni magunk is. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit így földön jártunk most, és ez nagyon jó dolog. Úgyhogy a segítséget.
5: Én köszönöm, és örülök, hogy beszélgethettem veletek bármikor szívesen.
4: Oké. Folytatásra következik. Köszönjük szépen, jó munkát neked, szervusz.
5: Sziasztok.
4: Rab Árpád trendkutató, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa beszélt egy picit az energia és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez a Millás reggeli Best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
10: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
9: Ez a barátunk pedig dr. Magyar Csaba. Ő egyébként, aki nem tudná, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója is, és azért tárcsáztuk, mert azt írja az újság, hogy már megint megnézik a bizalmi vagyonkezelés szabályait. Szervusz, jó reggelt!
11: Jó reggelt, sziasztok!
9: Hát a kormány azt mondta, hogy véget vet bizonyos adóelkerülési gyakorlatoknak, eközben a szakma meg arról beszél, hogy a képernél azért árnyaltabb. Nézzük akkor, mi változik. Rengeteg hír jelent meg a bizalmi vagyonkezelésről, gondolom ezeket árgus szemekkel figyelitek. Mi a legfontosabb üzenete a törvénymódosításnak?
11: Hát az előzőekhez kapcsolódjak, két új barátunk is lesz
9: az a egyik mostani a
11: adásban. Az egyik a NAV, a másik pedig a bizalmi vagyonkezelő. De akárhogy is nézzük, ha a jogszabály szövegét valaki elolvassa, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a véleménye, mert nekem olyan érzésem volt, mintha az idegenek Magyarországon bujkálnának, ugyanis a jogszabályprogram nyelve szerintem egy idegen civilizációnak a rejtjelezése. Tehát olyan, mintha a földön kívüliek telepatikus képességeikkel meghajlították volna az anyanyelvünket, hogy képesek legyenek a magyar szövegezésűnek tűnő jogszabály tervezettel üzenni az anyabolygójuknak. Tehát ez az, amikor Erich von Däniken is elégedetten csettint a nyelvével. Hát kérdés, hogy vajon békés szándékkal érkeztek-e hozzánk. Megpróbálom közvetíteni a mostani adásban ezt az üzenetet a földlakók felé. Mert hát sokszor olvasásra is olyan érzése volt az embernek, hogy nem sikerül dekódolni az üzenetet, de aztán sikerült sok kollégával beszélni, mi is sokszor végigolvastuk, és az jött ki, hogy egyértelmű üzenetet kaptunk, tehát baráti szándékkal érkeztek, de azért mégiscsak szigorítani kell a szabályokat, ugyanis korábban sokan egy adóelőny miatt választották ezt a konstrukciót, vagy legalábbis ez a feltételezés, és ennek fognak szűkülni a lehetőségei. Ez a korábbi adótervezési konstrukció az az volt, hogyha valaki legalább 5 évig bizalmi vagyonkezelésbe tartja a vagyonát, akkor abban az esetben ezt családon belül ki lehetett adni adómentesen, feltéve, hogy előtte piaci értékre felértékelte valaki a vagyonát, és tulajdonképpen ez az 5 éves szabály szűnik meg, és azt mondták ki, hogy felértékelhetem, bizalmi vagyonkezelésbe adhatom, de ha ezt a felértékelt összeget én kiadom a családtagoknak, akkor adózni kell utána, viszont ha a halálom után kapják meg ezt a vagyonelemet, pontosabban a felértékelt összeget, akkor abban az esetben is továbbra is adómentes lesz. Tehát tulajdonképpen röviden összefoglalva nem vége van a bizalmi vagyonkezelésnek, hanem egy új korszak kezdődött, és inkább visszakapja, vagy megkapja azt a pozícióját a magyar jogrendben, ami ténylegesen itt a családi vagyontervezésről.
9: Nagyon optimista vagy, de az újságírók meg imádják a vonjunk mérleget kérdés sort, most is ezzel operálok. Vonjunk mérleget, szigorítás ez a dolog, vagy vannak kifejezetten kedvező változása is a módosítás csomagnak?
11: Őszintén szóval sokkal nagyobb szigorításra számítottam, úgyhogy a hírek alapján azt hihetnénk, hogy minden rosszabb lett, de azért ezt így nem lehet kijelenteni, mert valóban megszűnik az egyik legismertebb adóelőny, ami kapcsolódott hozzá, bár én azt mondanám, hogy ez már túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen, viszont több olyan szabály is bekerült a törvénybe, amit a szakma már évek óta hiányolt. Például kedvezőbb lett az a szabály, hogy családon belül ingyenesen lehet használni a bizalmi vagyonkezelésben lévő vagyontárgyakat. Ezen felül a tartós befektetési számlák kapcsán is beiktattak egy olyat a jogszabályba, hogyha változtatsz a bizalmi vagyonkezelődön, akkor az nem minősül a TBS számla feltörésének, feltéve, hogy ugye kötött a bizalmi vagyonkezelő egy ilyen tartós befektetési számlát a kedvezményezettek javára. Tehát bőven vannak olyan elemek is ebben a csomagban, ami a javára szól ennek a szabályozásnak.
9: Oké, meg ne sértődjék másik barátunk, a jó öreg NAV.
11: Hát, róla már szó sem esik.
9: Igen, őt már meg sem akarják említeni ezek a perna hajderek. Lesznek új feladatai a NAV-nak, viszont ebből a jogszabálycsomagból ez is kisejlik, de micsodák? Ez a legnagyobb újdonság, talán nem az adózási része, hanem hogy a NAV kap új feladatokat.
11: Hát ilyen még korábban nem volt Magyarországon, hogy a személyi jövedelem adóról szóló törvénybe konkrétan leírják az adóhivatalnak, hogy miket kell kérdezni a bizalmi vagyonkezelésnek az ellenőrzése során. Tehát vagy az adóhivatalt érezték képtelennek arra, hogy önállóan tegyen föl kérdéseket, Hát a másik megfejtésem pedig az, hogy rá akartak ijeszteni azokra, akik adótervezési konstrukciót hoztak létre, hogy már előre lássák, hogy miket fognak tőlük kérdezni, és akkor hát, ha hanyat homlok rohannak, hogy önellenőrzést nyújtsanak be, és befizessék az esetlegesen elmaradt adókat. Ezt lehetett volna szerintem úgy is, hogy a hagyományos rendszer szerint előírják a kötelező ellenőrzését, mondjuk a bizalmi vagyonkezelőknek, a részleteket pedig majd az adóhatóság az éves ellenőrzési tervében megjeleníti, de én úgy éreztem, hogy kicsit olyan dühösek erre a konstrukcióra, és akkor akarják mindenképpen mutatni, hogy itt komoly ellenőrzések lesznek. Azt írták egyébként bele, hogy a 2013. szeptember 12 előtti konstrukciókat kell első körben ellenőrizni az adóhatóságnak. Ez azért van így, mert ezt megelőzően még korább, még kedvezőbbek voltak a szabályok, akkor még ez az 5 éves szabály se volt a vagyonkiadásra. Már a múlt héten, amikor röviden beszéltünk erről, akkor is elmondtam, hogy egy kicsit olyan ez az életérzés, mint hogyha tartós befektetési számlára azt mondanák, hogy idén lehet utoljára kötni, jövőre ezt megszüntetjük, és akkor mindenki rohan megkötni a számlát, és pár év múlva pedig kérdezik, hogy na ki az, aki annak idén ilyen számlát kötött még a határidő előtt, és ki mondta neki, hogy kössön ilyen szerződést. Egyébként senki ne jegyen meg, tudomásom szerint nem akarják a TBS-t megszüntetni, mielőtt ezt terjedne el. De visszatérve, mindenképpen azért egy különös dolog, hogy annak idén, hogyha a jogalkotó nem gondoskodott arról, hogy határidők legyenek a szabályozásban, akkor utólag ezt vizsgálgatni. Úgyhogy kérdéses, hogy ha netalántán ilyet látnak, akkor milyen megállapítást lehet tenni. Ráadásul 2014 óta van bizalmi vagyonkezelés Magyarországon, azóta annyira senkit nem zavart ez a kérdéskör.
9: Egyébként, de milyen kérdésekről van szó? Tehát mondjuk néhányat tudsz idézni, hogy mit kell megkérdezni a NAV-nak?
11: Hát úgy lehetne összefoglalni ezt a kérdéskört, hogy mind az adózót, aki a struktúrát létrehozta, mind a tanácsadót, mind az ellenjegyző ügyvédet körbe kell kérdezni, arról, hogy milyen szerződéstervezetek voltak, volt-e bármilyen szó adóelőnyről, egyeztettek-e ilyennel a tanácsadójával, ezen felül pedig végigmehetnek azon is, hogy mennyi ideig volt vagyonkezelésben, mikor történt a vagyonkiadás, van-e bármi olyan körülmény, ami alapján azt lehetne feltételezni, hogy itt csak az adóelőny miatt hoztak létre egy ilyen jellegű struktúrát.
9: Azt tisztáztuk, ugye, hogy nem csak az újonnan létrejövő bizalmi vagyonkezeléseket érintik az új szabályok, ugye?
11: Így van. Tehát, sőt, inkább ennek az ellenkezője igaz, a régieket szeretnék első körben vizsgálni, viszont az is bekerült a jogszabályba, hogy ezen túl lesznek majd kötelező ellenőrzések a bizalmi vagyonkezelésnél, de ez még 2028-ig várat magára, de onnantól fogva mindegyik ilyen struktúrát ellenőrizni fogja a NAV. Tehát a régieknek az a javaslatom, hogy vegyék elő a korábbi iratokat, nézzük meg, hogy megfelelően dokumentált-e minden, mert olyan, mintha a műszaki vizsgára vinnénk az autót, és sokkal olcsó még előtte meghúzni egy csavart, mint megvárni, hogy az ellenőrzés során derül ki, hogy valami hiányzik.
9: Oké. Ha valaki most akar belekezdeni vagyontervezésbe, azt nyilván ezeket az új szabályokat figyelembe véve kell megtennie, ugye?
11: Így van, ugyanis az új szabályok augusztus 31-től lépnek hatályba. Erre azért volt állítólag szükség, mert az EU-s pénzek hazahozatalához erre is szükség volt. Bár őszintén szóval én kétlem, hogy mondjuk Ursula von der Leyen tisztában volt vele, hogy magyar bizalmi vagyonkezelésnél hogyan alakulnak az adózási szabályok. Sokkal inkább gondolom azt, hogy szorgalmi feladatként vállalták itthon, hogy ezt átalakítják. De visszatérve, augusztus 31-től, aki létrehoz ilyen bizalmi vagyonkezelési konstrukciót, annak a régi szabályok szerint lehet létrehozni a konstrukciót, viszont augusztus 31-től már az új szabályok alkalmazandók, tehát erre érdemes figyelni. Ilyenkor elő szokott fordulni, hogy akkor mindenki gyorsan akar még egy bizalmi vagyonkezelési szerződést kötni a mostani még kedvezőbb szabályok szerint, viszont azért arra is érdemes ilyenkor odafigyelni, hogyha valaki felértékelné a vagyont a mostani hatályos szabályok értelmében, és ennek az adóelőnyét később ki tudja használni, azért ne felejtsük el, hogy itt kopogtat az ajtónkon a vagyonadó, és hát elképzelhető, hogy a vagyonadó számításánál jelentősége lesz annak, hogy valaki most felértékelte a vagyonát. Tehát ezt át kell gondolni,
3: igen,
11: hogy
3: de konkrétan mielőtt rohanunk. Számolni nem tudunk, mert ugye a vagyonadónak a pontos feltételei még nem ismertek.
11: Sőt, hogyha konteókat gyártanánk, akkor lehet, hogy az augusztus 31-es dátum, ez ennek is betudható, hogy addig még nem adják ki a nyilvánosság részére, hogy milyen vagyonadós számítási tervek vannak, nehogy itt e szerint tudjanak okoskodni azok, akik ebben gondolkoznak.
9: Okay,
11: és lehet, hogy csak augusztus 31 után ismerjük meg a részleteket.
3: És akkor megkérdeznek az ügyfelek, hogy akkor te melyiket javasolnád, akkor az új rendszerben megcsináljuk meg a felértékelést, vagy ne, akkor
11: az új rendszerben már
3: érdemes? Hogy érdemes igen. dönteni?
11: Igen, az új rendszerben igyekeztek kiszedni a méregfogát ennek az adóelőnynek, éppen ezért azoknak érdemes belevágni az új rendszer szerint, akiknek az a céljuk, hogy egy családi vagyontervezés legyen, és elsősorban vagyonkiadásra a vagyon átadójának a halála után kerül majd sor. De ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy még mindig jobb egy ilyet létrehozni, mint mondjuk végrendelkezni, hiszen hogyha én bizalmi vagyonkezelésbe adom a vagyonomat, akkor nem lesz egy hagyatéki eljárás. Céges vagyon esetében ez elég kellemetlen tud lenni, hiszen hogyha elhalálozik a cég tulajdonosa, és mondjuk az örökösök nem tudnak megállapodni a hagyatéki eljárásban, akkor csődbe is vehet egy cég, hiszen nem lesz, aki kinevezze az ügyvezetőt, elfogadja a beszámolót, és sok más kellemetlenség. De hogyha például a gyermekeinek a vagyonát is szeretné védeni egy házasság előtt, akkor arra is van lehetőség, hogy bizalmi vagyonkezelésbe adják a családi vagyon, és akkor egy válás esetén nem lesz vita afelől, hogy mi számít külön vagyonnak, vagy esetleg az életközösség fennállás alatt a külön vagyonnak a hozama az vajon közös vagyonnak számít-e, hanem ez bizalmi vagyonkezeléssel le lehet választani. Úgyhogy ez egy adóelőny elmegy a rendszerből, de ennek ellenére a családi vagyontervezési lehetőségeknél továbbra is szerintem az egyik legoptimális eszköz lesz.
9: Nagyon megváltoztatja ez a bizalmi vagyonkezelés műfaját, ez az intézkedés csomag, akár a nap szerepe, akár a már említett változások, tehát 5-10 év múlva máshogy fog kinézni a bizalmi vagyonkezelés Magyarországon?
11: Szerintem igen, és akár még egy pozitív változás is lehet belőle, ugyanis az elmúlt években sokan elsősorban adótervezési eszközként tekintettek rá, most viszont várhatóan azok maradnak, akik valóban hosszú távon gondolkodnak a családnak a vagyonáról. A fejlettebb országokban is ez a bizalmi vagyonkezelésnek a valós szerepe, nem az, hogy adót spóroljunk meg vele, hanem az, hogy 10-20-30 év múlva is működjön a családi vállalkozás, és ne az örökösök az első közgyűlésen vesszenek össze, vagy éppen a hagyatéki eljárás alatt. Tehát ha ebből a szemszögből nézzük, akkor nem gyengül a jogintézmény, hanem egyszerűen felnő, és Magyarországon is azt a szerepet tölti be, amit eredetileg szántak neki.
9: Oké, akkor még a hallgatónak reagálj valamire. Kedves adóelkerülőm barátaim, írja ő. Miért nevezik adóelkerülésnek azt, ha valaki a hatályos jogszabályokat betartva tervezi meg az adózását? Na, hogy mindent megteszek azért, hogy egy fillérre se fizessek többet a kelleténél.
11: Szerintem az én számból nem hangzott el, hogy adóelkerülő volt, de visszahallgathatjuk majd az adást.
9: Nem, a miénkből biztos, hogy igen.
11: akkor lehet, hogy azt nehezményezik, hogy nem pontosítottalak benneteket, de akkor köszönjük a hallgatónak. Elég nehéz megítélni ezt a kérdéskört, ugyanis egyetértek abból a szempontból, hogy ha van egy kedvező lehetőség a jogszabályba, és akkor megint a TBS-szel hozom párhuzamba, tehát hogy milyen alapon hibáztatom azt, aki azért köt mondjuk TBS-t, mert éppenséggel ennek kedvezőbb az adózása. Tehát nem feltétlenül azt fog az embernek eszébe jutni, hogy hú, hát azért kötök TBS számlát, mert egyébként hosszú távra gondolkodok. Persze ez is számít a gondolatok során, de hát azért mindenki a maga előnyét nézi, sőt ugye a kapitalista szemében az adó is egy költség, és hát a költséget is minimalizálni kell. Itt tulajdonképpen, ha adóellenőrzések lesznek, azt szeretnék kiszúrni, hogy valaki semmi más miatt nem csinálta ezt, csak az adóelőny érdekében, és főként azt akarják majd vizsgálni, hogy a korábbi szabályok szerint nem kellett várni semmilyen időtávot arra, hogy kiadják a vagyont adómentesen. Tehát, hogyha valaki régebbi szabályok szerint ma bizalmi vagyonkezelésbe tette a vagyont, másnap eladta, és azt követő nap pedig kiadta magának a vagyont adómentesen, akkor élhetnek a gyanúperrel, hogy ennek a konstrukciónak nem a vagyonkezelés volt a célja, hanem csak egy adott tranzakciót végrehajtottak vele. De azért azt is fontos megjegyezni, hogy a bizalmi vagyonkezelésnél sem írták le soha sem a polgári törvénykönyvben, sem az adózási jogszabályokban, hogy csak kötelezően családi vagyontervezésre lehet használni, hiszen azokban az országban is, ahol létezik régóta ez a jogintézmény, szintisztán üzleti célokra is lehetett használni, de az egy fontos adóellenőrzési alapelvit Magyarországon, hogy egy ügyletnek csak az adóelőny elérése nem lehet a célja, éppen ezért lesz ma jelentősége a dokumentációnak, hogy erre a következtetésre jut-e az adóhatóság, vagy nem.
9: Oké, hát azt hiszem, hogy tisztában látunk, hárna neked és a két barátunk, a NAV és a törvényalkotó, meg a bizalmi vagyonkezelés, és megkapta magáét, hála egy nem is tudom hányadik barátunknak, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértőnek, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójának. Köszönjük még egyszer!
11: Baráti üdvözlettel!
9: Baráti üdvözlettel! Szervusz, szép napot!
12: Rádió

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön.

0: Rock, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strand Festival, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, már alig marad gólya Magyarországon, még kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályban épett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett észak-nyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható, vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
3: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
4: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
4: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
7: Aki nem vigyáz magára,

0: azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Korábban is beszámoltunk róla, hogy épül a Metro Dom River harmadik üteme, és ott lesz egy hangulatos kis sétány.
3: Kis sétány?
2: Nem hát kis sétány, jó, kicsi. Nem kis sétány. Mennyi? 3,5 kilométer?
3: 3,5 kilométer,
2: igen. És például az egyik kérdés, ami így felvetődik, hogy ez ilyenkor egy ilyen plusz, vagy extra, vagy azért ugye elvárják egy ekkora lakóparknál a beköltözők, a tulajdonosok, hogy legyen egy ilyen, úgyhogy lesz kérdésünk ez ügyben, többek között azt is megbeszéljük, hogy ez hol fut ez a sétány, és hol megy. Pongrász Tamással, a Metro Dom fejlesztési igazgatójával váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na, nézzük akkor, ez pontosan hogy is van ez a sétány, hol, mettől meddig tart majd?
4: Ennek a sétánynak a koncepció tervezése zajlott, fejeződött be, és ez a 11 keletben a Hengermalom utcától egészen a kelet déli határáig a Szabolya parkig tart. Így 3,5 kilométeres ez a koncepció, ami most létrejött.
2: Nagyon klassz. Ugye, amit itt földobtam kérdést, az szerintem egy izgalmas dolog, hogy ez mennyiben elvárás egy ilyen környezetben, hogy legyen egy ilyen, mennyiben extra egy ilyen lakóparkban, hogyan közelítenek ehhez a tulajdonosok, vagy majdani tulajdonosok?
4: Nekünk Metrodomként mindig is fontos volt a zöld területek fejlesztése, nem csak itt a többi projektünkön is, de ez a Dunaparti fejlesztés egy olyan lehetőség, amit a projekt legelején is tudtuk, hogy ezt ki kell használni. Itt ugyanis a Budafoki út meg a Dunapart között építünk körülbelül 750 lakást, ami a projekt befejeztével kb. 2000 embernek adott ott. Ez egy óriási lépték, és azt gondolom, hogy itt már a kezdet-kezdetén is az volt a célunk, hogy egy zöld övezetet hozzunk létre, már csak a lakóparkon belül is, úgyhogy emiatt még a autóforgalmat is a földszíne alá tereltük. Ott egy alagutat hoztunk létre, onnét érhetőek el a lakók teremgarázsai, és a felszínen azért egy autómentes zöldövezet jött létre. És az autómentes zöldövezet sétányokat, parkokat tartalmaz, amit már csak egy aprócska lépés, hogy a telek határon kívül gondolkozzunk, és a Dunapark irányába is bekapcsoljuk ezt a területet.
3: Miért fontos a Metro Domnak az, hogy egy ilyen közterületet fejleszten, és ebben szerepet vállaljon?
2: Csak azért is, mert ez nem egy kis beruházás, igen, gondolom, igen, a négyzetméter árakba
3: pontosan meg a hosszát tekintve
2: beleolvad
3: is,
2: ez rendesen.
3: Igen, elég nagy költségvetésbe kellett, hogy beleférjen.
4: Igen, ez egy abszolút közterületi fejlesztés, de azt azért látni kell, hogy a mi célunk az nagyon közel állt a keret céljához is, úgyhogy ez az egyeztetés, ez 6 éve ezelőtt, amikor elkezdődött, akkor egy olyan megállapodásba végződött, hogy megterveztetjük ezt a teljes Dunaparti szakaszt, ezt a 3,5 kilométeres szakaszt, ez a Metron finanszírozásában jött létre, és gyakorlatilag a előttünk lévő szakaszt azt teljes egészében meg is építjük, aminek a hármas ütem átadásával együtt tervezzük a műszaki átadását is. Tehát a Metrodom egy koncepciót, tehát egy hosszú távú fejlesztési programot segített a kerület számára, de a Metrodom Metron projekt befejezésével a Metrodom előtti partszakaszt újítjuk ki teljes egészében, és azért pár év múlva itt a reményünk szerint a többi szakasz is kiépül.
2: Ez mikor? Tehát, hogyha említette, hogy ez egy koncepció, tervezés, rá ütötték a pecsétet, meg vagy mettől, meddig, hogy mind, mikor indul, mikor fejeződik be ennek a szakasznak a kivitelezés?
4: Igen, itt a társadalmi egyeztetésen már túl vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakasz, hogy nagyon pozitív a fogadtatás ennek a koncepciónak. Célunk az, hogy ebben az évben az engedélyezési terveket is megcsináljuk, és megszerezzük azokat az építési engedélyeket, amik a Dunapart képítéséhez szükségesek, és terveink szerint következő évben, azaz 2027-ben fogjuk megvalósítani a partszakasznak a kiépítését is. A terv az, hogy a Metro River 3-as ütem átadásával, műszaki átadásával együtt a Dunaparti szakaszt is át tudjuk adni. Ami azt jelenti, hogy a jövő év második felében szeretnénk ezt befejezni. Azt azért látni kell, hogy a Metro csak az első fecske, tehát ezen a területen azért tovább kell várni, hogy ez a teljes partszakasz kiépüljön.
3: Van egyébként valamilyen hozzáadott értéke adott esetben az ingatlan árérték arányához hozzáadott értéke annak, hogy megépül ez a sétány, befolyásolja ez majd az árakat?
4: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ennek biztos, hogy van hozzáadott értéke, hiszen a vevőink a mindennapokban tudják élvezni a Dunapart előnyeit. Tehát ez nem csak természetesen nem csak a lakóparknak a fejlesztése, sőt, ez inkább egy közterületi fejlesztés, ez egy bárki számára elérhető Dunapart, úgyhogy ez egy óriási lépés Budapest életében is, de a Metrodom River lakópark számára ez egy mindennap használható olyan környezeti elem, ami a ott lakók életminőségét nagy mértékben javítja.
2: Ilyenkor ugye ez azért, ahogy elhangzott, ez egy közterületi fejlesztés. Ilyenkor mennyiben lehet például az adott terület gazdájától, önkormányzattól valamiféle támogatás, finanszírozást szerezni, vagy mennyiben tárják szét a kezüket, hogy egy kedves fejlesztő hát csinálja, és utána esetleg érvényesítse az árakban?
4: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Célunk volt már a projekt legelén is, hogy ezt a területet rendbe tegyük. Ez 6 évvel ezelőtt egyébként egy átláthatatlan bozótos volt, ami megközelíthetetlenné tett a Dunapartot. Uh-huh. Tehát ezt mindenképpen szerettük volna csinálni. És nyilván a kerettel a megállapodás ebbe is torkolott, hogy mi ezt saját költségünkön fogjuk megvalósítani, és utána átadjuk térítésmentesen a kerület számára már megépült Dunaparti szakaszt.
3: Van egy olyan kérdés, pontosabban egy hozzászólás, idehoznám. Érdemes egy ilyen adatot úgy is nézni, hogy amíg a panelek lakótelepek esetében a zöld felület aránya 40-60%, addig a modern lakóparkok esetében mindössze 15-30%. Mit tud ehhez hozzáfűzni?
4: Hát azért én azt gondolom, hogy jóval magasabb zöldfelületi arányokat tudtunk elérni. Mm-hmm.
2: És paneleknél arra, is van alacsonyabb, tehát nekem az a 40-60 bizonyos helyeken túlzónak tűnik.
3: Igen.
4: Igen, az abszolút egy túlzó, de pont azzal, hogy mi is a felszínen lévő zöldfeleteket megnöveltük annak árán, hogy levittük a térszín alá az autóforgalmat, ezért nincsenek közlekedő utak, nincsenek parkolók a felszínen, ami a mi esetünkben nagy mértékben emelte a zöldfeletek arányát. Én azt gondolom, hogy itt a Metrodom River lakóparkban pont a Duna és a Budafoki út között egy valós zöld tengely alakult ki.
3: Lehet, hogy egy kicsit naív a kérdés, de amikor már elkészül egy ilyen sétány, ugye mindig az odáig jutunk el, hogy a zöld felület elkészül, gyönyörű, mindenki gyönyörködik benne, használja. Ki fogja karbantartani? Milyen költségei vannak
2: ennek? Az EU-s források, amíg jöttek, ugye az tipikus volt, hogy a beruházás támogatásig gyönyörűen megcsináltak. Igen. Körforgalom belsejére gondoljunk, meg nem tudom, milyen mindenféle környezetet, és utána felverte a gaz, mert ugye egy dolog a beruházás támogatás, és egy dolog a fenntartási költség vállalása. Úgyhogy ez itt egy fontos kérdés, hogy hogyan lesz ez átadás után.
4: Így van, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nyilván a fejlesztésben mi aktívak vagyunk, a fejlesztést azt teljes egészében tudjuk vinni, de az üzemeltetési terület az már a közterület, közterület fenntartónak a feladata, úgyhogy itt a 14.
2: És ezt ő tudja?
4: Természetesen is közösen csináljuk. Ez egy abszolút olyan Dunaparti fejlesztés, ami teljes egészében közös kooperációban zajlik. Mondhatni, hogy a Metrodom finanszírozásában, de a főépítészében vezetésével történt meg ennek a koncepciót, ennek a véglegesítése. Úgyhogy igen, a keret számít rá, és ők is már számolják azt, hogy milyen költségek tartoznak majd az átadott szakaszokhoz, és nekik is évről évre milyen büdzsét jelent ez a minőségi zöldfelület a Dunaparton.
2: Hát akkor ez így egy mondhatni, hogy egy elég jó megállapodás, akkor van rá kivitelező, elkészül, szép lesz, és van fenntartója is, és ha minden igaz, az is jól fog működni. Jó, köszönjük szépen, ez egy nagyon izgalmas ilyen nem is tudom, ilyen kevert projekt, ez a közterület fejlesztés magánfinanszírozásban.
3: Több szakterületnek az összekapcsolása, és több intézménynek az együttműködése.
2: Úgyhogy jó, hogy ránéztünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen.
2: Pongrász Tamással, a Metrodom fejlesztési igazgatójával beszélgettünk.

0: ez még mindig a Millás reggeli Best of külön kiadása.
1: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
2: Millás reggeli.
3: A vízfogyasztás, vízfelhasználás, azt hiszem ez most egy nagyon aktuális téma, nagyon sokat beszélünk róla, és hát próbál most mindenki spórolni, takarékoskodni, azt azért érezzük, hogy itt valahol menet közben eléggé el lett rontva valami, de hát hogy mit lehet tenni, meg egyáltalán milyen állapotban vagyunk, azt Litkai Gergely humoristával, aki most inkább az Európai Éghajlati Paktum nagyköveteként fog velünk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
4: Szia!
5: Jó reggelt, sziasztok!
3: Ezt lehet, hogy esetleg világosítsuk is meg, ez az Európai Éghajlati Paktum, ez micsoda?
5: Ez az Európai Uniónak egy kis szerveződés, aminek vannak országok szintjén is szervezetei, és ez egy teljesen önkéntes alapon működő dolog, amivel hát abban próbálunk segíteni, hogy minél több emberhez eljusson a klíma kérdés, és hát ezen kívül nagyon sok további hát ökológiai válságtól kezdve egyéb rendszerhibák is valamennyire bekerüljenek az emberek horizontjára.
4: Ugye mi most onnan közelítjük meg ezt a témát, hogy a magyar vízhálózatba bekerülő ivóvíznek a negyede el sem jut a fogyasztókhoz, ezt már tulajdonképpen több alkalommal elmondtuk, és 2024-ben a veszteség 24,5% volt, közben pedig egy ember naponta átlagosan 100 liter vizet használ fel, ennek a 7%-át tulajdonképpen ivásra, tehát hogy a szomjúságunk oltására, illetve főzésre használjuk. Az összes többit azt pedig tisztálkodásra, mosásra, WC-öblítésre fordítjuk, aminek nem is feltétlenül kellene ivóvíz minőségűnek lennie. Szóval hogyan tudunk, hogyha ezzel a paradigmaváltással találkozunk, ami amúgy tök jogos, hogyan tudjuk ezt megvalósítani Magyarországon, vagy mire hívja fel ez a figyelmünket?
5: Hát ez nagyon sok mindenre hívja fel a figyelmünket. Én az egyéni víztudatosságot, tehát kétfelé venném, mert nyilván van a saját vízfogyasztásunk, ami szintén hasonló a széndioxid kibocsátásunkhoz, tehát minél jobban keres valaki, azért annál jobban kiveszi a részét a vízfogyasztásból, hogyha magánszemély szintjén nézzük, hiszen akkor majd locsolja a gyepet. Az első kérdés, ugye, hogy egyáltalán még egy ilyen klimatikus viszonyok közötti helyen, mint Magyarország, szabad-e még gyepet locsolni. Hát nyilván más, hogyha én locsolom a gyepemet, és valami, nem tudom, egy 60 hektáros golfpálya, amit napi szinten locsolnak ahhoz, hogy tökéletes legyen a fű ahhoz, hogy ez egyébként egy valós példa, tehát ezt nem használunk, és valós magyar példa. Tehát, hogy ez az első, hogy a víztudatosságnál, hogyha legalább a saját felhasználásunkkal tisztában vagyunk, azt tök. A cikkben is egyébként a szomorú részén rámutattam, ami tök jó, hogy olcsó a víz Magyarországon, de hát ennek megfizetjük az árát abban, hogy nem lesz annyira jó az ellátás biztonságunk. Másrésztről pedig azzal, hogy olcsó a víz, egy nagyon fontos információ hiányzik ebből az ára. És az ár ugye ilyen szempontból még egy dolgot előre visz, ugye a megtérülést. Tehát, hogyha én elkezdek egy szürke vizes rendszert építeni, vagy összegyűjteni az esővizemet, és akkor még egy ilyen szűrővel megpróbálok ebből, nem tudom én, ivóvizet csinálni magamnak, akkor hát nagyon elkötelezettnek kell lennem zöld szempontból, hogy ezt megcsináljam, mert ilyen a rezsijárok, mert nincsen megtérülése. És ez az információ, hogyha hiányzik, akkor miért csinálnám ezt? Tehát nyilván két cikket írtam erről, egyik az ár irányából, a másik a nagyságrendek irányából közelítette meg, és nyilván egy háztartás már a saját dimenzióiban is teljesen más, mint hogyha megnézzük, hogy mennyi vizet használ a paksi atomerőmű, ami most volt egy ilyen kérdés, ami nyilván csak átfik rajta, de hát egy gigantikus mennyiségű vízhasználatot jelent, vagy mennyi párolog el egyáltalán Magyarországra, amire nem szoktunk gondolni, hogy ezben a legnagyobb, mindig az, hogy kifolynak a vizeink, de nagyon sok el is párolog ebből. Úgyhogy én szerintem azért jó, hogyha ezeket a cikkeket valaki elolvas, hogy nagyjából úgy képbe kerül abban, hogy hát, hogy mik itt a létező nagyságrendek. És a másik, és utána tényleg nem akarok ilyen monologizálásba átmenni, de a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a vízlábnyomunk sok szempontból azért nem csak abból áll, hogy amit mondani szoktak, hogy fogamosás közben zárd el a vizet, nem kell ez egy komplett szürke vízrendszer, de mondjuk a van a nyáron, beteszünk kézmosáskor a csap alá egy lavort, és akkor nem a legdurvább vegyszerekkel mosunk kezet, aminek egyéb előnyei vannak, és akkor azzal locsoljuk a növényeket, ez az nagyon jó, vagy a WC-re lehet tenni már ilyen kis csapot, lehet kapni ilyen ilyen, nem perlát, hanem a WC-n van maga a kézmosó csap, és amikor az ember kezet mos, az belejut a WC-tartályba, és már ez azzal öbbítja nélkül, hogy egy szürke vízrendszert hozott volna.
3: Igen. Az a kicsihez az pont jó. Igen.
5: Igen, az a kicsihez pont jó. Tehát a vízlábnyomunk nem ebből áll, hanem hogy mit eszünk, mit vásárolunk, milyen ruhát hordunk, azt milyen gyakran cseréljük, mert ezeknek igazán nagy a vízlábnyom, amire hatással tudunk lenni. Tehát, hogy a táplálkozásunknak sokkal nagyobb a vízlábnyoma, még akkor is, hogyha ez többféle vízlábnyomból zöld, kék, stb. Szürke tevődik össze, de azzal, hogyha nem marha húst eszünk minden nap, hanem mondjuk zöldségeket, és a zöldségeknél is megválogatjuk, hogy ez milyen típusú zöldség, azzal már sokat jobbat tudunk tenni, mint hogyha fogmosáskor elzárjuk a vizet.
3: Ez mennyiben valós elvárás, hogy így olyan tömegek alakítják át a fogyasztási szokásaikat, hogy az hatással legyen erre a dologra?
5: Szerintem ez nem valós. Tehát én, ez arra jó egyébként, hogy hálózatos világban élünk, hogyha egyre több ember kezdel ezzel foglalkozni, akkor egyre több hálózati csomópontot pingetünk meg ezzel, és talán a szabályozás is ennek utána megy. És nyilván erről is írtam sokat, hogy ezt kéne átgondolnunk, hogy egy rendezett átmenet, amikor ezt előre átgondoljuk, folyamatosan végezzük el a beruházásokat, ez sokkal olcsóbb, mint egy ilyen rendezetlen, kaotikus átmenet, amikor mindenki egyszerre kap észbe, ez felhajtja az anyagárakat, hiszen mindenki egyszerre akarja beszerezni a probléma megoldásához szükséges hárucikkeket, vagy alapanyagokat, és akkor sokkal drágább lesz ez az egész. Tehát, hogy ezt kell valahogy átgondolni, ami abszolút politikai szempontból minden szempontból nehéz, hogy hát egy ilyen hosszú távú átgondolt, minden elemében, nem minden percben átélt problémát, hogy tudok én úgy eladni a választópolgáraimnak, hogy ennek lehet, hogy a tényleges hasznát majd csak 5-10, vagy lehet, hogy 30 év múlva látjuk.
4: Hadd hozzak ide
5: csak egy dolog, aha. Tehát, hogy a szabályozás ezekben már nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy tehát hiába kommunikálunk arról, mi is hiába beszélgetünk arról, hogy hát ez milyen fontos, meg formáljuk a szemléletet, igazán a magatartásunkat kell megváltoztatni. Ott pedig sokkal fontosabb az a keretrendszer, amiben működünk, mint az a kommunikáció, amit hallunk arról, ami esetleg teljesen szemben megy azzal a keretrendszerrel, amiben ezek a kommunikációk meghatározódnak.
3: Igen, én egy alkalommal egy adásban mondtam, hogy engem tessék megbüntetni, hogy ha marha húst teszek, mert azzal jobban rá tudnak szorítani, mint hogyha rám van bízva, hogy én legyek fegyelmezett.
5: Egyébként ez is egy közkeletű tévhit, hogy mindenkit meg kell büntetni. Az incentíva az ilyen dolgokban sokkal jobban működik vállalati szinten, ugyanúgy, mint a büntetés. Tehát én nem hiszek abban, hogy mindenkit meg kell büntetni egy ilyen punitív megközelítésben, hanem szerintem az embereket jutalmazni kell azért, ha ügyesek, ha vizet takarítanak, meg ha jókor használják az energiát. És ez igazán a fejéről a talpára kell ezt állítani, hogy egy ilyen pártfőiskolás megközelítésben láttassuk ezt a dolgot, hogy hát akkor használom a vizet, amikor van, akkor legyen olcsóbb, vagy ha olyan mennyiségben használok vizet, ugye, ami már most is beépült a rezsicsökkentése során, ami hát nem egy létszükségletem, akkor ez egy jóval drágább, viszont annak, akinek ez megélhet, tehát ahhoz kell, hogy egyáltalán élni tudjon, hogy inni tudjon, hogy a gyerekeit megfürdesse, ez legyen szociális alapon elérhető, mondhatni egy alapjog mindenkinek.
4: Nagyon vérlázító tud lenni az a konkrét eset, amit most el fogok nektek mesélni, de mindig megpróbáljuk ugye áthárítani a felelősséget az egyén fogyasztására, és soha nem nézünk utána annak, hogy vajon a gyakorlatban a különböző intézmények, akik például a csőtörésekkel foglalkoznak, vajon milyen háttérrel, infrastruktúrával rendelkeznek. Néhány nappal ezelőtt a 18. kerületben, hát nem tudom, legalább 6-an jelentettük be azt, hogy egy kisebb csőtörés van az utcánkban, amiből 3 napon keresztül bugyogott a víz az árokba, senki nem foglalkozott vele, majd amikor már harmadszorra hívtuk fel, akkor azt mondta a diszpécser, hogy ja igen, tudunk róla. És pontosan megmondta, hogy mi volt a probléma, és annyit mondott, hölgyem, ha nem lesz nagyobb csőtörés a városban, akkor majd oda is el fogunk jutni. Na most számoljátok ki, hogy én itt az egyéni felelősségem, mert Gergő is hangsúlyoz, megpróbálom kontrollálni minden tekintetben, majd az utca végén eltörik egy, mit tudom én, milyen cső, ami egyébként nem is egy főnyomó cső, hanem valami apróbb, és hogy 3 nap alatt hány liter víz folyik el ott. Szóval ez egy, tehát én azt gondolom, hogy valahogy be kellene emelnünk ezt a fajta infrastruktúrális hátteret és hiba elhárító hátteret is a beszélgetésünkbe.
5: Persze, erre tudok mondani jó példát, és pont most írt egy remek szakember, aki Miskolcon azt a feladatot kapta, hogy ezt a vízveszteséget csökkentse, és ezeknek a kulcs azért nem feltétlenül az a nagyon hardcore infrastruktúra, hanem hogy megtalálni a kockázati pontokat, megelőzni, jól kezelni ezeket a munkaszervezéseket, és ezek a megtakarítások nagyon gyorsan ugye ahhoz jutnak, hogy kisebb lesz a vízveszteség, és ugye ebből hát több pénz marad a cégnél, és akkor ebből tud beruházásokat megvalósítani. Tehát ez is egy út abszolút, hogy rendszer szinten átgondolni, hogy kell egy ilyet csinálni, és de ezzel együtt, ami szerintem most azért be is jelentették, hogy jóval több pénz fog jutni erre az infrastruktúra korszerűsítése, mint eddig. Viszont amit csak így a pszichológiája ennek a dolognak, ugye, hogy ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy ez a hogy ugyanez a Kína szindróma, de hát, hogy Kína az mennyit széndioxidot jutott a levegőbe, hogy akkor miért takarékoskodjon. És erre két válasz van, tehát, hogy nekem annál többet kell takarékoskodnom, hogy elérjem az én életfeltételemhez szükséges célt, nem? Mert hogy most kit büntetek meg azzal, hogy én magam is pazarlok, vagy rosszabban csinálok, tehát nem hiszem, hogy a kínaiak itt zokognának, hogy én most direkt, nem tudom én, járó motorral állok a spár elő, vagy hogy fogjon az üzemanyag. Másrészt pedig szerintem az is nagyon fontos, hogy azt belássuk, hogy ha célokat tűzünk ki, akkor sokszor az van, hogy én kitűztem egy célt, hogy én zöldebb leszek, takarékosabb, stb., és akkor valami nagyon pici dolgot megvalósítok, elzárom minden reggel a fogmosásnál a vizet, ugyanakkor napi 12 órán keresztül megy a locsoló a gyepen, hiszen az szinte egy intenzív zöld felület szerintem.
3: Világos.
4: Jó, nem győzzük eleget felhívni a figyelmet.
3: Abszolút nem. Hogy stílusos legyek, azt kell mondjam, Gergely, hogy a csapból is te folysz, mert egy kedves hallgató épp téged olvasott, amikor elkezdtünk veled beszélgetni, úgyhogy mindenhol ott vagy. Nagyon szépen köszönjük, ezek nagyon klassz infók és tanácsok voltak, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát és szép napot
4: kívánunk. Köszönjük szépen.
5: Nagyon szívesen és kellemes munkát nektek.
3: Szia, szervusz. Szia.
5: Hello.
3: Ritkai Gergely humoristával, az Európai Éghajlati Paktum nagykövetével beszélgettünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Folytatódik a Millás reggeli Best of különkiadása.
2: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
3: Hadd ajánljuk azt a YouTube videót, ami az ELTE Atomchill csatornáján tekinthető meg, az elektronos rollerek fizikája és veszélyei, és az a Hertlein Károly tanár úr tartja ott az előadást, és magyarázza el nagyon-nagyon klasszul a roller fizikáját, összehasonlítva kerékpárral és minden elemével, a keréktől kezdve a kormányig, a mindenféle szögeken át, amiből nagyon-nagyon jó kiviláglik, hogy miért veszélyes az elektronos roller. Hát ez egy fél órás videó, úgyhogy mi egy 6-8 perc próbálunk valami rövid zanzát adni, vagy felhívni a figyelmet. Hertlein Károly egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnöke, mesteroktató, fizika szakos tanár, és itt van velünk a telefonvonalunk túlsó.
6: Jó reggelt!
3: Na, hát nagyon kiváló a videó, azt mi is megnéztük, és ajánljuk mindenkinek, hogy tekintse meg, hogy ott nagyon plasztikusan, nagyon jól kiderül, hogy miért veszélyes az elektromos roller, és akkor egy picit térjünk is rá, hogy ennek, hogyha tudunk valami kivonatát adni, hogy ha már használjuk, akkor hogyan használjuk jól, hogy a fizikának nem ellent mondva valahogy túléljük ennek az eszköznek a használatát.
6: Hát az elektromos rollereket az ember, hogy elkezdi vizsgálgatni, akkor tényleg nagyon sok szempont jön elő. Az első, amit én az előadásomban megpróbáltam kidomborítani, ez a fizikája.
3: Igen.
6: Tehát igazából az egyik rész, hogy ahol közlekedünk vele, és ahogyan az fölépül, az kinéz ez a roller. Ugye az, most igazából mi Budapesten vagyunk, és hát Budapest ebben a tekintetben egy elképesztően izgalmas város, ugyanis ha csak azt megszámoljuk, hogy a rollerek hány helyen találkozhatnak mondjuk villamossinnel, ami azt kell mondjam, nem barátja a rollernek.
3: Igen.
6: Tehát ugye ez az első dolog. Én nem mennék bele az útibákba, azért olyan irányba vissza, amiben én nem akarok beleszaladni. A másik dolog az, hogy a rollerektől elvárjuk, hogy összehajtható, kicsi, könnyen mozgatható legyen, föl leszessen szállni vele egy villamosba, beférni a liftbe. Ennek eredményeként elképesztő kompromisszumok vannak a rollerben. A kiskerék az azt jelenti, hogy a legkisebb, úgy is mondhatnám, ilyen pestesen, hogy egy 2 forintosra rámegy az ember, és a roller már rögtön megakad, komoly, interakciót igényel az embertől, hogyha egy akadályra rámegy. Tehát hogyha én be azt mondom, hogy mindenkinek az lenne normális, hogyha aki rollerrel megy, állandóan vizslatja az utat, hogy hol van egy gödör, mert gyakorlatilag ezek a kiskerekek, amik mondom, összehajthatóság mentén, és a szállíthatóság mentén születtek, ezek borzasztóan fontosak.
3: Igen, és bocsánat, dolog... csak hadd utaljak megint a videóra, hogy aki egy kicsit a fizikája is érdekli, ugye itt ez a fékező felemelő erő és annak a vektora összevetve a kerék méretet gyönyörűen leírja. Igen. Azt a problémát, hogy amikor akadályba ütközünk, akkor hogyan bucskázhatunk keresztül mondjuk a rollerre.
6: Ebbe azért nem mentem volna bele, mert ehhez igazából tényleg szerencsés, ha látunk egy rajzot.
3: Abszolút, igen.
6: Megpróbálom én azért körülírni, tehát az a leglényegesebb dolog, amikor egy akadályra rámegy az ember, akkor egy jól meghatározott irányba, az első kerék tengelyének irányába mutató erővektor lesz. Ezt a fölbonthatjuk két komponens, az egyik, amelyik megemeli a rollert és segít átjutni az akadályon, a másik az pedig egy erre merőleges, amelyik végül is a sebesség változását fogja elidézni. Na most az a helyzet, hogy amikor az ember ezekkel a rolleres dolgokkal néz, akkor az nagyon fontos, hogy a rollernek, amikor ember ráteszi a két lábát arra a trepnire, és megfogja a kormányt a két kezével, akkor ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kettő között minden egyes ízület egy csuklóként működik, egy borzasztó sok szabadságfokú rendszer van, és ha most összehasonlítja az ember a kerékpárral, akkor ugye azt lehet mondani, hogy a kerékpárra rátesz a két lábát a pedálra, a kormánnyal megfogja a két kezét, és közötte a legizgalmasabb, a tömegközéppont környékén ül az ember az ülésen, és ettől ez iszonyatosan nagy stabilságot ad. A rollernél ez a történet, ez nincs meg. Tehát, hogyha meggondoljuk, a biciklista az ülésről úgymond leszed nem egyszerű, a rollernek a deszkájáról leesni, az pedig baromi egyszerű.
3: Világos.
6: Mindenképpen érdemes látni. Igen. Van egy másik dolog, amit én azt gondolom, hogy mindenki számára érdemes végig gondolni, hogy azt, hogy sok roller van Magyarországon, ilyen 100 000-es nagyságrend, ezt kár tagadni, és hát gyakorlatilag én kétfelé szedném. Az egyik része, és én azt gondolom, hogy sajnos ez a kisebb, az, aki normálisan megpróbál rollerezni, jó ez a néz mentén. És vannak emberek, akik vagy azért, mert nem érdekli, vagy azért, mert nem tudja, olyan dolgokat vállal be, amit nem kéne. Az első, én azt gondolom, a legizgalmasabb az életkor. Beszéljünk az életkorról, mert az
3: életkor...
6: Tehát, hogy ugye most, ha valaki megnézi, van egy ilyen közönségkérdésszerű, tehát gyakorlatilag föl lehet menni egy oldalra, lehet választani, hogy ki mit gondol erről a dologról. És ott az egyik rész, ott az életkornál be lehet azt is jelölni, hogy 12 éves kortól menjen az ember rollerrel, és igazából, hogyha meggondoljuk, ez a 12 éves kor, ez egyszerűen hogyan? Tehát, hogyha most megint csak azt mondom, hogy menjünk a tudomány irányába, de most ne a fizikát nézzük, hanem nézzük meg azt, hogy például a szomatometrikus és koordinációs érettség 14 éves kor alatt nem alakul ki az emberben. Van egy másik, a kognitív és jogi érettség, tehát magyarán itt is arról szól a dolog, hogy 14 éves kor alatt a gyerek nem, jogilag nem vonható felelősségre. Mégis azok, akik a jogot akarják, azok beteszik azt a dolgot, hogy már 12 éves kortól mehessen a gyerek. Az igaz, hogy csak a kis rollerek, az idézőjelben kis rollerekről beszélünk, de azért azt kell mondjam, hogy egy 12 éves gyereknek azt mondani, hogy mehet egy 1000 wattos rollerrel, ami 25 km óránkénti sebességre képes, ez gyakorlatilag ez egy olyan, hogy is van, butaság, nem tudok jobb szót erre mondani, nem akarok megbántani ebben senkit, de gondoljuk utána, hogy egy 12 éves gyerek, ha megkérdezünk egy testnevelés tanárt, hogy a 12 éves gyerekek közül azok, akik éppen megfelelnek a testnevelés szabály, őket is beengedjük ebben, és igazából azt kell mondjam, hogy ebben a korban ilyen, hogy veszélyérzet, meg semmi nem alakul ki. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy először is vizsgázni, mindenképpen kellene őket vizsgáztatni, és a vizsgáztatás előtt én azt gondolom, hogy egy praktikusan egy kressz tanfolyam, egy jogosítvány szerzéses hasonló úgy szükséges lenne.
4: Ha már itt szó esett arról, hogy ugye milyen korosztálynak kellene vizsgát tennie, meg egyébként is milyen biztonsági dolgokra kellene figyelni, mi az a passzív vagy aktív lehetőség, hogyha ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy rollerezni szeretnénk, amit mi meg tudunk tenni, és mi az, amit felszerelésben tudunk biztosítani, hogyha baleset történik, akkor csökkentsük a hatását.
6: Hát ugye az biztos, hogy amikor rollerrel elesik valaki, mondjuk az egyszerűség kedvére a 25 km óránkénti sebesség megengedett az úgynevezett kis rollereknél. Na, ezt az ember lefordítja, ezt a 25 kilométert, ez pontosan ekkora sebességgel megy az az ember, aki 2,5 méter zuhan. álló helyzetből. Tehát ez azt jelenti, úgy lefordítom, hogy ha ki 25-tel megy, azt átalakítjuk egy ilyen éves pályával, akkor azon az éves pályán 2,5 métert fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember elesik, ezt a mozgás energiát kell valahogy tompítani. Most az embereknek a nagyobbik hányada ezt nem nagyon tudja. És amit még a rollernél kiemelendő, hogy a roller majdnem biztosan segít abban, hogy az ember ne talpra essen, hanem sajnos a fejével fogja tompítani. Amikor az ember elesik, a legtöbbnek, míg a nyeleg van és nyár, kesztyűt nem jut eszébe venni. Nagyon sokan szandába, meg rövid nadrágba rollereznek. Én azt mondom, hogy persze meg lehet ezt tenni, csak hát, hogy amikor elesik az ember, és csak 5 centit csúszon az aszfalton, az hát elég, az borzasztó sebek. Borzasztó sebek, arról nem beszélve, hogy az embereknek a legtöbbje az arca és az álla és a koponyája törik. Azt olvastam egy statisztikát, ebben az évben május végéig 449 baleset volt, amelyet a gyerekek szenvedtek el, és azt mondják, hogy ez minden 20. Gyakorlatilag az intenzív osztályon fejezi be.
4: Hát az apubukos is, aki biztos, hogy nem segít a 100%-ig a biztonság megőrzésében. Ezt
6: hát
4: azért látjuk.
6: Az az igazság, hogy ezek a személyvédelmi eszközök, ezek nagyon, hogy is mondjam, csak elhanyagoltak. Ami izgalmas, hogy például én, amit legjobban félek, ezek az úgynevezett zajszűrős fejhallgatók. De teljes egészében az egyik érzékelő szervünket kiiktatjuk. Tehát ez egyszerűen bocsánat, nem bocsánatható ez a bűn. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az ember megy, az szeretné a környezetét fölfogni, megérteni, és annak megfelelően cselekedni. Na most, hogyha az ember egy ilyet föltesz, akkor gyakorlatilag lemond a hallásról. És hát az akár tetszik, akár, még a legjobb zene mellett sem mondanék le róla. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni. Ami még nagyon fontos, hogy még egyszer mondom, lássuk be, hogy a rollerek kompromisszum eredményei. A kompromisszum az azt jelenti, hogy egész egyszerűen, ha nagyobb méretűre készítenék az első kereket, szélesebbre a kormányt, a kormány fejcsősző, sajnos egy ilyen szakszót el kell mondani, de ha valakit érdekel, nagyon könnyű rátalálni. Tehát igazából ezek alapvetően meghatározzák azt, meg még a rollernek a tengelytávolsága. Tehát, hogyha ezeket mind-mind az ember úgy próbálja megérteni, és nem akarja azt mondani, hogy de hát az én gyerekem az olyan ügyes, hogy ne tovább. Tehát, hogyha nem így kezdünk hozzá, meg az én gyerekemre ez biztosan nem vonatkozik, akkor valószínűleg el lehet kerülni ezeket. Egyébként én azt kérdezem, hogy valaki, aki 14 éves kor környékén gyerekeket meglát együtt, az egészen más viselkedést mutatnak, mint ha egyedül
3: igen,
6: vannak.
3: Aha, világos.
6: Én azt mondom, hogy ezt azért az életes tudományok ezt nagyon jól tudják, és én azt gondolom, hogyha biztathatnám a jogalkotókat, akkor talán kérdezzék meg a kognitív, a szomatometrikus dolgokkal, a koordinációs érdekség, ezzel foglalkozó pedagógusokat, tehát vannak bőségesen és nagyon komoly tudással rendelkeznek ahhoz, hogy elmagyarázzák, hogy miért nem szabad. Én világos. Szerintem minimum 16 év lenne az, hogy elektromos rollerra gyermek fölül.
3: Oké, tanár úr, nagyon szépen köszönjük, továbbra is javasoljuk a hallgatóknak a videó megtekintését, ott még több részlet kiderül az elektromos rollerek
6: nagyon
3: fizikájától. Köszönjük szépen a beszélgetést, minden jót, viszont
6: hallásra, további szép napot!
3: Hetlein Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnökével, mesteroktatóval, fizika szakos tanárral beszélgettünk a rollerrelzésről, elektromos rollerről, és tényleg nézzétek meg a YouTube-on az elektromos rollerek fizikája és veszélyei című videót. Tényleg eszméletlen jó, és nem kell megijedni, mert nem olyan fizika,
4: nem,
3: amit
4: de,
3: majd...
4: De, tudod, a videót megnézve arra a következtetésre jutottam, hogyha megértjük azt, hogy milyen
3: persze,
4: fizikai
3: pontosan,
4: hatásoknak vagyunk kitéve,
3: pontosan.
4: akkor valószínűleg felelősebben fogjuk használni. Egyébként nem, itt főleg a gyerekekről, kamaszokról beszéltünk, de írja nekünk valaki, hogy felnőtt építészmérnökként találkozott ezzel az esettel, hogy ivott pár sört, rollerrel ment haza, a következmény pedig, hogy mindkét csuklója eltört, és akkor talán még ő olcsón megúszta. Mert hogy amit említett tanár úr is, hogy tele vannak a kórházak olyan sérülésekkel, amikből elég nehéz felépülni, és rollerek okozták. Szóval nekem ami a tanulság ebből az egészből, hogy nagyon komplex egyeztetés kell. Igen. Jogilag, közlekedés biztonság szempontjából, és valószínűleg a gyártóknak is van valami fajta edukációs felelőssége abban, hogy ezeket a baleseteket elkerüljük.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kovalszki.

0: Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
1: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
0: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
3: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
2: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: Millás reggeli.
5: Kiengedjük a szellemet a palackból.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Ez a Millás reggeli Best of válogatása, folytatjuk műsorunkat.
7: Millás reggeli,
4: ahol széles a paletta.
8: Kántor Endre lenyomata következik a műsoron, mégpedig egy olyan vendéget szervezett a stúdióba, aki szintén barátunk, ma egyébként csupa barátunk van az egész műsorban véletlen, hiszen a nemzetközi barátságnap van ma, úgyhogy egy igazi aszalónő, bármit jelentsen is ez a kifejezés, van a stúdióban, Szoller Andi.
9: Ezt nem vállalom, a hedonistát azt inkább be van felkompolt.
10: Ugye, ez van az adás menetben.
9: Oké, hát ezt írtad, hogy aszalónő, de hát azért én rettenetesen messzire vagyok attól, hogy az aszalást...
8: De az első lépéseket velünk ellentétben legalább
9: igen,
8: már
9: megtettem.
10: Mi aszalódunk?
9: Miért az igazság, hogy
10: de te meg aszalsz.
9: Én aszalok, mert hogy nagyon-nagyon sok aszal gyümölcs fogy nálunk télen otthon, joghurt mellé, meg ilyesmi, és gondoltam, hogy akkor én ezt
10: megpróbálom. Jó, drága, majd én magam megcsinálom.
9: Igen, pontosan így. Aztán rá kell igazából jönnöm, hogy ez ne menj.

0: Nem egy lufi, amiben belefolyok, aztán gömbölyű.
1: Az asszalás művészet? Azt akarod
0: nem kicsit
1: mondani? Tényleg?
0: Igen.
1: Hát a világ legegyszerűbb dolga, kiteszel félbevágott szilvákat a napra, azt megasszalod.
0: Kérdezd meg AI barátodat, és azt fogja mondani, hogy ha áfonyát szeretnél asszalni, akkor kezd úgy, hogy egyesével átszúrod a szemeket.
1: Jézusom, most ment el a kedvem az egésztől.
2: Te ezt kipróbáltad?
0: Igen.
2: És?
0: Az az igazság, hogy nagyon sok mindent próbáltam most már ki. Vettem egy viszonylag jó képességű gépet, ami azt jelenti, hogy több mint 500 watt. Ez egy elég fontos dolog, hogy erre figyelni kell, hogy a kisebb teljesítményű gépek, azok tényleg szemöldökbe fonósak, tehát 1000 évig fog tartani, mire valami történik a gyümölcsökkel benne.
2: Tehát 500 watt hívják, fölött... hogy asszalógép?
1: Van ilyen. Igen. A diszkontláncokban időnként óriási akcióval hirdetik, én aha. is majdnem elcsábultam, de maradtam a radiátornál, de erről majd később.
0: Hát a radiátoron te emuhúst próbáltál asszalni, de az is. Egy más sztori. Szóval, hogy egy viszonylag magas watttal rendelkező gépet kell választani ahhoz, hogy értelme legyen. Ez 7 tálcás, de például erre rájöttem, hogy sokkal jobban járok, ha nem mind a 7 tálcát töltöm meg, hanem mondjuk egy 3-at, mert sokkal hamarabb
1: pedig azt gondolná az ember, hogy az a haladós, hogyha jó, megtömöd, aztán hadaszolódjon.
0: Én is ezt gondoltam az első néhány körben, és aztán utána ezt így felülbíráltam. Próbáltam sárga barackot. Nagyon nehéz a sárga barackot ilyen körülmények között asszalni, mert ugye rettentő vastag, meg hát nagyon eltérő az, hogy milyen nedvesség tartalma van. Az áfonyát egy fokkal könnyebb, bár meg kell szurkálni egyesével, még egyszer mondom, de tehát ez teljes krézi volt. A megy viszont zseniális, azt nagyon könnyen lehet, mert ugye azt kimagozod, és ezáltal félben nyílik, és hogyha a héjával lefele kell mindig belerakni az asszalógépbe a különböző gyümölcsöket, hogy fölfele tudjon ugye párologni, az viszont nagyon-nagyon jól aszalódik nálam.
1: A zöldségek?
0: Zöldséget nem próbáltam még. Most van az a szezon, amikor elkezdődik a normális áru paradicsom. Tehát ez a mini paradicsom, amit én gondoltam, nem ezeket a hatalmasokat, hanem kicsit kisebbet gondoltam. Arra jöttem még rá, hogy az ilyen nagyobbakat nem félbe, meg ne, hát egész be esélyem sincs. Félbe talán már jobb egy kicsit a helyzet, de hogyha 3-ba vagy 4-be így szeletbe vágom, akkor még könnyebben asszalódik meg. Tehát vannak 1 millió trükk van. Tehát ott kezdődik például a dolog, hogy legalább citromos vízbe, de valamiféle savas vízbe kell először átmosni az egészet, hogy fertőtlenítse. Ezt utána én kirakom a napra, hogy egy picit megszívja, vagy elpárologjon a felesleges nedvesség róla, és utána rendezem be a kis tálcára, ami meg ilyen jó kis lukacsos műanyag tálca, könnyen takarítható, de, és ezeket rakjuk ugye egymásra, és kapcsoljuk be a gépet. Az is fontos, hogy itt hőmérsékletet és időt lehet állítani ezeken. A minimum az a 10-12 óra, hogy bármi is történjen vele. Tehát olyan szempontból baromi jó, hogy este odarakod, és reggel ránézel. Mondjuk zúg, zümmög, zakatol, kattog, de hát...
1: Mondjuk az, mióta asszalónő lettél, nem alszol rendesen, de értem.
2: Most már értjük ezek kialvatlan tekinteteket reggelente.
0: Ki lehet rakni az erkélyre, teraszra, és ott aztán zúghat égbevilágba. Na de egyébként...
1: Mekkora mennyiség van most már? Tehát a következő gyümölcsérésig...
0: Nem fogom tudni, kizárt. Tehát ezt egyszerűen nem lehet. Olyan mennyiséget nem tudok csinálni. Most a jelenlegi legnagyobb küzdelmem az elkészült áru tárolása. Arra is rengeteg ötlet van.
1: Hát hogy arra meg azt gondolom, hogy sima befőttes üveg.
0: Lehet teljesen légmentesen záró befőttes üvegbe tenni, lehet vákum zacskóba tenni, lehet ilyen szövet szatyorba valamiben tenni. Én most már próbálok, tehát én a különböző mennyiségben elkészült különböző típusú gyümölcseimet most így mindenféle teszteken futnak, tehát valamelyiket így tárolom, valamelyiket úgy, most kíváncsi leszek, hogy melyik hogy bírja.
2: Tehát hogyha... akkor felhalmozási fázisban
0: most
2: vagy?
0: Igen, kis mókust játszom.
2: És lesz, aki megeszi?
0: Hát az biztos. De mondom, nálunk őrült mennyiségben fogy minden. Én arra, tehát még
2: de,
0: az áfonyán gondolom...
2: De akkor már kész? Lehetne akár enni, csak nem adod oda?
0: Vannak kész dolgaim, igen, de még szívesen csinálnék. Például áfonyát, azt nagyon, meg szilvát, hát most jön a szilva szezon,
2: igen.
0: Úgyhogy ilyenekkel játszom.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy húst gondoltál-e asszalni?
0: Nem.
1: Nem csinálsz jerkyt? Nagyon jó.
0: Nem. Te szeretnéd, hogy...
1: Én szoktam csinálni, én eszem. Néha
0: figyelj,
1: olyat.
0: kössünk egy üzletet. Igen. Én egyik reggel elhozom majd neked, amikor már végeztem a saját dolgaimmal, elhozom neked a gépet, és tégy belátásod szerint. Csak aztán tisztítva kérem vissza.
1: Jó. Nem biztos, hogy az a legjobb. Nem tudom, hogy a szalógépben lehet-e. Ez a napos radiátor, napos és vagy radiátoros hús.
0: Meg lehet próbálni.
3: Óvatosan
0: szerintem.
3: A szájállásokkal, az ország néhány kulcsos házakban már kitiltották őket. Úgyhogy...
1: A mérhetetlen és partalan hús asszalás miatt tiltottak ki, persze.
0: Hát azért mondjuk az, amikor a radiátoron ott szárad egy ilyen darab hús, és napokon keresztül...
1: Nem darab.
0: Hát akkor mi?
1: Az egész radiátor be volt a...
0: Jézus, úristen. Nem csodálom,
1: szarvas
0: szegény.
1: Szombot vékony szeletekre vágtam, besóztam a nép, akkor még nyomtatott Népszabadságnak a számaival beborítottam a radiátort, és arra ráraktam a húsokat. És
0: hogy lehetett
1: az
0: veled egy lakásban megmaradni?
1: Majd megadok egy telefonszámot, aki erre a kérdésre tud válaszolni.
3: Okay. De nem bírta sokáig.
1: Nem, igen.
0: De hogy haladunk itt előre az időben,
1: hát
0: az időjárásban.
1: Még liofilizálni is fogsz tudni, írja a hallgató, hogy liofilizálni. A liofilizálás az egy kicsit technológia igényesebb. Addig megy otthon is, hogy a gyümölcsöt vagy zöldséget nagyon alacsony hőmérséklettel kopogósra fagyasztjuk, ez addig megy. De aztán egy zárt kamrában erős vákumot hoznak létre, és utána enyhe hőmérséklet emelkedéssel a jég, a gáz halmazállapotúvá alakul, anélkül, hogy megolvadnak.
0: Megmondom,
1: tehát ezt a vákum környezetet azért nehéz otthon előállítani.
0: Megmondom őszintén, hogy az, a legelső az az volt, hogy decemberben Milánóban belefutottunk egy piacba, ahol vettünk liofilizált zöldségeket, és én oda is vissza voltam tőle, imádom, fantasztikusan finom. Úgyhogy az első gondolatom az volt, hogy veszek egy liofilizáló gépet.
1: Olyat aztán, is lehet kapni?
0: Hát iparit. Úgyhogy arról lemondtam. Így lett aszalás.
1: Aha. Na, hát...
0: De okay. Érdemes ezekkel játszani.
1: Igen,
3: ez abszolút. Majd még...
1: Majd egyszer, ha tökélyre
3: számolj
1: viszem...
3: Számolj be a középtávú eredményekről.
0: Rendben.
3: Is majd egy fél
1: a
3: év
1: tökélyre
3: múlva.
1: Viszem a fermentált élelmiszerek készítését, én is kisajátítom magamnak egyszer az NOP kurovatot. Most még embrionális eredményei
0: szerintem
1: vannak.
0: Szerintem el tudom intézni.
1: De nagyon biztatóak.
3: Hát több embernek kell szólni érdekedben edénél, én úgy érzem, de majd teszünk rá kísérletet.
1: Hát hajrá, akkor asszaljunk.

0: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
1: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje,
2: Millás reggeli.
3: És a múlt héten lent tartózkodtunk a Homola borteraszon, onnan szólt a Millás reggeli adásra. Rojkovics Ágoston borásszal szerettünk volna egy jót beszélgetni, a Homola pincészet birtok igazgatójával, amikor is megszakadt a közvetítés rajtunk kívülálló okok miatt. Ugye ezt pótoljuk most, ő itt van most a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel!
3: Na, bor és szőlőhelyzet Palóznakon, ugye nagyjából ez volt a beszélgetésünk célja, de szerintem kezdjük azzal, hogy hogy látod az idei évet. Nyilván rengeteg kihívás van a bor és szőlő ágazatban is, ez a Balatonfüred csopaki borvidéket sem kerüli el.
4: Így van, a kihívás az mindig van, minden egyes év tartogat számunkra meglepetéseket, meg kihívásokat. Ami megdöbbentő, vagy egy örömhír is egyben, az az, hogy holnap kezdjük a szüretet.
3: Igen, ez tényleg megdöbbentő.
4: Kicsit korai, igen. A pezsgő alap boroknak az alapanyagát most szedjük, Chardonnay és Furmint szőlőket fogunk holnap szüretelni, úgyhogy nagy a készültség a pincében, rengeteg a munka.
3: Már most olyan érettségi szintet mutatnak a szőlők, hogy a pezsgőnek megfelelő beltartalom megvan, meg sav?
4: Így van. A pezsgőnek ugye korábban van a szürete a pezsgő alapanyagnak, mint a bornak. Itt magasabb savakra, alacsonyabb pH-ra és alacsonyabb cukorfokra szüretelünk, és elérkezett nálunk ez az idő, hogy szüretelni kell.
3: A többi szőlőfajtával mi a helyzet, hogy látod?
4: A többi szőlőfajtának azért még kell egy kis idő, azért bízom benne, hogy jövő héten még nem indul be a nagy szüret, de van arra is esély. Most folynak a mintavételezések, a próbaszüretek, ilyenkor az ültetvényekről veszünk mintákat, ezeket kipréseljük, és akkor analitikailag vizsgáljuk őket. Hogy lássuk, hogy hol tart az érés. És ez alapján határozzuk meg majd a szüreti időpontot.
3: Nagyon vicces, most így eszembe jutott, amit mondtál, mert hogy éveken keresztül az egyik pincészetnek az volt a kommunikációja, hogy valamikor így augusztusban bejelentett, hogy megindult a szüret a Csaba gyöngyével.
0: Igen.
3: És ugye arra az ember úgy
0: az
3: készült,
0: klasszikus.
3: De hogy azért ez augusztusnak így hát a közepe, még nem értük el a közepét, és azért ez így jellemző. Mennyire lehet az aszályos helyzettel tenni valamit?
0: A szőlők, a bócák.
3: Na, az is, igen.
4: Igen, ez egyértelműen érződik, hogy változás alatt vagyunk. Az érés az sokkal, a szüret a sokkal korábban van, mint régebben. Nyilván ez a nagyon nagy meleg, a szárazság meg az asszály, ez megviselte a szőlőt. Vannak olyan fajták, amik kifejezetten jól kezelik, például a szirá. Uh-huh. Ez az előző adásban is beszéltünk róla, ez nagyon jól érzi magát ezen a termőhelyen, úgyhogy jól kezeli, de vannak sajnos olyan szőlőfajták, amiket most megviselt ez az időjárás, de hát ilyen a szőlőtermesztés, a mezőgazdaság minden évben más és más.
3: Van olyan stratégia szerinted, hogy egy kicsit átgondolni az eddigi rutinokat, tapasztalatokat, és körülnézni olyan borvidékeket? Ha már el szirát említetted, azért aki ilyen Châteauneuf-du-Pape és környékén járkál, ugye teljesen más tőkéket lát, ilyen alulvirális kavicsos talajon, ilyen kis göcsörtök a földben, a termelés módját át kell gondolni, a fajta szerkezetet át kell gondolni. Mi az, amiben gondolkodtok, hogyha ez így marad, akkor milyen váltás lesz szükséges?
4: Aha, nagyon jó a kérdés, ez egy izgalmas téma. Mindenképpen a talajból indulunk ki, tehát a tavalyi évtől elkezdtünk a talaj szerkezettel, a talajkutatással foglalkozni. Arra törekszünk, csak nagyon röviden, hogy a gyökereket igyekszünk arra ösztönözni, hogy minél lejjebb hatoljanak a talajba, illetve a talajnak a tápanyag utánpótlását is biztosítjuk. Igyekszünk minden sor közben olyan növénytakarót vetni, ami nem konkurál a szőlővel a vízért, illetve ilyen apróságok vannak még, amivel tudjuk tudjuk picit befolyásolni azt, hogy a szőlő jobban tudjon alkalmazkodni ehhez az éghajlathoz. Nálunk viszonylag fiatal ültetvények vannak, de 5-6 éves ültetvény a legtöbb szőlőnk, tehát ezek még nagyon fiatalok, a gyökerek nincsenek olyan mélyen, ahol esetleg vizet tudnának találni, úgyhogy nekünk évről évre most azon kell dolgozni, hogy egyre lejjebb és lejjebb hatoljanak ezek a gyökerek.
3: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és biztos, hogy valami ilyesmi jövő vár. Közben azon gondolkodtam, hogy pont ugye a borvidéknek az adottsága az, hogy nagyon klasszul moderál a Balaton, és visszavetődik egy csomó napfény is a víz felszínéről. Ugye ez aláhúzott ilyen előny volt korábban. Lehet, hogy ez most azért kicsit ebből az előnyből némi elpárolgott ezzel az időjárással.
4: Igen, ebbe van igazság. Mondjuk ez a visszaverődés az inkább Badacsonyban, ahol ott kifejezetten jellemző, én azt gondolom, de nálunk is vannak olyan területek, amik egy-egybe Balatonra néznek természetesen. Hát igen, ez most nem kedves sajnos.
3: És szerinted az a fajta szerkezet, ami nagyon jellemző a borvidékre, tehát fehérekből mondjuk az olasz Riesling, szürke barát, furmint, amit említettél, vagy a vörösök közül Fran, Szirá, kék frankos, az mennyire, hát a Szirá jól érzi magát, azt mondtad, mi van a többivel? A Fran is szereti a meleget, nem?
4: Igen, Cabernet Franunk az nincsen.
3: Ja, értem.
4: Most így a saját területünkön erről nem tudok nyilatkozni, kék frankosunk van. A kék frankos az jól érzi magát, ő egyébként a leghűvösebb dűlőnkben van, ahol egy barna erdő talaj van, és ott van a legtöbb talajvízünk, tehát ő jól érzi magát. Aha. De amit tapasztalok, hogy ezek a most idézőjelben a tokai fajták, tehát a furmint, sárga muskotáj, ezek nagyon jól alkalmazkodnak, nagyon jól érzik magukat ezeken a területeken, úgyhogy ennek nagyon örülök. Viszont vannak fajták, az olasz Riesling a mi saját területeinken sajnos most nagyon-nagyon szenvednek ettől az időjárástól.
3: És a fogyasztók vajon ők mit szeretnének? Mert ez a másik, ugye hát hiába borász szőlész szakmai szempontból meg lehet fejteni egy ilyen szituációt, de a másik oldala az, hogy ezeket el kell adni. Tehát, hogy az, hogy a bubis felé fordult a piac egy időben, az megvolt, de mit látsz, hogy mit szeretnének a fogyasztók?
4: Hát ugye, hogyha így globálisan nézzük a piaci trendeket és a változásokat, ugye már nagyon régóta sajnos csökken a borfogyasztás, így világszinten és Magyarországon is. De alapvetően az alkoholfogyasztás is, de a borfogyasztás az nagyon. És egyre inkább divatosak vagy trendi ezek a boralapú koktélok, alacsony alkoholú borok vagy italoknak a fogyasztása, illetve ugye most Magyarországon kezd betörni az alkoholmentes borpezsgő kultúrája vagy fogyasztása. Úgyhogy most ezek az irányok. Nagyon nehéz a piac. Nagyon sok bor van. Nagyon jó borok vannak itthon, és hát ugye a probléma az, hogy egyre kevesebben fogyasztják a borokat.
3: Hát amit mondtál, hogy az alacsonyabb alkohol, abban a fröccs az beleillik nagyon kiválóan, és az mégiscsak egy
4: igen,
3: ilyen
4: igen,
3: és ráadásul még bubis is, tehát még abban a trendben is ez beleillik, úgyhogy végül is az működhet. Én azt olvastam, hogy nem teljesen úgy, de oké, globálisan csökken, de ugye itt általában, tehát hogy itt volument néznek, nem pedig értéket elsősorban, és az Y generáció is máshogy fogyaszt, mint kiderült, jó pár cikk most ezzel foglalkozik Amerikában, hogy ők vesznek, csak hogy átalakultak a fogyasztási szokások, és nem az olcsóbb, közepes kategóriájú borokat választják, inkább a magasabbat, és ugye abból kevesebb volumen fogy, de értékben nem feltétlenül rossz a helyzet.
4: Ezzel egyetértek, ezt én is tapasztalom, tehát a minőségi borfogyasztás az nőtt, megerősödött egyértelműen itthon is. Tehát ez egyértelmű.
3: Jó, hát figyelj, kitartást a szüretre, reméljük, hogy azok a fajták hozzá. És ezek majd ez erről a gyökér mélységi kísérletről, vagy kísérletezésről erről igen. Beszéljünk még, mert ez nagyon érdekes.
0: Én ígérem, délután javítom a fogyasztási átlagot.
3: Oké. Köszönjük szépen, jó szüretet akkor.
4: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Szia! Rojkovics Ágoston borásszal, a Homola pincészet birtok igazgatójával beszélgettünk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez továbbra is a Millás Best Of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
6: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.
7: Jön a mesterséges szuperintelligencia, most már itt van a kanyarban, ezt nyugodtan kijelenthetjük, és hát közben azért érdekes hírek érkeznek. Kitaláltam azt a kifejezést, hogy consumer AI, azért, mert hogy úgy tűnik, hogy ezek a nagy gatekeeper cégek, úgy tele raktuk ilyen angol szóval, tehát a nagy tech vállalatok, akik ebben érre törnek.
5: A hyperscalerek.
7: A hyperscalerek, a gatekeeperek, így van. Ők úgy tűnik, hogy akarják, hogy legyen ilyen, na de hogy nem akarják kiengedni a kezükből, és az is nagy kérdés, hogy milyen szerepet szánnak a mesterséges intelligenciának fogyasztói szempontból, és milyen szerepet szánnak maguknak. Erről beszélgetünk Erdős Mártonnal, a PC World főszerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
7: Szóval
8: két... Nem AI vagyok, hanem egy élő ember.
5: Azt úgy csináljuk.
7: Majd mindjárt hívom.
8: Mit csináljak? Hibázzak, ugye? Hibázzak, igen. És akkor talán.
7: Nem, jó, ha...
8: És ne kérek elnézést.
7: Igen.
8: Igazad van.
7: Így van.
8: Átfogalmazom.
5: Nagyon jó.
7: Ne ijeszgess minket, Marci.
8: Aki ezzel röhög, az már használt AI-t, és lehet, hogy sokan vagyunk.
7: Mindenki most már használt, ha akarja, ha nem. Úgyhogy erről beszélgettünk még annak idején, amikor a no-click internet kifejezéssel találkoztunk, de most már mindenkinek a telefonjában ott van különböző módokon, sőt, gyakorlatilag minden módon, és ez pont azért érdekes, mert ugye megérkezett a Google Pixel 11, és itt is egy új szerepet szántak benne az AI-nak.
8: Ami nem is véletlen, hiszen ha megnézzük, itt olyan emberek, ugye említetted a Google-t, de rögtön ide bekeverném az egyik, nem akartam a hős szót kimondani, nem is fogom, Mark Zuckerberg, a Meta vezetője, aki írt egy olyan kiáltványt, hogy a jövő mindenkié, és ez erről az AGI-ról, erről az Artificial General Intelligence-ről szól, és arról, hogy ez mindenki, és ennek így van értelme, és ezt így szabad csak megcsinálni. Ami az ő szájából, nem tudom, kicsit diszonáns, olyan fura, hogy
5: hát igen, ő ez így... Fogjuk meg, és vigyétek!
8: Igen, aztán az még furább, hogyha veszed a fáradtságot és elolvasod, nem tudom, hogy éjjel írta-e, lehet, hogy nem.
7: Részben.
8: Igen, viszont a helyzet az, hogy az jön le belőle, hogy ő nagyon azt szeretné, hogy ez legyen mindenkié, de csak annyiban, hogy te súlyozhatod, tehát hogy legyen egy nyílt súlyú modell, ami nagyjából azt jelenti, hogy te mondhatod meg, hogy mi ez értsen úgy igazán, és miben legyen jó, de az, hogy működik, és pontosan mi történik benne,
5: azt
8: az irányítást nagykegyesen a saját vállára helyezi, illetve a Meta vállára, és itt a Metát emeltem ki, de mindegyik másik óriás cég is pontosan ezen van, ezt is nagyon jól mutatja, hogy az OpenAI és a Google feszült egymásnak úgy igazán, itt arról van szó, hogy ilyen milliárdos felhasználói számokat próbál, vagyis értek már el, az OpenAI egy picit lassabban, és attól ilyet most meg, hogy a Google viszont egy pillanat alatt ért el, ha ezt úgy vesszük, hogy a februárban még csak 750 millió volt a Gemini, vagy Gemini, ilyen magyarok vagyunk, úgyhogy Gemini. Igen, no cukor. Ez most arra elérte az 1 milliárdot úgy, hogy ebben nincs benne az a mindenki által közkedvelt AI áttekintés, ami az összes Google keresés elején kijön most.
7: Ja, hogy ezt nem számolják bele.
8: Nem számolják bele, amikor a Gemini-ról kérdezel valamit, vagy az applikációként elindítod, és akkor csetelsz vele, tehát csak ez
7: nagyon
8: van benne.
7: Figyelj, már tegyük különbséget, és magyarázzuk meg, hogy mi az, mert ugye beszélünk három dologról, illetve kettőről most, de igen, a harmadikat is tegyük oda. Tehát van az AI, ugye az MI magyarul, ez a mesterséges intelligencia, ez egy olyan rendszer, amit egy dolog, vagy egy speciális, vagy specifikus feladat elvégzésére megbízott, promptolod. Akkor van az, amiről a Zuckerberg beszél, az az AGI, ami Artificial General Intelligence, ez lényeg.
8: Igen.
7: Ez egy ilyen szuper intelligencia,
5: hát
7: majdnem.
5: Hát már ilyen magától gondolkodó.
7: Ez a magától gondolkodó, úgy, mint aki különböző dolgokat el tud végezni, ő látja az összefüggéseket, mint egy ember úgy működik.
8: Ez nem csak az a fontos az AGI-nál, hogy minden magától, hanem hogy eléri és meghaladja az emberi intelligenciát.
7: Az már az ASI,
8: tehát
7: nem?
8: A Turing teszt az neki a reggeli.
7: És az ASI, és az Artificial Super Intelligence, az, ami minden szem, az egy hipotetikus egyelőre. És azt mondták a szakik, hogy az AI-nál tartunk, az AGI-t nem fogjuk elérni még jó sokáig, az ASI az pedig egy ilyen távoli jövő, egy Asimov.
8: Én inkább azt mondanám, már talán az AGI-nál is, AGI-ASI összemosva egy kicsit, én inkább a kedvenc íróm, a Philip K. Dicknek a Vulcanus kalapácsát vetítem itt fel, ahol egy ilyen gépre, ezt 1960-ban, azt most pont megnéztem, azt tudom, hogy a 60-as években, de hogy pontosan mikor.
7: Na jó, de sok szintetikus anyagot magához vett, és úgy csinálta.
5: Ahhoz, hogy lássa,
8: csinálta. Akkor még nagyon csóró volt.
7: Ez igaz.
8: És hogy végig csóró volt, na mindegy. De abszolút egy olyan vizionárius, szóval nem róla van szó. A lényeg az, hogy abban van egy olyan, hogy egy ilyen gép, ami erre képes, átveszi a társadalom irányítását, és az összes ilyen eszköz és az összes ilyen gép nem csak attól lesz vagy jó, vagy rossz. Ki az, aki eldönti, hogy mi a jó, mi a rossz, hogy működik, mi van benne, hanem hogy milyen adattal eteted meg. És például erre egy kiváló abszolút friss példa, hogy a Google Search, tehát ez, amit az előbb AI áttekintésnek mondtam, az most eltemette Sam Altmant, az OpenAI CEO-ját, aki úgy sokan az AI generatív AI elindítójának tekintenek, most konkrétan eltemette. Mindezt azért, mert valaki viccből a Wikipedia oldalát megváltoztatta a szemeletmennek, és az AI robot meg egyszerűen benyalt azt, hogy hopp, meghalt a szemeletmen, akkor már, ha valaki rákeres, akkor őt úgy kell már prezentálni, hogy már múlt idő.
7: Aha, ez az adatmérgezés kiváló példája, amikor adatmérgezéssel érjük el, hogy rossz információk szülessenek, igen.
8: És a Google, OpenAI, Meta vonalon, és nyilván még aki még ide bejön az Amazontól kezdve, mondanám a Microsoftot is, bár ő szereti betenni a pumpát a külhői közé, de a helyzet az, hogy úgy ért el nagyon gyorsan a Google ezt, hogy minél gyorsabban integrált a már meglévő rendszereibe, és ide tartozik az Android is, ami elképesztő mennyiségű eszközön fut. Uh-huh. És az OpenAI-nak itt van egy, és a Meta-nak is valójában itt van egy nagyon komoly hátránya, hogy fizikai eszközben alapértelmezetten ő nem szerepel úgy, tehát ha te azt választod, hogy az legyen, akkor az lesz. De a Gemini az meg eleve ott van.
7: Be van építve. És mi az, amiben domborít a Pixel 11 most? Mert mindig kell valamivel domborítani.
8: Az egy mobiltelefon.
7: Értem, csak hogy minden egyes kibocsátásnál kell valamit mondani, hogy a miénk abban jobb, hogy, és akkor az AI-t most már úgy használja, hogy gyakorlatilag fényképet sem kell csinálnod, hanem ő maga, merre jársz például, nézi, hogy merre jársz, és majd generál neked egy fényképalbumot.
8: Tehát itt azzal a felütéssel dobta piac tegnap, jelentette be, és majd 19-től lesz kapható a Pixel 11 széria, Magyarországon is hivatalosan, kivéve a Foldot, és igenis jó pára használják. Nem olyan sokan Magyarországon, ez valóban igaz, mert hallgattam, hogy mit mondtatok róla még a hírek előtt. Használják Amerikában sokkal többen, Ázsiában is viszonylag többen, tehát azért nem egy kihalás szélén lévő mobilmárka, de tény, hogy itthon kevesebben, ez árazás miatt is, a többi. Itt azzal a felütéssel mutatta be az új szériáját, okos órát és telefonokat, hogy kezdje többet elvárni úgy a mobilottól, hogy kevésbé vonja el a figyelmedet az életről, tehát hogy itt ilyen hangzatos van, hogy éld meg a pillanatot, stb. Ne azzal töltsed, hogy lefelé nézel, és a mobilodat pötyögöd, és appokat indítasz, meg scrollozol, meg mit tudom én. Tehát, hogy nem erről szóljon, hanem az automatizálható rutin feladatokat végezz el az AI, ami integrálva van a telefonodba, vagy annak az operációs rendszerébe. Nyilván már most én úgy látom, hogy szerintem ez az EU-nak lesz egy-két szava.
7: Az biztos, igen.
8: Igen, igen. Illetve itt minden olyan is belejön, hogy még olyanok voltatok, akik megjegyeztétek azt az 5 telefonszámot fejből, akit be kell pötyögni a kis mobilba.
7: Igen, sőt.
8: Nekem már 2 soros kijelzős volt, úgyhogy én már SMS-t is tudtam írni. De a lényeg az, hogy most már annyira nem kell a telefonodon ilyeneket tudni, azt se kell tudni, hogy a beállításokban mi van, stb. Csak azt mondod a telefonodra, rászólsz, hogy bántja a szememet a kijelző, és akkor ő majd szépen megoldja, hogy beállítja,
7: úgyhogy
8: szemkimérő mód, meg az egyebek. Tehát, hogy
7: akkor most jövök Rick Descartesként, és elmondom, hogy ez nagyon nem jó út, mert most már úgy elbutít minket, hogy gyakorlatilag a telefon vezet minket, ő irányít minket, itt kezdődik a vulkán kalapácsa.
8: Az idiokraszi, igen.
7: Az idiokraszi, így van.
8: Igen. Én sokszor nagyon szkeptikusan látom azt, hogy a jövő milyen, illetve a felnővő generáció, de az a helyzet, hogy olyan hírek is vannak, hogy pont a fiatal felnővő generáció, még az egészen fiataloknál.
7: Alfák, igen, vagy az utána következők, igen.
8: Nagyon kritikusan kezelik az AI-t, és az AI-jal előállított tartalmat. És ezt például alátámasztja az, hogy a Spotify-on is megjelent az, hogy megjelöli az AI-ja a
7: készült,
8: nem humán előadók alkotásait. És
7: hát a Claude-nak is ugye most kínosnak már vízjele van, vízjeleznie kell az általa előállított tartalmakat, ami teljesen jó szerintem egyébként. Tehát, hogy ezt kértük. vagy nagyon sokan kérték, és ez jó, hogy így van, különböztessük meg, nagyon jó eszközről van szó. Kérdés az, hogy ezt a kritikus gondolkodást és azt, hogy a mindennapjainkban milyen feladatot szánunk az agyunknak, hogy ezt mennyire veszi át, és itt azért megkülönböznek a vélemények.
8: Igen, pontosan, és itt a Pixel 11 arra egy jó példa, mert ahogy mondtam, ez egy telefon, vagy legalábbis négyféle telefon, attól függ, hogy melyiket választod. Tehát, hogy hardveresen nem újult úgy meg, viszont az a szolgáltatás készlet, amit ezen a hardveren elérsz, és amit ezzel megkapsz, és amilyen ökoszisztémában ez beépít téged, és nyilván van az elején a kapudrog, aztán egyszerűen hozzászoksz, hogy kiszolgál téged, az, amivel valamit úgy kezdeni kell, hogy a helyén kezelni. Ez nem, semmiképp sem hasonlítanám a dotcom lufihoz ezt az egész jelenséget, és ahogy megyünk a generatív AI-ból, megyünk előre az agiasi felé, én ezt nem mondanám, hogy egy olyan durranásra kell számítani, vagy annál nagyobbra, ami akkor volt, hogy az egész kiderül, hogy egy valójában egy lufi.
5: De ott se derült ki, várjál, ott is csak szét volt fújva egy csomó részvény, egy csomóan kihullottak, az internet önmagában az lett, amit elképzeltek akkor, vagy elképzeltünk akkor befektetőként. Tehát ilyen szempontból lehet lufi, hogy itt is lesz meg lesz rázva a szita, és egy csomó befektető, beruházás.
7: Igen, nem úgy pukkan ki,
8: ahogy ezt általánosan,
7: igen. A társadalmat szerintem megváltoztatta.
5: Az internet.
8: Megváltoztatta valamennyire, de nem annyira, nem olyan markás, nem az alapjait változtatja úgy meg, mint ahogy ez a geniai agiasi fogja. És hogy mondják, hogy még nagyon messze van, meg majd a távoli jövőben, és amikor két éve még egy terminál ablakba pötyögtél valamit, és azon ámultál, hogy viszonylag értelmes választ adott rá egy prompt valahol távolból, most meg akár lokálisan futathatsz olyan AI-t, ami tökéletesen fordít a világ bármely nyelvéről bármelyikre, és amúgy meglegenerál egy olyan képet, ahol nem hat ujja, és négy keze van minden embernek.
7: Tehát, nagyon gyorsan haladunk, az biztos.
8: Tehát a fejlődés üteme gyorsul, és ez az, ami elképesztő. És aztán a kérdés az, hogy ki mondja meg, hogy mi a rossz, mi a jó, és mi az, amire használja, és mi az, amire nem használja.
7: Na ez az, amiben már Zuckerberg tézisei azok.
8: De van egy pont, ahol nem te döntöd el, hogy hát te ez használod, vagy
7: nem. A Mark Zuckerberg dönti el. Ezt akartam mondani.
8: Mert ott van, hát ez konkrétan, mert arra buzdítanak, hogy te az AI-t úgy használd, mint egy munkavállaló, mint egy augmentum, mint neked egy kiegészítésed, hogy te attól jobb leszel, attól te több leszel. És hogyha a munkaerőpiacra úgy mész ki, hogy te be tudod építeni a munkádban az AI-t, de mint humán erőforrás te értékes maradsz, akkor te azonos fizetésért egy nagyobb értéket képviselsz a munkaerőpiacon, mint az, aki nem használja az AI-t, vagy csak az AI-t fogják esetleg alkalmazni, az sem jó. Erre kezdenek már rájönni erre
5: az utóbbira. Most olvastam, igen, az elmúlt negyedében 25 ezer munkahely szűnt meg az AI kapcsán, és ez gyorsuló, negyedévről negyedévre gyorsuló. Elon Musk is azon gondolkodott és filozofált, hogy mi lesz annak a vége, hogy oké, hogy termelékenység javulás, de hogyha egyre több terméket állítunk elő, vagy ugyanannyi terméket állítunk elő kevesebb dollárért, vagy egyre többet azonos dollárért, az ugye egy deflációs hatást fog kifejteni, és hogy mi lehet annak az eredménye. Úgyhogy vannak ennek távolba mutató.
8: Igen. Csak itt az egyik nagy probléma, hogy te is úgy kezdted a mondatot, hogy Elon Musk, és megint itt vagyunk a következő ilyen, mondhatom, hogy antihíró.
7: Persze, nyugodtan mondhatod.
5: Persze, abszolút.
8: Jó, aztán majd a legfeljebb belém állnak, hogy ez nem
7: de
8: így van.
7: Hogy is.
8: Szóval ezzel nem azt mondom, hogy nem ismerem el azt, ami a munkáját, vagy ahova felért, mert tudom fikázni könnyű, csináljak jobbat, de a helyzet az, hogy utána meg azt fogja magának, benéz a tükörbe, és azt mondja, hogy de hát, ha én nem csinálom, akkor megcsinálják a kínaiak.
5: Ez az.
8: Hát akkor nekem kell megcsinálni, hát akkor
5: azt nem
8: engedhetjük. Hát én megmentem az emberiséget azzal, hogyha a Starlink lesz az összes Teslában, és egyébként full AI fog
7: kilőjük a Marsra.
5: És hogyha nagy a tré, akkor elköltözünk a Marsra.
7: Így van.
8: Hát és jaj, működik. Lehetőleg egy Teslában, mondjuk egy kapióban.
7: Működik. Megjött a válasz, és működik.
5: Igen.
8: Igen. Szóval, és ez az egyik félő dolog, hogy ezt hozza föl a Mark Zuckerberg is ebben a kiáltványában válaszként, vagy végső következtetésként, hogy persze legyen mindenkié az AI.
7: Igen.
8: De csinálják meg előbb az amerikaiak, különben a kínaiak megelőznek.
7: Illetve, bocsánat, amit nincs leírva a kiáltványban, az, hogy mindenkié legyen, demokratizáljuk, az a szuperintelligencia mindenkié, és az adatok, Zuckerberg úr, na jó, hát azok a miénk, az adatok miénk, majd mi azokat mi adjuk.
8: Pontosan, tehát az adatok, és az, ahogy az oké, hogy te nyíltan súlyozod, hogy éppen miben legyen jobb, vagy miben legyen számodra megfelelőbb az adott agi, vagy AI, vagy bármi, de azt, hogy az pontosan mit fog csinálni, merre torzítja esetleg az eredményt, hogy működik, betekinthetnek-e a hatóságok abba, hogy te mit csináltál azzal, az maradjon már, légy szíves, a Meta kezében.
5: Hát igen, ez egy jó végszó is, mármint nem
8: mert jó. Mert Amerika, mert Kína, és van. Akkor igen. Megint ott vagyunk, hogy amíg, és nyilván itt a világbéke nem várható el sajnos, főleg a jelen helyzetben, de a vége az, hogy egy ilyen újabb, és nem tudom, hogy ez hidegháború-e, vagy ez valamilyennál sokkal durvább, de ott tartunk, hogy ebben a nagy hatalmak feszülnek egymásnak, és ezek az óriás cégek, és nagyon úgy tűnik egyelőre, hogyha ez így folytatódik, akkor tök mindegy, hogy neked milyen telefon van a kezedben, és mi fut rajta, mert úgyis annak a 3-4 óriás cégnek és egy-két államnak a kezében összpontosul minden. Igen. És ők fogják megmondani, hogy ha legeneráltatsz egy cuki macskás képet, akkor annak hány ujja legyen, meg hány keze, meg mit mondjon neked pontosan.
5: Kicsit disztópikus lett a vége, de hát ez így van. Egy hallgató azt írja, nem szeretem ezt az embert. Túl sokszor van igaza.
8: Üdvözlöm én.
5: Köszönjük szépen a beszélgetést, szép
8: napot. És egyébként szeretném azt még egyszer leszögezni itt a legvégén, hogy ez egy AI pozitív beszélgetés.
7: AI pozitív, nagyon jó.
5: Ezt úgy tessék fogadni. Így van. Oké, köszi még egyszer.
7: Köszönjük szépen,
5: szia.
7: Érdekes beszélgetés
8: köszi
7: volt.
8: Szépen.
7: Szia, szia.
8: Sziasztok.
5: Erdős Mártonnal, a PC World főszerkesztőjével beszélgettünk. A pcw.hu-n lehet megtalálni azt. Mindenféle
7: írásait is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerlet telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
2: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Országszerte várják a véradókat, behozhatja lemaradását a balatoni turizmus. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország

0: is részt vehetnek. A véradás helyszíneiről és időpontjairól az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
1: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20. a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. A munkát sok esetben civilek is segítették. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
3: Hát az élet nem habos torta.
2: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Ez még mindig a Millás reggeli Best of különkiadása.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
2: Millás reggeli.
6: Augusztus végén írta ki a kormány, hogy jelentős szélerőmű építési munkálatokba lehet kezdeni az országban, de akkor is már a természet és környezetvédők felhorgantak, hogy de mi lesz a madarakkal. Nézzük meg, hogy létezik egyáltalán madárbalát szélerőmű. Erről fogunk beszélgetni dr. Horváth Mártonnal, a Magyar Madártani Egyesület faj megőrzési osztály vezetőjével. Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok!
6: No, egy végtelenül egyszerű, laikus kérdést hadd tegyek fel. A madarak nem látják, hogy ott egy bazi nagy torony az útjukba? Nem tudják azt maguktól kikerülni? Miből eredeztethető ez a szélerőmű madár konfliktus helyzet?
7: Hát sokszor nem látják, sokszor pedig olyan fajokat is veszélyeztet, amik nem tudnak olyan hirtelen mozgás változásokat csinálni, hogy ezeket kikerüljék. Itt ugye a messziről nézve egy szélerőmű, aminek akár 100 méteres is lehet a rotorja, olyan szépen kecsesen lassan forgó tüneménynek tűnik, de ez azt jelenti, hogy a rotoroknak a vége az akár jóval több mint 200 km/órával is szágul, tehát olyan hirtelen kikerülhetetlen akadályt képez, amit a legtöbb madár nem tud megugrani. Sokszor nem látják, és az is előfordul, ami szintén egy veszély, hogy sok faj az sötétben éjszaka vonul, illetve nem csak a madarakra, hanem akár denevérekre is nagyon veszélyes tud lenni, úgyhogy elég komplex a probléma, és konkrétan a pusztulás az csak az egyik fele a történetnek, nyilván az a látványosabb, meg valószínű a nagyobb kárt okozó történet, amikor a rotorokkal való ütközés vagy a légnyomás változás okozza az állatoknak a pusztulását.

0: de maga az, hogy a tájat telerakjuk ilyen szélerőművekkel, annak nyilván egy olyan elkerülő hatást is eredményez a madarakba, hogy bizonyos élőhelyeket sokkal kisebb eséllyel fognak használni, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy ahogy ön is mondta, hogy kevésbé fognak ütközni ezekkel a turbinákkal, viszont megszüntetjük az élőhelyüket, és ezzel beszűkítjük a
1: hát ennek van hatása mondjuk a szárazföldi állatok esetében. Magyarországon is gyakran hallani vadászkörökben, hogy a gyorsforgalmi úthálózat hogy szétdarabolta az élőhelyeket, és hiába vannak ezek az átkelőhelyek a strádák fölött, amit el vannak takarva, bokrosítva is vannak időnként, ezek nem nagyon segítenek ezen a dolgon.
0: Igen, hát ez a legnagyobb probléma.
1: Tehát feldarabol élőhelyeket egy ilyen. A kérdés, hogy ez eldőlt ez a tudományos vita, mert az interneten készülve erre a beszélgetésre azért vannak olyan cikkek is, hogy vannak olyan kutatások, hogy közel sem esik áldozatul annyi madár a szélturbináknak, mint ezt eddig gondoltuk. Tehát mielőtt tovább mennénk, ezt a kérdést azért tisztázzuk.
0: Tudományos vitáról én nem tudok, tehát az összes normális nemzetközi mértékkel, tudományos mértével működő tudományos folyóiratba megjelenő publikáció az soha nem kérdőjelezte meg, hogy ennek komoly hatása van a madárvilágra. Nyilván ennek a léptéke a kérdés, és itt fontos elkülöníteni azt a állatvédelmi típusú szemléletet, amikor minden egyes madárpéldányt meg szeretnénk védeni, és nem szeretnénk, hogy emberi okokból ezek elpusztuljanak, illetve a természetvédelmi szemléletet, ami pedig azzal foglalkozik, hogy bizonyos hatások miatt biztos, hogy elpusztulnak példányok, de akkor válik ez kritikussá, hogyha ennek populációs szintű hatása van, tehát hogyha olyan mértékű a pusztulás, hogy az befolyásolja az állományoknak a méretét, és kritikus helyzetben akár helyi, vagy akár globális kipusztulást is tud okozni bizonyos fajoknál.
1: És akkor itt behoznék egy olyan szempontot, hogy jó, de elektromos áramra, megújuló tiszta energiára meg szükség van, akkor most nem tudom én, madarakra, vagy energiára van szüksége az embereknek, ezt kell eldönteni, vagy ez nagyon lesarkított, nagyon leegyszerűsített kérdés?
0: Hát ez nagyon lesarkított, nyilván kompromisszumokat kell keresni, és a lehető legjobbakat, és erre vannak külföldi példák, hogy azért viszonylag jól meg is lehet ezeket találni, és reméljük, hogy mivel nálunk ez az üzletág, ez most van fejlődés alatt, ezért már azért is készítettük el ezt a konfliktus térképet, hogy már a kezdeteknél ezt komolyan vegyék figyelembe, és szerencsére erre úgy néz ki, hogy van is hajlandóság, és reméljük, hogy az elkövetkező évtizedekben erre tudunk is hatni. Az a része nyilván a természetvédelmi szervezetként az első és legfontosabb, hogy az energiafogyasztást kell lecsökkentenünk, de nyilván ennek vannak határai, és onnantól kezdve meg, hogy az emberiségnek energiára van szüksége, és azon belül a megújulók, azoknak a környezeti hatása egyértelműen a legkisebb, ez nem kérdés, és ezért mi is a kompromisszumok felé törekszünk, tehát nyilván a madaraknak önmagában az lenne a legjobb, ha egy darab se készülne ilyen, de a környezetnek és az emberi társadalomnak teljesen meg lehet hozni azokat a kompromisszumokat, amik elfogadhatóak.
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen konfliktus térképet, amiről szó esett?
0: Hát ez, amit most készítettünk ilyen roham munkában, ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak rendelkezésre álló adataink, amik kicsit régebbiek, kicsit pontatlanok, de legalább föl voltak dolgozva, és nagyságrendi eltérést nem mutatnak a legfrissebb adatokhoz képest sem, tehát egy elég jó képet mutatnak arról, hogy hol vannak azok a területek Magyarországon, amik a kiemelt fajoknak, tehát meghatároztuk azoknak a fajoknak a körét, amiket a szélerőművek veszélyeztethetnek, és világszerte vagy Európában veszélyeztetettek, és ezeknek a pontos térképeit vetettük össze, tehát 19 ilyen madárfajt és fajcsoportot ábrázoltunk térképeken, ezeket súlyoztuk az alapján, hogy mennyire veszélyeztetettek a szélerőművek által, és egyébként minden egyéb által mennyire veszélyeztetettek, tehát hogy egy-egy elpusztulása az mekkora természetvédelmi problémát tud okozni, és ezeknek az össze olvadásával, súlyozásával készült el ez az összesített térkép, ami Magyarország egész területét besorolja 20 kategóriába a legfontosabb területek től, ahol azt szeretnénk elérni, hogy egyáltalán ne épüljön szélerőmű, egészen odáig, ahol a rendelkezésre álló adatok alapján nincsen jelentős madárvilág, tehát ott okozol egy kevesebb konfliktust. Uh-huh. Egy ilyen beruházás.
1: Van, így az előzetes adatok alapján van olyan része az országnak, ahol megfelelőek a szélviszonyok, és lehet ilyen szélerőművet? Akkor ezt kijelenthetjük? Itt az előzetes konfliktus térkép kapcsán?
0: Ez biztos, nyilván mi a szél és a nagy feszültségű hálózatnak a hálózati csatlakozási lehetőségeit és az egyéb ilyen energetikai, gazdasági szempontokat mi nem vizsgáltuk, tehát mi csak a madarakra koncentráltunk ennél a térképnél, ezeknek az összehangolása lesz a feladata a minisztériumoknak, de az látszik, hogy vannak egyértelműen olyan területek, amiket korábban mások által készített térképeken olyan területnek jelölnek, ahol megfelelő a körülmény a szélenergiára, és egyébként relatíve alacsony a veszélyeztetett madárfajoknak az előfordulási esélye.
1: Uh-huh. Az elhangzott, hogy van fogadókészség a minisztérium részéről, akkor hogyan tovább? Most ez egy előzetes konfliktus térkép, oké, felhívtuk rá a figyelmet, lám mi is ebben a beszélgetésben, közben zajlik a pályázat, ebben már ezeket az eredményeket, előzetes eredményeket figyelembe vették, esetleg a minisztérium megkérte az Madártani Egyesületet, hogy pontosítsák ezeket az adatsorokat, vagy mi történik most majd?
0: Igen, az élő környezetért felelős minisztériummal tárgyalásban vagyunk, több más civil szervezettel együtt is dolgozunk ilyen szakanyagokon. Jelenleg együttműködés keretében nyilván ez egy nagyon gyors munka, amit most így a európai uniós források lehívása miatt meg kell valósítani a kormánynak, viszont ezt a konfliktus térképet, illetve a civil szervezetektől, nemzeti parkigazgatóságoktól érkező elsődleges véleményeket már figyelembe tudták venni a mostani körben is, és az a cél, hogy a jövőben ugye ennél lényegesen nagyobb fejlesztéseket terveznek még az elkövetkező években, hogy azoknál már egy pontosított és még széles körülben átbeszélt álláspontok alapján kerüljenek pontosításra ezek a területek.
2: De itt azért most ilyen különböző szaktárcák közötti együttműködésre van szükség, ugye? Mert az egyik oldalról az a minisztérium, az élőkörnyezetért felelős minisztérium van, a másik oldalon pedig akár a gazdasági tárca energiaügyekkel, ugye ők foglalkoznak, tehát ugye itt azért egy összehangolt lépéssorozatra van szükség.
0: Természetesen itt a tárcák között, és nyilván vannak egyéb szereplők is a honvédelmi tárcától kezdve konkrétan a beruházói oldalig, hogy egyáltalán hol van olyan potentát, aki meg tud ilyen beruházásokat valósítani. Tehát ezeket nyilván nekik mind mérlegelni kell, ezek közül csak egy szempont a természetvédelem, és azon belül is az egyik, de talán az egyik legfontosabb szempont a madárvédelmi szempont, és a jelen információink szerint ezeket amennyire lehet figyelembe veszik, és remélem, hogy az elkövetkező években a további területek kijelölésekor egy aktív párbeszéd során fog ez kialakulni.
1: Tudsz olyanról, a hallgató kérdezi, hogy a technológia az megváltozhat? Tehát, hogy nem ezek a lapátkerekes, hanem mondjuk függőleges széltornyok vannak. Én ebben azért nem hiszek, mert én is láttam ilyen működő modelleket, de tömegesen mégiscsak a lapátkerekes technológia terjedt el Európa szerte legalábbis, és hát ehhez kell alkalmazkodni.
0: Igen, hát nyilván a technika az fog fejlődni, jelenleg én azt gondolom, hogy nem véletlenül építenek ilyeneket, azért, mert ez éri meg, ez tudja megfelelően visszahozni a bekerülési költségeket és megfelelő energiát termelni. Konkrétan a madárvédelem szempontjából viszont van sok olyan technológia, ami valami csak kis apró dolog, tehát hogy például a turbináknak a festésével is lehet már csökkenteni a balesetek számát, és van, ami komolyabb technológiai fejlesztést igényel, tehát például radaros felismerő rendszerekkel le lehet akár állítani a turbinákat, amikor olyan madár vagy madárcsapat érkezik, ami ütközéssel veszélyeztetett, akkor ezek a turbinák ideiglenesen le tudnak állni, és így ilyenekre van példa Nyugat-Európában több helyen, és elég szignifikánsan sikerült lecsökkenteni az ütközéses baleseteket, és nyilván ezeknek a technológiáknak a alkalmazására is húzdítjuk a beruházókat.
1: Oké. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, sok sikert az elképzelések megvalósításához.
0: Nagyon köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát.
0: Viszont.
2: Dr. Horváth Mártonnal beszélgettünk, a Magyar Madártani Egyesület fajmegőrzési osztályvezetőjével azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kialakítani, hogyan lehet madárbaráttá tenni, amikor szélerőműveket telepítünk, és meg lehet szerintem nézni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán azt a levelet, amit küldtek a minisztereknek, illetve a szélerőmű madár konfliktus térképet is.

0: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
1: Lehet egy kérdésem?
2: Már meg is volt.
3: Millás reggeli.
4: A művészetek völgyében megyünk egy kicsit, de mindezt úgy tesszük, hogy Budapesttel, illetve Budapestnek egy részével, a Budaudvarral foglalkozunk, a Marcibányi térrel, ugye a második kerülettel, hiszen a Marci a művészetek völgyébe látogat, és erről beszélgetünk Vámos Ágnessel, a Kult 2 ügyvezetőjével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek!
6: Hát a legfontosabb kérdés a Kult 2-nek a dekódolása. Mit jelent ez a kifejezés? Mi van mögötte?
5: Igen, a Kult 2 az a második kerületi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló non-profit cég, és ez a társaság működteti a Marcibányi téri művelődési központot, a Kribersberg kultúrkúriát, a Budai Táncklubot, illetve a Vízivárosi Galériát, és még sok-sok minden apró cseprő dolgot, amik persze nagy dolgok a számunkra, de ezek a zászlós hajói ennek az intézmény rendszernek.
6: Akkor a helyszínek felsorolásában nyilvánvaló volt, hogy fővárosi helyszínekről van szó, második kerületi helyszínekről van szó. Hogy kerültek ezek a második kerületi helyszínek le a művészetek völgyébe, és miért?
5: Úgy, ez tavaly indult, ez az együttműködés a művészetek völgyével, és az volt az ötlet, hogy a Kaláka együttes, amelyik több mint 30 éven keresztül a Buda udvar helyszínén működött, akkor természetesen Kaláka udvar volt a neve, egy új helyszínen, Vigán Petenden folytatta a művészetek völgye tevékenységeit, és így megüresedett egy udvar. Itt volt egy tulajdonosváltás, és tulajdonképpen van egy ilyen bonyolult történet a háttérben. A lényeg az, hogy a Kaláka Vigán Petendre ment, mi pedig megörököltük ezt a helyet, és azt szoktam mondani a bevezető, vagy felvezető konfokban, amikor egy-egy produkciót elkezdünk, hogy ez azért egy nagyon szép, hogy mondjam, átmenet, mert a Kaláka együttes egyébként 52 éve a Marcibányi téren minden hónap utolsó szombatján mind a mai napig koncertezik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon közös gondolatmenet, szakmaiság, múlt fűzi össze a Marcibányi teret, illetve a Kaláka együttest, és ezt mi hát megpróbáljuk jó ízléssel és jó programokkal folytatni a Kaláka udvarban, most már Buda udvar néven.
6: Mit lehetett eddig kezdeni a művészetek völgyében? Mi volt a program július 24-e óta? Mi minden történt ezen a helyszínen?
5: Igen, hát egy picit előrébb megyek. Ugye tehát ez a kulturális cég, amit én vezetek, ez nem csak a saját programjainkat, hanem gyakorlatilag a Margit negyedbe frissen beköltözött műhelyeknek, produkcióknak, helyeknek is teret szeretne adni, és ebben megpróbálunk szerények lenni, és azok is vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy mi nem csak a saját magunk által jónak ítélt programokat, hanem partnereink által jónak ítélt programokat is behozunk ebbe a programsorozatba, és így a Jurányival van egy nagyon szoros együttműködésünk, több Jurányis program volt és lesz még a következő napokban, illetve ami egy novum, az az, hogy a Lira irodalmi terasszal 4 napon át dolgoztunk együtt, ami azt jelentette, hogy van egyrészt egy könyvárosítás az udvarunkban, gyakorlatilag reggeltől estig a Lírának a könyveit meg lehet vásárolni, illetve volt több pódiumbeszélgetés Grecsó Krisztiánnal, Boldizsári Ildikóval, tegnap Spiró Györggyel zártuk, illetve volt az Eszterházi irodalmi díjasoknak a shortlisteseivel is egy beszélgetés, és hát ezek fantasztikus népszerűek voltak, tehát folyamatos, de gyakorlatilag nem lehetett beférni.
4: Hát ezt akartam mondani, hogy ezek pont azok a programok, amire nem lehet beférni, igen, de azért megpróbálják, igen. Gondolom.
5: Hát megpróbálják, és hát most már az történik, hogy nem csak ezekre a programokra, hanem a workshopokra is, mert hogy a kora délutáni idősávokban workshopokat tartunk, majd kitérek rá, hogy ott kik a partnereink, Tehát az a tapasztalatunk, hogy most már legalább egy órával, másfél órával korábban megérkeznek az azokon részt venni szándékozók, hogy biztosan legyen helyük. És hát ez egy nagyon nagy öröm, hogy tavaly is éreztük már, hogy sikeres ez az udvar, és sikeres ez a szellemiség, amit mi itt képviselünk, de idén ez most már nagyon erősen érződik, és még jobban felerősödött, hogy ezt a fajta vegytiszta kulturális profilt, amit mi semmi megalkuvásmentesen képviselünk, az nagyon sok embert érdekel, és nagyon sokan szeretik.
4: Oké, kik a partnerek, és mi lesz még? Ez nagy fontos, mert augusztus 2-ig ugye lehet látogatni.
5: Igen, még bő 6 nap hátra van a fesztiválból. A délelőtti idősávban mindig gyerekprogramokat csinálunk, tehát 11 órától mindig gyerekprogramjaink vannak, ezek vagy bábszínház, vagy valamilyen zenés produkcióit, a Danny Bain koncertet tudnám kiemelni, vagy szintén a Jurányinak a Dante Casinóval való együttműködése volt tegnap a Hamár Lúd. Ma pedig, hát ugye most már nézzünk előre, a második kerületi család és gyermekjóléti központtal lesz egy mediációval kapcsolatos workshopunk, illetve este Grumikó koncert lesz. Grumikónak talán az egyik első koncertje tavaly nálunk volt, és hát idén is meghívtuk, mert ez egy nagyon helyes fiatal csapat, feltörekvő művészekkel, és nagyon, nagyon szeretjük, hogy akár déli 12 órakor, vagy délután 2 órakor is gyakorlatilag teltházat szoktak vonzani. És aztán a holnap után vendégül fogjuk látni a Földes Esztert, aki egy vadonatúj műsorral, a Láthatatlan játékkal fog nálunk debütálni, ez pénteken este lesz. És szintén a Margit negyedből érkezik a Dante, akik tavaly is voltak már, és idén is lesznek. Aztán érkezik a Múc, akik egy ilyen nagyon kedves, csilles zenei programmal, Butz Magor vezetésével érkeznek hozzánk. Ez is egy nagyon érdekes kollaboráció, hogy Magor nálunk egy évig a Budai Táncklubban zongora kísérő volt, és akkor egyszer csak így elpöttyintett, hogy egyébként van neki egy zenekara, és tavaly is, és idén is szerintem óriási siker lesz. Aztán érkezik még a dalköltőkkel Másik János és Kollár Klement László. Másik János kötődése a Marci Bányi térhez szintén nagyon erős, hiszen az Intervallsz együttes az nálunk alakult a 70-es években, és Másik János ennek egy emblematikus zenésze volt, tehát őt is nagyon szerettük volna megmutatni. És hát ami még szerintem nagyon izgalmas, a Kerekasztal Színházi Társulásnak a vasárnapi kaukázusi produkciója, ami szintén a Kerekasztal 21 néhány éve a Marci Bányi téren van, független színház, tehát ők is minden megvertségével és szépségével nálunk dolgoznak, és ezt az előadást ezt nagyon-nagyon szerettük volna ide elhozni, mert hát gyomorszorítóan szép történet.
4: Hát de azt gondolom, hogy ez sikerült megint jól megpakolni. Igen,
6: ezt csak hívják pesgő kulturális életnek, igen, valahol.
4: Nívos programokkal, úgyhogy egyrészt gratulálunk.
5: Csomó mindent nem is mondtam el, tehát a Mumu például, van egy nagyon izgalmas, a Keleti Károly utcában egy nagyon izgalmas kis design vállalkozás a Mumu, ők fesztitáskát fognak nálunk csinálni, aztán jön a Béla Műhely a karmester játékkal, ahol ugye a gyerekek lesznek a karmesterek.
4: Igen, velük is beszéltünk, már egy fantasztikusan jó
6: felnőttek
4: dolog.
6: Felnőttek nem lehetnek.
4: De te lehetsz.
6: Régi vágyam, hogy mihez kezden egy profi zenekar az én karjelzéseimmel, de ez most nem ide tartozik.
5: De ki lehet próbálni egyébként simán, különben vannak ilyen határátlépések, például tegnap volt a Dante Casinónak a Hamár Lúd című produkciója, ami gyerek program, de a felnőttek is sírtak rajta, mert a gyerekekben másfajta érzelmeket mozdít meg, mint a felnőttekben. Ez az előadásuk egyébként most nyert el a színikritikusok díját tegnap előtt mondjuk, tehát ennyire friss ez a darab. Úgyhogy mindenféle határ átlépést, vagy határfeszegetést szívesen látunk, úgyhogy nyugodtan.
6: Oké, okay. Hát kevcsinálóra futottam most
4: de időn. Ott van a kult2.hu, igen. És ott meg kell keresni a fesztiválprogramot, és van. Minden oda le van írva. Egy kettcsinálónak viszont nagyon-nagyon jó volt. Ágnes, köszönjük szépen köszönjük. Az infókat, és akkor további jó művészetek völgyét.
5: Rendben, köszönöm, minden jót mindenkinek, viszont hallásra.
4: Vámos Ágnes, a Kult2 ügyvezetője számolt be arról, hogy vesznek részt ők a művészetek völgyében.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pályalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Magyarország vár. Laza és romantikus túrázások a Bükkben. Körtúra libegővel. A könnyebb túrákat kedvelők figyelmébe ajánljuk azt a látványos körtúrát, amely a festői Lillafüredről indul, és a Bükk magaslataiba vezet fel. A 250 méteres szint különbséget pedig szó szerint lábat lógatva a libegővel győzhetjük le. A negyedórás úton a Szimbapatak völgyéből a Fehérkő mellett elterülő Jávorhegyi rétre érünk fel. A csúcsról pedig számos túraútvonal indul minden irányba. Bejárhatjuk jelzett úton a 7 kilométeres oxigénsétakört, amely elvész Fehérkő lápáig, de elidőzhetünk kicsit a lélekforrás kis barlangjában is, amelynek geológiai sugárzásáról úgy tartják, hogy jótékony hatást gyakorol testre és lélekre. Barlangok bűveletében. Lillafüreden kötelező látnivaló az egész évben nyitva tartó Szent István barlang, amely gyönyörű cseppkő képződményekkel és gyógyító levegővel várja a látogatókat. A lillafüredi vízesés mellett található Anna barlanghoz hasonló csak kevés van a világon. A ritka szépségű méztufa barlang sejtelmes, labirintusszerű járataival, csipkefinomságú kőformáival ejti rabul a szemlélődőt. Mindkét barlangot csak vezetett túrákon tudjuk bejárni. Érdemes felmászni a Lillafüred feletti szelet a tetőhöz is.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Ez a Millás reggeli Best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
1: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
2: Millás reggeli.
3: Na hát kérem szépen, sok témánk van, és itt van a vonalban Ács, a szűkszavú Gábor, a kultikus ne pazarold a levegőt beszédre, és a revidált tanokkal jelentkező egy levegővel 100 mondat, mutatom, című önéletrajzi ihletésű szaktanácsadó könyvek szerzője. Jó reggelt!
4: Szevasz!
5: Jó reggelt, szevasztok!
3: Merre tartózkodik a szaki?
5: Belgrádban egy buszon, 56-os talán. Attól tartottam, hogy a lepattantabb verzióból jön majd, de ez egy viszonylag kultúráltabb jármű, úgyhogy ezen még talán hallak is.
3: Ha, nagyon jól hallunk.
5: Nem volt benne ráhagyás, a terv az volt, hogy már leszálljak róla, és már az állomás felé tartsak. Innen indul majd a 12 órás fantasztikus balkáni vonatozása az Adriáig, le a montenegrói tengerpartig. Annak örömére, hogy megugrották azt a szintet, a két társasút, a montenegrói meg a szerb, hogy lehet rá online foglalni, nem csak a jó öreg balkáni módszerrel, hogy kimegyek az állomásra, és akkor kérek egyet, és akkor utána indulok, és utazok akár aznap, vagy akár másnap. Úgyhogy ez már régi bakancslistás terv volt, és ha már úgy alakult, hogy a napfogyatkozásról Belgrádban volt olcsó, hogy egy visszafelé, akkor így összekötöttük ezt a kettőt, és akkor
3: ráadásul,
4: hogy jutottál Belgrádba?
3: Hát onnan jutott, a Spanyolországból jött Belgrádba, úgy volt olcsó jegy, és megszaszerolta, hogy Belgrádba pedig ingyenessé tették a tömegközlekedést, tehát annál szebb nincs is.
5: Így van, legalább abban nem kellett tökülni, hogy milyen éjjel tegyünk meg, hogy szálljunk fel a buszra. Tavaly januárban tették ingyenessé, azért, hogy nagyon lepattant volt, meg nagyon rossz minőségű, és itt is, hát mégis, ha úgy veszük, akkor a Lázár módszer, tehát hogy a kicsit túllépve rajta, hogyha már szar legyen olcsó, és ugye ki is jelentette az ex-magyar miniszter, itt igazából ne olcsó legyen, hanem ingyen, üljenek többen a tömegközlekedésre, és ez a legnagyobb város egész Európában, amely ingyenessé tették a tömegközlekedést, de turistáknak is, van olyan, ahol nem, a turistáknak nem, csak a helyieknek. Itt bárki, itt egész egyszerűen eltörölték, bárki bármire felszállhat és utazgathat, és hát tényleg a nagyon régi lepattant rolik villamosok mellett azért már vannak új buszok is, és tényleg érdemes kihasználni, hogyha valaki erre jár. Most nem volt időnk nagyon, tehát most kimondottan csak megaludtunk itt, pedig lenne miről beszélni, meg érdemes ennek körülnézni, de most hát egész halkan suhanunk, úgyhogy...
3: Nagyon jó volt. Figyelj, csak a napfogyatkozásról érkeztél, azt majd meséld el, hogy milyen. Fogadjunk, hogy olyan
4: de
3: fotót,
4: olyan, mint a többi.
3: Vagy olyan videót nem sikerült csinálnod, mint a spanyol gördeszkásnak, Dani Leonnak és kamerásának, González de Vegának, azt láttad?
5: Láttam, de hát ugye én ezt nyilván szépek a fotók, de szerintem ez semmi nem adja vissza. Én nem tudom, mire számítottam, vagy én emlékszem, hogy nekem mekkora élmény volt, és ezért akartam megmutatni a gyerekeknek. Beszállom? Jó! Egy pillanat, akkor most közben szedelősködök, csak arra hessek itt, mert azért nem egyszerű.
4: Ezt végighallgatjuk.
3: Ez micsoda most, a kiabálás, amit hallunk? Valakinek a lábára léptél?
5: Fölvettem a hátizsákomat, egész napig saját meg fiát bele kellett suhasztani, mert a vonaton azért még semmiféle ellátás nincsen, úgyhogy a 12 órára föl kellett készülni.
3: Az szép.
5: Úgyhogy na, rendben vagyok, megszabadultunk, leszálltam a buszról, úgyhogy most már csak a hátizsákot kell a magamra illesztenem.
3: Most vagy ott a pályaudvaron, ahonnan indulnak a vonatok Magyarországra is?
5: Innen indul a magyar is. Kitelepítették a régi pályaudvarról, csináltak egy újat, de még nincs rajta nagy forgalom, de innen fog indulni a magyar is. Illetve ez a vonat alapvetően Szabadkáról jön már, itt csak áthalad Belgrádon, és úgy megy Montenegró felé, a tengerpart városa felé. Úgyhogy igen, a magyar vonat is megy innen.
3: Okay.
5: A szerbiai részen már jár most is, úgyhogy ide fog érkezni. Beográd-Szentár állomásnak hívják ezt. Csak a belső tömegközlekedési kapcsolat, hogy nem egészen ideális, de mindegy, itt az ember nem problémázik ilyeneken.
3: Szóval napfogyatkozás, óriási élmény volt.
5: A napfogyatkozás, tehát ahhoz képest, amit lehet látni részlegest, amit azért viszonylag gyakran van, a teljes, a totalitás, az nem tízszer, meg nem százszor, hanem 200-szor jobb, hanem valami egészen más, és olyan nincs máshol. Tehát az valami egészen fantasztikus, hogy az mit tud, amikor a táj elsötétül, amikor olyan színek jönnek a tájra, ami soha semmikor nem látsz máskor. Tehát elvarázsol és egyszerűen magába szippant. Tehát nem véletlenül több millióan űzik a világon azt, hogy majdnem az összesről akarnak menni. Hát én itt azért nem tartok, én úgy voltam, hogy hát, de jó, most láttam másodszor, ugye első a magyar volt, amikor a következő otthon lesz, akkor már biztos, hogy alulról szagolom az ibolyát, úgyhogy egyet még mindenképp be kéne illeszteni, de hát egyből mondták a gyerekek, hogy hát ők teljesen kész vannak, hogy mennyire le voltak nyűgöződve, hogy én meg egyből utána néztek mindennek, és már mondták is 3 órával később, hogy hát figyelj, az évszázad napfogyatkozása, az a pont a jövő évi lesz, próbáltam egy kicsit még eltitkolni. Valóban, tehát itt most 1,5 perc volt nálunk a totál fázis, tehát a teljes fázis, és hát és ott van, ahol Egyiptomban, Tunézia egy részén, ott 5-6 perces totalitás lesz, 2111-ig nem lesz hasonló, azt szerintem még nagyobb tömegeket fog megmozgatni, tehát hogyha embertömegtől mentes helyen lehet nézni, hát persze elgondolkodtam, hogy akkor azt is megszervezzük. Szerintem tényleg...
3: A piramisok tetejéről.
4: Azaz. Ott csak egy hely van.
3: Az alexandriai világítótorony. Ja, nem, az sajnos meg sem is
5: utat. Az nem a miénk lesz. Nem az. Sikerült olyan helyet találni, nem volt rajtunk kívül senki, egy domboldalba, egy falu fölött, jó, fölmászva, kicsit aggódtunk, mert ugye eléggé a horizont naplemente előtt volt, hogy elég lesz-e, de nagyjából még is kértük, de bőven-bőven fölötte volt, még azban a visszafelé és a részleges fázisnak a nagy részét láttuk, sőt, egy kicsit egy hegy mögé ment be, és pár perccel volt hamarabb itt a naplemente.
3: Hát mondom, nézd, Gábor, én is el tudom neked mondani, hogy a Pákozdi Sárkánydombon, a Domposhegyen kiváló volt egy kis közösségi szervezésben megnézni a sarlós napfogyatkozást, ami igen, csodálatos igen. Fényekkel itthon is láthatóvá tette. Mi egészen naplementébe folyóan láttuk, tehát nálunk nem kelt fel még egyszer a nap, hanem akkor elsötétedett, mert itt már lement a lebukott.
5: Igen, tényleg kívánom mindenkinek, hogy egyszer a teljest még lássa, és erre tényleg a jövő évi a legjobb. Kicsit messzes, hogy Spanyolországot éppen csak a déli csücskét érinti, és akkor a Tunéziában, Egyiptomban, Szaúd-Arábiában kis nehezebb azért
3: az biztos.
5: A szervezés, igen. Meg az eljutás, meg minden. Úgyhogy
4: nagy széles mosolyú smiley-val írta meg a hallgató is, hogy embertömegtől mentes Egyiptom. Ez egy kicsit ilyen... Igen.
5: Saját autóbérléssel ott is el tudsz menni a sivatagba, úgyhogy az irgalmatlan nagy terület.
4: Ott el lehet fényezni,
3: ez igaz. Igen.
5: Tehát,
3: ha ki tudsz jutni, ha ki tudsz, meg be tudsz jutni a városba, de igen, igazad van.
5: Hát itt is az volt a jó tanács, hogy indulj el reggel 8-kor, mert hogy olyan dugók lesznek, már csak Madridból, a totalitás zóna felé. Madrid éjszakra egy 20 km-re volt a határa a teljességnek, de semmi nem volt. Visszafele volt egy kis lassulás, tehát este 11-kor már a szálláson voltunk, ráadásul az emberek úgy foglalnak, hogy a teljesség sávjában kifogyott az összes szállás, iszonyatosan drága minden, 10 km odébb meg, és 65 dollárért foglaltam, tehát teljesen normális átlagos áron.
4: Szóval érdekes dolgot ír a hallgató, hogy az ingyenes belgrádi tömegközlekedést a hülyeség katalizálta, mert hogy a belgrádi BKV 3 éve is ingyen volt már nem hivatalosan, a helyiek azt mesélték, hogy be akarták vezetni egy online jegyrendszert, ami nem működött. De mire ez kiderült, már kivezették a papír jegyrendszert, tehát gyakorlatilag nem lehetett jegyet venni, ezért mindenki ingyen utazott, és ezt tették aztán a végén hivatalossá.
5: Na, ez egy jó, hát nem tudtam a hátterét.
3: És képzeld el, fotókat is kaptunk, Gábor, az új Beograd Center állomásról. Egy kedves hallgató elküldte nekünk. Nagyon jól néz ki ez a hullámra hasonlító épület, aminek ilyen fa szerkezet, vagy fa színű szerkezet a teteje. Tök jó pofa. Na, ilyet is kaptunk. Na, mi a helyzet a taxis balhéval Ferihegyen? Hát reggel érkezett információ hallgatótól, hogy próbált elutazni kellemes hétvégét kívánva, és valami irgalmatlan sor fogadta ott a drop-offnál.
5: Igen, amikor én indultam, akkor éppen nem volt semmi, de mi pont a két hullám között indultunk, tehát ugye 6 és 7 között indul el rengeteg gép, és 4 és 5 között van az első ilyen csúcs, amikor rengetegen kimennek. A taxisok elvileg, én ezek, amit ott hallottam, és ott emberekkel beszélgettem, még a mi minibuszosoktól kapott információ alapján, és ők beépíthetik a díjat, a 800 forintot. Ennek ellenére van, aki nem akarja kirakni most az embereket, nem akar elvinni a terminálig az utasokat. Van, aki kiviszi, van, aki nem viszi. Egészen várat, a nagy forgalomban eddig is előfordult, hogy túl sokan ragadtak be, és abban a pillanatban, hogyha nem enged ki a rendszer, mert az 5 percen túl voltál, és az most egy ingyenes 5 perc, vagy 800 forintos 5 perc, az mindegy, ha el kell menned fizetni, sérelni, akkor föltartod a sort, akkor az egész ilyen láncreakcióvá válik. Tehát akkor a mögötted hiába akarnak kimenni 5 perc, a dugó miatt nem tud, és ha innentől kezd az egész fölborul, és akkor onnantól kezdve folyamatosan fáznak rá az emberek, és a lejáró 5 perc miatt el kell menni fizetni, eleve idegesek, mert akkor van 4000 valamennyi forint. De elvileg a reptér ilyenkor kinyitja a kaput és kienged, hogy elvigye a tömeget, de ezt sokszor nem, tehát nehéz ezt pontosan megállapítani, hogy mikor kell ezt megcsinálni. Úgyhogy...
3: De mi nem lehet ezt automatizálni rendszám alapján? Tehát nem értem. Tehát oda bemész, egy bankkártyával belépsz, amikor leolvassa a rendszámodat, méri a rendszert, hogy mennyi az idő, és hogyha túlléped a kilépésnél szintén, akkor levonja automatikusan az összeget.
5: Aha. Hát nem tudom, hogy ez most így működik-e.
3: Hát így most nem működik, mint halljuk, de hogy miért nem tudják ezt megcsinálni, a technológia rendelkezésre áll.
5: Hát ez jó kérdés. Miután nem parkoltam ott most a kb. Évtizedek óta, ezt erről nincsen saját tapasztalat.
3: Minden esetre ez továbbra is ez lesz, úgy tűnik, és azért az őszi utazási szezon sem túlságosan kicsi, tehát hogy azért nem úgy van, hogy meghal olyankor a repülőturizmus, hanem utaznak az emberek továbbra is, úgyhogy ez marad ez a helyzet.
5: Hát igen, most úgy tűnik, hogy erre azért próbálnak figyelni, próbálják menedzselni, és ha valamilyen fennforgáson, akkor kinyitják, hogy ne dúzathasson föl a sor, és ne lehessen láncreakció belőle. De ez azért nem egyszerű. Az biztos, hogy amikor az egyszerre induló sok járat van 6 és 7 között, azt megelőzően ott kell ráhagyni szerintem az autós érkezésre, nem is keveset, mert igazából ott van a fő probléma.
3: Oké. Okay. Az Etnát is ideírtad, ezért volt a szűkszavú a mai megnevezésed. Fogalmunk nincs, hogy azon túl, hogy tudjuk, mi az az Etna, meg hogy hol van, de hogy mit szeretnél vele kapcsolatban mondani?
5: Az Etna kitört, és az Etnához legközelebb...
4: Breaking news!
5: Nem olvastok híreket!
3: Jó, oké, tehát igen.
5: Az Etnához legközelebb fekvő reptér, a katániai, az rendszeresen bezár, hogyha amikor az Etna neki áll köpködni. Csak most egy elég hosszú köpködés lett ebből. Most utoljára ma reggelig tolták el, tehát most nekem 5 napja zárva van, és gyakorlatilag nem fogad járatokat. Na ez már azért megterheli a... Arról nem volt szó, hogy emelkedünk el menni a vasútállomásig.
3: Akkor most olyan lesz, kérlek szépen, mint az M4 Sporton az interjúk, amikor leúszza valaki a 100 pillangot, és utána meginterjúolja. Amit sosem értem, hogy és milyen volt, hogy érezte?
5: Igen. Csak én a 3 méter szint különbségtől beszélek úgy, mint ott valaki a világbajnoki döntő után. 104-szer után. Na, szóval... Próbálják a légitársaságnak ugrani, az a, hogy a legközelebbi tartalék reptér, ahol le lehet szállni, a komiszói, az kicsi. Tehát az néhány áratot bír átvállalni. És a járatoknak a harmadát törölték az elmúlt napokban, a kétharmadat meg valahogy máshonnan tudott repülni. A vizet például Palermóba megy, Palermó ment tegnap is, és az odautazók, hát nekik ez a kisebbik probléma, mert oké, hát átmentek Palermóba, és akkor valahogy akkor el kell dergődniük onnan. Elvileg beindította a reptér a buszokat, tehát Katania és Palermó között folyamatosan forognak a buszok, amik viszik a repülőutasokat, de a kommunikáció nem mindig stimmel. Tehát így olvasva a leírásokat, beszámolókat, meg a hozzám is eljutott egy konkrét eset, biztosan, amikor van a járatot Katániából, akkor többen is hajnali 4-kor, meg 3-kor kaptak üzenetet, hogy bocs, a járatot Palermóból indult.
3: Az nem annyira jó.
5: Foglalni már nem lehet, a helyiek megemelték az árakat, ilyen kisbuszos szolgáltatók, ilyen horror árat ígérnek, és arról viszont nem szól, nem mondhatja biztosra, hogy maga a shuttle szolgáltatás a két reptér között működik, tehát hogy valaki kimegy jókorán, sokkal korábban a járatánál az eredeti reptérre, onnan folyamatosan pörögnek a buszok. Legalábbis tegnap még ez volt. A lényeg az, hogy ameddig a reptér nem nyitott ki, addig valószínű célszerű úgy számolni, hogy Palermóba akkor át kell utazni.
3: Jó, oké.
5: Okay. Palermóba egyébként át lehet utazni. Palermóba át lehet utazni vonattal úgyis, hogy nem foglalunk rá, mert foglalás nélkül is szerintem, hogy bármilyen jeggyel. de az nagyon bonyolult és hosszú. De mindenképp valószínűleg érdemes a reptére sokkal-sokkal korábban, az eredeti időpontnál korábban kimenni. Nyilván, hogyha reggeli a járat, akkor hát nem tudom.
3: Jó. Talán már előző Gábor, este. Egy kérdésre maradt idő, a kedves hallgatók egy kérdést tettek fel. Pontosan most nem látom, de szerintem WhatsAppon érkezett, vagy Viberen.
5: Remélem, nem a pulzusomra vonatkozik.
4: Nem,
3: azt írta a kedves hallgató, nézd meg, Léci, szeptember első hetében utaznak Máltára, 2 éves kisgyerekkel, van valami tipped az útra, amit feltétlenül látni kell? Ó, mondja Angi, Málta.
4: Málta egy óra.
3: Katakomba, én most mondom.
5: Nem jut eszembe a kis városnak a neve, nekem a kedvencem volt. Egy önálló kis. Én Máltától nem voltam annyira elragadtatva. András kollégával erről már vitatkoztunk jó néhányszor.
3: Igen, nekem nagyon tetszett.
5: A Gozó sziget, a kisebb sziget az sokkal jobb volt, oda érdemes kimenni. Kettő között nagyon turistás, de nagyon szép nyaraló szigeten, ott megállnak a hajók. Ezért azt a kirándulást szerintem gyerekkel nem érdemes kihagyni. És nem jut eszembe annak.
3: A Popeye Village, az volt, a Popeye Village tetszett neked szerintem.
5: Az éppen nem.
3: De miért? Hát ez kisgyerekes program.
5: Balettában nagyon jó lehet sétálgatni, oda hajóval mentünk át egy buszkol, ott lehet kompozgatni. És nem kellett, csak egy napra béreltünk autót, mert nagyon jó a tömegközlekedés. A régi buszokat már lecserélték, már csak magketten árulják őket, úgyhogy... Találkozom jövő hétre, előkaparom azt a helyet.
3: Jó. Akkor, ami... Most engedünk az emelkedőn menni tovább.
5: Az erődített középkori város, ami egy különálló, ami egyébként teszem a neve, az nekem nagyon-nagyon tetszett, nekem az volt a kérdésem Máltán, de ez nyilván tök egyéni, de majd akkor rákeresek.
3: Oké, jó. Rendben, köszönjük szépen.
5: És pont most, amikor már lejtőre fordulok. Na jól van.
3: A vörös torony, és az szerintem az a torony, amire az erődítmény, amire gondolsz. Jó, Meliéha fele, nem? Az a vörös torony. Nem arra gondoltál?
5: Nem. Nem, az is tök jó, de magának egy kisebb város kell, arra gondoltam.
3: Oké, okay. Na akkor ja, ezt kikutatja a szaki. Köszönjük szépen az információkat, jó utat a vonaton.
5: Jó van, nagyon köszönöm, majd azt is elmesélem.
3: Rendben.
4: Oké.
3: Okay. Jó utat, szia.
4: Szavasz.
5: Szevasztok, szép napot.
3: Ács Gábor, engedjük, hogy kiszusszanja magát, fölpattanjon a vonatra, és megindul egy 12 órás vonatozás, a fantasztikus vonatozás, miközben ugye lényegében az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze zajlik Horvátországban, a Dél-Horvátország Jomis közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Ugye Omisnál több lakóházra is átterjedt, 300 tűzoltó reggel óta küzdött a lángokkal, most nem tudom, hogy áll. Este 8-kor indult a tűz a Lokva Rogoznica településen, és onnan a főút mentén végigterjedt a tengerparti településekre.
1: Egy szónak is, száz a vége.
2: Millás reggeli.
0: Reméljük tetszett a Best of a Millás reggeli összeállítása az elmúlt hét legjobb pillanataiból. A jövő héten újra megpróbáljuk, találkozunk hétköznaponként 6:30-tól itt a Rádió Café 98.0-án.
2: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Jön a nyár. Irány a lupa.
2: homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
12: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl.

0: Hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2005-ös brit indie évfolyam eminensei mellett ült a padban egy liverpooli zenekar, amely a post-punk és a new wave mellett ska hatásokat is felvett. Liverpool mindig is híres volt a 60-as évek zenei örökségét tovább cipelő zenekarairól, és a Dead Sixties-nek pont ebből lett elege. Második albumukkal mégis beálltak a sorba, az ugyanis egy ska, punk és funk mentes tömegrock lemez lett. 2007 karácsonyán szép csendesen fel is oszlottak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A következő dal tükörfordításban így lehetne felkonferálni. Fogadjátok szeretettel a Mókus Dióhúzó Zárak, a Dagadt Macska Tovább Hízik című számát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos, gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai angyalok városa, azaz Los Angeles, nem csupán a filmipar és a nyugati parti garázs rockot játszó zenekarok otthona, hanem itt alakult a Delinquent Habits amerikai hip-hop együttes is. A csapat dalainak különleges hangzást ad, hogy angolul, spanyolul és a két nyelv keverékét képező Spanglish nyelven is megszólalnak. 1996-os első lemezük Delinquent Habits címmel került a piacra, és világszerte több mint 1 millió példányban kelt el. 98-as második albumukon, a Here Come the Horns-on a latin hip-hop legendás alakjai is közreműködtek, többek közt Big Pun, Sandog a Cypress Hillből és a Beatnuts. Harmadik albumuk a 2000-ben kiadott Merry Go Round. Slágereik, például a Tres Delinquentes rendkívül széles körben ismertek és elismertek. A csapat olyan nevekkel együtt turnézott a világ minden táján, mint a Fugees, a Metal, The Korn és Beck.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Come On Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Come On Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene meg annyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: legenda.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: De ki gondolta volna, hogy Bruce Lee munkásságának hatása nem áll meg a 70-es évek harcművész filmjeinél, hanem elér egészen a 2020-as évek indie popjáig. Persze ne várjuk, hogy a New York-i születésű Nashville-ben alkotó Katie Schechter klipjeiben kungfu mozdulatokkal és nunchakus mutatványokkal kápráztassa el a közönségét, de az énekesnő 25-ös Run River Run-dal szövegében bevallottan merített a sárkány közbelép sztárjának filozófiájából. Lee nevéhez köthető az ellenálló képesség művészetének fogalma, amely Schechter értelmezése szerint annyit tesz, méltóság teljesen mozogjunk együtt az élet kihívásaival, vagy kerüljük ki őket, ahelyett, hogy frontálisan feléjük rohannánk. És csatt!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet.
3: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Sokan sorba álltak a Hőségben, hogy megnézhessék az országházat. Harry herceg döntött, családjával visszaköltözik Angliába. Pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja, erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint két gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint

0: erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Lippai Marianna, akit köszöntök. Szia!
4: Szia Marianna, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Életkedvelőknek a nagy kedvence vagy. Annyi mindent mondhatnék rád, gondolkodtam, mert volt idő, amikor motivációs előadónak hívtak bizonyos helyekre, hogy mesélj a saját tapasztalataidról, az életedből kiindulva, a különböző megküzdési stratégiákról. Most mondhatjuk azt, hogy egy könyv is szól az életedről, a könnyek mosolya, amit egyébként dr. Csaba Adriennel együtt ilyen társszerzésben írtatok, gondolom. Én azt mondom, hogy mi ismerjük egymást 13 éve, ezt számoltam ki, és 2 évvel az életed legnagyobb tragédiája után találkoztunk, 2 évvel azután, miután a kislányod Dominika előre ment, ahogy te hívod, hogy ő ugye egy nagyon súlyos, ritka betegségben meghalt, te mindig úgy beszélsz róla, hogy előre ment a mennybe. Az emlékem az, hogy akkor, amikor mi találkoztunk, akkor láttam magam előtt egy nagyon csinos, szép, céltudatos, erős, de roppant megtört tekintetű nőt. Ha mi 13 éve találkoztunk, akkor azt kell mondanom, hogy emlékeim szerint most lesz 15 éve.
4: Pontosan.
3: Ugye? Uh-huh. Szeptemberben. Ez most nagyon véletlen, hogy ez így jött ki, bocsánat. Szóval, és közben te folyamatosan ezreknek, tízezreknek, százezreknek mesélsz arról, hogy van élet, hogy az élet szép, hogy lehet az jó, hogy te úgy mész tovább, hogy visszadőd tovább magaddal. Nem letetted, nem elengedted, nem ezeket a mindenféle furcsa, hangzatos, továbblépési mondatokat lehetne rádaggatni. Na, hogy vagy te most?
4: Most már csak abban bízom, hogy ugye amit felvezettél, ez a 13 éve, akkor azt láttad, hogy jaj, itt egy csinos, dekoratív, de látod, hogy egy megtört.
3: Egy nagyon megtört,
4: most de remélem, ez... hogy valami más látsz. Most,
3: amit én akkor láttam, az a gyász.
4: Ez így van.
3: És a gyásznak az a marcangoló ereje, amire én mindig azt mondom, hogy aki azt az utat nem járja végig, annak utána nem tud kitisztulni a tekintete, mert annak örök gyász az élete.
4: Ez így van, de az is nyilván az ott egy teljesen normális állapot volt, így van, viszont én már ugye akkor is tudtam azt, hogy én abban az állapotban nem szerettem volna sokáig lenni. Tehát az embernek szeretnie kell önmagát annyira, hogy nem engedheti ezt meg magának. És most nem azt mondom, hogy nem gyászolhatok 5 évig, de gyászolhatok 5 évig, meg 15-ig is, meg igazából, ahogy én szoktam fogalmazni, hogy nincs leírva sehol, és nincs rá szabály, hogy hogyan kell gyászolni. Meg arra sincsen szabály, hogy hány évig kell gyászolni. És semmi ilyenre nincs szabály. Itt inkább társadalmi elvárások vannak, én legalábbis ezt látom, és ezért nem tudnak az emberek méltóképpen, vagy úgy, ahogy ők szeretnének gyászolni. Mert mindenki tudjuk, megszólja őket.

0: ha jól csinálja, meg erősnek látod esetleg. Ahogy én mindig a sminket szoktam fölhozni, főleg most ugye inkább a nőket vesszük elő, mert mer egy kis rúst tenni a szájára, vagy felmer venni egy alma zöld felsőt, és nem feketébe jár, akkor nyilván mi a megítélés? Na, eddig tartott. Hát már nem is szomorú. De hát kikérem magamnak, mert azért a rúzs, meg a zöld, alma zöld felsőm nem mutatja, hogy mi van a szívemben, meg a lelkemben. Nem látja senki, hogy mi van akkor, amikor én hazamegyek a piros rúzsomba és a zöld felsőmbe, és bezárom az ajtót, senki nem látja, hogy én ott mennyire össze vagyok törve. Mert a gyász, és még egy igazi jó mondat, ami nagyon sokak lelkében, agyában, elméjében már megrekedt, és én ennek nagyon örülök, hogy vegyük igenis tudomásul, és ezt mindenkinek üzenem, ha gyászol, ha nem gyászol, a gyász nem egy produkció, amit be kell mutatni. Ezt ne felejtsük el, a gyász a miénk, az enyém. Nem a tied, nem a szomszéd Gizié, az enyém. Én döntöm el, hogy hogyan gyászolok. De alapjáraton a gyász, a szívünk, az, hogy a lelkünk olyankor ezersebből vérzik, szomorú, nyilván azt még élünk, cipelni fogjuk. Ez a fájdalom nyilván, ez mindig csak enyhül.
1: Hát meg körbenövi az élet, meg nagyon így sok van. Mindent lehet rá mondani.
0: De ott a mi életünk, az megy tovább. Nekünk tovább kell mennünk az utcán, tovább megy az életünk,
1: dolgozunk. És képzeld el, hogy én ezért tartom fontosnak azt, amit te csinálsz, és csináltál az elmúlt 13 évben, mert aki találkozik a te idézeteiddel, gondolataiddal, videóiddal, teljesen mindegy, bármilyen platformon, te folyamatosan arról beszélsz, hogy az embernek önmagának fontosnak kell lennie, hogy az embernek önmagával jól kell tudni bánnia, hogy az embernek a lelke az, ami egész életében bele van, annak minden sérülésére reagálnia kell, és figyelnie kell. És ez szerintem egy annyira fontos dolog, mert ez az, amit bár a modern kor roskadásig termeli az erre való üzeneteket, mégis valahogy nem vesszük komolyan, te pedig ezt úgy mutatod be, és úgy magyarázod, hogy mutatod saját magadon keresztül. És ehhez szerintem, képzeld el, hogy a legfontosabb kiindulási pontnak én azt tartom, hogy te megígérted a gyerekednek, a haldokló gyerekednek, hogy jól leszel. Nem tudom, mennyire fájdalmas, arra kérlek, hogy visszatudunk-e térni ehhez a ponthoz. Mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, a Dominika és a te anyalánya kapcsolatodba, a ti szövetségetekbe, hogy ez a kislány úgy ment el, hogy azt kérte, hogy te élj.
0: Igen, nyilván, mert egy az, hogy igen, mi valóban iszonyatos szimbiózisban voltunk. Tehát én nagyon sajnálom azokat a kapcsolatokat, a szülő, gyerek, anya, anya-lánya, anya-fia, teljesen mindegy kapcsolatban. Nagyon sok olyan levelet kapok életkedvelőktől, hogy nincs meg ez a kapocs, és nem tudják, milyen az, amikor az anya engem nagyon szeret. Nem tudják, hogy milyen az, amikor egy anya igazán szeret. Nem nincsen velem, mondja, vagy írja az életkedvelő, nincs velem foglalkozva. Soha nem szeretett, soha nem mondta, hogy szeret, soha nem ölelt meg. Na, nekünk ez mind megvolt Dominikával, és nyilván ugye nekem azért 5,5 éves korától akkor tudtuk meg, hogy lebetegedett, és onnantól kezdve volt ez a bizonyos minden nap egy ajándék, és nyilván nem tudtuk, hogy mikor fog megtörténni az, hogy ő mikor megy előre, de 8 évet kaptunk ott, és a 8 év az még addig is csodálatos volt ez a kapcsolat, de még jobban így összehozott minket, és a 8 év alatt tényleg próbáltam a legtöbb szeretetet, a legjobbat kihozni az életünkből, amit csak meg lehetett, és nyilván amikor az út végére ért, már hogy az ő útjának a végére értünk, úgy közösen, mert hát nyilván ott kellett vele lenni végig, azért nyilván én próbáltam őt úgy elengedni, és mesélni neki a mennyországról. Tudod, mert azért egy 13 éves kislányról beszélünk, aki nem tudta, hogy hova megy. Hiába mondom, hogy ott minden szép, de nem jártam ott. Uh-huh. És tudod, milyen ez, amikor azt mondják, hogy anya, de hogy hogyha oda kerül, eljátszottam sokszor a gondolata, hogy édes Istenem, remélem tényleg minden szép ott. Mert ez a, tudod, a gyereked neked hisz. Tehát a gyerek az édesanyjának hisz. benne bízik. És azt mondja, mert ha anya azt mondta, akkor az úgy van. De nekem egyébként nem voltak kétségeim nagyjából efelől, tehát azért mégis bíztam benne, hogy ott van. És mindig erősítettem benne, hogy próbáltam mondani, ugye én akkor olvastam egy könyvet, szeretnék említeni a Viskó című könyvet. Uh-huh. Pont abban az időben kaptam meg, és nincsenek véletlenek, tehát ez a könyv pont jókor jött az utamban, és a Viskó csodálatosan leír egy mennyországot.
1: Igen.
0: És nekem ez azért jött jól, mert én azt éreztem a könyv által, hogy olvastam, hogy én tényleg ott vagyok. És át tudtam adni a lányomnak azt, hogy ott pillangó lesz, ott minden zöld, ott minden szép, mert tényleg olyan gyönyörűen leírja az a könyv, és azt éreztem akkor, hogy én azzal egy olyan erőt, energiát kaptam azáltal a könyv által, hogy egy szikrányi félelem nem, én bennem nem volt. Hogy Isten, hova küldöm, és...
1: Úristen, de kemény ez azért.
0: Ez nagyon, tényleg az, de hogy de én aki hozzáteszem, Maria, nem vagyok egy nagy könyvmoly. Én nem. Tehát jó, mondjuk voltak ilyen szeretett könyv, meg az ilyen spirituális, szerettem már akkor is, de én, nekem időm sem nagyon volt, az agyam sem ott volt, hogy olvassak. Amikor meg ezt a könyvet megkaptam, akkor még majd nagyon kikértem magamnak, hogy hagyjál, most szerinted nekem most pont erre van időm, energiám, türelmem, hogy olvassak. De az a könyv beszippantott, és még közben a kórházban voltunk már, ugye az utolsó hónapokban, ott ültem az ágya mellett, és míg ő aludt, ezt olvastam. És most már látod, az is számomra egyértelművé vált ott, hogy nincs véletlen, hogy minden akkor jön az utadba, amikor jönnie kell. És az csodálatos volt. És nyilván én próbáltam Domit úgy elengedni, hogy az ilyeneket meséltem neki, hogy ő ne féljen meg egyebek, de ettől az én lányom okosabb volt, mert jött vissza a kérdés, hogy jó anya, de mi lesz veled? És ebből nekem így zsebből jött a válasz. Nyilván nem mondhattam azt neki, hogy hát bele fogok pusztulni, vagy beledöglök, vagy nem tudom, vagy megyek után. Ilyeneket nem mondhatsz egy senkinek. Tehát nem csak, hogy a gyereked, ha az édesanyád mellett ülnél így, vagy az édesapád mellett, vagy tök minden a nagymamád mellett, neki sem mondhatnál ilyet. És tudod, miért nem, Marian? Azért nem. Mert amikor érzi a haldokló, hogy te támogatod őt az elmenetelében, akkor az olyan, mintha te kapcsolnád be neki a zöld lámpát, hogy mehetsz. Tehát te hozzá segíted, mert önzőek vagyunk, és tudom, hogy 10 emberből 7 mit csinál, visszatartja. Nehogy, kérlek, nehogy, nekem nagyon rossz. Magamat kezdem el sajnálni, és még ezt ki is nyilvánítom felé. Most bármennyire nehéz, meg kell magunkat emberelni. És az igaz szeretet itt jön képbe. Ez az igazi tiszta szeretet, amikor magad elé helyezed őt, és azt mondod, hogy csak neki legyen jó, és így engeded őt el, és azt mondod majd belül magadnak, hogy majd valahogy túlélem. Nem tudom, lehet, hogy beledöglök, neki nem mondod nyilván. És erre jött az, hogy mondtam a lányomnak erre, hogy megígérem, hogy boldog leszek. És én azt gondolom, hogy helytáltam, nyilván amikor ő elment 2010-ben, utána nyilván az a 2 év azért az iszonyú nehéz volt nekem. Nekem 2 év volt, ami a pokol volt, most azt mondanám. Nekem az nagyon kemény volt a 2 év. De utána jött ugye 2013-ban ez, hogy elkezdtem írni tulajdonképpen.
1: Igen, erről beszéltünk akkor is, hogy ez egy önterápiának indult, egy öngyógyításnak, és egyébként erre nagyon-nagyon sokszor kerül hangsúly, hogy az írás az mi mindent tud. Tehát onnantól, hogy az ember leírva látja az érzéseit, a gondolatait.
0: Ezt én sem gondoltam
1: igen,
0: volna.
1: Igen, mert kikerül. Ó, hát ez konkrétan ez egy terápiás módszer ma már szerintem hivatalosan is, hogy leírva látod, amit gondolsz, amit érzel. Kikerül onnan bentről, nem forog.
0: Így van.
1: Nem,
0: megkönnyebbül a lélek.
1: Így van.
0: Tisztul
1: így van.
0: A szíved. Az elméd, minden, és tényleg ez azt érzed közben, amikor írsz, hogy mintha, ugye mindig azt mondják, hogy a tisztítást, azt úgy is kell csinálni, hogy tulajdonképpen törölsz. Tehát a tisztítás az egyfajta törlés is. Nálam ez nagyon jól működik, tehát a tisztítás nálam tényleg azt jelenti, hogy nyilván nagyon sok emlék van az elmémben, meg a lelkemben, kívülről folyom az életemet, de nem gondolok rá. Tehát, hogy nem, én már nem azokkal élek együtt.
1: Értem.
0: hanem az, ami egy hete történt, vagy még egy éve történt, tehát hogy én már nem. Tehát például édesanyám is ugye ő 2 éve ment előre, egy ilyen teljesen véletlenszerű
1: váratlan baleset.
0: Váratlan, igen. Hogy elesett otthon, és beütött a fejét. És látod, már az se. Tehát, hogy nyilván itt viszem őt magamba, itt van
1: igen,
0: bennem.
1: Igen, és közben de, pedig hogy... azért mondom, hogy ez egy olyan érdekes dolog, mert hogy én tudom, Dominikát nem ismertem, mert mi utána találkoztunk, de az édesanyáddal való kapcsolatot tudom. Azt tudom, hogy mennyire szoros volt, hallottalak vele beszélni, sokat beszélgettünk róla. Arról is emlékszem, amikor meséltél arról, 8 éves korodban, amikor ő dolgozott, és jött haza, és hozta a Túró Rudit, és egyébként igen. Egyedül nevetiteket.
0: Én azon nőttem föl.
1: Mert
0: igen.
1: Hogy fiatalon meghalt az
0: bizony.
1: Apukád. Szóval, hogy annyira sok mindenre igen. Emlékszem, és képzeld el, hogy látom azt, hogy az, ahogy te az élethez állsz, ahogy reagálsz a dolgokra, amik körülvesznek, ahogy továbbmész, ahogy csinálod, egy csomó emberben kiváltja azt, hogy hát akkor biztos ez nem is volt olyan mély, olyan. Tehát hogy egy ilyen egészen furcsa. Tehát, hogy nem azt mondják emberek, hogy apám, na, itt van valaki, aki jól láthatóan, és ahogy te is mondtad, valószínűleg otthon és a maga rejtett szobájába, zugába, ahogy az egyébként szerintem normális is, megdolgozik az életének a különböző szituációival, de kifelé igyekszik, még ha artikulálja is, hogy hogy van, de igyekszik előre tekinteni, hanem van egy időnként egy ilyen stigmatizálása ennek, hogy hát akkor ez neked nem is olyan, nem is úgy fáj.
0: Igen, de szerintem ez már még világ a világ így maradt. Szóval ezért jön utána az, amit mindig is hirdetek, és megpróbálom megtanítani az embereknek, hogy tényleg, és ez meg lehet nyilván közhelyesnek hangzik, de hogy az a saját dolgaiddal legyél elfoglalva.
1: Tehát, hogy
0: ennyi.
1: Pont.
0: Igen. Pont.
1: Igen.
0: És ugye nyilván, aki nincs ezen a szinten, az nem is érti ezt a mondatot, mert akkor jön az, hogy de, hát most ne foglalkozzak a gyerekem, állj, nem erről beszélek. Tehát én arról beszélek, hogy én magammal vagyok elfoglalva. Magamat építem, magamat gyógyítom, magam. Nem érdekel, hogy te engem hogy látsz. Nem érdekel, hogy te kívülről engem hogy látsz. Én tudom a saját utamat, én tudom a saját életemet, nekem kell túlélni, nekem kell tovább menni, nekem kell tovább, hogy éltessem a szívemet, a lelkemet úgy, hogy abban még legyen szeretet.
1: Ja, hogy legyen értelme az élet.
0: Így van, pontosan, és nem, engem tényleg, és nem csak kimondom, hogy nem érdekel, engem tényleg nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Én a másik nagyképű mondat, mert tudom, erre azt szokták mondani, hogy jó, azért ez olyan nagyképűen hangzik, nem baj, de akkor is azt mondom mindig, hogy lehet utánam csinálni.
1: Ezt képzeld, nekem mindig eszembe jut. Ez nekem mindig eszembe jut.
0: Isten
1: ássa
0: lelkem, hogy nem nagy képűségből mondom, de tényleg mindenkinek reggel, amikor föl kell, adott a lehetősége, hogy elkezdje úgy csinálni, ahogy én csináltam. Marian, nem kaptam senkitől az energiát, nem vettem el senkitől az erejét. Ez az én saját művem. Én dolgoztam magamon. És úgy, hogy nem jártam pszichológushoz, nem szedtem nyugtatót, tehát egyszerűen magamat építettem föl, és most másokat építök föl. És nagyon büszke vagyok erre az egészre. És azt is tudom, hogy ez nem véletlen ez az út, nem véletlen 13 év az életed. Egyszerűen, amikor az ember ráismer a saját útjára, mikor fentről kap egy áldást. Furán hangzik kimondva, hogy azt mondja valaki, hogy meghal a gyereke, és akkor persze most hogy a gyerekéből. Igen, és az elején sokat beszéltem Domiról. Semmit nem csinálnék másképp. De muszáj volt, hogy megértsék az emberek, hogy miért csinálom ezt. Hát ő adta az alapot.
1: Igen.
0: Hát nyilván, hát most milyen az, hogy kiállsz, és beszélsz valamiről, amit nem éltél meg. Hogy jönnék én ahhoz, hogy arról beszélnék, hogy a gyász, meg a gyerek elveszés, ha nem vesztettem volna el a gyerekemet? Könyörgöm. És a másik nagyon fontos dolog, hogy ha visszamehetnék az időbe, ugye akkor se, mert sokan félreértelmezték, hogy én csak a gyászoló anyákhoz szólok. Nem. Én mindenkihez szóltam. Szóltam a 15 éveshez, szóltam a 60 éveshez, szóltam a nőhöz, szóltam a férfihoz. Mindenkihez szóltam. Én nem vigasztalgattam a gyászoló anyákat.
1: Nem, te beszéltél arról, hogy mi van akkor, amikor az embert veszteség éri az élete bármely területén, és úgy érzi, hogy nincs ereje tovább menni. Eznek egyébként nem feltétlenül muszáj egy és ugyanazon esemény köré csoportosulnia. Ez lehet egy álom elvesztése, egy munka elvesztése, egy párkapcsolat viszonzatlansága. Szóval, hogy ez nagyon sok minden lehet. Igen, na, amire én most még ki akarok térni, bár leginkább utálom ezt a témát, de most adunk zenét, feles információkat, és visszajövünk, az, hogy amellett, hogy sokakat elérsz, annyira sok tud lenni a közösségi médiából ugye az elutasítás, és volt is egy olyan időszak, amikor téged ez átmenetileg, de elhallgattatott. Szeretném, ha erről is beszélnénk, mert kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy oldottad meg magad. Zene után jövünk vissza, Lippai Marianna a vendégem, maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Lippai Marianna, és ugye az életkedv, az életkedvelők ismerhetik őt, hiszen ez egy közösségi csoport, egyébként valamikor hatalmasra duzzadt a Facebookon, de más fórumokon is, és ez egyébként az Életke Dominika volt, az Életke, te kislányod, akit egyébként 15 évvel ezelőtt veszítettél el, akkor 13 évesen egy nagyon ritka és hosszú 8 évig tartó betegség után. Tehát az életkéből jön az életked, ezt szerintem tudják azok, akik ismernek téged, akik nem, azoknak megmondom, és hogy nagyon sok helyen ott voltál, beszéltél a saját történeteidről, a tapasztalataidról, a megélésedről, hogy hogyan segített téged az írás, hogy mik azok, amelyeket te tudsz csinálni. Közben kiderült, hogy nagyon jól hatsz az emberekre, hívtak ilyen-olyan motivációs beszédekre, előadásokra. Én magam is voltam, amin én moderáltam a beszélgetésünket. Tényleg olyan volt, hogy érződött, hogy emberek így feltöltöttek ebből. És akkor volt egy ilyen, bejött egy valami egészen furcsa energia, hogy elkezdtek téged megvádolni mindenfélével, hogy te ebből építed magad a patológiádból, és hú, meg há, egész addig, amíg te úgy döntöttél, hogy oké, akkor mindenhonnan kiszállsz. Mi akkor is találkoztunk, emlékszem, és azt mondtad, hogy jó, akkor most megnézed, hogy most mit nyújt, mit mutat majd az élet, de hogy arra kíváncsi vagyok, hogy akkor, amikor van egy ilyen nagy, tényleg telve élettel, jókedvel, indulattal megcsinálod, és akkor így odavágnak arctalan, fene tudja kik. Igen. És akkor most az IQ rádiókompatibilis.
2: Igen, és most mondtad ki, hogy arctalan. És ebből nagyon sok volt is, hogy a
1: mai, de akkor az ember mit csinál a dühében, mert én azt éreznék.
2: Igen, igen. Hát nyilván nagyon, én, aki nagyon lélekember vagyok, én így hívom magamat, hát iszonyatosan fájt a lelkemnek. És nem az fájt az arctalanoknak a sárdobálása, vagy ez a kereszt, hogy ők engem keresztre feszítettek, mert már szó szerint ez történt.
1: Igen, igen.
2: Hanem azoktól, mert én akkor még egy-két ilyen kínzást láttam, vagy legalábbis a személyeket, hogy kik tették ezt, és inkább az fájt a legjobban ebben, hogy olyanok, akiknek előtte nagyon sokat segítettél.
1: Szuper.
2: És ezt nevezzük életkedvelőnek, aki nem tudom, özvegyasszony, és meghalt a férje, és volt, úgyhogy én még éjszaka 11 órakor is vele cseteltem, csak azért tartsam benne a lelket. És akkor egy kis hírnévért nyilván, ez így nagyon jó az embereknek, ugye a mai világban szeretnek szerepelni nagyon. Mindegy, hogy mi által, és mindegy, hogy mi mit kell mondani, még ha hazudok is, de rólam szól a sztori. És bizony akkor az úgy nem esett jól. De, hogy tovább menjek, pláne azoktól nem esett jól, akikkel akkor annó például egy színpadon ültem. Rendezvényekre meg voltunk hívva, ők is mint vendégek, és ott ültünk, és együtt voltunk a meghívottak, és akkor így puszi, úgy pisz, de fölnézek rá, de fantasztikus vagy, de áhú. És amikor ez megtörténik, akkor az illető teljesen milyen módon, de úgy, hogy az egész ország ismeri, és lealjasít engem.
1: Tehát a saját fórumjaim mindent megtesz.
2: Vagy, okay. vagy ugyanígy volt szintén közismert ember, akit kérdőre vontak az életkedvelőim, akik nyilván engem a védelmük alá vettek, mert hát akik ismernek, és tudták, hogy milyen vagyok, hogy, és megkérdezték tőle, hogy azért álljál már ki, hát hogy? És az volt a válasza, hogy hát van úgy, hogy az ember félre ismer valakit. És én akkor úgy döntöttem, körülbelül ment...
1: Sokan elhagytak akkor?
2: Igen. Nagyon. Nagyon sokan. Nagyon-nagyon sokan. Tehát azért az tökéletes bizonyítéka volt annak, hogy ki az igaz barát, és ki nem. Tehát ki az, aki nyilván csak érdekből, hogy volt ott veled, melletted, bárhogy. Volt legjobb barátnőm is, aki teljes mértékben, tehát teljes, ő mondta is, hogy nem is akar sehol mutatkozni velem, mert hogy igazából szégyen vagyok. Igen, és ő mondta, hogy azért nem, mert az üzleti érdekeit neki sérti. Tehát, hogy nyilván, hogy neki nem megy úgy a szekér, akkor ha őt, igen. Igen, üzleti partnerek mondták, hogy ha velem, akkor ez sajnos ez megtörtént, így van. Úgyhogy azóta se vagyunk nyilván barátságban.
1: Azt akartam kérdezni, hogy...
2: Nem is találkoztunk azóta, tehát nyilván én tudomásul vettem ezt, és nem kezdek el magyarázkodni, mint ahogy, és egy kicsit visszatérve erre az időszakra, talán akkor sokan ezt észre is vették, mert mondták nekem, hogy de írják ki valamit, és nem voltam hajlandó.
1: Én nem
2: emlékszem. Azért, mert elismert, nem csináltam semmit. Tehát én nem ártottam senkinek, de ha tudtam, segítettem. Tényleg nem, semmi olyan nem történt, ami miatt. Nyilván a felduzzadt szám valakinek nagyon, nagyon nem volt már szimpatikus, meg az, hogy a csapból is Lippai Marianna folyt, mert ez az igazság. Azért ne felejtsük el, hogy a 13 éve én ebben az egész témakörben életked, meg pozitív gondolkodás, meg videógyártás, én úttörő voltam ebben.
1: Igen.
2: Hát most meg nézd meg, most tényleg nem bántani akarok. Én nagyon örülök, ha valaki motiválja az embereket jó irányba. De akkor éljen is úgy. Akkor tegye is úgy a dolgát szívvel, lélekkel. De most, ha megnézed, minden nézed, és már megcsömölsz. És nem véletlenül írják most is nekem, hogy főleg aki mondjuk még most ismer meg, és nem tudja, hogy már 13 éves csinálom ez a munkásságon, és akkor írta, hogy már mindenhol ezek a motivációs videók. Elhiszem. És néha már engem is zavar egyébként, igen. Na de akkor, amikor én ezt elkezdtem és csináltam, és amikor, amit te mondasz, hogy egy héten 5 előadásom volt, 5 igen, különböző igen. Városba érted, igen. És telt házak voltak. Tehát én akkor úgy döntöttem, hogy én nem magyarázkodom, mert nincs kinek. Még hogy bocsánatot kérek, kitől? Uh-huh. Nem tettem, hanem amit az embereknek hirdetek, és amit az embereknek tanítok, és én tényleg jó magam így is élek, a lelki békém nekem többet jelentett. Ott volt 320 ezer ember azért a Facebookon, ne felejtsük el, és azt mondta az egyik barátnőm is, hogy te hülye vagy, hát úristen, nehogy már legyen rá, hát 300, nem érdekel a 320 ezer ember se. Én nekem az sokkal többet jelent, hogy én nem akarok senki. Ja, hívtak különböző médiákba, erről nyilatkozzak. Nem nyilatkozok. Miről?
1: Abszolút emlékszem, hát én is megkérdeztelek,
2: hogy akarsz-e. Én nem csinálok cirkuszt a népnek, köszönöm szépen, én nem vagyok ez a típusú ember, aki mindegy, hogy mit mondok róla, csak rólam beszéljenek. Én nem vagyok ez.
1: Én ezt abszolút tudom hitelesíteni. Mind a két kérdést feltettem én is, hogy mi lesz akkor, és emlékszem, hogy azt mondtad, hogy nem tudod, hogy mi lesz, de te ebbe se belebetegedni, se belehalni nem kívánsz.
2: Pontosan.
1: Megkérdeztem, hogy nem akarsz eljönni beszélni, és azt mondtad, hogy köszönöd, de nem.
2: Így van, és én mindig azt mondtam akkor is, és most is ezt ugyanezt mondanám, ha visszamennék az időbe, hogy figyelj, ha életem legnagyobb tragédiáját túléltem.
1: Igen.
2: Nehogy már ez. És tudod, utána jött a következő gondolatom, én ugye nagyon én hiszek Istenben, nyilván sokat imádkozok, sokat elcsendesedek, vagy hívjuk meditálásnak bármi, hiszem, vallom, és tudom, és most már kristálytisztán érzékelem, hogy amivel egyszer a Jóisten téged megbízott, ha ez az utad, az ő szolgálatában vagy, az nincs ember, aki szétszedi. És most itt vagyok, és nincs ember, aki ezt szétszedi. Mert lehet, hogy akkor lejöttem ugyan a közösségi oldalról, de én minden nap írtam. Nekem volt egy kis vipes életkedvelő táborom, akikkel egy más módon voltunk kapcsolódásban, nem kellett az kirakatban lennem. Tökéletesen tudtam írni.
1: Tudod, hogy mi az, ami bennem kérdés volt, amikor megláttam, hogy újra ott vagy a közösségi médiában? Nem az, hogy na, akkor most kivártál X évet, és akkor visszajöttél, és akkor tudod folytatni, mert hogy egyébként itt kell élned ahhoz, hogy megtapasztalt, hogy amúgy van lealjasítás, van mennybe menetel pont 3-3 napig, hanem inkább az volt a kérdés bennem, hogy basszus, hogy tudsz újra bízni így az emberekbe? És ez most is kérdés bennem.
2: Igen. Hát most már azért egy kicsit, most már egy kicsit rafkósabb vagyok. Szóval ez is, tudod, olyan érdekes ez, mert meg kell tanulnod a közösségi oldalon való kommunikációt az emberekkel, és én ugyanaz az őszinte nő maradtam. Most is ugyanúgy a videóimban is én tök őszintén, magamat adva, én vagyok az érzéseimet, és mindig hozzáteszem, hogy ez az én érzésem. Nem azt kérem, hogy te is így érezz, én erről beszélek, hogy te ebből mit szűrsz ki, mit veszel ki, mi épít vagy, mi rombol téged, azt már te fogod eldönteni. De meg kell tanulni, és én nagyon örülök azért, hogy van ott a törlés, meg a tiltás gomb. Hál' Istennek nekem most ez nagyon kevés. Én nagyon boldog voltam egyébként ettől, és nyilván ez engem még jobban megerősített abban, hogy azért van keresni valóm itt. Nyilván Instagramon régóta vagyok, már ott 3-4 éve, és a Facebookra jöttem vissza idén, most így 2025. január 1-től. De annak is nyilván az volt az oka, és ezt sem szégyellem, mert hogy megjelent a könyvem. A könnyek mosolya, és szerettem volna, hogy a kis elveszett báránykáimhoz is eljusson, akiktől tulajdonképpen elszakítottak, vagy most valaki azt mondaná, nyilván aki hallgatja ezt az adást, hogy hát te szakítottad el magadat, igen, ez most ilyen kétélű, hogy most kiszakították itt, de...
1: Mindenesetre most volt valami, amit
2: tudom
1: úgy érezted,
2: kezelni, hogy... Hogyha be is csúszik, aha, mert néha nagyon ritkán becsúszik, mert nyilván valaki még bekóstol, hogy... mert egy aljadék senki vagyok. Semmi, én már ezen nem lepereg rólam, törlés, tiltás, és nincs probléma. És a múltkor is kiírtam ezt, és tudatosítottam az emberekből, hogy bárki az oldalamon, bárki. Csúnyán, gyűlölködve, mocskolva, és nem csak engem, az életkedvelően bárki egymás között, azonnal törlöm, tiltom. Tehát én szeretném, hogy az én oldalam egy ilyen béke, mint ahogy régen is volt, az emberek szerettek ott lenni, szerették olvasgatni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, de nekem nincs szüksége ezekre a közhelyes dumákra. Oké, az te vagy, nem kell olvasnod, én nem tartok pisztolyt a fejedhez, de olvasd el, de hagyd meg azoknak, akiket ez éltet, akiket ez táplál, akik ebből merítenek erőt, mert akármennyire furcsa is, de szükség van rá.
1: Igen, igen, igen. Na most a könyv előkészületeiről is valamennyire tudok, de néhány évvel ezelőtt. Azért mondok ilyen pontokat a hallgatóknak is, tehát hogy ezzel nem így benfenteskedni akarok, csak hogy ugye az emlékeimet megosztom, és akkor ahhoz képest te meg elmondod, hogy mi történt, hogy néhány évvel ezelőtt mondtad, hogy igyekszel egy kicsit elvonulni, írni, azért akármennyire is a mindennapokban te foglalkozol ezzel, de hát azért, ahogy te is mondtad, és egyébként ez a valóság, a te életednek azért ez a keresztje. Tehát akármi történik, vett, ezt mindig vinni fogod. És hogy rá akarsz erre máshogy is nézni, és így tovább, és így tovább, és akkor el is vonultál. Aztán mi most nem beszéltünk az elmúlt időszakban, de láttam, hogy kijött ez a könyv. Volt szerencsém picit bele is olvasni. Szóval, hogy az van, hogy azért ez nagy visszanézés, bizonyos helyzetekre ránagyítás. Milyen volt ezt megcsinálni? Olyan történetekbe is újra belemenni, amikbe, hogyha van olyan, aki betegséget, gyászt elszenvedett, tudja, hogy vannak olyan részek, amiket kitakarnánk, ha lehet. És olyan rossz, hogy még sokszor az kúszik be a szép helyett is. Itt pedig ezekbe bele kellett menni.
2: Bele kellett, nyilván ettől lesz hiteles ez a könyv, hogy tényleg ez egy igaz történet. Nincs hozzátéve, nincs elvéve belőle, bár ez nem igaz, mert elvéve van, tehát hogy mert hogyha mindent megírtunk volna, akkor ez a könyv nem 200, nem tudom, 300 oldalas lenne, hanem sokkal több, de nyilván meghagytuk azért ennek azért ott azt a szépségét is, mert ebben nagyon sok szép is van ebbe a könyvben, sőt, több szép van benne, mint kellemetlen, vagy tragikus, vagy a fájó. Ugye én ezt a könyvet nagyon régóta tervezem, és 3 vagy 4 évvel ezelőtt jöttek ezek a bizonyos elvonulások, hogy akkor én elvonultam, és egyedül. Tehát úgy, hogy tényleg a férjemet, se anyukámat, tehát mondtam, hogy ne hívjon senki telefonon, mert nem veszem föl, szóval, hogy tényleg úgy szeretnék írni. És ez így is volt. És akkor úgy haladtam vele, körülbelül egy évet voltak ezek a bizonyos elvonulások, és jött egy olyan érzés bennem, hogy most leállok ezzel, mert nem bírtam tovább írni. És igen, valóban emiatt, amit mondasz, hogy annyira vissza kellett mennem az időbe, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy lesz, ez energiám megy el, pedig az első, nem tudom, 5 fejezet, vagy 6, amit mi megírtam, abban még konkrétan még benne se volt például a kislányom.
1: Csak a kapcsolat maga.
2: Igen, tehát hogy 19 éves Lippai Marianna, hogy elindul a nagybetűs életben, és talál egy szerelmet, és hogy tulajdonképpen már ott, abban a szerelemben már voltak problémák, amit nyilván ő egy rózsaszín köd miatt nem látott. Tehát, hogy annyira szerelmes volt. Mindenki látta körülötte, hogy tudod, ez az ebbű baj lesz. Tehát, de én nem láttam. És azért mondom neked, hogy még csak az 5 fejezetben az volt, hogy milyen szívódások, vívódások, fájdalmas kapcsolódásom volt nekem az akkori, hát akkor ugye még csak a párom volt, aztán lett a vőlegényem, aztán lett a férjem, na mindegy. És abba hagytam, és úgy képzeld el, hogy az élet, és látod, hogyha valaminek van létjogosultsága az életben, akkor ez meg fog valósulni. Minden csak időkérdése. És pont erről beszélgettünk minap az egyik ismerősömmel, hogy bármilyen kerülőket csinálhatsz, kanyarokat, kacifántos, éles kanyar, egyenes szakasz, bár oda fogsz jutni. Igen. Pedig te azt mondtad, kikerültem. Ez már biztos, ne. Nem, akkor is. És lehet, hogy 2 év telik el, vagy 5, de ott leszel. Na és én ugyanígy voltam a könyvvel, mert ugye tavaly én már a dr. Csaba Adrián egyszer találkoztam vele az életemben, ő is, de egyébként a Judynak a könyvét.
1: Így van, olvastam, igen.
2: Igen, meg a Bétút Lászlónak is van egy könyv, azt is, abban is ugye Adrián vett részt, és tavaly jött egy ilyen bevillanás. Tudod, ez a derültékből, hopp a fejedbe, és mondom, a könyvem. Hát ezt tudtam ugye tavaly, ősszel, hogy én jövőre, azaz most idén leszek 50 éves. És mondta a férjemnek, ránéztem, hogy figyelj szívem, jövőre ez lesz a születésnapi ajándékom, a könyv. És így nézett rám, hogy mi, ez nem is értette, hogy miről beszélek. Figyelj, meg fogjuk csinálni ezt a könyvet. Hívom Adriánt. És fölhívtam Adriánt, hogy Adrián, találkozzunk. És leültünk, és igazából már ott megbeszéltük ezt, hogy ezt akkor csináljuk. És ez volt október elején. És novembertől belevetettük magunkat a munkába, és megcsináltuk tulajdonképpen. Hát most is azt mondom neked, hogy azt mondom, december, jó sokat voltunk együtt, de komolyan, tehát egy ember még engem így szerintem nem ismer, mint ahogy ő. De a férjem mondta is így viccesen, azt mondta, hát Adriánt meg kell tartanunk. És mondom, hogy
1: túl sokat tud.
2: És valóban így van. És akkor azt mondja, hogy december, január, február, már, hát egy olyan jó 5 hónap, de az nagyon intenzíven. És így segített ő tulajdonképpen, és ott is azért, amikor találkoztunk, pogácsáztunk, kávéztunk, és ugye közben én ugye sztorizok, azért ott azért volt bőven azért könny, mosoly, nevetés, de azért azt nagyon-nagyon fontos hozzátenni ehhez a könyvhez, mert ez fontos, és ez kiemelendő, és muszáj, hogy tudjanak róla a rádióhallgatók, vagy az életkedvelőim, vagy bárki olyan, aki nem ismer, de most hallgatja ezt az interjút, hogy ez a könyv nem a kislányomról szól. Még mielőtt megint valaki belém szúrna a kést. Tehát ez nem róla szól. Ez Lippai Mariannáról szól. Az ő 19 évesen elindul, és az 50 éves koráig, hogy mi történt vele. Igen. A lentről, a fentről. Nem véletlenül ez a címe, a könnyek mosolya. Ebbe benne van a mélység, meg a magasság. Az újrakezdése, a bátorsága, a merészsége, a küzdelmei, a szenvedése, a tragédiája, a hite, ami nem volt, aztán megint meglett, az Istenbe való hite, hogy jön be Isten az életembe, az is ott van csodálatosan. Ő a 19 éves lány, aki nem hitt Istenbe, aki azt mondta, hogy Isten nincs. És most itt ül, és azt mondja, hogy hisz Istenben. Az a könyv erről szól. És mindenkinek mankót szeretnék adni, aki ezt elolvassa, és nem az fog neki átjönni egy könyv elolvasása után, hogy ó, szegény asszony, Istenem, mit kellett ennek a nőnek? Uh-huh. Nem, hanem hála jó Istennek, olvasói vélemények jönnek azért vissza, és mindenki azt mondja, figyelj, én most azt érzem, hogy helyeket alatt fogok mászni.
1: Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy erőt lehet meríteni.
2: És beépíti
1: ilyen,
2: a saját életében.
1: Így van, és itt téged ismerve gondolnám is, hogy ez a cél, és nagyon, tehát szerintem vannak napok, pillanatok, amikor nagyon fontos, hogy az ember megtalálja a kapaszkodókat, és én kívánom is neked, hogy te is legyél másnak a viskója, ilyen értelemben, illetve, hogy a te további életedben minden úgy alakuljon, ahogy ez neked jó, és ahogy ezt te szeretnéd.
2: Én azt gondolom, hogy nyilván van egy utunk, amit nem tudunk kikerülni, sok minden benne van, de azért a zöme és a nagy része, a nagy meló, az rajtunk múlik. Úgyhogy én ezen leszek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Lippai Marianna volt a vendégem, és ezzel a pontjókor már a véget ért. De ne izguljatok, holnap 11-kor újra lesz.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Angyalföldön, az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet?
5: Nyár, árnyos terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Négy rendőr megsérült egy autós üldözésben a Balatonnál. Fejlesztik a Dunamenti kerékpár útvonalat. Ünnepel minden idők egyik legjobb sprintere. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Csaknem 3 milliárd forintból fejlesztik a dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Lövésekkel próbáltak megállítani egy rendőri ellenőrzés elől menekülő autóst Veszprém vármegyében. A sofőrt a 71-es főúton a Szófőnél állították meg, mert a bejelentés szerint imbolyogva közlekedett. A férfi azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany felé, ahol egy rendőrautónak ütközött, majd a kerékpárútra hajtva rendőröket próbált elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, de a sofőr tovább menekült. Balatonfüreden újabb szolgálati járműveknek ütközött, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték, az ügy körülményeit vizsgálják. 40 éves lett minden idők egyik legnagyobb sprintere Usain Bolt. A jamaikai legenda 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnokként vonult vissza, és máig ő tartja a 100, valamint a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. 3 olimpián uralta a sprint számokat, pályafutása csúcsán pedig csak nem 45 km/h sebességre gyorsult fel. Bolt nem csak eredményeivel vált ikonná, látványos győzelmei ünneplése is jellegzetes villámpóza miatt az atlétika történetének egyik legismertebb alakja lett. Lecsapott a tegnap esti vihar éjszakon. Tatabányán 2 nagy fa dőlt egy személyautóra és az úttestre. A 117-es főúton Kesztölc térségében is dolgoztak a tűzoltók, és a 13-as főúton Csép közelében szintén fennakadás volt a vihar miatt. Ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra a nagy meleg mellett. A részleteket azonnal mondom. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél

0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.
1: Elnézést,
2: nem mész bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihállyal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
3: Angolul létszik.

0: minőségi zenét kedvelő társasága.
1: Angolul létszik.
0: Quality Music Lover Society a Rádió Café.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
7: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nagyot hajrázik a turizmus, földrengés volt Peruban, főleg északon és a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
9: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
8: Minden bizonnyal megugrott az utasbiztosítások száma a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az egyik online biztosítás közvetítő szerint ebben az időszakban az emberek 45%-kal több szerződést kötnek, mint egy átlagos augusztusi napon. Idén a hó közepéig már több mint 270 ezer utasbiztosítást kötöttek a társaságon keresztül, 13%-kal többet, mint egy éve. A külföldre utazók 78%-a köt biztosítást, minden második szerződést már online intéznek. Augusztusban Horvátország a legnépszerűbb külföldi úti cél, Olaszország és Ausztria előtt. Borbély Balázs szerint elérte célját a Ferencváros a Trabzonspor otthonában aratott 1-0-ás győzelemmel. A zöld-fehérek vezetőedzője kiemelte, csapata különösen az első fél időben játszott jól, a fordulás után pedig nagyot küzdött és szervezetten védekezett. Borbély szerint a siker ellenére nehéz visszavágó vár a Fradira, de megfelelő pozícióból hazai közönség előtt harcolhatja ki a labdarúgó Európa Liga főtáblára jutást. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét. A rengésben jelenlegi információk szerint 2 ember megsérült, és csaknem 30 épület megrongálódott. Földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról érkeztek jelentések. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: Híreket hallottatok a

0: friss hírek és programajánló a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának évfordulója alkalmából látható tablófotó kiállítás Amerikából jöttünk címmel a múzeumkertben. A válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában őrzött fényképekből az amerikai-magyar kapcsolatok előtt tiszteleg. Célja, hogy a múzeumba és a múzeumkertbe látogatók ízelítőt kapjanak a két ország közös történelméből a 19. század végétől egészen a rendszerváltásig. Legyen szó a függetlenség eszméjéről, az életmódról, a modernitáshoz vagy a technológiához való viszonyról, a látogatók megismerhetik, hogy az amerikai kultúra hogyan jelent meg Magyarországon ízekben, hangokban, tárgyakban és olykor segítségnyújtás formájában. Az október 1-ig látható kiállítás egyes témái a múzeum kerten belül található emlékekhez is kötődnek, így a tablókat egymástól távolabb a park különböző pontjain helyezték el.
0: Koncert.
1: A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza idén negyedik alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét. Augusztus 23-án délután 2-kor kezdődő ingyenesen látogatható programsorozat keretében szabadtéri koncertek és beltéri előadások várják a műfaj kedvelőit. A szabadtéri színpadon a népszerű Dixieland örökzöldeket és feldolgozásokat játszó Debrecen Dixieland Jazzben nyitja a programot, majd a Barabás Lőrinc Quartet következik. Az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelve be a műsorába. A harmadikként fellépő Hodek trió a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetével várja alá hallgatóságot, míg a John Coltrane halálának 50. évfordulója alkalmából alakult Coltrane Legacy a legendás szaxofonos életművének emlékezetes darabjaiból állította össze műsorát. A jazz ünnep végén Gáyer Bálint és zenekara idézi meg a swing, a jazz és a rock and roll klasszikusainak világát.
0: Koncert.
2: Különleges formában érkezik a Margit-szigeti színház színpadára az Amadeus. Milos Forman legendás, 8 Oscar-díjjal jutalmazott alkotását élő zenekar kíséri. A Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara kelti életre Mozart műveit Ernst von Thiel vezényel. A sötét hangulatú kerettörténetben az idős Antonio Salieri visszaemlékezéseit a drámai erejű 25. szimfónia kíséri, még az apjával való feszültségeket a Don Giovanni megrendítő részletei erősítik. A történet csúcspontja Mozart titokzatos megrendelésre komponált, befejezetlen mesterműve, a Requiem. A filmkoncert eredeti szöveggel és magyar felirattal augusztus 22-én este a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz látható.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Magyarország vár. Laza és romantikus túrázások a Bükkben. Körtúra libegővel. A könnyebb túrákat kedvelők figyelmébe ajánljuk azt a látványos körtúrát, amely a Festői Lillafüredről indul, és a Bükk magaslataiba vezet fel, a 250 méteres szint különbséget pedig szó szerint lábat lógatva a libegővel győzhetjük le. A negyedórás úton a Szimvapatak völgyéből a Fehérkő mellett elterülő Jávorhegyi rétre érünk fel, a csúcsról pedig számos túraútvonal indul minden irányba. Bejárhatjuk jelzett úton a 7 kilométeres oxigén sétakört, amely elvész Fehérkő lápáig, de elidőzhetünk kicsit a lélekforrás kis barlangjában is, amelynek geológiai sugárzásáról úgy tartják, hogy jótékony hatást gyakorol testre és lélekre. Barlangok bűveletében. Lillafüreden kötelező látnivaló az egész évben nyitva tartó Szent István barlang, amely gyönyörű cseppkő képződményekkel és gyógyító levegővel várja a látogatókat. A lillafüredi vízesés mellett

0: található Anna barlanghoz hasonló csak kevés van a világon. A ritka szépségű méztufa barlang sejtelmes, labirintusszerű járataival, csipkefinomságú kőformáival ejti rabul a szemlélődőt. Mindkét barlangot csak vezetett túrákon tudjuk bejárni. Érdemes felmászni a Lillafüred feletti Szeleta tetőhöz is. Itt több mint 300 méteres magasságban nyílik a Szeleta barlang, hazánk legjelentősebb őskori barlangi lelőhelye. Bejáratához barlangjelzés vezet, szabadon látogatható, de megtekintéséhez elemlámpa szükséges. Szerelmesek fája. A legenda szerint, aki a hatalmas bükkfa árnyékában fogad örök hűséget, annak kapcsolata olyan erős és kitartó lesz, mint maga a fa. Lillafüredi állami erdei vasút. Az ország legszebb vonalvezetésű kisvasútja, amely meredek hegyoldalakon, különleges völgyhidakon és alagutakon keresztül kanyarog. Miskolcról indul, érinti Lillafüredet és a Fazolakohót, végállomása pedig Garadna. Zsófia kilátó. Érdemes felkapaszkodni a kilátók királynőjéhez, hogy a tóban és a bükk vonulataiban fentről is gyönyörködhessünk. A több mint 120 éves első vidéki kilátótorony ma újból régi pompájában tündököl. 2022-es felújítása évében az év kilátója címet is elnyerte.
1: Fesztivál.
2: A Strandfesztivál idei témája a Balaton köré épül, ezért érkezhetett a felkérés Sibitka Panni képzőművész és fashion designerhez azért, hogy a fesztivál ideje alatt kidekoráljon, illetve kifessen egy vízibiciklit. A következőkben őt hallhatjátok.
3: Kaptam egy felkérés egy Strandfesztiváltól. Régebb óta dolgozunk már együtt, és akkor idén jött ez a nagyon izgalmas felkérés, hogy van egy vízibicikliük, és ezt ki kéne itt festeni a fesztivál alatt. Én nagyon szeretem ezt, amikor valamilyen izgalmasabb felületre kell festeni, meg nagyon szeretem, amikor így egy fesztivál alatt, amellett, hogy bulizok, még van egy ilyen művészeti projekt is igazából. És hát persze egyből igent mondtam, mert hát milyen időközönként van lehetőséged arra, hogy kifessél egy vízibicikli, tehát nem túl gyakran. Meg engem azért foglalkoztat így a fürdőszoba, meg az ilyen vizes terek, a vízpart téma, úgyhogy ehhez így ez nagyon passzolt igazából ez az egész vízibicikli dolog. Úgyhogy hát ezért. Megmondom őszintén, jobban szeretek négy fal között festeni, de közben meg ebbe is megvan az érdekessége, mert olyan emberek jönnek oda beszélgetni, akikkel amúgy a négy fal között sose találkoznak, és ilyen nagyon érdekes reflekciókat tudnak adni a munkára, meg elmesélnek saját történeteket, és emiatt igazából ez is egy ilyen tök nagy élmény tud lenni, mert nagyon érdekes emberekkel találkoztam már így.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: vagyok, jaj.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Eredetileg Arnold Schwarzeneggert szerették volna látni a stúdiófejesek, az ókori görög mitológia világában játszódó 81-es fantasy film a Titánok harca főszerepében. Azonban Charles H. Schnier producer megvétózta az ötletet, mondván Perseus karaktere sokat beszél, és ki akarná két órán át egy osztrák testépítő akcentusát hallgatni. 2010-ben elkészült a Titánok harca új verziója, majd két évvel később annak folytatása, a Titánok haragja. Amikor a három titános mozi közül a középsőt bemutatták, New Yorkban megalakult a gyerekekből álló Three Titans trió, akik sokat beszéltek, mivel a rap műfajban alkottak. Life of a Scholar című trackjükben a főiskolai ösztöndíj fontosságáról szövegeltek. Ekkoriban Arnold rutinosan szavalta a hosszú beszédeket Kalifornia állam kormányzójaként.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy horgász csali márkától kölcsönözte művész nevét BBO. A Stephen Wilkinson néven született angol-indi zenész gyerekkorában gyakran horgászott édesapjával Walesben. 2013-as Silver Wilkinson nagy lemezén járott a csúcsra e szimbolikát. Az album címe a változatosság kedvéért egy másik csali márka neve. Ráadásul egy horgászokról szóló dokumentumfilm hangjait is elrejtette a Sycamore Silhouetting című számban. Következő korongján a Ribbonzon már tehénre és graffitire váltott a művész. A The Art of Living mondani valóját tehénbőgésekkel illusztrálta. Az Old Graffiti-ben pedig régi falfirkához hasonlít egy régóta tartó párkapcsolatot. Már kezd túlzsúfoltnak hatni, ezért az eltüntetését fontolgatja. Talán kihúzná a csaliát a vízből, mert ezt a halat jobb elengedni.

0: Jó, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb bérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Hogy milyen zenét játszik Szabó Balázs bandája, azt Balázsnál talán még senki más nem fogalmazta meg jobban. Ez is valami csontok közül kifolyt muzsika. Minden benne akar lenni, egész gyerekkorom. A zene, a tánc, a folk, a vér, a szív. A saját meghatározása szerint folk-funk zenét játszó, magyar népzene, a rock, a blues és a funk határvidéken mozgó zenekar 2009-ben a Suhancos Együttes felbomlása után alakult. Szabó Balázs a zenélésen kívül bábszínészettel és mesemondással is foglalkozik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All Stars Ska Orchestra 2003 koratavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A funk soul legenda Rick James a drogélvezet és az erotika ikonjának nevezte magát. Halála után szervezetében 9 féle drogot találtak.

0: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
7: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Iváncsai akkugyár, kiderült, miért a rekordbírság. Már a lakossági fogyasztás felét biztosítja a hazai gáz. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az Iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb 3 területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 000 köbméter gázt és 576 000 tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így föld földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház, a súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
10: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
8: Melbevágó összesítést közölt a Copernicus program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a Földközi-tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: A hosszú, egészséges élet iránti vágy egyidős az emberiséggel. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően 20 évvel nőtt a születéskor várható időtartam az elmúlt fél évszázadban. Azonban az egészségben megélt évek növekedése ennél lassabb ütemű. A longevity, vagyis a minőségi életévek meghosszabbítása világszerte az egyik legnagyobb trendé vált. Itt nem csupán arról van szó, hogy tovább szeretnénk élni, hanem arról, hogy maradjunk aktívak, energikusabbak és szellemileg frissek időskorunkban is. Köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és az Egy életem műsora szól. A bevezető sorok után gondolom, hogy nem lep meg benneteket, hogy ma arról beszélgetünk vendégeimmel, hogy mi mindent tehetünk mi magunk a jól létünkért. Olyan szakértő vendégeket hívtam, akik a mozgás élharcosai, és több évtizede dolgoznak a fittebb, energikusabb életvitel népszerűsítésén is. Engedjétek meg, hogy a szokásosnál egy kicsit hosszabban mutassam be őket. Szloboda Éva az egyik meghívott vendégem, aki a Testnevelési Egyetem mesteroktatója, rehabilitációs szakember, az IVI Nemzetközi Fitness Iskola Active Aging és Senior Trainer képzésének szakmai vezetője. Korábbi sportsikereiből csak néhányat hadd említsek meg, kétszeres Európa-bajnok, világkupa és világbajnoki ezüstérmes, sokszoros magyar bajnok tornás, sporterobik versenyző, edző, oktató. És következzen most másik meghívott vendégem, dr. Zobcsák László bemutatása, aki a sport és egészségtudományok doktora, az IVI Nemzetközi Fitness Iskola alapítója és ügyvezetője, a vállalati egészségfejlesztés, a preventív mozgásprogramok, valamint a fitness szakemberek hazai és nemzetközi képzésének szakértője. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a felnőtt képzés, a medical fitness és a személyi edzés területén. Nos, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szerbusz Évi, szia Laci!
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia Edit!
3: Köszönjük a meghívást, sziasztok!
1: No hát, a bevezetőben említettem, hogy az utóbbi évtizedekben megnőtt a várható élettartama az embereknek, viszont sajnos ezzel nem egyenlő tempóban növekedett az, hogy az egészségünk is ilyen jó ütemben nő ezzel az élethosszal. Mennyire vagyunk mi testtudatosak? Mennyire látjuk mi átlagemberek ezt a helyzetet? És hogyan látja a szakember? Kezdjük akkor ebben.

0: a nagyon átfogó kérdéssel.
1: Hát annyit szeretnék elsősorban hozzátenni, de gondolom, hogy ezt majd Laci bővebben is ki fogja egészíteni, hogy felnőtt egy olyan korosztály, aki tulajdonképpen várja a megoldást, és nem biztos, hogy tenni szeretne a megoldásért. Egy tabletta itt, egy kezelés ott, és valahol egy külső megoldásra várnak, nem pedig azt figyelik meg, hogy milyen okok vagy okokozati összefüggések vannak, amelyek az egészségtelen útvonalhoz juttatták őket. Tehát én abban láttam a megoldást, hogy ezt egy picit fordítsuk meg, és tegyünk magunkért.
0: Na akkor erről fogunk ma beszélgetni. Laci, van esetleg valami, amivel szívesen kiegészíted Éva gondolatait?
2: Igen, van, mert ma már hosszú ideig el lehet élni, az orvostudomány ebbe segít az embereknek, viszont ez nem feltétlenül minőségi élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre az utóbbira kellene fókuszálni, és ahogy az Évi mondta, nem külső megoldásokra, csodákra várni, hanem azt a belső indítatású felelősséget és határozott döntéseket meghozni saját életünk, életmódunkkal kapcsolatban, ami ezt a minőségi életmódot kialakíthatja. Ennek sok összetevője van.
0: Igen, egy picit kanyarodjunk vissza, hogy valóban az orvostudománynak köszönhető nagy részt ez a megváltozott élethoz, hiszen sokkal jobbak, pontosabbak a diagnózisok, több minden betegség elfajulását megelőzhetjük, tudjuk lassítani azokat a folyamatokat, amiket esetleg idejében diagnosztizáltak, és a szűrések is nagyon sokat segítenek már. De akkor nézzük meg, hogy ugye a ti nemzetközi fitness iskolátokba felállítottatok 6 alappillért, amiről úgy gondoljátok, hogy ezek segíthetik minőségivé tenni ezt a hosszabb életet, és hát hogyha felsorolhatom most, aztán rátok bízom, hogy melyikkel kezdjük. Ugye az egyik ilyen a táplálkozás, aztán az alvás, nagyon fontos szerepe van a társas kapcsolatoknak, az érzelmi jólétnek, és ezzel együtt kezeljük a stresszkezelést is, a mozgásnak, és hát a függőségek kerülése is bekerült nálatok a fókuszba. Melyik legyen az, amivel elindítsuk a beszélgetést? Van-e kedvenc terület?
2: Hát nyilván a mozgás, kezdjük a mozgás, de okay. Azt hiszem, hogy pont erről kell, hogy szóljon ez a műsor is, meg a mi mondani valónk is, hogy nem lehet azért priorizálni ennyire, azért, mert mi ebből a területből jövünk, és ennek a területnek vagyunk a hívői, mert pontosan ez a képzés is, ez a longevity képzés is arról szól, hogy az életmód elemeit komplexen egységbe kell kezelni. Azt említettük az előbb, hogy az orvostudomány mennyit tesz ehhez, meg az egészségügy mennyit tesz ehhez. Viszont ez egyébként, hogyha komplexen nézzük egy embernek az egészségben eltöltött éveit, akkor ez csak 10%, tehát az egészségügy az 10%, és 40% az életmód. Tehát ez egy borzasztó nagy különbség, és a genetika is kevesebb ettől. Egyébként az meg egy hajlamosító tényező, nem pedig predesztináló. Úgyhogy az az üzenetem ebből, hogy óriási nagy lehetőség van mindenki kezében, hogy a saját életmódján keresztül a minőségi életet tovább tudja vinni. Egy nagyon fontos statisztikát hoznék itt be, hogy persze tovább élünk, de azért Magyarországon 2-szer annyian halnak meg helyes életmóddal megelőzhető betegségekben, mint az EU-s átlag. Tehát borzasztó sokat kell még tennünk, és tudunk is tenni. Szerintem erről beszélgessünk, hogy mit lehet tenni a hétköznapi ember nyelvére lefordítva, aki nem valamelyik kék zónában él, vagy nem valamiféle ilyen felkent, nem tudom, tudással rendelkezik szakértőként, hanem mit tehet egy átlagembert ezért.
0: Ja, nagyon köszönöm, hogy behoztad Dan Buettnert is, aki ugye az Éljünk 100 évig, vagyis a kék zónáról szóló filmje alapján nagyon népszerű lett, nagyon elterjedt ez a szemléletmód, és akkor ilyenkor tesszük fel a kérdést, hogy okay, de mit csináljunk mi itt Magyarországon, úgyhogy próbáljunk meg ebben is majd tanácsot adni a kedves hallgatóknak, amikor végigmegyünk ezen a 6 pilléren, és akkor kezdjük a mozgással. Azt mondtátok, hogy külső segítséget várunk, illetve Éva említette a bevezetőben, hogy elsősorban külső segítségre számítunk. Én azt látom, hogy ahol mostanában talán a legnagyobb probléma van, az az egészen fiatalkor. Még azt mondom, a középkorosztály az csinos akar lenni, fit akar lenni, van benne versenyszellem, és az utóbbi időben, mintha mostanában látnám megjelenni az 50 pluszos korosztályt is az edzőtermekben, ami aztán persze vagy jó, vagy nem jó, vagy jó helyen van, vagy nem jó helyen van, hiszen itt már jönnek valóban azok a egészségügyi problémák, amikre oda kell figyelni. Ti hogy látjátok sportszakemberként ezt a 3 területet?
1: Nagyon érdekes, én egy picikét párhuzamot vonnék, és köszönöm, hogy behoztad ide a gyerekeknek a korosztályát is, ugyanis nagyon kevesen tudják, hogy az első orvos, aki foglalkozott a longevity-vel, és mindenki ismeri a nevét az általános iskolából, Coopernek hívják.
0: Ó, a futás, a Cooper
1: futás, bizony, Kenneth Cooperről van szó, mind a mai napig él a doktor úr, ugye ő a NASA-nál volt, az astronautákat készítette föl, nem csak a Földön, hanem a visszatérés után is, hogy hogyan tudnak majd a csonddenzitással és az izomvesztés ellenében tenni, amit ugye az űrben őket érte, és nagyon kevesen tudják, hogy nem csak, hogy mind a mai napig él, hanem szószólója volt annak, hogy egy életen át kell mozgást végezni. És hogyha csak a mindennapunk részeivé tesszünk apránként egy 5 perces átmozgatást, egy 5 perces sétát, már magunkért tudtunk tenni, vagy hogyha valaki nehezen mozdul ki otthonról idősebb lévén például, hogyha légzőgyakorlatokat végez nyitott ablaknál, természetesen, ha ezt az időjárás is megengedi, már aprócska lépéseket tett. Ha ezeket szokássá tudjuk szelídíteni, akkor pedig azt lehet mondani, hogy elindultunk egy olyan úton, amivel ezeket az úgynevezett mindennapos cselekedeteinket, amit magunkért meg tudunk tenni, hát elkezdtük szokásra szelídíteni.
0: Ez hívják életmódváltásnak, ami azért valljuk be, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon jó, hogyha van mellettünk egy szakember, vagy legalább az elején, aki támogat bennünket, vagy elindít ezen az úton.
2: Én ezeket nem misztifikálnám így túl, hogy nagyon nehéz, mert egyébként nem nehéz, hogyha fölfogja az ember, hogy mit tehet önmagáért. És amit az Évi is említett, hogy mozogjunk a hétköznapokba is, tehát a napi aktivitásunk legyen meg. Ide szeretném kapcsolni azt, hogy tulajdonképpen itt két dologról beszélünk, a fizikai aktivitásról, ami egy gyűjtőfogalom, meg az edzésről, ami már egy struktúrált, különféle motorikus képességeket fejlesztő tevékenység, de idehoznám a mindennapi fizikai aktivitáshoz azt, hogy egy tanulmány kimutatta, hogy két ember között, aki mondjuk ugyanannyi idős, ugyanannyit eszik, és a genetikája is kb. Ugyanolyan, 5-10 kg testzsír különbség lehet, attól függően, hogy az egyik aktív napi életet él, tehát például a lépcsőt választja a lift helyett, vagy mindenhova autóval megy, vagy sétáltat-e kutyát, tehát hogy azok az apró tevékenységek, amiket bagatelizálunk, és ülünk egész nap, nem hogy felállnánk, mennénk néha egy pár kört, vagy valamiféle kisebb fajta testmozgást végeznénk. Szóval ezek is nagyon-nagyon sokat számítanak. Tehát évente 5-10 kiló lehet a különbség. Tehát borzasztó sokat lehet tenni ezért is. Tehát ne gondolja mindenki azt, hogy itt neki hatalmas nagy életmódváltásokba kell belemenni, meg hol az az edző, meg hol az az edzőterem. Az a következő lépcső különben. Mert ha belegondolunk, ha elmész egy edzőhöz, és heti 3-szor jársz hozzá, akkor az a heti 168 órádnak hány százaléka? Nagyon csekély.
0: Igen.
2: Tehát az már rá kell, hogy kerüljön a napi aktivitásra, akkor fog az egész komplexen nagyon jó hatni.
0: Örülök, hogy behoztad ezt a plusz-minusz 10 kilót, hogy mennyit jelenthet, és akkor lehet, hogy itt érdemes megemlítenünk a kronológiai életkort, meg azt a bizonyos fitnesskort, amivel valóban, ugye jó hír, hogy a fitnesskor az tud fiatalodni, mi már kronológiailag nem, hiszen megszülettünk, és azonnantól eltelt időt számítjuk az életkorunknak, de hogy a fitnesskor az igenis módosítható a testmozgással, táplálkozással, életmódváltással.
2: Abszolút.
1: Abszolút, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, mert ugye a pillérek között szerepel a függőség, és ezt nagyon sokan pejoratív értelemben gondolják, vagy legalábbis ugye a mindennapokban sajnos ez a jellemző, hogy erre gondolunk a függőségek, ami negatív dolgok gyűjtője is lehet, de nem csak erre kell gondolni, hanem hogyha valaki túl sok zsíros vagy zsírosabb ételt fogyaszt, vagy netán cukrosabb ételt fogyaszt, és szeretnék itt egy érdekes történetet kettőnkkel kapcsolatban, Laci, behozni, ugyanis amikor a Váci irodában dolgoztam, nap mint nap sokat jártam ki, és úgy jelentem meg, hogy valamelyik gyors étkezdének a csomagját vittem magammal, ugye azt tudni kell, hogy mint a búgócsiga mozgok egyfolytában, tehát pörgök, forgok, és Laci meglátta, és mondta, hogy Évi, ha én ezt mindet megenném, hát én itt elkezdenék gurulni. És ugye Laci is mondta, hogy vannak azért különbözőségek, szóval a lényeg az, hogy nekem is le kellett állnom ezzel a függőségemmel idézőjelben, hogy rendben van, hogy rohanok egész nap, de nem tehetem azt meg egy életkor után, hogy bizonyos gyors élelmiszer láncoknak az étkezését, amit kínál, bár jó ízű, valljuk meg őszintén, mert hogy úgy van összeállítva, de igenis is le kell állni. És másképp kell étkezni. Ugyanígy voltam, én szerettem nagyon a cukrosabb üdítőket, még hogyha a gyümölcsléről is volt szó, ezzel is le kellett állni. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy ezek is függőségek lehetnek. Nem csak az egyéb negatív értelemben vett függőségek.
0: Igen, és akkor egy picit hadd kanyarodjak vissza, amikor ott említetted dr. Coopert, ugye a fiatalokról beszéltünk, de az idősebbekről még talán nem ejtettünk annyi szót. Ott még komolyabban fel kell készülnünk mondjuk arra, hogy valóban ezt az élethosszot, ezt energikusan, stresszmentesen, mentálisan és fizikailag is jól éljük meg. Ide például milyen tanácsaid vannak, Laci, erre a korosztályra mondjuk, ami esetleg a medical fitnessből átültethető a mindennapi gyakorlatba?
2: Hát ez tulajdonképpen az évi szakterülete, a szenior korosztály, nem is venném el a kenyerét, csak azzal erősíteném meg ennek a területnek a fontosságát, hogy a testmozgás itt is elképesztő sok pozitív hatást tehet hozzá. Nemrégiben voltam egy amerikai konferencián, ami kimondottan medical fitness-szel foglalkozott, és még tavaly előtt a GLP-1-es fogyasztó gyógyszerek voltak a központban, hogy azoknak milyen hatása van. A tavalyi konferencián már az időskorúak, tehát az agyi kognitív képességeknek a fejlesztéséről volt szó, amit úgynevezett ilyen kettős feladat megoldásokkal, amikor több dologra kell egyszerre figyelni, mozgás mellé tipikusan valami játékot is betesznek, az elképesztően jól tudja fejleszteni ezeket a kognitív képességeket. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert elképesztően sok ilyen neurológiai betegség vagy állapot alakul ki egyébként az életmódunkból fakadóan is, és ezt meg lehet előzni mozgással és ilyen tevékenységekkel, amiket az Évi is tanít a képzésén.
0: Tudunk néhány példát mondani, Évi? Gyakorlati példát.
1: Gyakorlati példában, ahogy a Laci is mondta, tehát az, hogy kettő dologra kell egymásra figyelni, mozgásra és valami külső ingerre is még figyelni kell. Ez lehet az, hogy egy külső eszközként például labdát hozunk be. Vagy apró kis könnyen szálló anyagot földobunk, elkapunk. Tehát valami zavaró tényezőt, de mégis magát a mozgás mintát, egy járást, egy sétálást végre kell hajtani. Ha csak arra gondolunk, hogy a zebrán megadott időre kell átmenni. Ráadásul van egy zöld jelzés, amire el lehet indulni. Ráadásul van még egy kanyarodó bicikli, autó. Akkor ezeket a mindennapi életben ugyanígy gyakoroljuk. Ezeket az edzőteremben pedig különböző eszközökkel, zavaró tényezőket hozunk be az egyébkénti mozgásba. Ez lehet séta, lehet szögdelés, lehet futás, mert bizony, hogy erre is szükség van, még a korunk előre haladtával is. És ahogy Laci is mondta, ezeket az úgynevezett dual task és multitask tréningeket minden életkorban gyakorolni kell, és nagyon összefügg az idegrendszeri fejleszthetőségünk, fejlesztésünk azzal, hogy milyen minőséget fogunk tudni a továbbiakban is élni. Egy személyes példát szeretnék behozni, mert ahogy a Laci is mondta, hogy mindennapos mozgás, tehát nem kell feltétlenül az edzőtermi mozgásra gondolni. Édesapámmal lehet jól példálozni, neki van egy monitorozó cukormérő feltéve a felkarjára, és ő saját maga is, mint mérnök ember, most már látja, hogy ha bár járásképtelen, de mozog, van egy kis rutinja, egy mozgásgyakorlatsor, amit ő maga is már továbbfejlesztett, hogy bizony tudja szabályozni a vércukornak a mértékét egy-egy étkezés között.
0: És ugye milyen fontos, hogy van egy ilyen visszajelzés, én is látom az órámon, amikor kéri, hogy most a fitness korom az vajon fiatalabb-e, mint a valós korom, és nagyon tud motiválni, valóban így van, hogy amikor látom, hogy egy digitális eszköz, amit egyébként oly gyakran szídunk, mert elvonja a mozgástól az időnket és a figyelmünket, de mondjuk például ilyen esetben igenis támogathat bennünket. Nagyon szépen köszönöm az eddigi gondolatokat, rövid szünet után folytatjuk, kedves hallgatók, várunk benneteket vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlése. Hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedítés vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Szloboda Éva és dr. Zobcsák László, akikkel a longevity-ről beszélgettünk. A műsor első részében a mozgást próbáltuk körbejárni, hogy mi mindent tehetünk a mindennapi életben azért, hogy több kedvünk, több motivációnk legyen mozogni. Mit szólnátok, hogyha a második pontnak az alvást néznénk meg? Hogyan is állunk az alvással? Én legutóbb azt olvastam, hogy a magyarok 60%-a rosszul alszik. Még ha olykor azt hiszi is, hogy jól alszik, amikor mérőeszközökkel visszamérték egy-egy kutatás során, akkor kiderült, hogy hát persze aludt, de nem volt megfelelő a mély alvás, nem volt elég hosszú az alvás, nem volt pihentető az alvás.
2: Ez is egyébként összefügg a longevity-vel, hogy itt sem az alvás hossza lényeges, egyébként vissza is jut, a túl sok alvás is lehet rossz, hanem az alvás minősége, hogy említetted, a különféle periódusoknak az összetevői. Egyébként a képzés maga arról szól, amit összeraktunk a MOTÉ-val, a Magyar Életmódorvostan Egyesülettel, hogy ott egyes orvos szakértők magyarázzák el ezeket a blokkokat és összetevőket nagyon közérthető módon. És megadják azokat a kulcsokat, hogy miképpen tudunk változtatni az alvási szokásokon, és hogyan tudjuk jobbá tenni. Nekem is nagyon sokáig ez hatalmas probléma volt. Hát egy céget építek már 25 éve, annak minden nyűgével, bajával, és természetesen rám is ugyanúgy hatnak ezek a stressz okozta tényezők, de hogyha az ember ráadásul még nem is mozog, tehát nem fárasztja el magát rendesen, vagy túl eszi magát, túl későn eszik, túl sok rossz minőségi ételt eszik, alkoholt is iszik hozzá, még számítógépen lóg az elalvás előtti percekben is, akkor borítékolható, hogy az teljes mértékben egy kifacsart álmot fog okozni számára, és ez egy ilyen cirkulális okság lesz, egy ilyen ördögi kör, hogy rosszul alszom, akkor másnap fáradt vagyok, még rosszabbul teljesítek, nincs kedvem edzeni, ugye az inzulin rezisztenciát is, a kortizol szintet is ez meglöki, az inzulin rezisztencia az ebből fakadóan is tud kialakulni, tehát mindennel összefügg, és egy ilyen önrontó spirálba kerülünk be, és húzzuk le önmagunkat, szimplán azért, mert nem figyelünk arra az alvás előtti 2-3 órára oda, hogy mit csinálok előtte. Nagyon-nagyon-nagyon fontos a regeneráció, tehát az, hogy megfelelően felépítse az ember, tehát lenyugtassa az idegrendszerét, és lehetőséget adjon a szervezetének újra töltődnie, ettől fontosabb talán nincs is.
1: Igen, és valóban így van, én is ezt érzem, hogy nincsen prioritása az életünkben az alvásnak. Ha magamból indulok ki, ugye említetted a te alvási nehézségeidet, hát még akkor elindítok egy mosógépet este, hát még akkor megválaszolom azt az e-mailt, ami bőven ráérne holnap is, még az Excel táblát összedobom, na de közben valamit észreveszek a lakásban, amit még meg kellene csinálni, tehát nem priorizáljuk, holott ugyanúgy, mint ahogy beírjuk a naptárba a meetinget, a fejünkben ott kellene, hogy legyen, hogy igen, 10-kor mondjuk ágyba fekszem, vagy valamilyen módon segíteni, irányt mutatni saját magunknak.
2: Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy nekem ez olyan szintű probléma volt, hogy én nagyon ráálltam arra a megoldás halmazra, hogy hogyan lehet ebből kijönni, és hál' Isten már ez már jól működik, és ha egy személyes példát még megengedtek ebbe, akkor nem csak az alvás, tehát az az éjszakai alvás fontos, nem hiába egy csomó ilyen kék zónában különben ott van a siesta, és ezt nem mondom, hogy én tudok siesztázni, mert az azért erős lenne, hogyha azt állítanám, hogy minden délután tudok szunyókálni, de amikor fáradt vagyok, akkor van egy ilyen vezetett meditációm fölvéve a telefonra, egy jóga nidra, és én ezt körülbelül 15 éve kezdtem először használni, amikor a PhD-mre készültem, és annyira kimerítő volt az a kutatás és a módszertan összerakása, hogy ott az akkori jóga, Ivinek a jóga oktatója ajánlotta nekem ezt a jóga nidra vezetett meditációt, ahol le lehet menni alfába, és tulajdonképpen több órányi alvást tud az ember pótolni azzal, és én ezt meg tudom csinálni akkor is most már, hogyha ha vezetek, közben megállok, félreállok egy benzinkútnál, vagy éppen más élethelyzetekben is. Szóval szerintem elképesztő fontos, hogy mindenki találja meg önmagának, tehát ez egy önsegélyező vonal, nem azt kell követni, hogy más mit mond, vagy mit csinál, találd meg magadnak, hogy a te életmódodat hogyan tudod rendbe tenni. Ez viszont önismeret, és nagyon-nagyon sok belefektetett hát erőfeszítés, igen. Hogy kihozzam a maxot.
1: Igen, hogy akarjam.
2: Akart, igen.
1: Képzeljétek, hogy amikor kicsi voltam, a nagymamám a vasárnapi ebédet mikor elkészítette, és megebédeltünk, akkor mielőtt neki látott volna mosogatásnak, konyha rendbetételének, egy negyed órára elment szúnyókálni. És olyan fitten, olyan energikusan tért vissza, és én sose értettem, hogy ez hogy lehet. Na most közeledek én is már a nagymamám akkori korához, és észrevettem, hogy hétvégeként, ha beiktatom ezt a kis power nap-et, amikor ez egy ilyen kis gyors, frissítő alvás, nem egy mély alvás, észrevettem, hogy utána energikusabban tudok, hatékonyabban végzem az otthoni teendőimet, és valóban nagyon komoly segítség lehet.
2: Ezt nagyon jó, hogy behoztad. Tehát ez nem szégyen lepihenni, és kiengedni azt a begörcsölt, összegubancolódott idegrendszert, ami a sok krónikus stressztől jellemző ránk. Ezt meg kell tenni, és elképesztő pozitív hatása van.
1: Mondjuk sajnos a munkahelyemen nem tehetem meg, de ma már tudom, hogy egy csomó munkahelyen lehetőség van arra, hogy elvonuljanak a kollégák, és egy rövid időre egy ilyen rekreációs szobába.
2: Igen, viszont ez egy technika, tehát arra nagyon kell figyelni, hogy ne aludjon be az ember.
1: Nem,
2: tehát
1: nem mély,
2: mert akkor az akkor agyon vágta a napját és az éjszakáját is.
3: Ehhez kapcsolódva mind a kettőtökhöz nekem is két dolog jutott eszembe, ugyanis én nehezen tudom behúzni a kéziféket. És úgy, ahogy a gyerekeknél például, hogy a beszélgetés elején is szóba hoztuk a gyermeki életkort, a gyerekeknél is észreveszünk, hogy túlpörögnek a gyerekek, és hogy hogyan lehet őket lenyugtatni. Akkor ott van egy segéderő, szülő, nagyszülő, óvónéni, tanítónén, stb., aki észreveszi, hogy túlpörgött a gyerek, segíti egy kicsit lehiggasztani, lenyugtatni, de később ezeket a technikákat elveszítjük. Tehát nem tudjuk, nem vesszük észre, hogy mi magunk hol pörgünk túl. Nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Laci is mondott, hogy mindenki találja azt meg, ami úgy érzi, hogy számára a leghatékonyabb tud lenni. És valóban ezt meg kell keresni, mert ezek nem egy trendi dolgok, hanem ezek szükséges dolgok. Mert ha nem tudjuk magunkat rebootolni, akkor nem fogjuk tudni úgy újraindítani magunkat, hogy tevékenyek tudjunk lenni, nem csak a nap hátra lévő részében, hanem akár hosszabban is.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és akkor ugorjunk egy következő témára, mit szólnátok, a társas kapcsolatok lennének azok. És én akkor most lehet, hogy behozom az egyik kék zónát, Kaliforniában, Loma Lindát, pontosan azért, mert ott egy városi közösségről van szó. Tehát ez már azt mondom, hogy egy picit akár hasonlíthat a budapesti közösséghez. Ott ugye a hetednapi adventista egyházat vizsgálták a filmben, akik az egészséget hirdetik, és náluk a társas létnek, a közösségnek nagyon nagy szerepe van, és nem csak a hitük megélésében, nem csak a templomban járásban, a közösségi életben, hanem például a sportban is. Tehát ők olyan sportokat keresnek maguknak, amik, én például nem ismertem a pickleballt, de ugye ez kifejezetten egy olyan sportág, ahol többen lehet játszani, négyen mondjuk, és 3 órát is játszanak egy nap. Tehát igen komoly időt fordítanak, hogy társaságban sportoljanak, társaságban éljék meg a hitüket, vagy például közösségi munkát, valami jótékonysági munkát végezzenek, szintén társaságban. Szóval ti hogy látjátok a társas kapcsolatok szükségességét abban, hogy tényleg jól legyünk? Mert szerintem nagyon-nagyon fontos.
3: Magyarországon ugye 3 településen indult el ez a kék zóna program, és ott is például a hétvégi közös tevékenységek, hagyomány, ápolás, közösség megismerésére nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és egyre nagyobb sikerrel alkalmazzák. Én bízom benne, hogy egyre több városba fog tudni ez a program elkerülni. Azt azonban tudni kell, hogy ehhez kell egy adó és kell egy vevő. Tehát befogadónak kell lenni a közösségnek egymás tagjait illetően is, elfogadóaknak kell lenni egymás felé, és hogyha ez a játékosság megmarad, mint például az új sportok közül ez a pickleball, amit tud hozni, ez egy nagyon-nagyon gyors és dinamikus játék egyébként, ezzel már az előzőekben beszélt testmozgásért is tudtak tenni, a közösségi kapcsolatokon keresztül. És ez az egymásért való küzdelem, az önmagammal való küzdelem, ez valahol az életnek az értelmét is vissza fogja tudni adni, hiszen tudom, várom azt a rendszeres találkozást, amikor a társaimmal ezt a játékot, vagy akár bármelyik más sportot tudom űzni, vagy akár csak együtt elmenni túrázni. Itt ugye az előbbiekben is említettük, hogy a kutyák sétáltatása is. Tehát nem véletlen, hogyha még van egy ilyen társas lény is a közelünkben, a családok elmennek együtt, vagy az ismerősök, akkor ez egy nagyon jó dolog. Azért azt ne felejtsük el, hogy annak idején egy lépcsőházban lakó közösség egymást ismerte. Volt kihez oda szaladni, hogyha egy tojás kellett, vagy éppen egy fejhagyma, esetleg egy pár szem krumpli. Tehát az is egy társas kapcsolat volt. Viszont, hogyha ezt ki tudjuk vinni a természetbe, akkor egyszerre három dolognak is meg tudunk felelni, vagy tudunk magunkért tenni.
1: Esetleg van-e, Laci, amit még hozzátennél?
2: Lassan nem tudom, hogy melyik tényleg a prioritásban az első az életmód pillérei közül, mert annyira fontos ez is. Hát az ember társas lény, nyilván ezt nem kell kihangsúlyozni, és az, hogy megéljük az örömöket, bánatokat együtt, ez egy akkora töltetet tud adni, akkora életerőt, hogy egyedül edzeni, ahhoz képest eléggé silány érzés.
1: És akkor szorosan összefügg egy másik ponttal szerintem ez a téma, az érzelmi jolléttel és a stresszkezeléssel, hiszen ez megint kéz a kézben van. Nyilván mind a hat összefügg együtt, de hogy talán nagyon közeliek, hiszen egy közösségben, egy kapcsolódásban, egy társas együttlétben az érzelmeket is másképp tudom meg élni, másképp vezetem le a stresszt.
2: Egyébként amennyire tudom, ezekben a kékzóna régiókban ez egyfajta spirituális kapcsolódást is jelent, tehát ahogy mondtad is, hogy valami magasabb rendű cél vagy értelem, ami iránt ők közösen lelkesednek és közösen munkálkodnak, szóval rendkívül fontos ez is. De nem akarok ennyire elmenni ebbe a részbe, a szimpla baráti kapcsolatok is, vagy a családi kapcsolatok is itt rendkívül fontosak, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy egy támogató közeg van, vagy pedig egy visszahúzó közeg, például egy sporttevékenység elkezdésekor a párod milyen attitűdöt mutat ezzel kapcsolatban. Szóval mindenképpen fontos ez a terület, és erre is figyelni kell. Végső soron az emberi életminőségét a kapcsolatok adják meg, ezzel sem mondtam újat.
3: Meg a másik, hogy az örömöket együtt megélni. Igen. Tehát az, hogy meg tudom osztani a többiekkel, ők is velem együtt örülnek, hát ez endorfin tud termelni, ami meg hosszú távon is azért pluszt tud hozzáadni, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is a testünkhöz, bármilyen hihetetlen.
1: Ezt én is így látom. Nem tudom, a táplálkozás volt már témánk?
2: Nem.
1: Ugye,
2: nem,
1: hogy
2: pedig,
1: nem.
2: Pedig lehet, hogy az pedig az első. Az,
1: igen, én szívem szerint azt hoztam volna be elsőnek, mert hát ugye azt mondják, hogy a legnagyobb hangsúlyt mégiscsak a napjainkban oda kellene fókuszálni. Éppen nemrégében volt egy felmérés, hogy soha nem volt ennyi elhízott fiatal gyerek, mint az utóbbi időben. Azért ez nagyon komoly probléma, nagyon komoly kihívás, és ugye gyakorlatilag a táplálkozás azzal kezdődik, hogy mit írok föl a bevásárló listámra, hogy megy el az anyuka, hogy milyen példát mutat otthon a táplálkozásban, hogy mit lát otthon a gyerek.
2: Ez az egész téma különben összefoglalható azzal, hogy milyen az egészségtudatosságunk. Mennyit tudunk erről a témakörről, mennyire fogjuk föl, hogy mit kellene tennünk, és egyébként EU-s kutatások szerint a lakosságnak, az EU-s lakosságnak a 80%-a szinte semmit nem konyít ahhoz, hogy mit tegyen, milyen makro-mikronutrienseket kellene bevinni, az életmód vezetését, a stresszel való megküzdést, a mozgásról nem is beszélek, szóval ezt már el kellene kezdeni iskoláskorban, kisiskoláskorban ezeknek az ismereteknek az átadását, és mi pedig felnőtt képzésben már, hát nyilván viszonylag későn foglalkozunk ezzel, de még most sem késő. Tehát akik hallgatnak minket, azt a nagyon erős üzenetet szeretném átvinni, hogy akkor fogja megérteni, és akkor fog igazán belső motivációvá válni az, hogy neki mozognia kell, helyesen kell táplálkozni, hogyha a mi érteket megérti. Nem ebből a műsorból fogja megérteni, amit mi mondunk. Legfeljebb egy kis szikrát tudunk begyújtani, nyújtani. Nagyon fontos, hogy edukáljuk magunkat az életmóddal kapcsolatos területeken, mert egyébként elveszünk abban a hatalmas zűrzavarban, ami láthatólag az emberek többségét befolyásolja, ez az óriási marketing zaj, hogy ki mitől fogyott le, hogy mi az egészséges, a nem egészséges. Jönnek a különféle divatdiéták. Tehát borzasztó nagy szerepe van annak, hogy az illető megfelelő forrásból táplálkozik-e a szószoros értelmében minden területen, vagy pedig valami önjelölt guru celebnek az iránymutatásait követi. Szóval a táplálkozás, az most már azt mondom én is ennyi idősen, hogy mindent visz. Egy darabig el lehetett menni azzal, hogy én nagyon sokat sportolok, és akkor ott azért ezt megköszöni a szervezet, persze nem hajtom túl magam, mint ahogy csomószor túlhajtottuk magunkat, de hogy ezt megköszöni a szervezet, mert méregtelenít, meg olyan endokrin folyamatok, metabolikus folyamatok zajlódnak le, amik azért segítik az ellenálló képességet, na de egy idő után, hogy Évi is abba hagyta, hál' Istennek a bűnözést az étkezése terén, hát ha arra nem kezd el figyelni valaki, akkor egy borzasztó nagy
1: lejtőn indul el.
2: Uh-huh. Így van.
1: Évi, Laci, nagyon-nagyon sokáig tudnék erről beszélgetni veletek, de sajnos véges a műsoridőnk, és egy percünk van. És az lenne a kérésem, hogy osszátok meg a hallgatóknak, hogy a ti személyes jól léteteknek mi a titka? Mi az, amit ti gyakoroltok, akár minden nap, akár csak alkalmanként, mitől érzitek úgy, hogy na most sokat tettetek saját magatokért. Hát, ha el tudunk lesni tőletek egy-két trükköt.
3: Azokon túl, amit itt próbáltunk átbeszélni, és egy picikét érthetővé tenni a hallgatók számára, akik kíváncsiak e témákat illetően, én még egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, nincsenek egyedül a kétségeikkel, nincsenek egyedül azzal, hogy mit is és hogyan kell csinálni. Például én is ott tartok, hogy nekem a pihenést, az újratöltődést szó szerint tanulnom kell, mert ahogy a Laci is az előbb mondta, hogy például az étkezés terén a változásokat el kellett kezdenem, nekem még ez hátra van például. Az előbb nagyon sok pillért végigvettünk, de nekem még a regenerálódás, és az, hogy behúzzam a kéziféket, fel tudjak töltődni, tudjak pihenni, tudjak örülni annak is, hogyha pihenésre szánom az időt, ez például hátra van. Szóval kezdjék el, apró lépésekben.
1: Mi a te apró lépésed, Évi?
3: Az én apró lépésem most az, hogy próbálom beosztani úgy a napomat, hogy a pihenésre, az alvásra jusson idő, és lehetőleg érezem azt, hogy megfelelő minőségben alszom.
1: Hogyan gyakorlod ezt?
3: Úgy gyakorlom ezt, hogy nagyon tudatosan tudom, hogy mit fogok másnap végezni, hogy azon ne idegeskedjek majd, amikor fölébredek, és ezzel már el tudok indítani egy olyan folyamatot, hogy nem reggel kell hirtelen átgondolnom, hanem lenyugtatom magam, hogy ezt is tudom, azt is tudom, amazt is tudom, tehát van egy tervem napokra, hetekre, hónapra lebontva, és ez sokat segített, sokat tanultam a Lacitól egyébként ilyet.
1: Na és akkor adjuk át Lacinak a szót. Laci, neked mik azok az aktivitások?
2: Hát én szeretnék így üzenni a hallgatóságnak, aki vélhetőleg valamit ki akar hámozni abból, hogy mit mondunk, hogy nem kell ezt annyira túl misztifikálni, tehát nem kell elmenni Okinavába vagy Szardinia szigetére 2000 méter magasan juhokat terelni, hogy meglegyen ez a longevity életérzés, hanem a saját életkörülményei között próbálja meg kialakítani, és ezt ki lehet, az első lépés az, hogy megfelelő forrásból megszerzi azt a szakmai, szakértői tudást, amivel ő el tudja dönteni, hogy milyen mozgás megfelelő számára, a táplálkozásban milyen elveket kövessen. Tehát ezeket a dolgokat kell kialakítani mindenkinek a saját életére. Ez az első lépés. Nagyon kellenek a célok, azok az előrevívő célok, ami egy perspektívikus tartalmat, minőségi tartalmat ad az életednek, hogy ne egy üres járat legyen, hogy robotolok valamiért, amit nem is tudom, hogy miért csinálok, mert körülbelül holnap után már senki nem fog rá emlékezni. Szóval nekem ezek nagyon fontosak, és az egész IVI felépítése is egy ilyen folyamat volt, amiben tudtam, hogy valamiféle jót teszek, tehát nem részvényekkel kereskedek, vagy nem tudom milyen üzleti tevékenységet végzek, hanem az emberek egészségéért próbálok tenni. Tehát ez egy jó érzéssel tölt el, nagyon fontos szerintem, hogy ez meglegyen. Ez nálam most egyfajta jéghegy csúcsaként úgy működik, hogy egy medical fitness szakkönyvet szerkeztek, illetve írok, 17 szerzőt fogok össze, tehát egy óriási nagy munka. Ez tölti ki a napjaim nagy részét, és ez nagyon feltölt, ugyanakkor hát nyilván egy kemény feladat is. És különben meg azt hiszem, hogy emellett a cél mellett meg kell, hogy legyen egy olyan hobbi is, ami kiragad a hétköznapokból, és nekem nagyon sokáig a sporttevékenység is egyfajta ilyen megfelelés volt, meg teljesítmény leadásról szólt, míg nem jó pár évvel ezelőtt megtaláltam az igazit, és ez a hobbi nem más, mint a siklóernyőzés, ami egy totális ilyen mentális reset, mentális kitisztulás. Ott csak az létezik, hogy én ott fönt vagyok és lebegek, és baromi sok szimbolikus dolog is kapcsolódik hozzá. A döntések, a problémákra való ránézés felülről. Szóval nekem ez a siklóernyőzés. Ez egy fantasztikus dolog, és itt is az van, hogy sokszor abban leled meg a legnagyobb örömödet, ami egyébként így a saját árnyékod túllépése. Tehát én nagyon sokáig féltem a magasságtól, meg utáltam belegondolni, ha lezuhannék valahonnan, meg nem tudok mibe kapaszkodni.
1: És akkor ilyenkor az ember megy abba az irányba,
2: de ugyanakkor
1: ugye?
2: Húzza. Is. Tehát igen, én nem azt mondom, igen, hogy minden áron, hogy törj ki a komfortzónádból, meg ilyen hülyeségeket most nem fogok minden áron erőltetni, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy meglépd azokat, amik előre visznek. És engem nagyon mozott ez a siklóernyőzés, és hál' Isten meg tudtam lépni azt, hogy legyőzve itt is tanulással, tehát egy tanfolyamon végigmenve nyilván eljutva oda, hogy most már önállóan repkedek külföldön is.
1: Biztos látod, hogy kikerekedett nagyon a szemem, amikor a siklóernyőzést hoztad szóba. Egyrészt azért, mert a Hármashatárhegy környékén lakom, és gyakran látok ott siklóernyősöket, és a Pilisben is, amikor kirándulok, ott is gyakran látok, úgyhogy lehet, hogy éppen téged is láttalak már valahol a levegőben. Évén, Lacén, nagyon örülök, hogy most láttalak benneteket itt a stúdióban is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, öröm volt, és nagyon szívesen folytatom egy másik alkalommal, mert szerintem most még csak megpendítettük azokat a húrokat, azokat a témákat, amikről sokkal hosszabban is tudunk egy másik alkalommal beszélni. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
3: Köszönjük a meghívást!
2: Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, az Egy Életem műsorát hallgattátok. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy kíváncsi akár a korábbiakra, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu. Madeira. a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világsikerű Bastille,
8: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
9: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
10: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegessége, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, tovább pörög a hazai használt autópiac, hevesebb viharok érkezhetnek. Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
13: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
12: Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció. A megerősödő szél még inkább felkavarja a polleneket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelő orvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként kialakulhat futó zápor, zivatar, főleg a Dunántúlon akár hevesebb viharok is lehetnek. Ezzel szemben a keleti ország részben kis eséllyel alakulhat ki csapadék. Holnap is hasonló időjárásra készülhetünk, élénk marad a szél is. Kora reggel 15-20 fok várható, holnap napközben 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Ezen a bolygón mindenki azt gondolja, hogy nagyon ért mindenhez. Talán úgy alakult ki ez a sok marhaság, amit már észre sem veszünk, pedig nap mint nap használjuk. Ezzel kapcsolatban a Zsebrádió szerkesztőségében felmerült néhány kérdés. Figyelem! Hány lába van egy szabályos cicanadrágnak? Része-e a mackó fülsőnek a medvefej? Lehet-e egyszerre kengurút és fecskét viselni, illetve kell-e, hogy élő legyen? Vagy ha nem, akkor mit mondjak egy állatvédőnek, ha kérdező, hogy miért lóg a fenekemen egy vándormadár?
2: Most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Na most itt van ez a cica dolog. A cicanadrág. Mert ugye, ha a hátsó lábaira veszi föl a nadrágot, és a köldökéig ér, nem tudom, a cicának van a köldöke, akkor ugye rendben van, mert akkor a cica fele az benne van a nadrágban, de az első fele meg nincs. Tehát, ha az első lábain is van cicanadrág, meg a hátsó lábain is, akkor meg ugye hosszában van a macskán a nadrág dereka. De akkor meg kilóg a farka. Na, ugorjunk erre a medvére. Tekintsük el attól az apróságtól, amit medvefejnek hívunk, ami nem olyan apró. Mert az ugye nincs rajta minden mackón. Hát például az enyémen egyáltalán nincs. De illetve szóval, hogy rajta van a mackón a feje, csak a cipzáros mackón nincs rajta. Na most a mackó az cipzáros, mert ha nincs cipzár ugye a mackón, akkor pulcsi. Ha meg pulcsi és kapusznia is van, meg a hasán az a semmire se jó hülye zsebe, akkor meg kenguru. Na, szerintem a divatiparban csak olyanok dolgoznak, akik vagy az életükben nem voltak még állatkertben, vagy túl sokat voltak. Nem akarnék túl sokáig itt időzni, de akkor a fentiek szerint annyit megállapíthatunk, hogy cicanadrágot nagyon szőrös lábra kell fölvenni, ne lepődjünk meg, ha találkozunk egy feliratos medvével, vagy egy lila kengurúval, de a legdurvább az mégis a fecske. Gyerekek, a fecske az eredetileg egy olyan fürdőnadrág, amit pocakos, úszósapkás bácsik hordanak melegvizes fürdőkben. A fecske egy ilyen kis nadrág, ami oldat nincs is. Csak két ilyen pertli van, amivel össze kell kötni az elejét a hátuljával. És a fecske leglényegesebb része az elől és a hátul átfutó fehér csík. Azt elfelejtettem mondani, hogy a fecske kék. Baromi ronda. Én már tényleg mindjárt már megyek, de annyit még előtte tessék szíves lenni elmagyarázni, hogy ki volt az a lökött agyú felnőtt, aki egy úszni nem tudó kismadáról nevezett el egy kizárólag nagypapáknak készülő fürdőnadrágot. Egyes konzervatív családok, megjegyzem, fecskének hívják azt a kis alsó nadrágot is, amin elől az úgynevezett Mercedes emblémás liszt található, amiből fizikai képtelenség képviselni.

0: sem más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, akik csináltak Amerikában egy éttermet. Nem főztek valami különlegesen, nem is ez volt benne a tuti. Volt egy ötletük, mégpedig az, hogy a vendégeknek ne kelljen hosszú-hosszú perceket várniuk a kajájukra, hanem sítsút megkapják azokat, és már a kezükben is van, mire kifizetik az árát. De persze nem egy jól megsült steakről beszélünk páros spárgával és flambírozott csicsókapürével, hanem hamburgerről, meg sült krumpliról, egy kólával, esetleg egy kis csokissékkel. Ismerős a menü? Na, ezeket a testvéreket McDonald-nak hívták.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: De az ővék csak egy kis vacak bódé volt. Nem is róluk szól a történetem, hanem egy Ray Kroc nevű pacákról, aki valamikor az 50-es években elvetődött McDonald's-ék kicsi bódéjába, és evett egy hamburgeres sült krumplis üdítős ebédet. Ez a Kroc úr igazából ügynök volt, és meglátta a nagy lehetőséget ebben az étteremben. A nagy lehetőség pedig a franchise volt.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Franchise. Más néven jogbérlet. Valójában ez egy szerződéses kapcsolat, melynek keretében az egyik fél jogokat ad át a másik félnek, az átvevőnek, azzal, hogy az átvevő a rendszernek megfelelő üzleti tevékenységet végezhessen. Szóval, kitalálom, hogyan kell ügyesen zabot hegyezni, elmondom neked, és ha te úgy csinálod, ahogy én azt előírtam, akkor sok pénzt kereshetsz a zabhegyezéssel, de a bevételed egy része az enyém lesz.
0: Kérsztasni? Kérsztasni?
1: Kroc úr megálmodta, hogy mi lenne, ha sok-sok-sok-sok-sok ilyen McDonald's étterem lenne Amerika szerte, és minden városban legalább lenne egy ilyen, és az emberek gyorsan és olcsón ehetnék a kedvenc kajájukat.
0: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
1: Nos, ez az étel nem túl bonyolult, azért azt lássuk be, de ez a Kroc úr kitalálta azt, ami az egyik oka volt annak, hogy ez a bizonyos McDonald's nevű étteremlánc olyan hihetetlenül népszerű lett. Az egyik ilyen ok, hogy a világon bárhol, bárhova mész, ahol van McDonald's étterem, pontosan ugyanolyan ízűnek kell lennie a kajának, mint az otthoninak. Tehát az otthon édes ízét fogod érezni, bárhová is mész a világon. De ez a Kroc úr nem a szendvicsek árából gazdagodott ám meg. Rájött, hogy igazán sok pénzt abból lehet csinálni, hogy megveszed darab földet, és az új Meki üzemeltetőjének tőle kell bérelnie azt a földdarabot, és csak az ő szabályai szerint működtetheti az éttermét. Ettől lesz pont ugyanolyan a minőség mindenhol a világon.
0: Wow!
1: De a döbbenet nem is ez. A nagy kérdés mindig is az volt, hogy vajon miért lett a McDonald'sból a legnépszerűbb étteremlánc a világon? Mert a gyors éttermet más is kitalálta, más is tud hamburgert sütni, meg furcsa ízű csirkefalatokat.
0: Köszönöm a kérdést. Már vártam a kérdést.
1: De Kroc úr elárulta. A neve miatt.
3: Na most ezt nem értem.
1: Vannak olyan nevek, amik nem keltenek bizalmat. Vannak olyan nevek, ami az embereket gyanakvóvá teszi. De Amerikában a McDonald név olyan, hogyha valaki ezt viseli, abban az emberek valamiért megbíznak. Tanulság. Érdemes keresni egy jó nevet, meg egy jó emblémát, mint a Meki nagy sárga M betűje, és akár ti is meggazdagodhattok, mint én, a galambféle frottírhajpánttal.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted
2: az ország tortája.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy
2: az ország tortája
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Szögezzük le, hogy a vegyipar a 70-es években volt a GDP motorja. Mondom, a 70-es években.
1: 2.
2: Ne szögezzük le, de tűnődjünk el rajta, hogy vannak felzárkózó országok, akik az ország zseniáit keresik az ország szénhidrátja helyett.
1: 3.
2: Tisztázni kéne, hogy ez egy cukrászverseny, vagy a nemzet büszkesége.
1: 4.
2: Az, hogy van belőle cukormentes, az tovább árnyalja a helyzetet.
1: 5.
2: Mindig van benne lila.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Mi van, papa? Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgász percek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
1: Az UFO egy rövidítés. Unidentified Flying Object. Unidentified Flying, mindegy, érted? UFO. Ami angolul van, és azt jelenti azonosítatlan repülőtárgy. Most hagyjuk azt a dolgot, hogy mindig mindent angolul neveznek el, amitől esetleg felületes szemlélődők, akik nem figyelnek oda, mert kibámulnak az ablakon, esetleg azt gondolhatnánk, hogy mindig Amerikában, Angliában szállnak le az UFO-k, és nekünk tojnak az UFO-k a fejünkre. Mert nem, mi nem vagyunk érdekesek nekik. Ez természetesen nincs így. Mert ha vannak UFO-k, akkor tuti, hogy mindenhol leszállnak, vagy ha egy helyre leszálltak, akkor elmennek mindenhova, mert a turizmus az már csak ilyen. Oké, hogy oda megyünk valahova, de azért mindig el kell menni templomot nézni, meg múzeumot, meg olyan régiségeket, amik már tök rég összetörtek, de felnőttek az ilyesmit úgy hívják, hogy antik, ami ugyanolyan, mint az idus, és az a lényege, hogy törmelék, de szép. Mondjuk azért azt meg kell jegyeznem, hogy a felnőttek lélegzet elállítva tudnak bámulni a múzeumban egy csomó összetört cserepet, hogy miért szép, meg mennyire antik. Pedig ez lehet, hogy egy bilie volt egy régi görög kisgyereknek, és szerintem sose gondolt a régi görög kisgyerek arra, amikor a bilin üldögélt, hogy ezt a bilit később csodálkozva fogják bámulni, pedig a múzeumi bilik általában üresek. Na mindegy.
2: Na ezzel most még egyszer becsokiztam.
1: Na, megint elkanyarodtam, bontom a hívást, ugorjunk vissza az UFO-ra. Ugye azt jelenti azonosítatlan repülő tárgy. Tehát, ha kiszúrunk egy UFO-t az égen, az akkor már nem UFO, hanem csak fó. Ugyanis az UFO-ban az U jelenti azt, hogy nincs azonosítva, azonosítatlan. De ha például ti rohangáltok az udvaron, és egyszer csak a Júlcsi fölnéz, eltátja a száját, és elkiáltja meg, hát te béni, az ott egy UFO? Na akkor már csak fó, hiszen teljes mértékig azonosítva van. Ráadásul, nagy figyi, ha ez a fó leszáll az iskola udvaron, akkor már csak O. Mert az F meg azt jelenti a rövidítésben, hogy repül. De ha leszállt, akkor ugye, ugye? Na, ez a formál logika. Akkor már egyáltalán nem azonosítatlan, és nem is repül. Tehát marad az, hogy tárgy. És akkor azt kell mondani a riporternek, aki kijön a tévébe, hogy megnézzék a maslakokat, hogy a maslakok kijöttek a tárgyból. Szóval furcsa dolog ez, mert amíg nem veszük észre, addig UFO. Ha meg észrevettük, akkor már nem UFO, hanem csak fó, mert észrevettük. Tiszta bolondokháza van ebben az emberiségben. Tiszta mázli, de komolyan tiszta mázli, hogy nekünk csak például egy holdunk van, és csak egy űrhajós nevét kell megjegyezni, aki a holdra szállt. Készüljetek föl arra, hogyha elfoglaljuk a Marst, és oda költözünk, akkor már majd két űrhajós nevét kell megtanulni, mert a Marsnak két holdja van. De ha például az unokáitok majd elmennek az Uránuszra, na a totál szívás, mert az Uránusznak 27 holdja van, és 27 holdra szállás az 27 űrhajós. És akkor már nem lesz olyan egyszerű, hogy ilyen egyszerű amerikai nevű űrhajósok lesznek, hogy Armstrong. Egyébként Armstrong, de mindegy. Szóval, amikor már az Uránusznál leszünk, akkor lesznek kínai, indiai, indonéz, madagaszkári, laoszi, ugandai űrhajósok is. Az egy csomó nyelv és egy csomó név, amit nem is tudunk kimondani, és már a múltkor megbeszéltük, hogy minden nép máshogy hívja az űrhajósait, ráadásul az egyiknél astronauta, a másiknál meg kozmonauta, a harmadiknál meg tajkonauta. Szóval az tiszta szívás lesz, amikor mi leszünk az UFO-k a naprendszer más bolygói lakó gyerekeknek. Nos, mit van ezen, mint csodálkozni? Hát, ha az Uránuszról ide jön egy Uránusz lakó, akkor először UFO-nak néznénk. Nyilván fordítva is így van, az uránuszi gyerekek rohangálnak az udvaron, egyszer csak megérkezünk, nyilván egy uránuszi Júlcsi is fölkiabál, és azt mondja, uránuszi béni, nézd egy UFO. Na, csak az a mázli, hogy mi majd sokkal jobban nézünk ki, mint azok az UFO-k, akik hozzánk járnak.

0: Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Képzeljétek el, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van egy kis település, aminek a neve Ricse. Ezen a Ricsén született egy ember, akinek az volt a neve, hogy Cukor Adolf. További unalmas információ vele kapcsolatban, hogy Máté Szalkára járt iskolába. Aztán innentől kezdve minden baromi izgalmassá vált vele kapcsolatban, ugyanis Adolf fogta magát és 1888-ban kivándorolt Amerikába. Egy darabig szörmekereskedő volt, de hamar felfigyelt rá, hogy az akkoriban még épp hogy létező mozizásban igen nagy pénz van. Lehet, hogy szörme allergiája volt, és azért nem akart a szörmekereskedésben dolgozni, de az is lehet, hogy marha jó üzletérzéke volt. Mozik még nem voltak, ezért vett magának egy ilyen filmnéző bodegát, amiben egy mozifilm 3 perc hosszú volt. Először csinált egy filmnéző bodega hálózatot, amiben Coca-Colát még nem lehetett kapni, mert úgy 5-6 évvel azelőtt találták csak fel, szóval tök szárazon kellett végigülni a 3 percet. Mondanom se kell, az üzlet beindult úgy, hogy már filmeket is gyártott a saját bodega mozi hálózatának számára.
3: Jupi!
2: Na és most figyeljetek! Amikor már nagyon-nagyon sok pénze volt, talált Los Angeles mellett egy Hollywood nevű területen egy jó nagy narancsültetvényt, amit megvett, és a helyére felépítette a saját stúdióját, a Paramount Pictures-t, hogy a most már országos és rendes mozihálózatát elláthassa filmekkel.
3: Wow!
2: Ezzel lényegében megalapította Hollywoodot és a nagyüzemi filmgyártást, és azóta is mindenki őt utánozza. Cukor Adolf ettől kezdve élete végéig nem térdig járt a pénzben, hanem egy mini tenger alattjáróval kellett közlekednie. Ez van, ha az ember elunja magát a Máté Szalkán, és elmegy világot látni. Erről a Hollywoodról azért még beszéljünk egy kicsit. Annak a területnek azért volt mindig is Hollywood a neve, mert az egész területet egy bizonyos növényfaj uralta, aminek neve angolul Hollywood, magyarul pedig úgy hívják, hogy magyal vagy Krisztustövis. Szép zöld cakkos levele van, piros bogyókkal, ezért szívesen használják karácsonyi témájú fotózásokon, de istentelenül szúros, úgyhogy én azt mondom, Hollywoodok kiméljenek. Egyébként a magyarnak semmi köze a magyarhoz, ez csak olyan áthallás. Bár volt idő, amikor a hollywoodi filmgyártás tényleg a magyar szakemberek határozták meg. Volt is egy mondás Hollywoodban, ami ebből az időszakból ered. Ha egy magyar mögötted megy be a forgóajton, az biztos, hogy előtted fog kilépni.
4: Itt a földön és külföldön.
5: Egészen megdöbbentő, de pontosan ugyanazon a napon történt, mint a két rendkívül fontos eset. Egy alattvaló el akart tenni láb alól egy császárt, akivel később kiegyezünk, hogy oké, legyen a császárunk, de csak otthon a 4 fal között. Oké, bonyolult mondom máshogy, de nagy figyi. Nagyon régen mi voltunk Magyarország, aztán meg már nem. Aztán 150 évig voltunk Oszmán Birodalom, a törökök voltak a főnökeink. Aztán Habsburg Birodalom, akkor egy igen fura bajuszú császár úr volt a főnökünk. Na, ezt a császárt első Ferenc Józsefet próbálta meg eltenni láb alól Libényi János merénylő. De szerencsére nem sikerült. Micsoda mák? Ez a Libényi úr, aki hol katona, hol szabó legény volt, többek között azért akarta eltenni láb alól a császár, mert úgy tudta, hogy a húgát elcsábította ez a Ferenc József, amikor még csak fiatal császárka volt. Mert a húga csárdást táncolt a császárocskának egy Práter nevű vursliban. Szóbeszéd ide vagy oda, a kis császár fiú kiemelte a kis hölgyet a tánckarból, és tanítatta. A feldühödött merénylő, amikor támadott, úgy izgult, hogy egy életlen késsel a császár helyett a kabát gallériát szúrta le, akinek ettől semmi különös baja nem lett. Ami azért nagy mázli, mert 14 évvel később mi magyarok így tudtunk kiegyezni ezzel az első Ferenc Józseffel, hogy mi már nem vagyunk osztrák császárság, hanem magyar királyság vagyunk újra. A szegény Ferenc József nem élt volna a merénylet miatt, akkor ki a fenével egyeztünk volna ki? vagy kiegyezett volna ki velünk, ilyen szurkálós pasikkal. Képzeljétek el, ha ez a Libényi nem ilyen béna, most osztrákoknak kéne lennünk. Úgy hívnánk a legfontosabb folyókat, hogy Donau, állandóan kartoffelt kéne enni, és nem iskolába mennétek, hanem Sülébe, és lehet, hogy énekből kötelező lenne a jódli.

0: Disney.
1: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Telefonon is toboroznak véradókat, indul a jelentkezés az Iskolában az Erdő programra. Szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
11: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call center, a Vöröskereszt szervezésében tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
10: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Nébih erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső, a Hungaromet elemzése szerint több csapadékra lett volna szükségük. Azt írják, a növények a száradás kényszerérés fázisában vannak. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de a zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan, főleg a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar, kezdetben heves viharok sem kizártak. Nagyobb területen kísérik élénk erős lökések a délnyugatiról fokozatosan észak-nyugatira forduló szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 22 fok között várható, holnap is változóan felhős idő lesz 25-32 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: vettük, mert azt mondtam, hogy ennek lesz értelme, és valóban egy két-három-négy év alatt beérik, most már 10 éves, tehát már tökéletesen tudja azt, amit terveztek. Ez egy mediterrán kert, ahol nincsenek nagy fák, ami van inkább ilyen ciprusszerű fölfelé menő, vagy törpefák, és 140 féle évelő.
1: És te használod a kertet, vagy ki teraszról gyönyörködsz benne? Tehát, hogy befekszel a fűbe, nézegeted a bogarakat, szedsz virágot?
0: Ha a feleségemet kérdeznéd, azt mondaná, hogy annyira nem használom, de én szerintem használom, mert azt, hogy nézek, azt, hogy a kutyával körbesétálok.
2: Mert partikat szoktál rendezni, az már kiderült, kerti partikat. Hát szerintem ehhez nagyon kell egy szép kert.
0: Tehát minden évben van nálam egy olyan 50-60 fős majális. Tehát
2: azt hittem 50-60 parti.
1: De hát letaposság a fűvet.
0: Nem, az nem olyan fű, hogy azt lehet, ha szereti. Yeah. Tehát ez egy sportfű, egy gyepszőnyeget terített, tehát ez bírja, ső szereti, ha futballpályákon is ezeket használják, tehát azzal nincs gond. Szóval van 101 féle évelő, amit igazából mi vágunk vissza, mi művelünk a feleségemmel, de tavasszal is összejön egy kertész csapat, akik beállítják, megcsinálják a tavaszi nagy munkákat, megcsinálják az őszi nagy munkákat, a levágott nyesedéket, ami több köbméter. Ilyenkor elvisznek.
1: Nem szoktátok darabolni és növény alá tenni? Ez egy nagyon jó komposzt.
0: Ez olyan mennyiség, ez túl nagy mennyiség ahhoz, hogy alá tenni.
1: Beterítsétek a kertet.
0: Tehát igen, nagyon szeretem, nagyon fontos, és most készülőkép mi van ma? Néhány nap múlva, e héten érkezik meg egy cég, megtaláltam, aki olajfákat, ilyen kicsi olajfákat, egy méter 30 centis törzs, és egy szép kis olajfa, tehát ilyen kis törpe olajfa.
1: Tehát csak egy 100 éves kb.
0: Ezek 100 éves fák, és ezeket hozza, és egy ilyenre vágyok régóta, és most, mint amikor az ember egy kutyát kiválaszt egy menhelyen, mert kint voltam most vasárnap, de azok között nem volt olyan, amiben beleszerettem volna, abban maradtunk, hogy érkezik az újabb szállítmány,
1: és újra nézek.
0: Kimegyek, és ezt Orbán Viktornak is köszönhetem, mert az a nyugdíj, amit kaptam 13. havidnak,
1: az egyfa.
0: Azt mondtam, hogy hát...
1: Dehogy is, egy töredéke.
0: Abból.
2: Nem, az olajfák azért nagyon drágák. Főleg, amik már idősek.
1: Azért mondom, hogy egy 13. havi nem elég.
2: Nem elég.
1: Szerintem nem.
0: Ezek, hogy én 100 évesek ezek a göcsörtös törzsű, nagyon göcsörtös törzsű, alacsony kis olajfák, megvan ennek a helye, hova én ezt szeretném, és ez lesz a két tárgy, van egy fali óra, ami tudom, hogy nálam idősebb 150 évvel, és engem túl fog élni 150 évvel, és az a fa is idősebb nálam, és ez is túl fog élni 100 évvel, tehát ez ilyen különös, tehát azt mondom, nem sajnálok semmit erre, hogy ez éljen, mert ez az életembe végig kísér.
2: De van ennek egy ilyen szimbolikája akkor, hogy kell mondjuk, ami így árulkodik, vagy végig tanúskodott egy csomó minden.
0: Igen, úgy nézek.
2: Főleg ahonnan jön.
0: Úgy nézek erre az ingó órára is, ami nagyon pontosan jár, hogy ez már 1830-ban is mutatta valakinek az időt, aztán megint valakinek.
1: És nem tudod kinek? Aztán, vagy ez nem ilyen családi sztori?
0: Nem családi. Ezt úgy vettem egy 20 éve, fogalmam sincs róla, hogy és akkor remélem, hogy még ez x év.
1: Ha még fontos lesz az idő.
0: És ez az olajfa, ez a kis olajfa is, ami mondom, most rakják le valamikor, és nagyon várom már találkozást.
1: De hát te már a könyveid kapcsán kipipálhatod ezt a rubrikát, szóval, hogy te már így tovább élsz már valamiben majd.
0: Igen, van egy ilyen mondás, keleti mondás, hogy
1: ültess egy fát, írj egy könyvet, és nemz egy fiúgyereket.
0: Ezek ilyen kuejói bölcsességek. Nekem most ez nagyon fontos, úgyhogy ez izgalmas hét, mert mind valamint a kutyát választanák, vagy annál még hoztam, mert ez a kutyákat sok-sok túléli. Igen. Hát igen, persze írtam könyvet, aztán nem is tudom, 9-et vagy hány.
2: Hát igen, akkor kezdjünk is el azért a könyvekről beszélni, mert nagyon belecsaptunk itt a botanikába a beszélgetés elején, de azért róla lehet tudni, hogy leginkább azért az ország, Magyarország társadalmi folyamatait, illetve hát így a társadalmi, meg az üzleti élet visszásságairól érsz elég
1: sűrűn,
2: szatirikus és irónikus hangnemben, de azért itt most beszélgettünk egy kicsit még a felvétel előtt, de ezt az ironikus vagy szatirikus hangnemet így mind civilemben nem érzem rajta. Tehát, hogy ez egy ilyen írói eszköz.
0: Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen szomorú, keserű ember.
2: Nem, de az irónia

0: Ja, az a humornak egy speciális fajtája, tehát gondolnám azt, hogy aki azért ezt a szatírát, meg az iróniát, hogy abban van valami cinizmus például, és én ezt rajtad egyáltalán nem érzékelem.
1: Nem cinikusnak egyáltalán nem vagyok cinikus, de az én nemzedékem, ugye én 71-ben érettségiztem, tehát ez a 60-as évek végének, hogy Cseh Tamás mondja, fellazult szellemben fogalmazódik meg a világ Kafkában, Szárban és távoli bölcsekben csodálja meg önmagát. Bocsánat, Géza, Bereményi Géza mondja, mert Gézával beszélgettem.
2: Csak Cseh Tamás hangján.
1: Mindenki azt mondja, hogy Cseh Tamás hangján. Tehát ez a Bereményi, tehát abban a fellazult világban fogalmazódott meg a világ, amikor rozseket lehetett, amikor őrkény írja ezeket a zseniális egyperceseit. Tehát ez az irónia, az mindenképpen ott volt velünk. Nekem volt egy egészen kiváló gimnáziumi osztályom, de tényleg ez rendkívüli kaposvári tánc és gimnázium matematika szakára jártunk.
2: Micsoda, ezt nem is tudtam, hogy matek szakos volt. Mert aztán utána volt egy jog, aztán egy bölcsészet, aztán üzleti világ, akkor onnan jött neked ez a tudásod.
1: Tehát matek szakosok voltunk méghozzá, mindenki indult Arany Dánielen, Kürsákon, országos tanulmányi versenyeken, tehát nagyon-nagyon jó matematikusok voltak az osztályban, volt egy kiváló osztályfőnök, kiváló matek tanárunk, és mindez adtak egy magyar szakos osztályfőnököt. Direkt azért, hogy ne menjünk mi nagyon erre abba a világba. Aki egy első osztálya voltunk, egy olyan magyar szakos 24 éves osztályfőnök, később az ötös kollégium igazgatója lett, egyetemi ELT-n lett belőle professzor. Ő volt akkor az első osztálya voltunk, ahol aztán volt irodalom, rendszeresen be kellett számolnunk, hogy miket olvasunk. Ez volt az egyik, ami jött az írónia
0: felé. Komoly szellemi műhely.
1: Tehát olvastunk nagyon jó dolgokat, folyamatosan mindenki olvasott. A másik pedig, most persze egy kicsi kitérő, mert itt ez nem az irónia következik ebből, de valami fontos dolog, ami neked is, Dóra, már mint mutatókat, két Dóra közül az énekes Dórára.
0: Akkor legyünk Dóri.
1: Hogy szoktak ilyet mondani, hogy a bizonyos matematikusoknak botfülük van, másoknak meg jó fülük van. Most nálunk volt egy botfülű, aki a világ egyik leghíresebb matematikusa lett, ma Japánban professzor Franklin Péternek hívják, tételeket neveztek el róla, tehát egy 14 nyelvet beszélő, mondom, Japánban él már 30 éve, de
0: de Franklin Péter zongorista is volt.
1: Van egy zongorista is, igen, ezt egyszer. Én találkoztam zongoristával, és mondtam, hogy egyszer, amikor ment előadni, akkor a másik Franki Péternek a plakátját tették.
0: Óriási.
1: Tehát őket keveri.
0: És így híresen számol.
1: Ő a matematikus, aki az összes nagy kombinatorikai szaklapnak a szerkesztőségeben bent van a világon. Tehát egy nagyon híres. A másik pedig az volt, akik főleg építészmérnökök lettek, akik nagyon jól zenéltek. Mi adtuk a gimnáziumnak a tenor szólamát. A tenor. Yeah. Érdekes, hogy mind tenorok voltunk majdnem. Tenor szólamát, jó, volt 2-3 basszus és bariton, és mi rengeteget énekeltünk, bármi dal volt, már mindjárt megszólalt 3 szólamban, mindannyian tenéltünk, tanultunk, zenét volt, zongorista volt, hegedűs mellett a gimnázium, mellett zeniskolába jártuk, és megint mondok egy nevet, aki osztálytársam volt, és a Dóri fogja ismerni, mert neves jazzzenész lett belőle, László Attila.
0: Tanárom is volt.
1: Attila nekem minden osztályfelsen volt, nagyon jó barátom. Nekem egy osztályképzelés olyan volt, hogy Attila gitározott, és ott énekeltünk négy szólamba. Tehát ez a fajta vidámság, ez ott volt.
2: És a beat zene, az nem csapott meg ott benneteket? Suli zenekarba? De jó, csak úgy értem, hogy kórusban énekeltetek, ha jól értem, de akkor nem.
1: Volt a zenekar, Attila volt a zenekarvezető, a Kékegér.
2: Kékegér.
1: Egy kocsma volt. Blumenhof, Kaposváron, a Kékegér. Nem, hát persze, hát ott sőt, hát a basszusgitárosból is ezen akadémiát végzett, híres tanár lett, és na mindegy.
2: De te nem játszottál akkor ebbe a Kékegérben?
1: Nem, én annyira nem voltam. Annyira nem voltam. Jó, én aztán később zenéltem egyetem alatt, egyetemi fiataloktatóként, de ez elég vicces, mert a hangszereim azok török síp duda.
0: De akkor ez a minélpidalom volt.
1: A mecsektánc együttesnek voltam hát furulja duda, török síp.
0: Na szóval visszatérve azért erre az iróniára, hogy nem érzékeljük ezt a... De akkor ez akkor ez egy marginális vonal, nem az irónia és a cinizmus között. Az iróniában van szeretet, a cinizmusban meg nincsen.
1: Nem, tehát én nem gondolom, hogy cinizmus lenne rám jellemző, de iróniára van hajlamom, azt elismerem a hétköznapi életben is. Erre barátaim és rokonaim is tanúk lehetnek, és ezt általában jól fogadják, de azért nem mindig, mert lehet az iróniának is csípős vetülete.
2: Még egy pár percünk van addig, amíg a híreket nem mondja el a kolléganő, úgyhogy addig gyorsan még ezt a Kaposvárt hadd kérdezzem meg. Közös városunk, én is ott nőttem fel. Neked milyen emlékeid, milyen érzéseid vannak most, amikor Kaposvárra visszagondolsz? Mennyire jársz vissza egyáltalán a városba?
1: Járok vissza, mert rokonaim élnek ott, és hát elég szomorú vagyok, hogy ilyen, nem tudom, hogy fogalmazom, tehát a gimnázium lerohadt, a színház lerohadt, a szellemi élet közel sincs ott, ahol mondjuk a 90-es években járt, tehát elég szomorúan nézem, ami Kaposváron történik.
2: Nem ugrott nagyot valahogy ez a város, nem sikerült.
1: Nem. Tehát ez egy fura helyzet volt, hogy ott a polgármester...
2: Ez 30 éve polgármester.
1: Polgármester, és őt fogják a múltjával, emiatt ő nem tudott azért olyan keményen kiállni, nem tudott ipart hozni. Tudom, amikor a szüleim házát, hogy meghaltak, adtam el, nem volt fiatal, aki házat akart volna venni. Azt mondták, hogy elmennek onnan, inkább öregek, nyugdíjasok maradnak, akiket a Fidesz könnyebben maga mellett tud tartani. Tehát úgy látom, hogy egy szellemileg, kulturálisan mindenképpen visszafejlődő város. Bár most lett egy jó új színházigazgató, én remélem, hogy őnek is sikerül valamit, főleg ha lesz itt változás, sikerül valami, föltámasztani valamit abból a régi színházból, mert nagyon fontos volt.
2: Ez nagyon nehéz megugrani.
1: A színház nagyon-nagyon fontos volt.
2: Igen. Én is mindig ezt szoktam mondani, az én színház szeretetem is ugye onnan datálódik, hogy egyszerűen elképzelhetetlen volt abban az időben egy kaposvári számára, hogy neki ne legyen színház bérlete. Tehát nekünk ez hozzátartozott a természetes módon a mindennapokhoz, hogy színházba járunk és beszélünk róla, ugye?
1: Igen.
2: Tehát nem egy ilyen kötelező kör volt, hanem így alig vártad észre.
0: Szerintetek mi kell ehhez, hogy elég egy jó műhely, egy jó színház, és akkor az emberek így maguktól rászoknak arra, hogy erre szükségük van, és járnak, vagy pedig van egy olyan alap közérzet, ami aztán, hogyha van egy ilyen jó minőségű színház, és egy újító valami, akkor az így beépül, és csak felpezsdíti jobban.
1: Meg kell tanítani az embereket. Tehát az, hogy volt egy nagyon jó könyv, a Mihály Gábor írta, a Kaposvár jelenség, volt egy Komor István nevű igazgató, a 60-as évek közepén volt ő igazgató, aki elkezdett hívni jó rendezőket, zsámbék és többieket, és valahol elkezdett felépíteni egy színházat. Ő szegény meghalt korán, 48-50 évesen a Komor, aztán utána Babarczi átvette, és tehát elkezdtek jönni rendezők, elkezdtek hívni jó színészeket, és lépésről lépésre alakítottak valamit, ami még a közönségnek nem nagyon tetszett. Én emlékszem rá, ugye én nálatok idősebb vagyok azért jóval, tehát én a 60-as évek elején is voltam már színházba, sászként, és hát szörnyű, tehát az ország legrosszabb színháza volt. Tehát olyan történeteim vannak, hogy ott röhögni jártunk oda 14 évesen, mert szóval szörnyű, amik történtek.
2: Szocialista színház.
1: Tragikomikus volt. És utána ebből a nagyon vacakból így kezdett el a Komor, később a Bavarci, később a Zsámbék építeni valamit, és a közönség, a város az nem volt ő semmivel különbjebb, mint bármelyik, sőt, bármelyik magyar vidéki város, de egyszerűen elkezdtek járni oda a középiskolások, és megtanulták lassan, hogy mi az, ami jó, mi az, ami érték, mi az, ami izgalmas, de ez kell legalább 10 év, amíg ez valaki kiépítés. Épp múlkor beszéltem az új igazgatóval, a Nagy Viktorral, és azt mondja, Viktor, ő szeretne rendezőket hozni, és mintha elindult volna egy ilyen építkezés. Uh-huh. Egy ilyen építkezés a nagy lerohadásból, mert amikor a Rátóti még hagyján, ő valamit próbál, Rátóti elment, és átvette ez a Fülöp nevű gazdasági igazgató Ja, hát szörnyű, hogy mit csinált abban a színnál. Tehát most megint ott tartunk, mint 1963-ban mondjuk. Lerolt, nagyon vacak minden, és szép lassan föl lehet építeni, úgyhogy jó rendezőket, jó színészeket hívunk, és én bízom benne, hogy lesz még abból színház. De a közönség is hozzáromlott, úgy látom. Mert tudok bérletes polgárokat, Kaposváron beszélgettem velük, és tulajdonképpen többé-kevésbé elégedettek azzal, ami van.
0: Hát ez pont nem, az, amiről beszéltünk, hogy nincsenek hozzászoktatva
1: jóhoz.
2: Hát meg gondolom elmúlt az is, ami a nagy aranykorszakban jellemző volt, hogy ott azért egy szókimondó színház volt, tehát igen. Egy ellenálló rendszer kritikus, mondjuk igen. Így színház, és azért ez is egy nagyon erős sajátossága volt, tehát ez az elmúlt években igen. Egyáltalán nem jellemezte a Kaposvári Csiky Gergely Színházat.
0: Mi viszont hozzászoktattunk benneteket a jóhoz, úgyhogy úgyhogy ezt a beszélgetést fogjuk folytatni.
2: Brilliáns.
0: Köszönöm szépen, a kettes számrendszerbe kerékgyártó István íróval folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert Behumi Dórival, Veres Dórival. Kerékgyártó István író vendégünk továbbra is.
2: Igen, és azért most már eljött az ideje, hogy a fő műveidet felsoroljuk, mert ugye annyira belefeledkeztünk az első fél órában a kertészkedéstől kezdve az iskolai évekbe, hogy azért ugye, aki nem tudná véletlenül, hogy a társadalom kritikai könyveid, ami hát először is ugye a vagyonregény jelent meg 2001-ben, ami a rendszerváltásnak a társadalmi és a gazdasági folyamatait boncolgatja. Aztán volt a Makász az olajfák hegyén, ami inkább egy ilyen önéletrajzi, aztán ugye Rükverc, Hurok, Szeretett gazdám, Trüffel Milán, van utána gyerekkönyvek is. De azért rólad lehet tudni azt, hogy egy nagyon aktív, akár filozófusi vagy jogászi pálya után, meg üzletember is voltál, egyszer csak íróként apostrofáltad magad az első könyved után, és ez így is maradt.
1: És ráadásul, ha nem haragszol, hozzátenném, hogy mindezt már így a 50-hez közel.
3: Igen, 48 évesen kezdtem el írni.
1: Igen. Nagyon sokan vágynak egyébként abban az időszakban arra, hogy új életet kezdjenek. Most nyilván az élet közepén van olyankor az ember. Éljük a Dórival, és ezért ezzel jönnek dolgok, amikről sokat beszélgetünk. Neked is valami hasonló ügy lehetett ennek az előzménye, hogy hát vár rám még egy második élet, ha úgy tetszik.
3: Nem, mert általában azoknál van ez az életközepi válság, akik valamit csinálnak, egyfélét, és utána azt mondják, hogy ebből elég. Csak én túl sokfélét csináltam, de hogy azt mondják, hogy csak az első válás nehéz, mondom, én neki nem váltam soha, de aki már háromszor elvált, annak könnyen jön a negyedik válása. Tehát ugye én jogot végzek, utána bemaradok a jogi egyetemen oktatni joghallgatókat, elvégzem a filozófia szakot az ELTE-n, és van egy 10 éve, amikor az érték a tudás, publikálok, konferenciákra járok, és készülök a tudományos életre. Jön a rendszerváltás, és egy régi barátom, aki katonatársa voltunk, ő is jogász lett, de ő Budapesten jogász, elmagyarázza nekem 88-ban, hogy itt hamarosan az állami vagyont magánosítani kell, olyan új világ jön, amihez hozzá kéne állni, mire mondom én, hogy nem jogászkodtam 10 éve, hiszen én főleg filozófia történetet tanítok, azt mondja, nem baj, mert olyan új jogszabályok lesznek, tehát senki nem tudja, a jogászok nem erre van a fölkészülve, hogy most jön, inkább vegyünk részt abba, hogy mit csináljuk ezeket. És valóban néhány jogszabály előkészítésében aztán részt is veszünk, ott hagyom az egyetemet, ott hagyok mindent, és az ország első privatizációs tanácsadó cégének leszek a társtulajdonos, a tagja, képviselője, ez megy egy darab, itt aztán új világ jön, megismerkedek a pénzvilággal, megtanulok mérleget elemezni, fiatal, okos közgazdászokat alkalmazunk, két fiatal neves mondok, bizonyos Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc, mind a ketten kezdőként dolgoztak nálunk, okos srác volt mind a kettő közgazdaságit végzett, szóval folyik ez a munka, és utána egy idő után magunk is pályázunk, néhány ügyben lesznek vagyontárgyaim, ebben az időben az érték az a pénz lesz. Korábban volt a tudomány, most pedig a pénz, hát ami jó, de engem bevallom nem elégített ki.
1: A pénz, vagy az ezzel körülbelül világ?
3: Ez az egész világ, akikkel én itt találkoztam, amilyen stílus itt kialakult, és hát én úgy gondoltam, hogy a pénz is addig kell, amíg normálisan tudok élni. Amíg tudok belőle könyvet, tudok belőle utazni. Tehát valami normális életet, és ekkor egy volt tanítványom szól, hogy a médiahatóság, az Országos Rádiós Televízió Testület keres főigazgatót, aki egy kicsit ért a joghoz, kicsit ért a pénzhez, kicsit ért a kultúrához.
1: Ez az ORTT, ugye miért?
3: Az ORTT, 16-an pályáztunk, és én megkaptam azt, ott kellett mondani, vagy beszédet, vagy nem tudom, volt. Bár valószínűleg azért is, mert itt a politikai pártok nyomták a saját jelöltjeiket, én meg kívülálltam mindenen, tehát én mindenki számára.
2: Ez hányban volt?
3: Ez volt 998. Egy évet voltam a Horn alatt, egy évet az Orbán alatt. Tehát akkor jött az első Orbán kormány, az alatt is volt.
1: De az az igazság, hogy azért, aki ránéz az önéletrajzodra, az nyilván felvonja a szemöldökét, mert ezt egy vagy másfél évig töltötted be ezt az állást, és ráadásul te adtad be a felmondásodat. Ezt azért szeretném csak, ha elmesélnéd, mert szerintem ez a való ügy lesz, amiről most mesélni fogsz, ha jól tudom. Ez annyira gyönyörűen lefesti azt az időszakot, és azt annak a kezdetét, bár lehet, hogy te előbbre datálod, ahonnan valahogy elkezdett minden egy kicsit úgy rohadni.
3: Igen, itt már ez a testület olyan volt, aki a döntéseket hozta, és én mind a hivatal főnöke végrehajtattam ezt az apparátusommal, hogy itt a parlamenti pártok képviselői voltak államtitkári rangban, akik egyezkedtek a háttérben egymással, mindenféle politikai alkuk köttettek, amik nem voltak túl szimpatikusak, és valóban ez a testület hirdette meg a szabad frekvenciákat, és a tévéfrekvenciáknál, amit most az RTL tulajdonol, vagy ural, azt a frekvenciát meghirdetve volt egy nagyon jó pályázat, ez volt a Iris TV-nek hívták, amit a Baló György képvisel, Iris TV pályázata, többen pályáztak többek között az RTL, de az RTL annyira tudta, hogy ezt nem fogja megkapni, hogy igazi pályázat nem is volt. Tehát nem volt ott műsorstruktúra semmi. Megkapták a Balóék, ekkor én még nem voltam ott. Tehát ez előttem történt. Amikor én, úgy valami miatt kirúgták az elődömet, valami anyagi, nem tudom már mi miatt, amikor én ott voltam, akkor ezt a frekvenciát már perebe vitték, perelték, és a per tárgya az volt, hogy a testület prekoncepciók alapján döntött. Tudnék, akkor volt, mint minden normális testület illésről magnetofonos felvétel, visszahallgatták.
1: Magnetofonos?
3: Igen, visszahallgatták, és kiderült, hogy azt mondták, hogy na most akkor nem így mondta, de tulajdonképpen a Hornak volt ebben az időben egy ilyen SZDSZ-szel szembeni antiliberális
1: hangulata. Ugye itt a Horn Gyuláról beszélünk.
3: Horn Gyuláról beszélünk. A Horn Gyula próbálta az SZDSZ-nek ezt a liberális világát kinyomni, és azt mondta, hogy nem adjuk oda itt a Lipschitznek
2: a csatornát,
3: és ezt képviselte az MSZP is akkor, és az MSZP megegyezett az MDF-fel, megegyezett a jobboldal, baloldal, hogy nem kapják, hanem megkapja az RTL-t, de valahogy ez kiderül a Magnó beszélgetésből, hogy itt a jobb a tájázata, de mégse neki adjuk. Uh-huh. Most a bíróság azt mondta, hogy egyértelműen vissza az egész, és ezt a balónak kéne adni. Ebben a helyzetbe kerülve be, akkor már ott vagyok másfél éve, és van egy testületülés, ahol azt mondják, hogy per újrafelvétel valami fajta jogi konstrukciót mondtak, hogy bízzak meg nem tudom, hány millió forintért egy ügyvédi irodát, akik itt a perben, mire én elmondtam, hogy ez lehetetlen, itt van egy döntés, tehát nincs olyan indok, amivel érdemes lenne erre újra pénzt költeni, mert lehetetlen, hogy megkapja, hogy elvegyék a Balótól a lehetőséget. Erre azt mondták, hogy már pedig ők így fognak dönteni, és én nekem valóban végre kell hajtani ezt. Én azt mondtam, hogy most legyen egy szünet, és ha ezt így döntenek, akkor én lemondok, mert és a két konklúzió volt. Egyik az, hogy szüntessük meg, és ne legyen többet magnetofonos felvétel a testületülésekről.
2: Nyilván jó megoldás.
3: Amit az Orbán kormány megcsinált, nincsenek. Az előtte voltak, most nincsenek magnetofonos felvétel. A másik pedig az, hogy csinálják egy ilyen per újrafelvételt, csináltassak a csapatommal, megmondták, hogy melyik ügyvédi irodával mennyiért. Azt mondom, hogy ezt elfogadják, akkor én lemondok. Mindenki nevetett, nem hitték el. Tudnék, ez egy helyettes államtitkári állás.
1: Ki a franc akarja ott hagyni?
3: Hát ki, magánhasználatú kocsi, egy titkárnő, személyi titkár, ilyen titkárnő, olyan, tehát azért ez rengeteg kedvezménnyel jár, meglehetősen jó fizetéssel jár, és nem szoktak lemondani ezekről az állásokról, nem is értették, hiszen...
2: Inkább behajtják a fejüket.
3: Viszont én, mint üzletember voltam, én tudtam azt, hogy mikor megkérdezték, hogy főgazdász úr milyen kocsival járt, mert most ilyent kap, akkor kiderült, hogy én jobb kocsival jártam előtte, mint amit én ott fogok kapni majd. Tehát én ezt tényleg hivatásnak, vagy szolgálatnak tekintettem ezt a munkát, és nem azért, mert nem tudom, mennyit kaptam. Egyébként ez lenne jó, hogyha itt
1: így
3: lenne egy háttér, ami miatt nem csinál meg mindent valaki azért a pénzért. És fölmentem a titkárnőnek, lediktáltam a felmondásomat, minden esetőségre felkészülve, lementem, szavaztak, megszavazták együtt, MDF, MSZP, egyedül az SZDSZ szavazott ellene. Megszavazták, mire odaadtam a elnöknek, a testület elnökének a lemondásomat, az ő ne hülyéskedjen, tehát nem hitték el. És attól fogva én munkámat felfüggesztettem és abbahagytam, és ekkor jön az írás, ekkor azt mondtam a családomnak, figyeljetek, én annyi mindent láttam, és akkor azt nem mondtam, hogy ebben a világban már a harmadik érték a hatalom lett. Tehát láttam én a tudásvilágát, láttam a pénzvilágát, most láttam a hatalomvilágát. Annyi élményem van, hogy én szeretnék írni, szeretnék ebből regényt.
1: De te ezeket, mert aztán nagyon hosszan egy csomó könyvedben ilyen-olyan alakok életén keresztül kicsit így ventiláltad ezt, amit te itt tapasztaltál a rendszerváltás előtt, környékén és utána, és ahogy láttad ezt a társadalmat átalakulni, ez nagyon jól tetten érhető a műveidben, tehát egy kicsit olyan érzés, mintha ezt mind nem akarom magamba folytani, hanem rátok akarom.
3: Igen, ez én is gondolkodtam, hogy ez ventilálás volt-e. De, tehát szálazzuk szét. Egyrészt azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy regényhez kell élettapasztalat. Tehát én mindig csodálattal, vegyes kétséggel nézem, mikor 21 évesen valaki életrajzi regényt ír, mert remek költők voltak 20 évesen.
1: De lehet ott is egy sűrű élet előtte.
2: Hát életrajzi regényt azért nehéz, mondjuk a 20-as éveibe valakinek
3: azért, tehát nem egy egyszerű dolog azért regény, de én úgy gondolom, hogy a regényíráshoz nem árt, de fogalmazunk így, nem árt egyfajta élettapasztalat. Én diákkoromban írtam novellákat, tehát volt bennem egy ilyen vágy, de aztán később ezt, amikor tudományos cikkeket írtam, Wittgensteinnel foglalkoztam, akkor elnyomta. Ez a, tudnék, egy egészen más szinten kell gondolkodni, amikor az ember tudományról ír, egy ilyen általános szintjén tök másképpen gondolkodik, mint amikor szép irodalmat ír, és feltámadt bennem a vágy, hogy ezeket megérem. Nekem a nagy élményem a rendszerváltás volt. És én erről írtam szinte összes regényemet, az alul lévőkről, a rükverszbe, a felül lévőkről, a szeretett gazdámban, a középen lévőkről, a rendszerváltóban, tehát mindenféle figurája szemszögéből próbáltam én ezt megírni a nagy élményemet. Tehát egyrészt mondhatjuk, hogy ventilálás. Másrészt viszont én elég könnyen ventilálok. Nekem vannak barátaim, akiknek elmondom, én nem vagyok egy magamba befelé forduló, tehát nincs akkora szükségem a ventilálásra. Inkább azt mondom, hogy inkább a pedagógus jött előle bennem. Uh-huh. Tehát én imádtam tanítani, 10 évi katedrán álltam és tanítottam, imádtam elmondani, hogy én a világot ilyennek látom, én így gondolom a világot, és valószínűleg ez a közlésvágy jött ki inkább belőlem, amikor ezeket megírtam, hogy emberekkel láttam egy olyan világot, amit ti nem láttatok, és úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt neki is megmutatni. Tehát a ventilálásnál elősebb volt ez a közlés, a közlésvágyam.
2: Engem annyira érdekel a rendszerváltás. Pont erről beszéltünk a Dórival, hogy még nem volt szerencsénk, sokat persze szóba kerül itt nálunk a műsorban, meg érintjük, mert ugye a 90-es évek is nagyon sokszor szóba kerül, de hogy olyannal nem nagyon találkoztunk még, aki ennyire belülről látta a folyamatokat, vagy tudni.
1: Hát egyszer a Derdák András mesélt hosszabban, mint
2: igen,
1: ő még
2: ő
1: nagyon fiatalon.
2: Ő nagyon fiatal.
1: Te meg már 38-40 voltál az rendszerváltás idején.
3: Igen.
1: De egyébként szerintem erre rátérhetünk, csak most mindjárt egy kis szünetet kell tartanunk, csak egy ilyen igen-nem kérdés, hogy szerinted, aki mondjuk elolvassa a vagyonregényt, vagy a hát nem is annyira burkoltan szerintem a mai vezetőnkről szóló szeretett gazdámat, fiatal, az akkor helyel közel valós képet fog arról kapni, hogy milyen volt az elmúlt 30 év történelme Magyarországon? Tehát te úgy érzed, hogy akkor ez egy ilyen megbízható forrás, hogyha valaki ki akarja egészíteni a tanulmányait?
3: Én azt hiszem, hogy igen. Ezt úgy tudom megerősíteni, hogy ezzel foglalkozó kutatók, például Mihály Péter, akinek van egy ragyogó könyve a Magyar Privatizációról, közgazdász professzor, meg egy katonatársam volt itt fenn a Péternál.
1: Mindenki katonatársam.
3: Sőt, nem csak az ettennél több van. Mindig nevetek, amikor a Péter egészségügyi közgazdaságtanra foglalkozik, mert mi ketten egészségügyi katonák voltunk.
2: Hát innen jön a tudás.
3: Hogy gyengélkedően adtuk az injekciókat. Tehát a Péter is, mint szakember elismerte, hogy valóban így történt, és pont egy ilyen rádió beszélgetésem után Klubrádióban beszéltem, a rendszerváltásról utána fölhívott, hogy nagyon így látja ő is, amiket írok a könyv. A másik a Kéri Laci, aki nekem régi-régi jó barátom, a Laci.
1: Katonatársad?
3: Nem, a Lacinak csak esküvői tanult voltam, mert én hoztam ezt a Pestig Marival. Nekem Mari, Pestig Mari az Zita, mi még Marinak hívtuk. Az Zita nekem Pécsen kollégám volt, és a Lacival összehoztam, elég jó sikerült, mert régóta élnek együtt. Tehát a Kéri Laci is, mint tudós, tehát mint aki nagyon ismeri a témát, szereti ezeket a könyveket, és soha nem volt ilyen, hogy szakmailag azt mondta volna egy ezzel foglalkozó kutató, hogy ez hülyeség vagy nem így volt. Talán még fontosabb is volt nekem ennek a világnak a bemutatása, a közlés, mint az irodalom, tehát semmiképpen nem mondhatnám, hogy ez.
2: Innen fogjuk folytatni Kerék Gyertó István íróval, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Hungaroring.org.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, erősödik a pollen koncentráció, elszórta lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyiséget csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 6 tized, tavaly már 1,1 gigabyte volt, a hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
4: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
3: Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedett a pollen koncentráció. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan, főleg a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar, kezdetben heves viharok sem kizártak. Nagyobb területen kísérik élénk erős lökések a délnyugatiról fokozatosan észak-nyugatira forduló szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 22 fok között várható, holnap is változóan felhős idő lesz 25-32 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer, Kerékgyártó István író a vendégünk továbbra is, és Dórival nagyon izgulunk, hogy beszélhessünk egy kicsit a rendszerváltásról olyannal, aki hát felnőttként és aktívan figyelte, vett benne részt, hát mondhatjuk lovagolta meg azt az időszakot, hiszen te beszéltél is arról, hogy akkoriban ilyen privatizációs tanácsadással foglalkozó céget alapítottál másodmagaddal, vagy hárman. Tehát, hogy te tényleg azok közé tartoztál, akik felfogták
2: az új szeleket,
1: az idő szavát, vagy nem tudom, és hogy megértették,

0: Nagy váltás nem a magyarok vívtak ki, nem Magyarország érte el, hanem egyszerűen a nemzetközi helyzet olyanná vált, hogy Gorbacsov tulajdonképpen megszünteti azt a régi Szovjetuniót, a nagyhatalmak megegyeznek abba, hogy Magyarországon is változás lesz. Magyarországon nem vagyunk erre felkészülve, nem is érdekli a tömegeket. Van egy nagyon szűk ellenzéki réteg, itt a beszélőköre is. Tehát nem ők vívták ki, tehát fantasztikus figurák voltak, minden tisztelet az övéké, de igazából ezt a nemzetközi helyzet adta nekünk ezt a lehetőséget. És ekkor ő már azt mondja, hogy mi következik most kapitalizmus, mi a kapitalizmus lényege a magántulajdon. Mi van ma Magyarországon? Állami tulajdonban, minden az állami, ami elég általában vacakul működik, néhány helyen jobban működik, mit kell csinálni? Magánosítani kell. Mit jelent a magánosítás? Az, hogy igazán helyzetbe hozunk magántulajdonosokat. Vannak Magyarországon erre alkalmas figurák? Hát igazából nem nagyon, mert nincs gyakorlatunk a magántulajdonban.
1: Hát ilyen maszekolás szinten, nem?
0: Ezért nagyon nagy érdeme volt az Antalnak, hogy ezt felfedezte. De nyilván voltak jó tanácsadói, ha itt rászabadítja ezt a magyar piacot a külföldi tőkére, én emlékszem, meg is jelentek, de találkoztam, számtalan vacsorán volt 90-ben, 91-ben, sőt már 89 végén ilyen figurákkal, ezek külföldi tanácsadó cégeknek voltak a figurái, jöttek, hogy van, tudunk csinálni feasibility study-t, meg így, tehát ő mindenféle dolgokat mondtak, hogy ez hogy kell, ők tudták, hogy miről van szó, csak egy idő után rájöttünk, hogy ezek nyilván maguknak akarják kikaparni az aranyat, nekünk maradjon a salak, és valahol azt kellett kitalálni, hogy hogyan lehet magyar tulajdonosokat létrehozni. És erre kitalálják az MDF-esek, hogy úgy lehet, hogy van egy MRP munkavállaló részvényprogram, van egy MBO, egy Management by Out, egy vezetői kivásárlás, tehát az, aki ért egy céghez, mondjuk van egy Masped nevű külkereskedelmi cég, egy fuvarszervező cég. Őnek a legnagyobb értéke a tudása, a kapcsolatrendszer a dolgozóknak. Erre akkori igazgató helyettest megbízta azzal az igazgató, hogy bonyolítsa le. Ilyenkor először a céget át kellett alakítani eladható formába, ez pedig úgy, hogy egy részvénytársasággal alakítani. Ennek van egy jogi procedúrája, megcsináltuk, hogy részvénytársasággá váljon. Ki a részvénytulajdonos? A magyar állam, vagy mondjuk az önkormányzat is benne van. Ennek van egy nagy ingatlan, és van egy csomó okos ember, akik ülnek, és megvannak a kapcsolataik. És utána jön az, hogy akkor ezt kivásárolja, meg azonnal jöttek a külföldiek, hogy megveszem, és majd én lefölözöm a hasznot, eladom a székházat, kiszedem a pénzt belőle, és erre mi, amit csináltuk, azt csináltuk, hogy megnéztük, ezek hogy működnek külföldön, tehát utána tanultunk, utána jártunk, és eladtuk úgy, hogy a vállalatnak az 51%-át adjuk, a 49 maradjon az államnál, mert 51-en már lehet dönteni. 51%-ot megkapnak a dolgozók és a vezetők. És annak az 51%-nak az 51%-át, tehát most már 26%-nál tartunk, megvásárolja az 5-6 vezető. A fő közgazdász, a fő pénzügyes, a fő kereskedelmi vezető, tehát a legokosabb 5-6 ember megvásárolja ezt. De hát miből vásárolja meg, hiszen nincs pénzük. És erre jön az egzisztencia hitel, az elhitel, ami azt mondta, hogy le kell raknod 10%-ot, és a 10%-ra kap 90% hitelt nagyon jó kedvezménnyel. És ennek a kamatját meg ki fogod tudni fizetni a vállalatnak az osztalékából, hogyha jól működteted a vállalatot. Tehát ott tartottunk, hogy már egy akkor 300 millió sok volt, az annyi, mint ma 3 milliárd. Tehát egy 300 milliós vállalatot meg tudsz venni a 150 milliónak a feléért, tehát 70 millióért, ami 70 milliónak a 90%-át adja neked már az elhitel, tehát te 10 millió forintot tessék adni, és a döntési joga a tiéd a 300 milliós vállalatnak. És ezt a pár milliót, ez volt, hogy mi segítettünk összeszedni a vállalat szűk menedzsmentjének, mert láttuk, hogy okosak, hogy jók.
2: De ennek voltak akkor az ilyen állami jogszabályokat kellett ehhez megváltoztatni?
0: Persze,
2: hogy
0: nem megszabály, létrehozni.
2: Létrehozni. Hogyne, tehát hogyne. Semmiféle ilyen szabályzás hogyne, nem
0: hát,
2: volt.
0: Sőt, hát
2: de az, hogy minden az államé volt, akkor azt valahogy felül kellett írni tulajdonképpen, nem?
0: Hát ezzel mondom, hogy jött egy jogszabály a privatizációra, amely elmondta, amiket most elmondok nektek, hogy ilyen módon lehet megvásárolni egy céget. Ez volt

0: voltak, jöttek aztán banki jogszabályok, sok, tehát egy jogszabályrendszer volt, ami alapján az illető figura 8 millió forintért egy 300 milliós vállalatnak nem a tulajdonosa lett teljesen, hanem ahogy mondtam, az 51%, tehát a döntéshozatal meg volt nála. Megvárva megvásárolta, majd pár év múlva olyan jó működtették, hogy lassan elkezdték kivásárolni a 40%-ot az államból. Aztán lassan elkezdték kivásárolni a dolgozókat és a vezetők, és végül, ez egy, azért mondtam a konkrét példát, itt működik a Váci úton szembe, kijöttek, még én építettem ezt az épületet, bérbeadtuk most a Zara, az a Kristóf téren, az a Zara épület, az a Maspedé, még mindig, az bérbeadtuk, itt egy gyönyörű, eszembe jutott most, hogy jöttem ide hozzátok, hogy ilyen csigák voltak, meg valami kohó, vagy milyen üzé volt abban a csarnokban, most egy gyönyörű üzletház, gyönyörű irodaháza ez a Maspednek. Ezt akkor megvettük, és szép lassan egy nagyon sikeres virágzó cég lett ebből, tehát van sikere a magyar privatizációnak.
1: Igen, ezt azért sokszor kételkedve beszélünk a 90-es évek privatizációs idejéről, de közben meg anélkül, hogy most így belemenjünk nagyon a gazdasági kérdésekbe, szerintem lehet, hogy már így benne is vagyunk, de hogy kievezve csak annyira még válaszolj, hogy de akkor hol romlott el ez az egész? Tehát egy ilyen szabadpiaci kapitalizmusból lett most egy...
0: Pontosan, ez lett, hogy a kapitalizmus lényege a verseny. Az a lényege, hogy piacon megméretjük magunkat. Ez a mai kormány...
1: Ez az oligarchia
0: pedig nem méreti meg, hanem azt mondja, hogy én adok a hűbéreseimnek cégeket, üzemeltessétek, ha nem jól megy, beletolok állami pénzt, és ezeknek állami megbízást adott háromszoros, négyszeres, ötszörös ár.
1: De hol vannak a 90-es éveknek ezek a vállalkozói, amikről te beszélsz? Tehát őket mind be kellett vásárolni?
0: Nem, nem, ezek nagyon érdekes, mert most volt ez a Skorpió című darabom, ami a rendszerváltás, bocsánat, ami a mostani váltásról szól, hogy a fiúk már ilyen NER-kompatibilis figurák, az apa pedig még a régi.
1: Bocsánat, csak értsen a hallgató, tehát egy vállalkozó apa, aki továbbadná.
2: Nem, aki nem akarná kiadni a kezéből, és a fiai akarják.
1: Akik máshogy gondolkodnak.
0: Akik már másképpen gondolkodnak. Most ez nagyon érdekes volt, mert egy egész előadást megvásárolt valami vállalkozói kör, nem is akarom mondani a pontos nevüket direkt, akikről kiderült, hogy ezek ilyen magyar középvállalkozók, több száz alkalmazottal, több milliárd forintos vagyonnal, és hatalmas beszélgetés volt az előadás után, ezt kérték. És kiderült, hogy ezek azok, akik még saját erőből szerezték meg a céljukat. Direkt nem mondok ilyen, mert és azt mondják, hogy attól rettegnek, hogy mikor jelennek meg.
2: Pont ezt akartam, hogy érdekes, hogy ők még mindig tudják birtokolni a saját céljukat.
0: De valahol radar alatt próbálnak repülni, próbálják nem mutatni a növekedésüket, mert abban a pillanatban megjelennek, vagy pedig szétszedik a cégeiket, mert egy bizonyos méretnél már elveszik. Tehát egyszerűen ez a mai, és ebbe fog belerokkani a NER, hogy nem piaci viszonyok, nem kapitalista viszonyok között mozog, ezért visszafogja a vállalkozásokat, és vannak ilyenek. Csak ezek, mondom, nem szívesen beszélnek, inkább rejtezkednek. Én magam is meglepődtem, hogy mondta, hogy mi a cége, mondom, azt ismerem.
2: Hát mi gondoljátok, hogy lehet fennmaradni egy ilyen piacon, ami folyamatosan manipulálva van még. Igen. Tehát hogy lehet prosperálni egyáltalán középszinten is, hogy a radar alatt, de hogy? Tehát, hogy nincsenek piaci helyzetek.
1: Szerintem itt a tudás alap jön vissza, amit mondtál, hogy neked is volt 10 éved, amikor ezt gondoltad, hogy ezen alapszik minden. Szerintem azok tudnak fennmaradni, akik egyszerűen annyira okosak, és annyira speciálisat tudnak, amit a NER lovagok nem, nekik csak pénzük van. Én ezt gondolom, csak a túlélés zárogának.
0: Nem arra fordítják a kreativitásukat, hogy növekedjenek, hogy egyre jobban legyenek, hogy a világpiacon megjelennek, hanem arra, hogy szép csendbe kibekeljék ezt az időszakot. Tehát ez egy borzalom, ami... Hát megnézzük, hogy Lengyelországban, tehát Baltikumban mi történt, és történhetett volna velünk ugyanez.
2: Na és aztán mehetek tovább?
1: Persze, menjek.
2: Na, hogy akkor végül is a te életedben a konklúzió az lett, hogy elkezdtél erről írni, de nem szakirodalmat írtál erről, hanem regényeket. Tehát ez hogy következett be a 2000-es évek elején? Hogy szép irodalom.
0: Mondom, volt nekem egy korábbi időszakom, amikor egyetemista koromban novellákat írtam, és próbáltam írni. Egyrészt, másrészt meg mindig is sokat olvastam. Harmadrészt meg, igen, ez fontos talán most, hogy rákérdeztél, nekem az Ávada Pál egy egyetemi cimborám volt, meg egy tanszéken dolgoztunk, egy kórusba énekeltünk, meg volt egy kapcsolat, és később üzletemberként én jártam fel a Palihoz. Akinél a magyar irodalom Tandoritól Parti Nagy Lajoson keresztül sokan megfordultak.
2: Mert akkor én pláne nem mernék elkezdeni írni.
0: Nagy bulik voltak.
1: És te csöndben hallgattad őket? Vagy...
0: Darvas Feri zongorázott, nem énekeltem a Darvas Feri, mikor a Pali kinyomtatta a szövegeket, és ilyen régi...
2: Komolyan, tehát egy szervezet
0: egy szerelem három éjszakája, nem volt ez szervezve, hanem egy bizonyos hangulatban már...
2: Micsoda jó kis darab az.
0: Micsoda jók azok a szerelem. Tehát szövegek voltak, hogy tudjuk pontosan szövegek. Tehát bulisztunk, jól éreztük magunkat, és akkor én meséltem, én tudtam olyan dolgokat, amiket láttam. Tudnék, amit én előbb elmondtam, ez egy normális privatizáció volt. Tehát láttam én cseleket, ügyeskedéseket, hazugságokat, bűncselekményeket, amik érdekesek voltak, meséltem, és egyszer a Spiro azt mondta, hogy aki ilyen jó tud mesélni, az biztosan, hogy írni is tud, vagy le tudja ezt írni, és akkor én akkor már nem mertem mondani, akkor én elkezdtem leírni ezeket.
2: És amikor, hát akinek a Spiro György ezt mondja.
0: Nem azt mondta nekem, azt mondta, hogyha mesélni jól tudsz, de hát aztán abból még
2: nem. De annyira nem mondta.
0: Nem. És akkor mondta nekik, nem mondom, figyeljetek, én elkezdtem írni, és erre tudom, hogy összenéztek, hogy te jó Isten, egy ember, aki nem írt, hanem itt olvasott meg.
2: Most már ez is bennem, ír.
0: Ez is, tehát nagyon.
1: És na de várj, de ez egy ilyen jeges csend. Kell elképzelni, tehát érezted rögtön, hogy
0: itt abszolút, most... és akkor...
2: Egy jó barátunk, aki legalább...
0: Elsőket megértem, és odaadtam a Lajosnak, Partnagy Lajosnak, és aztán figyelj, azt mondja, Pisti, menge Pistának. Figyelj, Pisti, azt mondja, írjál naplót.
2: De várj, Úristen, micsoda ellenszél.
1: De várj, de ezt nem a minőségére gondolt, hanem
0: hát
1: pont,
0: arra.
1: Hogy fordítva, hogy inkább ne legyen versenytárs.
0: Hát nehogy is nem, szóval versenytársad nem. Nem, hanem hát, hogy az ennyire nem jó.
1: Tényleg? Persze, de akkor ki segített neked, hogy aztán jó legyen?
0: Hát ez érdekes, hogy... Nem, tehát volt egy igazi világszélálmos, nem mondom ki a nevét. Amerikában élt, francia állampolgár volt, magyar származású, akivel, nem hiszem, hogy ismeritek, akivel egy bulin találkoztam.
2: De miért nem mondott ki a nevét?
0: Mert ilyeneket mondtam róla, hogy szélhámos már.
1: Most meg kimondtad, igen. Jó, nem adta.
0: És egy bulin találkoztam vele, pont az Ávadánál volt valamilyen iszogatós buli, aki olyan érdekes módon, hogy rám csavarodott. Vagy hát úgy jött, beszélt, és kiderült, hogy ő USA-ban él, francia állampolgárként, és azt mondja, hogy forgatókönyveket ír, és forgatókönyvek... De mondom, milyen forgatókönyvet? És mond néhány híres filmet. De mondom, figyeld, nem te vagy ott. Azt mondja, én ilyen tanácsadó vagyok, vagy ilyen ötletgazda vagyok, és megfogadtam, hogy nem írhatom. Tehát furcsa volt nekem.
1: Árnyékén.
0: Furcsa volt, hogy egy világhírű forgatókönyvíró, de sehol nem lehet róla semmit olvasni. És kiderült, hogy volt valami pere, mikor egy ötletéből csináltak Németországba egy filmet, és ő beperelte, hogy az az ő ötlete, és megjelte a pertokból, hogy pénzt kapott. Szóval nagyon fura dolgokat, de. Visszament Amerikába, és azt mondta nekem, hogy figyelj, te itt sok mindent láttál, meséltél, kezdjél ebből írni egy könyvet, és küldd el nekem át a részeket. És én megítélem. Nos, ez egy nagyon okos fiú volt. Tehát a szélhámosok azok általában nagyon okosak. Egy nagyon okos, nagyon jó ízlésű srác volt, és én küldtem New Yorkba ezeket a szövegeket.
1: Ez a vagyonregénynek a vagyonregény. Szövegei?
0: És akkor küldte vissza ő, hogy mindig azt mondta, hogy párbeszéd, több párbeszédet, több. Tehát instruált engem, és én most már sejtem miért, mert ő ezt...
1: Egy forgatókönyvet iratott veled. Ebből.
0: Így van. És
2: föl azt el akarta lopni.
0: Pontosan. Vagy hogyha ő ezt megírja, és ebből már úgy volt, hogy ebből nálunk is film lesz, amikor megjelent, akkor volt egy nyár, amikor, és akkor én mondjuk viszonylag én jól éltem, tehát én akkor őt metettem, őt meg lakott nálam is, meg akkor lányom nem lakott abban a lakásában, ott lakott, tehát valahogy ő beépült a családba, és kvázi eltartottuk kedvességből, és akkor úgy volt, hogy lesz egy film ebből. És ő lejött, hogy írja a forgatókönyvet. És akkor kiderült, hogy egész nyáron ott volt, semmit nem csinált, egy sort.
2: Ebből is lehet egy könyvet írni, ahogy eleve
0: egy olyan sort nem írt. És nem voltunk azon a nyáron. Balatonon Sas Tamásra voltunk, Tamás akart ebből filmet csinálni, és ő ott volt, hogy írja a forgatókönyvet, és a helyett a mobiltelefonomat elvéve New Yorkot hívta, és amikor már ötödik hívás volt, szóltam, mondom, hát figyelj, hát azért ezt, na, tehát furcsa összeveszések voltak, de... De én azt mondom, hogy ez a fiú nagyon sok mindent kihozott az előző évbe belőlem, amikor instruált engem okos ötleteivel, és amikor én kiderítettem, hogy ő szélhámos, és ezt a szemére, vagy akkor közle az ember, hogy rájöttem, hogy te az vagy, ilyenkor eltűnnek, felszívódnak, és felszívódott. És utána én írtam neki, hogy figyelj, hát én maragszom rád, mert igaz, hogy te leladtál engem, mert ennek ellenére többet segítettél nekem, mint az író barátaimmal, azzal, hogy te itt folyamatosan kérted és mondtad a jó dolgokat, és kihoztál belőlem dolgokat. Ez egyik. A másik persze, az, amikor elkészült a könyv, akkor a író barátaim ezt átnézték, javították.
1: Jézusom, de izgultam volna, amikor elküldöm ezeknek a neveknek.
2: Nem voltál ideges?
0: Hát nem, én annyira nem vagyok ideges.
2: Nem vagy ideges típus, óriás.
0: És akkor tudom, a Pali ilyen kis gyöngybetűkkel nyilaszta, hogy ez szórend itt van, tehát ő nagyon szépen tud korrekt vagy javítani. Akkor még a Holmin, ugye Holminál volt ő prózaszerkesztő, és sok év alatt megtanulta ezt, akkor még nem géppel csináltok a korrektúrát, hanem kézzel.
1: Most csak mindig kiegészítem a hallgatót.
0: Átnyilazva meg, tehát rendbe rakta a mondatokat, tehát sokat segítette, de igazából nekem ez a fiú, ez a szélhámos fiú, ez aki a legtöbbet segített.
1: És akkor írtál a könyv végén köszönet?
0: Írtam neki, hogy figyelj, ne haragudjál.
2: Köszönet, és nem haragszom.
1: Köszönet,
0: szélhámos. Ilyet írtam neki, de ő úgy volt vele, hogy akkor nem reagált, és nem akar megismerni. Tehát nem. Most néha van Magyarországon, de ügyes sász volt, néha valahol Óceániában volt egy osztálytársalitól, akivel a normál szuperiőrbe járt Párizsba, és az valami kormányzó lett ott, akkor ott lakott valahol Óceániában.
2: Egy francia
0: gyarmaton, szóval nagyon-nagyon érdekes.
1: Ugye István, és szerinted neked melyik könyvedből kéne úgy filmet csinálni, hogy ez tényleg a korszakról leginkább olyat mondjon, ami, mert az készült a 90-es évekből néhány nagyon, nem is egy vagy két gyatra film. Tehát ez a blokád, meg amit tudom én.
0: Figyelj, nagyon zárt világ ez a filmvilág.
2: Milyen Moszkvatér is a 90-es évekről.
1: Igen, az, de jó, de most az a nagyon más 90-es évekről, mert ez a fiatalság.
0: Akár a vagyonregényből is lehetne, akár a rendszerváltóból is lehetne, de magyar filmesek soha nem kerestek, kivéve amikor ott a Tamással volt.
1: Lehet, hogy még nem vagyunk elég messze ettől az időszaktól.
0: Most ha hiszitek, ha nem, én írtam filmforgatókönyvet szlovákoknak. Meg is valósult. Van egy szlovák politikai krimiszerű, amit én írtam.
2: De ez nem a hurok.
1: Nem,
0: ez semmi, ez alt. Tehát megmondták, hogy mi a téma. Egy kaszinóban játszódik.
1: Lehet, hogy ők már ezt így föl tudják dolgozni, mert nekem van egy ilyen érzésem,
2: hogy... Az aranyélet, ez nem a 90-es években játszódik egyébként?
0: Igen, az egy nagyon jó,
2: de hát azt az HBO rendelte, ugye, az se egy...
0: Az nagyon jó, tehát valahogy...
1: Tehát egy ilyen egész estéset kéne valamelyikben.
2: De az aranyélet szerintem az egy elég kimerítően, mert ez sorozatot írni azért ott kimerítőbben lehet.
1: Egyszer majd, ha vége lesz az Orbán korszaknak, akkor a Szeretett gazdámból is jó lenne, ha valaki csinálna egy filmet, hogy hogyan történik az, hogy valaki egyszer csak egy jó tehetségű emberből egy fél diktátorrá válik.
2: Vagy talán egészen az.
1: És szerintem lehet, hogy az van, hogy még nem vagyunk elég távol ezektől a dolgoktól, nem merünk még nagyon

0: elkérdezzetek, mert én vágyakozva nézem távolról.
1: De, azt mondod, hogy telt karokkal várnál valakit, aki esetleg...
0: Természetesen, persze, ezt mindenki várja, de én most emiatt a színpadot fegyeztem föl magamnak.
1: És erről fogunk beszélni.
0: Tehát mert nincs egyszerűen, nincs is ismerősem abból a világból, és ők nagyon, nem is tudom azt, hogy kortárs író barátaimat kereste volna valaha a film, nekik megvannak a saját csapatuk. Nem.
1: Na de te, ahogy mondtad, a Szélhámosnak köszönhetően a dialógukban erős vagy, szóval ez pont alkalmas a filmforgatók.
2: Szélhámosnak köszönhetően.
1: Na minden esetre Kerékgyártó Istvánnal folytatjuk nem sokára itt a beszélgetést, és megyünk is a színház felé majd.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
5: Qualitons, Yumi Gagarin, Karkava, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, BSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kerékgyártó István író, forgatókönyvíró, drámaíróval folytatjuk a kettes számrendszert, és ennek az utolsó blokkját hallgatjátok, és ahogy megígértük nektek, a színdarabokról fogunk beszélgetni, amiket István írt, mert ugye az az apropója, hogy
2: A Zsolnai,
1: tehát a Zsolna Városi Színház fogja Zsilna bemutatni a Skorpiót.
2: Igen, március 28-án.
1: De ezen a tájékon eléggé egy felkapott író vagy, igaz? Tehát, hogy azért határon túl is lehetett olvasni téged, fordítottak is téged, igen, darabjaidat is lehetett látni.
3: Igen, igen, tehát nekem jelent meg Szlovákiában egy regényem, a Rükversz, aztán a Rükverszből készült színdarabot a Kassai Színház, az magyar nyelvi társulata játszotta, aztán írtam, mint mondtam már, szlovák filmforgató könyvet, aztán megjelente egy dráma köte szlovákul, ahol öten szereplünk, magyar drámaírók, abba is van, és hát most egy szlovák, egy nagyon jó minőségű szlovák színház ez a, voltam kétszer próbán, és egy kicsit olyat éreztem, mint régen Kaposváron, tehát nagyon jó színészek, a főszereplő az már 6 nagy sikerű szlovák filmben volt főszereplő, tehát ezek ilyen ismert színészek, akik nem is akarnak Pozsonyba menni, hanem ebbe a vidéki művészszínházba, aminek a repertoárja szinte csak kortárs darabokat, Európából, a világból kortárs darabokat játszanak. Itt lesz a bemutató március 28-án. Tehát igen, Szlovákiát én ilyen szempontból mind a magyar vidéket, mint a szlovák nyelven is, tehát működik. Illetve jelen, tehát meg aztán
1: ők is tudnak azonosulni ezekkel a társadalmi kérdésekkel.
3: Hát nagyon hasonló történelmük volt, hasonló élmények érték őket. Aztán jelennek még németül 2 könyvem, ezek.
2: Egyébként ezt a Skorpiót, ugye az Orlai Produkciós Iroda mutatta be, mint ősbemutató Máté Gábor rendezésében, és akkor ez most már egy ilyen második köre ennek a darabnak, de nyilatkoztál erről, hogy mennyire más, hogy próbálnak ott a színészek, hogy csodálkoztál, hogy 2 héttel az olvasó próba után is még asztalnál ültek.
3: Igen,
2: ez meglepő. Érdekes.
1: Mit csináltak az asztalnál?
2: Hát értelmeztek.
3: Tehát,
2: és téged ott kérdezgettek.
3: Igen, én ott voltam az első, az olvasó próbán, és utána elmentem 2 hét múlva, és láttam, hogy mindig ülnek az asztalnál, de közben kaptam kérdéseket,
2: De például miket?
3: Olyan kérdéseket, hogy van 2 női szereplő, és hogy az egyiknek, másiknak a múltja, hány gyereke van. Tehát amikkel én nem is gondoltam.
1: Itt feltérképezték az egész háttérsztorit.
3: De erre van egy, és erre
2: ez
3: tudtam,
2: egy ilyen színészi módszer,
3: tudtam
2: gondolom
3: válaszolni, mert Koszlányinak van egy könyve, ahol az írásművészetről ír, ahol azt mondja, hogyha egy írót megkérdeznek, hogy egy novellájában szerepel 2-3 személy, akik egy szobába ülnek, és ott beszélgetnek, hogy van-e ott fali óra, vagy milyen butorok vannak, tulajdonképpen el tudja mondani az ember, akkor is, amikor írja, ezt nem gondolja végig, mert van egy érzése arról a millióra. És nekem is a figurákról van, tehát simán azt tudtam mondani, hogy ilyen, ilyen, én és ilyen, és ez azért kellett, hogy az illető szereplő, illető hős színésznő el tudjon mélyedni, ki tudja alakítani magába ezt a karaktert, és ilyen szempontból nagyon meglepően mélyre mennek, és aztán be is bizonyosodott, mert ott voltam 2 hét után, és ugye az első nap az én 2 napomból volt ez az utolsó asztali próba, és másnap indult a mozgás próba, és meglepetésemre ezek akkor fejből mondták már. Tehát abban a 2 hétben ők meg is tanulták a szövegüket.
2: Ez nagyon jó módszer.
3: És akkor mozogni kezdtek el, és nem úgy, hogy botladoztak kezükben a példánnyal, hogy amit szoktunk látni, hanem ugyanakkor persze nehéz, mert én pont mikor a Mohácsának meséltem, ezt azt mondjam, hogy hát jobban szereti, mert van, hogy a mozgással épül be a szöveg. Tehát ezt is mondja. Úgyhogy Állítólag ez egyfajta Stanislavski módszer, amit ők csinálnak. Tehát
2: teljesen a személyé válnak.
3: Tehát én igazából nem értek ehhez, mert...
1: Method acting. Igen.
3: Tehát ugye bár annak rendben játszották több darabomat, de mégiscsak író vagyok, és a rendező dolgok, hogy csinálja.
1: De mennyire veszel részt? Oké, ott vagy az olvasó próbán, de például a Rükfec című darabod, amit a Katalin József Színházban mutattak be a 2000-es évek, mikor 2012-ben, és ez sokáig ment, aztán újra ment, aztán
3: öt évig ment folyamatosan.
1: És aztán Kecskeméten ment?
3: Nem, öt évig ment a katona kamrába, és átvitték két-három év után a nagy színpadra.
1: De hogy ott például mennyire vettél részt az alkotásban? Tehát ott is elmentél a...
3: Hát ez egy vicces dolog volt. Mert nekem túlságosan tiszteltem a színházat ahhoz, hogy mertem volna darabot írni, pont a kaposvári múltamból, és amikor a Rükkverszet, mint regényt megírtam, ez még... nyomdai, tehát nem is volt kész a könyv, csak ilyen nyomdai lepedők voltak, akkor a Máté Gáborral valahol összefutottam, ő onnan ismertük egymást, hogy nekem korábbi
2: katonatársad volt. Nem lehet
3: ki. Gábor két éve fiatalabb, három éve fiatalabb, nem. Hanem nekem két regényemet, a Makkászt és a Trüffel Milánt, a Máté Gábor olvasta föl a Kossuth Rádióba.
2: Tehát volt akkor egy ilyen déli... Kossuth Rádióba!
3: Tehát regények csinál, és egy hétig ment egyszer a Makkász, egy hétig ment a Trüffel
1: Milán. Hangos könyv? Nem lehet ezt megszerezni?
3: Hát ezek a szövegek, ezek megvannak. Szerintem a honlapomra is föltettem ezeket a szövegeket.
1: Hát én akkor azonnal
3: az volt,
1: mondani.
3: Amikor a Gábor ezen a bársonyos hangján olvasta föl a Makkászt, utána én már a Trüffelt úgy írtam, hogy a Gábor hangján hallottam.
1: Tényleg,
3: amikor írtam, és ezt nem ismertem remélni, hogy ez lejön a rádióba, tényleg a Gábor hangján. Na, lényeg az, hogy a Gáborral összefutottunk, és hogy mit csinálsz, most mondom, írok, vagy meg én mikor játszódik, ma játszódik, miről mondtam, hogy miről szól, ez egy lecsúszott. Azt mondja, add ide szöveget, hát mondom, még csak kefele nyomatban van meg. Azt mondja, tedd be a portára, a katonaportára. És beadtam este, és reggel kaptam egy levelet, hogy ő ezt be akarja mutatni. Ez volt tavasszal, hogy a következő évad be ezt bemutat, nincs is darab, és akkor volt egy jó, mondd, gyere be hozzám, bementem a katonába, és akkor szegély Anna Mari még élt, a Radnai Anna Mária, aki az egyik legjobb magyar dramaturg volt, ő volt a dramaturg tanszéknek a vezetője. Anna Mari azt mondja, gyere be, azt mondja, írjatok a Pistával ebből egy darabot. A Gábor kiment, és azt mondja, hogy nem Mária, aki egy ilyen nagyon határozott, enyém maszkulin hölgy volt, én nem tudok mással együtt dolgozni, majd én megcsinálom, és ott hagyok. És akkor kiderült, hogy én nem fogok közösen a Radnai Anna Máriával.
2: Akkor a darab, az tulajdonképpen
3: írni.
2: Egy...
3: Nem, várjál. És akkor azt mondtam, hogy haragudtam persze, hogy és azt mondtam, na én megcsinálom, akkor én ezt magam is. És elkezdtem magam darabot csinálni belőle ősszel.
2: És versenybe írtátok?
3: Hát ők nem tudták, hogy én írom, mert nem kérték ezt tőlem.
1: De és akkor Anna Mária is közben írta párhuzamosan veled?
3: Nem párhuzamosan, ő azt hitte, hogy csak ő írja, én írtam vele párhuzamosan. És akkor ezt megcsináltam. Persze nagyon jó lett az Anna Mária, tényleg nagyon jó lett.
2: De
3: az enyémet utána aztán bemutatták Kassán, bemutatták Kaposváron, bemutatták Délvidéken, ott az egy amatőr, tehát vagy 3-4 színházban bemutatták utána az én változatomat. Most azért ott azt hiszem, hogy ez a regény olyan, hogy...
2: Na de várjál, mert most akkor katonában melyik ment?
3: A Radnai féle nyilván, hát a saját dramaturgia.
2: És annyira más volt a tiéd?
3: Nem, egyáltalán nem volt más. Tűnik, most ez a lényeg, hogy ez egy nagyon... az egész könyv arra épül, hogy most akkor ugrálok. Tehát én rájöttem arra, hogy én később kezdtem el írni, én nem leszek egy nyelvművész, nem tudok már egy speciális olyan nyelvet kialakítani, hogyha beleolvasnak, akkor azt mondják, hogy
2: ez egy kerékgyártó.
3: Olyat nem tudok, viszont mit tudok én? Tudok dialogokat írni. És benne van a fülembe a dumák, hogy ki beszél. Aha. Vannak mondatok.
2: Mm. Akkor te jó ember figyelő
3: igen,
2: vagy.
3: És én nagyon sokféle emberrel beszélgettem, és megmaradtak bennem mondatok, dumák, és ezért viszonylag hitelesek ezek a dialogok.
2: Te egyébként ezeket leírod?
3: Van olyan, amikor, de most már nem írom, bediktálom a
2: telefonba. Már úgy értettem, igen, hogy rövidíted.
3: De korábban nem, hát ez mióta tudom rövidíteni, nem. Tehát bemaradtam, ahogy írtam, bemaradtak a fülembe ezek a dumák, ezért nekem a regényeim tel is tele vannak párbeszédekkel. Tehát csak az a lényeg egy darabnál, hogy mit hagyunk benne ezekből, és mi a narráció. Ez nagyon fontos. Ki narrál? Ugye van egy regény, akkor azt kell mondani, hogy most itt és itt vagyunk, valaki elmondja. Most nálam úgy
2: mondjuk
3: van,
2: egy disznó,
3: a regényből kivettem, hogy narrál, hogy most itt vagyunk, megy a vidra az anyjához, majd jön a jelenet. A jelenetek ugyanazok, csak a narrációnál talált ki. Ez mondjuk egy ötöde a darabnak, vagy 5%-a, nem egy ötöde, ez 5%-a, amiben különbözik a két darab egymástól. Mert ő is átvette a dialógokat, és egyébként nagyon ügyes narrációkat talált ki, olyannyira, hogy most loptam is tőle, mert kötetem jelenik meg 5 színmű címmel, ahova én most, a Gábor azt mondta, hogy figyelj, ne narráljon a vidra, mert az meghalt nálad, miért narrál a vidra? Tehát mindig azt mondtam már, de mondom azért, mert miért ne, hát ez egy színdarab, hát tudjuk, hogy a Bájan is halt meg, aki játssza a darabot, nem mindegy. Szóval én most vettem át, loptam az ő narrációjából, mert tényleg néha jobb mint az enyém. De összességében, aki látta mind a két darabot, észre se vette, hogy ez különböző. De hát mondom, így történt a színházi debütálás, hogy én nem is reméltem, nem is sejtettem, ki is rúgott ebből a Radnai. Ja, és akkor a próbák. Azt mondta a Máté, hogy kortárs szerző, ne jöjjön próbára, mert ő járt már úgy, hogy összeveszett szerzővel, és ne dumáljon bele szerző. Ahogy mondják a színházban, a halott szerző a jó szerző.
2: Igen.
3: Nem menjek be, és én azt mondom magában, a fiam, hogy tanulni akarok, szeretnék még darabot írni. Engedjétek meg én, mint a próbákra, mondta néma ember, és én ott ültem egy büdös szót, még csak az arcom se rezdült.
2: De rezdült volna? Tehát vele szóltál volna szívesen?
3: Rezdült volna, mert mekkora hülyeség ez, tehát én éreztem ilyeneket, és a Gábor azt megengedte, hogy hetente egyszer leültünk, mielőtt bejöttek a színészek, hogy ne lássák, hogy találkozunk, bejöttünk reggel, és én elmondtam neki, hogy akkor itt, szerintem így vagy, úgy vagy amúgy, és ő nem rezdült, néha jegyzetelt. Nem tudtam, hogy neki tetszik-e, vagy nem. Onnan tudtam meg, hogy később láttam, hogy volt, amit elfogadott, volt, amit meg nem.
2: Mi az instrukcióiban érezted?
3: Tegyük hozzá, hogy mindenben igaza volt. Tehát más szakma. Más egy rendező, meg más a szerző. A szerző azt szereti, hogy minden úgy van, ahogy ő gondolja, de nem gondol dolgokra, amiket egy mondjuk egy Molière más volt, aki a színházban él, egy Shakespeare más, aki a színházban él, ezek voltak. Azért is voltak zseniális szerzők, mert tudták, hogy mit lehet, hogy lehet. De ma már távol vannak a szerzők egy része a színháztól, a színpadtól. Lényeg az, hogy így ment végig, és később, amikor nem tudom, hány éves volt a Katona, és be volt egy sorozat, hogy kellett írni a Katonáról, engem is fölkértek, és az volt a címe, hogy a halott szerző a jó szerző, és leírtam ezt, és akkor azt mondta a Gábor, hogy tényleg így volt, elismeri. Úgyhogy azóta ő most a Skorpió próbája is beengedett, és
2: még beszélhetsz is?
3: Nem is, én azt mondtam, hogy én akkor beszélek, és most azt mondtam a szlovákoknak is, ha kérdeznek. Tehát én soha nem szólok meg. Ha kérdeznek, és volt ilyen, hogy mit tudom, megkereszték, hogy István, ezek hogy öltöztek, vagy mi volt itt, vagy szerinted így viselkedtek ezek a figurák, vagy tehát kérdeztek, ezek a budapesti skorpiósok is kérdeztek, Mészáros Máték is kérdeztek olykor, de ilyenkor színészekkel soha nem beszélgetsz, ha nem látja, tehát a rendező háta mögött soha nem beszélgetsz, nem instruálsz, de ha próba van, és akkor, vagy volt, hogy a Gábor fordult hozzám, hogy ez most szerintem, én mit mondok erre, most már volt ilyen ennél a próbánál, de...
2: Azért lassan mész fel a rangétlen, úgy látom. És egyébként a színházi világ, az ugye egy teljesen új dolog volt a te életedben ezekkel a sztorikkal. Ez mennyire szippantott be? Egyébként tényleg olyan fantasztikus, hogy te egy életbe bele tudsz ennyi mindent sűríteni, hogy a jogászok világa,
4: jogász, filozófia, történet, a biznisz,
2: a politika, az államtitkár, helyettes államtitkárként beleláttál ebben a nagyon magas, nagyon magas szintű hivatalnoki világba.
3: Hát
2: nyilván, igen. És ez most a másik.
3: Van, nem úgy van úgy, hogy tehát én, hogy fogalmazzak, ez egy nagyon zárt világ. Ez egy nagyon zárt világ.
2: De mindegyik eddig.
3: Ahogy egy neves színésznő mondta egyszer egy ilyen premier után, hogy én egyszerűen lebénulok, hogyha civil jön közénk.
2: Mondta rád?
3: Nem, egyáltalán, hogyha egy civil alatt azt érti, aki nem színházi bennfentes, nem szeret úgy beszélni. Tehát ez egy másképpen beszélnek.
2: Azért nem mindenki ilyen szerintem.
3: Már nem mindenki, de azt mondom, hogy van egy ilyen, és én azt mondom, hogy fél civil vagyok. Tehát sok premier után játszomatban cimboráim, vagy rendezte cimborám, akkor ott maradok, beszélgetünk. Kedvesek szólnak hozzám, de azért érzem azt, hogy én mégiscsak itt félig meddig outsider vagyok. Én szeretném azt, ha belül lennék, de tudom, hogy nem, nem, nem lehetek.
1: Engem igazából az utolsó kérdés jogán, hogy mi az, amin most dolgozol? Mit várhatunk tőled a csodálatos kerteden és a virágokon kívül, aminek hát most jön a szezonja, az ember már feni a metszőollót, vagy már talán túl is van rajta.
2: Meg valami szarvaspörköltöd is lesz majd.
1: A majálisra is készülsz.
3: Igen, lesz szarvaspörköltöd.
1: Nálad a majális a kertben, ami szokott lenni minden évben. De szakmailag mit várhatunk tőled? Szakmai... Újabb színdarabot? Könyvet?
3: Hát egyrészt most egy könyvet te rendezek kiadásra, az lesz a címe, hogy 5 színmű, amit a Kaligram ad ki, nem tudom, ősszel jelenik meg, ahol az 5 darabom lesz, ebből 3 ment sokfelé, viszont van 2 darab, ami még nem lett bemutatva. Uh-huh. Tehát most nem tudom, tehát ezzel a 2 darabbal próbálkozom, most nem nagy kedvem van egy harmadikat írni az írasztalomnak, illetve most már annyira öreg vagyok, hogy gondolkodom valami. A Polgár vallomásait újraolvastam, és hát az nagyon jó. Tehát valamit az én gyerekkoromból gondolkodom valami, uh-huh. valami ami nem szociográfia, de egy kicsit az, nem családtörténet, de egy kicsit az.
1: Kicsit
3: nem várostörténet, de egy kicsit az, tehát valami ilyesmint tűnődő gondolkodok, de egyelőre még itt a színdarabokat rendezgetem a sajtó alá.
1: Hát akkor ehhez kívánunk neked. Mit kívánjunk? Jó egészséget? Mert ha az nincsen, nem, akkor semmi nincsen.
3: Nem, a nekem egészség, már pedig volt sokféle betegségem, tehát ha én egészségnek vannak, ahogy Epikurusz mondja, a boldogság a fájdalom hiánya. Tehát én most már beérem ezzel, ha nincs fájdalom, akkor tudok dolgozni, akkor van jó kedvem.
1: Uh-huh. Hát akkor ez így legyen, ezt kívánjuk neked, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
2: Nagyon izgi volt, köszönjük szépen.
1: Kerékgyártó István író volt a vendégünk, és ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián, 2-es számrendszerben meghallgathatjátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Milliárdokból gyarapszik a hazai bicikliút hálózat. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni álmokfutó, üzent a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti, jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építkezés. Ámokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfit rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as Borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
1: Az OVS régiókra, a földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
9: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Sziasztok, Farkas Peti vagyok, a Tápláló műsorvezetője, és ezt egyébként már valószínűleg tudjátok, hiszen ide kapcsoltatok. A mai adás felvételről megy, vagyis egészen pontosan egy korábbi adásunk egyik nagy pillanata, hát ismertek minket, a körülményekhez képest nagy. Mi most nem vagyunk éppen itt a stúdióban, de hamarosan ismét élőben találkozunk, addig hallgassátok meg ezt a beszélgetést.
0: Ez a Talpon álló Best of a Rádió Cafén.
1: Továbbra is a Talpon állót halljátok. Szia, Luca!
2: Szia, Peti!
1: Továbbra is kettecskén vagyunk, de ez sem állít meg bennünket. És el akartam mesélni egy sztorit még így az adás elején, csak aztán arra nem maradt idő, mert nagyon másfelé mentünk el, hogy nem tudom mennyire vágott, hogy ugye BL döntő lesz Budapesten.
2: Igen, május. Sajnos hallottam.
1: Biztos sajnos hallottad, miért fáj ez neked?
2: Jó, egyébként nem fáj.
1: Csak mert tudtad, hogy emiatt beszélni fogunk a rádióban.
2: Tudtam, hogy ez biztos, hogy téma lesz így az elkövetkezendő hetekben, és mindig is óckodtam ettől a témától.
1: Szóval. Igen. Hát ez, hogy Zoli nem érkezett meg ma, ezzel ugye kicsit lecsökkentek a lehetőségei, hogy a BL döntőt úgy igazán kiveszélje. Mert
2: no, de valami érdekes történet mesélj.
1: Azt tervezek egyébként, nyugi, mert hogy ugye már ennek elindult a jegyvásárlási időszak, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy a foci EB alkalmával is volt már 2024-ben, hogy nem csak így bevész a weboldalra és vásárolsz jegyeket, hanem egyrésztről a magyar szurkolók csak a jegyek egy bizonyos részét vásárolhatják meg, mert ugye a külföldi szurkolóknak fenn kell tartani elég nagy részét ezeknek a jegyeknek, és ezen kevés helyre nyilván rengeteg jegyigénylés
2: érkezik. Sorbanállás van?
1: Sorsolás van,
2: ja, sorsolás,
1: és
2: tényleg.
1: Akit kisorsolnak, ugye az kerülhet be és vásárolhat jegyet erre a bizonyos mérkőzésre, erre a történelmi eseményre. Most nyilván én is megpróbáltam egyébként bekerülni, hát értelemszerűen nem sikerült, mert nagyjából szerintem a nevező emberek vagy jelentkező embereknek nem tudom, a 0,5%-a volt olyan, hogy így bejutott és tudott vásárolni jegyet. Így hát nekem se jött össze a dolog, hát ezt így elengedtem, jó van, oké, nem jött össze, vagy valami úton, módon megpróbálok esetleg még bekeveredni, vagy nem tudom, így sajtóakkreditáció, vagy bármi hasonló módon, hogy beszámoljunk arról, hogy hogyan történik egyébként egy ilyen BL döntő. Na, de mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy egy két héttel később kb., ami a lezárás után, kaptam egy e-mailt, hogy hát ilyen prémium kategóriás jegyek azok még elérhetők, és hogy azt így felajánlanák nekem. Hát így néztem, hogy jó, oké, akkor nézzük, hát ha esetleg még ez is úgy finanszírozható a dolog. Hát nem, szóval...
2: De személy szerint neked, vagy így még a meglévő, a más embereknek, akiknek nem sikerült jegyet venni, nekik felajánlanák ezt a lehetőséget?
1: Azoknak, akiknek nem sikerült, azoknak egy kis része kapott egy ilyen lehetőséget.
2: Értem.
1: Na most ez a jegy, nem mondunk konkrét árakat, de 1 millió fölött, forint fölött van ennek a jegynek az
2: Jézusom,
1: ára.
2: Jézusom, és mit kapsz ahhoz?
1: Hát így megnézheted a meccset, és nem tudom, gondolom kapsz még valami kaját, lehet egy túrós táskát hozzád vágnak, hogy nem tudom, korlátlan szénsavas ásványvíz, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hát ilyen csomagokban az ilyen skyboxok szoktak lenni, meg nem tudom, korlátlan kaja, meg ilyesmi dolgok, de hát nem tudok elképzelni olyan sporteseményt, amiért több mint 1 millió forintot kifizetnék, hogy én ezt megnézem élőben. És ezután így láttam egy ilyen posztot, hogy valaki írta, hogy nagyon szeretnék jegyet vásárolni erre a bizonyos mérkőzésre, és ha valakit kisorsoltak esetleg, akkor az dobjon nekem egy üzenetet, és nem lennék hálátlan. Hát mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi van ebben, nem hiszem, hogy én itt bármit dílelnék ezzel az emberrel, de csak kíváncsi voltam, hogy mi van, úgyhogy írtam neki egy üzenetet, hogy egyébként engem kisorsoltak erre. Na most az ő ötlete az volt, hogy
2: vedd meg te a jegyet.
1: Igen, várjál, hogy vásároljam meg a jegyet, és akkor azt tőlem megveszi ő drágábban, hogy nekem is megérje, meg neki is. Így néztem, hogy aha, jó, tehát akkor én most költsök el 1 millió forintot úgy, hogy közben egy vadidegen azt mondta nekem, hogy nyugi tesó, kifizetett. Hát ez nem voltam erre biztos, hogy ez egy jó ötlet, de azért még egy kicsit ott így kérdezősködtem, tényleg csak egy kíváncsiság vezére.
2: Mi vagy te, bank? Hát hiteld
1: az? Elég sajátságos volt az ötlet. A végén az volt, hogy valójában neki kettő jegy kellene, úgyhogy inkább kettőt vegyek már, és... Hát így néztem, hogy nem tudom, hogy minek néz engem, hogy hogyha ilyen anyagi helyzetben lennék, hát már figyelj, Dubaj felé tartanék én is, mint a többiek.
2: De hogyha átutalja neked a pénzt, akkor nagyon szívesen megveszed.
1: Én is mondtam neki előre, hogy figyelj, dobd, de és egyébként az fontos, hogy egy ilyen másfeles szorzót kb. El kell képzelni rá, hogy ő annyival többet fizetett volna azért, hogy ő neki legyen ilyen jegye. Ez már nekem gyanús volt egy ponton, majd felvetődött, hogy egyébként erre a meccsre nem lehet átiratni a jegyeket. Tehát, hogy nincs az, hogy te vettél egy jegyet és eladtad valaki másnak. Ilyet nem lehet csinálni ezzel a mérkőzésen, és ez mindenhol le van írva, és konkrétan a telefonodhoz hozzárendelt profilban tárolod a jegyeket, és nem lehet egy másik telefonról se bejelentkezni ugyanabba a profilba. Tehát, hogy ez teljesen el van vetve ez a dolog. És akkor így kezdtem, hogy akkor ezt így mégis hogyan képzeli.

0: font igazából.
1: És még mellé ezt az egész sztorit kitalálta, hogy
0: igen. Olyan,
1: de mi van e mögött? Olyan, tehát, hogy ki akar ezt szűrni, hogy nehogy rászoruló embernek lopja le telóját? Hogyha volt 2 milliója jegyre legalább, akkor majd...
0: Igen, ez egy ilyen társadalmi szűrő, hogyha már van ilyen, akkor valószínűleg nem alsó kategóriás telefonod van. És nem is középkategóriás telefonod.
1: És valószínűleg, hogyha te ennyi pénzt már elköltöttél, akkor könnyebben kiengeded a drága készüléket a kezedből, mint hogyha az lenne a legnagyobb értéke. Tehát ha mondjuk nem tudom, az van, hogy neked minden tévéből, autóból, stb. Alsó kategóriás van. Egyébként ezek közül most autóm jelen pillanatban nekem nincsen, tehát hogy semmiféle lenézés ne halljatok ki hangomból, mert jelenlását én is szerint én is hatok felmutatni kocsit. Szóval, hogy ha van mondjuk, nem tudom, egy ütött kopott 99-es gyártmányú kocsid, meg egyébként nem tudom, egy béna kicsi tévéd, meg ilyen dolgok, és a telefonod az viszont jó, akkor ahhoz nagyon ragaszkodsz, és nagyon vigyázol rá valószínűleg, mert tudod, hogy ez a legértékesebb tulajdonod valójában. És onnantól fogva viszont, hogy te ennyi pénzt elköltesz jegyre, akkor már jó eséllyel könnyebben, vagy nem tudom, kevésbé érzed fontosnak ezt a telefon. Még esetleg egy ilyet tudok elképzelni.
0: Igen, csak mondjuk nem tudom, minek kell hozzá 2 jegy. Elég lenne ezt egyel is megcsinálni.
1: Hát igen, lehet, hogy jegyüzér volt, és azt mondja, hogy el akart adni még drágábban.
0: És valaki megveszi, van erre kereslet? Ez nagyon fura nekem.
1: Nem hiszem, hogy
0: a
1: Magyarországon.
0: A telefonnal együtt adja el egyébként. Igen, és még hozzá egy, ez ilyen csomagajánlat.
1: Ez egy ilyen sajátságos dolog tényleg, hogyha most egy vásárlóként belegondolsz, hogy te megvásárolsz egy jegyet, és azt mondják neked, hogy oké, itt van ez a telefon, ezzel tudsz bemenni, a meccs után a stadion sörözőbe találkozunk, kérlek add vissza ezt az iPhone 16-ost. Szóval ez nem feltétlenül látom, hogy valaki ezt mondja, hogy oké, rendben, ez nekem tisztának tűnik, én ezért kifizetek ennyi pénzt.
0: Hát ez biztos, hogy sajátságos.
1: Hát igen. Na mindegy, úgyhogy ilyen dolgok is történnek itt a háttérben, gondoltam, hogy ezt elmesélem. Aztán, hogy majd közeleg a BL döntő, biztos, hogy fogunk majd róla beszélni, meg lehet, hogy majd szakértőt is fogunk tudni megszólaltatni, csak hogy ne nekünk kelljen majd szakérteni itt, hanem valaki olyan mondja, aki mondjuk adott esetben ott is lesz.
0: Meg mert... aki mondjuk nézi is.
1: Jó, én nézem, tehát te nem biztos, hogy ezt olyan nagyon-nagyon durván
0: csak hogyha fogom. Rákényszerítenek.
1: Jó van, majd a rádió kedvéért, csak a mi érdekünkben nézve, el tud majd mondani.
0: A műsor kedvéért.
1: Jó van. Nos, viszont volna itt egy hírünk, amiről hát mondanám, hogy most a magas kultúrát fogjuk majd nyaldosni alulról, de szó nincsen erről, mert hogy Finnországba fogunk most elrepülni, így közösen.
0: Eddig még jó egyébként. Eddig még nincs benne semmi.
1: Eddig még tetszik. Eddig azt mondod, hogy tudsz menni ezzel a hírrel. Finn vadászpilóta jelöltek képzéséről van itt szó egészen pontosan.
0: És még mindig oké, még mindig lehet minél többet kihozni ebből a hírből, de halljuk akkor itt a fordulót.
1: Igen, mert hogy ezek a bizonyos vadászpilóta jelöltek, hát az egyik repülési alkalmon egy olyan képzésben vagy olyan feladatot kaptak, hogy irányváltoztatásokat kell gyakorolniuk az égen. És hát ez remek alkalmat adott nekik a mókára, és egy dologgal nem számoltak, hogy ezeknek a repülőknek az útvonalát, illetve lehet, hogy pont, hogy számoltak vele, hogy ezeknek a repülőknek az útvonalát ugye, mint a Stravában és az egyéb ilyen futó applikációkban, így kirajzolja egy térképen, hogy te merre repültél, úgyhogy valamiért úgy érezték ezek az egyébként vadászpilóta jelöltek, tehát hogy egy nem kis felelősséggel tarkított munkakörrel jelentkeztek ezek az emberek, hogy ő nekik most el kell kezdeniük a levegőben, hát hogy is mondjam, férfi nemiszer formákat rajzolni a repülőgépüknek az útvonalával, és hát számtalan screenshot jelent meg, ugye a flight radar alapján, amit különböző felhasználók készítettek, ők maguk is készítettek, és hát ezzel kapcsolatban most éppen botrány van Finnországban, mert hogy hát a vadászpilóta jelöltek, azok nem feltétlenül olyan képet mutattak a seregről, mint amit egyébként a vezetőik, a feletteseik elvártak volna. És hát a repülős irányítók egyébként elmondások szerint jót nevettek a történteken, viszont a parancsnokok természetesen annyira nem örültek ennek az egész történetnek, és hát végül is fegyelmi eljárást indítottak több pilóta jelölt ellen is. Úgyhogy jelen pillanatban, ha valaki Finnországban jár és bekapcsolja a híradót, akkor jó eséllyel látni fog néhány repülővel kirajzolt ilyen egészen sajátságos ábrát. Mi volt az első gondolatod, mikor ezt a hírt így végigolvastad? Mert hogy feszül egyfajta ilyen egészen abszurd kettősség, vagy van egy ilyen kis diszonancia ebben, hogy a nagyon hivatalos parancsuralmi rend és az égre rajzolt kukik rendszere az valahol nekem úgy elég távol áll egymástól.
0: Igen, de én nekem az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy aránytalanul kemény fellépés történt ezekkel a pilótákkal.
1: Ja, azt hittem valamelyik
0: szemben.
1: Rajzot láttad.
0: Na jó.
1: Igen?
0: Igen, szóval, hogy nem gondolnám, hogy most egy ilyen poénnak

0: szán dolog, de még egyébként azt is meg lehet szerintem magyarázni, hogy csak tényleg gyakorolgatták a fordulásokat, és véletlenül jöttek ki ezek az alakzatok.
1: Nehéz azért ezt megmagyarázni. Tehát az, hogy három egymástól független pilóta véletlenül pont ilyet
0: rajzol. Hát de mindenkinek ugyanabba az irányba kellett gondolom fordulnia.
1: Hát alatta van egy ilyen térkép, én itt látom ezeket a screenshotokat, és itt nem egy területen repkedtek azért. Tehát, és így látszódik egy a történet a dolognak. Van, aki már elkezdte itt Risti-Jarvi települése fölött, már elkezdte az egyik formát, ám nem volt kellőképpen megelégedve vele, így tovább repült, és Kovalantia településének légterében gondolta inkább befejezni ezt a mesterművet, úgyhogy még más pedig másik finn települések fölött forgolódott. Úgyhogy...
0: Egyébként lehetett volna valami szellemesebb is, mint hogy egy ilyet rajzoljanak ki, hanem mondjuk írnak valamit, valami kedves üzenetet, vagy bármilyen más formát is választhattak volna, de nem, ezt a nagyon vicces formát kellett választaniuk.
1: Én nekem ez kicsit azért úgy nem tudom, oké, rendben, hogy proli, meg minden, de hogy ez nekem kicsit azért úgy megmelengeti a szívem ez a hír.
0: Azt szóval... mindjárt gondoltam.
1: De már csak azért is, mert így ezen gondolkodtam, hogy ez valahol annyira szép, hogy ez az ilyen belső gyerek, ez tulajdonképpen még mindig ott van ezekben, és nagy komoly emberek, akik nyilván gáz és az egész testületre szégyent hoznak ezzel, hogy így viselkednek, de közben az, hogy az ötlet megfogalmazódik bennük, az bennem valami olyasmi érzéseket vált ki, hogy azért a fiúk mindig fiúk maradnak, tehát hogy ez igenis ez az általános iskolás humor, ez szerintem továbbra is így megvan bennük, és egyébként ezt így tapasztalom így más, nem tudom, fiatal felnőtt ismerőseimnél is, hogy mindenki nem tudom, görgeti az életét, csinálja a dolgait, de azért, hogyha néhány srác összekerül, akkor azért tulajdonképpen garantált az, hogy néhány hatodikos nívújú poén azért elsülésre kerül.
0: És ezt kerül. Így élvezitek. Hát ilyen, vannak ilyen nemi különbségek nyilván, hogyha lányok így összekerülnek, nem fognak ilyen értelmetlennek tűnő dolgokon nevetgélni.
1: De
0: aztán lehet
1: már.
0: Egyébként, hogy ti férfi szemmel azt gondoljátok, hogy az az értelmetlen, amin mondjuk mi beszélgetünk, amiről.
1: Én annyira meghallgatnék egy ilyen tipikus csajos beszélgetést, amikor így nem tudom, lányok együtt, nem tudom, iszogatnak, bandáznak, hűlnek, és hogy így lennék légy a falon, de csak hogy így meghallgatni tényleg, hogy vajon ott is mennek ezek az abszolút prosztó dolgok, amik
0: nem.
1: Azért férfiak között
0: egyébként
1: megtörténnek.
0: Egyébként szerintem nem, most nem tudom, én, nyilván én a saját társaságaimból indulok ki, a saját barátaimból. Nem gondolom, hogy annyira elmennénk ilyen vicces irányba, inkább milyen érzelmi vonalon közelítünk meg történeteket, és nem annyi elmondani egy eseményt, hogy két mondatban elmondom, hogy tegnap összevesztem a párommal, ennyi, vége, hanem elmondjuk, hogy mi volt az eleje, mi volt a vége, mi a konklúzió,
1: mert
0: mit gondolok ebből.
1: A férfiak
0: ebből.
1: Azok tufák egytől egyik.
0: Nem ezt
1: miért
0: mondom.
1: Miért nem tudunk kommunikálni?
0: Nem ezt mondom, csak hogy emellett így... kevésbé fér meg ez a tömörített verzió, hogy most akkor mondok erre valami vicceset.
1: Á, nem tudom. Én azt feltételezem inkább, hogy ez egy ilyen nagy közmegegyezés minden nő között, hogy ezt mondjátok, de közben a valóságban azért ott is mennek a kukis viccek. Én valami ilyesmit képzelek el, hogy megjelennek a finom hölgyek és a külsőre azt látod, hogy egyébként... igen, ezek a lányok, ezek tényleg valójában egy magasabb kaszt, mint ahol mi tartózkodunk, de valójában, mikor, hogyha belehallgatunk, akkor szerintem azért ott is elhangzik, vagy nekem legalábbis az elképzelésem.
0: Hát lehetséges, mondom, én a saját baráti társaságaim alapján tudok nyilatkozni, de szerintem ahol abszolút megvan ez a kettőség, például a lánybúcsúk tematikája, az egyébként nagyon így elmegy egy ilyen viccelkedős irányba, és ott szeretik így feldíszítgetni, meg mindenféle himnemi szervet ábrázolni, mindenféle díszleten.
1: Amúgy tényleg, a
0: kukis meg
1: szívószálak intézménye,
0: és,
1: meg a kis zászlók, meg akármi,
0: ez a kettőség,
1: ott a proliság.
0: Igen, de ez a kettőségben, hogy az csak egy lánybúcsú alkalmával jön elő. Egyébként így a hétköznapokban sose szoktunk ilyeneket csinálni, hogy meglátunk a boltban egy, nem tudom, vicces alakuló fit, ami ezt ábrázol, és akkor az nekem kell, megveszem, de biztos lenne, hogyha így járkálnék a körúton.
1: Nem tudom, én szerintem ez egy tök átlagos nap férfiak között, hogy így nagyjából így ez a poém szintje. És én nekem egy kicsit ez mondom tetszik, nem csinálnék ilyet, és nem, hogyha vadász pilóta jelölt lennék, nem jutna eszembe ezzel szórakozni, de önmagában az, hogy ez a, és szerintem ez valahol így a bajtársiasságot is erősíti, hogyha az
0: nagyon
1: van, hogy...
0: Nagyon messzire kerülni.
1: Hát van egy közös poénotok a társaiddal, amit mindig utána erre emlékeztek, hát hány olyan történet van, amit apáinktól, nagyapáinktól hallunk, hogy amikor sorkatonák voltak, akkor ez is ez történt. És nyilván az idő megszépíti ezeket a dolgokat, és most ezek a fiatalok, ezek ki vannak nyilván készülve ezen, hogy mennyire megbüntetik őket, és hogy micsoda botrány lett most ebből. De majd, ha 35 év múlva mesélik, akkor röhögnek majd egyet ezen. És szerintem nagyon sok ilyen sztori van, amit most ilyen hatalmas poénként hallunk így apáinktól, nagyapáinktól, hogy amikor sorkatona voltam Balmazújvárosban, akkor az történt, hogy. És valószínűleg ott ezt másképp élték meg. És szerintem ezekből lesznek ezek a sztorik.
0: Lehet ez, hogy ismeretlenek között, akiket csak mondjuk így egy közös tevékenység köt össze, legegyszerűbb az ilyen legalapabb szintű poénokra elmenni, és azokat egymás között hangoztatni, mert ezt találják meg így közös hangként. De lehet, hogy más társaságokban, ahol már így jobban ismerik egymást, tudnak egy magasabb szintű poénon is nevetni, és akkor mondjuk már nem ilyeneket rajzolgatnának a levegőbe, hanem mondjuk írnának valamit, hogy Ruben, ne csináld ezt, húzd le legközelebb a WC-t.
1: Ja, értem, amit mondasz.
0: Most csak mondtam valamit.
1: Egyébként én nem tudom, te ezzel, mikor ezt a hírt ezt először láttad, vagy először olvastad, nem mosolyogtál rajta egy kicsit?
0: Nem.
1: Én abszolút igen, én ezt vállalom.
0: De nem, ez, egyszerűen soha nem tudnék ezen mosolyogni, mert szerintem nem vicces.
1: Szerintem tök szórakoztató. Ez egy ilyen alapvető különbség. Szerintem ez valahol ezek mindig viccesek. Tehát vannak olyan dolgok, ha valaki elesik, beveri a fejét. Szomorú dolog, sajnáljuk, de ha ez előtte történik, és mondjuk nem töri össze magát, akkor azért szerintem ezzel, hogy felröhög az ember, és akkor kicsit előjön az óvodás belülről.
0: Előjön a kár öröm.
1: Én szerintem ez még nem is kár öröm, mert valójában nem gondolsz bele abba, hogy a másiknak ez most fáj, vagy a másikkal mi van. Alapvetően szerintem a humornak az egy nagyon sok esetben jellemzője az, hogy valaki pórul jár benne. Nagyon sok viccet végig gondolsz, amit
0: de
1: így mesélnek emberek.
0: Pórul.
1: Ide most ezt az elesésre mondom. És hogy ott megtörténik az, hogy valaki pórul jár, és akkor röhög egyet valaki mellette, hogy haha, ez vicces volt. És ezek az ilyen elemi, ilyen óvodás szintű dolgok is tudnak ezeket szórakoztatók lenni, és nem zárják egyik a másikat. Sőt, szerintem egyébként az a legizgalmasabb humor, hogyha ezek így vegyítve vannak, hogy így mondjuk egy stand-upban valaki úgy mesél egy történet, hogy az egyik pillanatban még utalások történnek nagy filozófusokra, és a következő pillanatban meg az egészet megtöri, és kizökkent a lendületből egy nagyon óvodás poénnal. Ezek engem szórakoztatnak.
0: Ez a South Park következő évadába is így rakják össze
1: egyébként
0: eseménytörténéseket.
1: Simán lehet, hogy igen, ilyesmi jellegű dolgokat követnek ott is. Na mindegy, gondoltam, hogy behozom, kíváncsi voltam a véleményedre, úgyhogy elfogadom, hogy
0: nem
1: érzed,
0: vicces.
1: Hogy ez egy ilyen...
0: Sőt, nem ide a rádióba való hír.
1: Még azt mondod, hogy még erre
0: hír
1: sem érdemes?
0: Hír értéke sincsen szerintem.
1: De balhé van belőle Finnországban. Gondoltam, hogy a finn közmédia szerepét is magunkra vállaljuk most a következőkben.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: összesedéséig.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
0: Le.
1: Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést. Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
3: Tessék.
0: MZKT.
3: Ja. Angolul léci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
7: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
2: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Ez itt még mindig a Talponálló Best of adása. Nem ülünk bent a stúdióban, éppen valószínűleg volt jobb dolgunk, nem csak viccelek. A Talponálló Best of adását halljátok.
1: Ez a Talponálló Best of a Rádió Cafén.
8: Itt is vagyunk, még mindig a Talponállót halljátok, továbbra is Zolival, Lucával itt vagyunk felvételről, de minden úgy történik ilyenkor is, mint ahogy élőben szokott, úgyhogy no para, nem vágunk ki semmit, erre minden korábbi megszólásunk, amit felvételről csináltunk, az bizonyíték. Na, viszont ha már itt beszéltünk itt a repülésről még az előző megszólalásban, nem tudom, találkoztatok-e azzal az Index cikkel, miszerint emléket állítottak Korda Györgynek és Balázs Klárinak a budapesti repülőtéren. Na most itt nekem az első reakcióm az az volt, hogy gyorsan rákerestem, hogy él-e még Korda György és Balázs Klári, mert hogy emléket annak szoktak állítani, aki már esetleg nem él, nem? Vagy ez csak nekem fura ez a megfogalmazás?
9: Szerintem vannak, akikről már így elneveznek életünkben, életükben tereket. Például a Blahalúzia tér az azt hiszem így volt.
8: Ja, mert hogy a Blahalúzián az továbbra is ugye működik, és... De nem, egyébként nem. Én úgy tudom, hogy az nem lehet olyat, hogy valaki még
9: most él. Már, de ez Blahalúzia az nem a utóbbi ez nem az évben élt.
8: Ja, érted, ez nem az alaptörvény frissítése után született Blahalúzia.
9: Nem, valóban nem.
8: Ez van. Na ennyire, hogy ez nekem nagyon-nagyon fura egyébként, hogy emlékművet állít, vagy emléket állítottak Korda Györgynek és Balázs Klárinak, de ha megnézzük, akkor tényleg itt van egy ilyen márvány, faragvány, és hát szerepel rajta egy két sor, miszerint várnak a gépek ma is ránk, villognak egyre a lámpák, repülni hív a magas ég.
9: Igen, még az előző az annyit tennék hozzá, szerintem közterületet nem lehet elnevezni, tehát hogy valószínűleg a Ferihegyen, mint ilyen.
8: Ja, tehát akkor én otthon a galériát elnevezhetném akár rólad is.
9: Ez így van, amúgy ez így van.
8: Bárki érkezik hozzám. Nyugodtan, pattadj fel az Olira, onnan jobb a tévé.
9: Jaj, na jó, hát akkor ezt inkább szornozzuk.
8: De miért? Most mentél bele.
9: Szörnyű. Na, visszatérve erre a híre, szerintem ez aranyos. Tényleg a reptér az tulajdonképpen második reneszánszát éli, mint szám. Amblok ugye a kordáiknak most lesz egy utolsó nagy sója. Mert
8: az utolsó felszállás, vagy valami ilyesmi koncertnek van.
9: Mert hogy ugye visszavonulnak, ami amúgy szerintem az nagyon tisztelendő egy zenészben, amikor érzi azt, hogy már nem feltétlen tud olyan performance-ot nyújtani, ami minden igényt kielégít. Szerintem ez már amúgy néha-néha most is van náluk, de akkor azt mondják, hogy oké, még egyszer utoljára nagyon felszívjuk magunkat, adunk egy hatalmas showt, és ezzel lezárjuk ezt a tényleg hihetetlenül hosszú karriert, ami egyébként rengeteg embernek adott nagyon-nagyon sok örömet, és egyébként szerintem...
8: De valószínűleg a faragó művésznek nem, mert hogy ez a faragvány, ez nagyon sajátságos. Egyébként tény és való, rá lehet fogni a férfire, hogy a Korda, rá lehet fogni a hölgyre, hogy a Balázs Klári, csak azt nem tudom, hogy miért nem...
10: Ez fából van.
8: Nem, valami márványnak tűnik ez.
9: Ilyen gipszön fényszerű.
8: Lehet, hogy nem szerintem ez márvány, vagy valami kőből van.
10: Ez kőből, biztosan kőből.
8: És a márvány egy kő, legalábbis ha minden igaz.
9: Szóval a geológiai elemzés után.
8: Igen, hogy azt nem tudom, hogy aki megfaragta egymás mellett Korda Györgyet és Balázs Klárit, hogy épp ölelkeznek és cukin néznek bele a kamerába, vagy éppen a faragó emberre, miért nem ugyanazt az idő életkort választotta nekik? Tehát, hogy...
9: Hát mert nem ugyanilyen idősek most sem.
8: Hát én ezt értem, csak Korda György ezen a faragványon, úgyhogy valóságban 87, itt nagyjából ő is 87, még Balázs Klári meg nem tudom, 73 éves, ezen a képen szerintem 28.
9: Ez amúgy valóban igaz.
8: Elég sajátságos ez a párosít, tehát hogy inkább az, hogy ez a kép inkább olyannak tűnik, amit így nem tudom, majd megmutatnék a gyerekemnek, hogy a kislányom ezért tanulj. Mert egyébként...
9: Na!
8: Tehát, hogy valószínűleg itt ez a helyzet, mert majd jön egy sugar daddy. De csak tényleg olyan kép, mintha 60 év lenne a két ember között.
9: Valóban, hát nem akarta megsérteni a Klárikát a művész.
8: De volt benne annyi, tehát hogy volt benne egy egységnyi frusztráció, és azt mondta, hogy Klárika mégiscsak hölgy, ezért az egész egységnyit Kordára teszem. Tehát, hogy őt faragom meg úgy, mintha nem tudom, mizé Kádár János lenne rosszabb napján. Na mindegy, hát de egyébként a kezdeményezés az kedves, meg én nagyon bírom a Korda házas párt. Volt hihetetlen jó koncertjeim.
10: Igen, szerintem is amúgy nagyon aranyos, biztos nagyon örültek neki.
8: Amúgy igen, meg azt nézem, hogy lehet, hogy Filce van aláírva. Tehát valahogy úgy néz ki nekem,
9: nem, az, én biztos vagyok benne, hogy az ugyanúgy van gravírozva, vagy vésre, igen, bocsánat.
8: Egyébként Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2A termináljában domborművet avattak az ő tiszteletükre, és sikerül a reptérnek a két sora miatt. Na, hogyha nektek egy domborművet avatnának, akkor az
9: valami ikonikus mondat?
8: Egyrészt egy ikonikus mondat, másrészt egy helyszín. Hol helyezkedik? Kezdjük a helyszínnel. Mi lenne a helyszín, ahol nektek úgy igazán menő lenne, hogy állítanának egyet, ahol valamiért fontos, vagy
9: nekem most
8: jártok.
9: A elsőre a Tarajos Goethe ugrott be, de az bezárt már, sajnos.
10: Igen, hogy ez egy kocsma.
8: Egy ilyen aljas rockkocsma.
9: Nem, egy rockkocsma. Most az, hogy aljas vagy, nem azt mindenki döntse el saját belátása szerint.
8: Szóval a Tarajos Goethe.
9: De nem épp ez az, hogy nem, mert bezárt, úgyhogy most gondolkodom, de nyugodtan mondja utca.
10: Nekem valószínűleg valaminek a hegynek, valamilyen hegynek a tetején, mondjuk Gellért, hogy ne menjünk olyan messze.
8: Ne kelljen nagyon magasra fölmászni a szobrász, de miért te ott jártál, így nagyon sokat, hogy ott volt, nekem nagy hangulatos iszogatás.
10: Múltkor is ott volt.
8: Onnan jöttél most is. Ezért később van.
10: Egyébként múlt héten, amikor még máshol laktam, akkor képzeljétek el, reggel felfutottam a Gellért hegyre. Nagyon szeretem.
8: Az mondjuk kemény.
10: Úgyhogy nem rossz.
8: Az mondjuk kemény. Én egyébként szerintem, nyilván elég evidens lenne rádió stúdiót mondani, de a kaféban még elég keveset voltunk ahhoz, hogy itt legyen, mint ugye egy évet voltunk, de az akvárium klubot azt mondanám, ott ugye rádióztunk éveken keresztül, plusz hogy rengeteg koncerten
10: voltam. Én tudok egy jobbat, Szigeten. Mindig ott
8: tényleg,
10: voltam.
8: Tényleg, de nagy ötlet.
10: De nem te, én leszek a Szigeten.
8: Ja, hát akkor rohadj meg, akkor legyen egy közös faragványunk.
10: Jó.
8: Én rajta vagyok 80 évesen, mint Korda, fogom a válladat, neked 25 évesen, mint Balázs Klári ezen a faragványon, és valami fontos közös mondatunk van.
9: Én a az szabadság...
10: outfit verseny.
8: Nagyon jó.
9: Én a Szabadság hídra raknám, szerintem onnan, ahogy ránézünk Budapestre, onnan a legszebb.
10: Na, de kit és mit gyanúsan, és miért?
8: Csak gyanúsan
10: most
8: meg.
9: Szerintem a... Hát a saját domburművünket kell, nem?
10: Ja, a hármunkét? Mert
9: nem,
10: Luca,
9: nem, én nem közösködöm. Majd ti intézitek ketten magatoknak a Szigeten, én meg leszek a Szabadság hídon.
8: Ja, jó, ja, csak meg fog nőni a hídas öngyilkosságok száma.
9: De, na!
8: Nem, egyébként ez szerintem is nagyon szép. Tényleg onnan gyönyörűen lehet rálátni, úgy tényleg onnan az egész szakasz, meg onnan lehet talán a legtöbb hidat egyszerre látni, nem? Ha csak nem a Luca szobránál vagy a Gellért hegyen.
9: De ez jó kérdés, ezt nem tudom, de én azt nagyon, az maga a híd is szerintem gyönyörű, meg tényleg ott van a BME is, ott a Corvinus is.
10: És volt bármi között hozzá?
9: Hát a BME-re például oda jártam, meg járok jelenleg. Tehát, hogy ez egész sok.
8: Én egyébként abból a szempontból megnyugszom, hogy még csinálok pár maihoz hasonló adást, és az arcképen ki fog kerülni a Rádiókafé falára, annyi, hogy az ajtó lesz, és át lesz húzva. Biztonsági őröknek egy kis szempont, hogy mire figyeljenek, vagy éppen mire ne. Na, viszont van itt egy hír, amiről mindenképpen gondoltam, hogy beszéljünk. Egy kicsit már így előremutat a fejvagyírás rovatunk szerelmi problémáira, de annak abból is egy összetettebb. Egészen pontosan egy egypetejű ikerpár kalandjairól fogunk most beszélni pár szót, és hát nem is csak ők ketten vannak benne ebbe a sztoriban, hanem egy hölgy is benne van. Az egypetejű ikerpár az egyébként férfi. Tehát, hogy ez egy alapkiindulási pontja a dolognak. Nagy-Britanniában járunk egyébként, és hát történt, ami történt itt most. Az egypetejű ikerpár mindkét tagjával lefeküdt ez a hölgy, és ezután pedig hát gyermeke született. És nem tudta, hogy pontosan melyikről van szó, melyik fiatal emberről, ugyanis hát nem telt el sok idő egyébként a két esemény között, és hát akkor elég számolgatott, nem jött ki neki se, hogy akkor ez mégis hogyan történhetett, és hát lényeg a lényeg, hogy kiderült a terhesség korai szakaszában, hogy itt amúgy van egy ilyen kérdőjel a dologban, és a két tesó pedig összeveszett az apaságon. És hát itt jön a probléma, hogy a DNS teszt ezt nem tudja kimutatni, hogy kié lenne, csak egy másik vizsgálat, ami a DNS teljes láncolatát vizsgálja, azt tudná pontosan megmondani, de az kb. 40 millió forintnak megfelelő összeg. És hát az orvosok szerint egyébként, az orvosok nagyjából egy ilyen 4 napos időszakra tudják leszűkíteni, amikor egyébként hát szárba szökkelhetett ez a dolog, és pont abban a 4 napban hát mindkettő fiatalember ott járt a környéken, fogalmazhatunk így, és hát igen, ezután így ment tovább így ez a nagy vergődés, hogy most akkor ki is lehet. A gyerek születése után a nő az egyik ikerrel alkalmi kapcsolatban még maradt, és ez az ikerpár, vagy ez az iker került bele a papírokba, mint apa, de aztán ez a kapcsolat megromlott, a másik iker is vitatta a testvér apaságát, a lány már 8 éves, és még mindig nem tudják, hogy ki lesz pontosan ez a gyerek egész pontosan, kinek a gyermeke. Elmondja egyébként, hogy mindketten maguknak követelik a gyermeket, és mindketten jelentős anyagi és személyes áldozatok árán folytatják ezt a pert, mert már perről van szó, beleértve a saját kapcsolatukra gyakorolt hatást is, amely mielőtt ez a kérdés felmerült volna, szoros volt. Úgyhogy tulajdonképpen tönkretette két testvérnek ez a kapcsolatát, ez a dolog, és a mai napig hát van egy közös gyerekük, mondhatjuk így.
9: Én tudom, hogy nem szoktunk rögtön a megoldásra ugrani, de én nekem megvan a megoldás.
10: Nekem is megvan azonnal.
9: De az enyém szerintem jobb. Sőt, biztos vagyok benne.
10: Jó, mondjad, ez enyém nagyon
9: PC. Megvárjuk, amíg a Netflix meghallja ezt a történetet, bejelentkezik, azt mondja, hogy ő kifizeti az apasági vizsgálatot, de nem mondhatják el senkinek, hanem majd a sorozatból, aminek megveszik a jogait ezáltal, kiderül az utolsó részben.
8: Igen, csak az a baj, hogy jó esélye mindkét főszereplő meleg lesz, tehát ez egy szerelmi háromszög, hiszen ugye a Netflixen jelenik meg a dolog.
9: Na igen.
8: Úgyhogy ez már... Na Luca, te hogy látod?
10: Én meg szerintem, aki 8 évig nem jön arra rá, hogy lehet, hogy van egy lánya, és nem kíváncsi rá, akkor szerintem ő nem az apja most biológiai ide vagy oda, de akkor most már ő ne nagyon érdekelje, hogy lehetséges, hogy megfordul a fejében, hogy lehet, hogy ő az apa.
8: Szerintem ez már korábban is azért ment ez a gondolkodás, tehát ez folyamatában ment. Itt nem arról van szó, hogy valaki 8 évig nevelte az egyiket, hanem arról van szó, hogy 8 éves, de még mindig nem tudják. Hát az egyik az így benne
10: hát
8: volt.
10: Hát én úgy értelmeztem egyébként, ahogy elolvastam, hogy mivel most megromlott a viszonyuk, ezért a másik is bejelentette, hogy amúgy egyébként lehet, hogy az én gyerekem, és akkor... Mármint, hogy megromlott a nőnek meg az aktuális párjának a viszonya, és akkor a másik is bejelentette, hogy egyébként ő is igényt tartana, most idézőjelbe csúnya szóval kifejezve, a gyerekre, vagy legalábbis az apaságra.
9: De én nem vagyok benne biztos, hogy a másik iker, aki belekerült a hivatalos iratokba, ő egyébként igényt tartott volna rá, mert ugye úgy fogalmaz a cikk, hogy a hölgy alkalmi kapcsolatban maradt vele, és oké, hogy ő került be a hivatalos iratokba, de hogy nekem ebből egyáltalán nem egyértelmű, hogy ő annyira rajongott volna ezért a szerepért.
10: Hát lehetséges, de aztán mégis most ezen problémáznak, hogy mégis ki lehet az apa.
9: Lehet egy kicsit, ez tudod olyan, hogy oké, eddig ő nem nagyon, ez az emberi önzőség. Hogy oké, ő eddig nem nagyon kacérkodott ezzel a szereppel, de most, hogy a testvére lehet igen, akkor már ő is.
8: Lehet, tényleg.
9: Ami viszont szörnyű, mert itt meg egy emberi lénynek az apai szerepéről van szó, hogy kitöltse ezt be.
8: Ez amikor is az akkor kellett a műanyag fűnyíró, amikor valami haverot kezdett el játszani vele. Előtte téged nem érdekelt egy percig sem, még ott volt szabadon a műanyag fűnyíró. Ez ugyanazon az óvodás szinten megmaradt ez a két figura.
9: Így van, így van.
8: Ebben a lényegesen felelősségteljes helyzetben. Viszont egyébként itt van közben, hogy végül döntött a bíró, és az lett a döntés, hogy az eredeti apa maradt az anyakönyvi kivonatban, de elvették tőle a szülői felügyeleti jogokat. Úgyhogy egyiknek se. Azt mondták, jó, ha nem tudjátok ezt lemeccselni, gyerekek, akkor mindenki oldja meg, ahogy tudja, és marad csak az anyuka.
10: Hát vajon gyerektartást ezt fizetnek?
8: Hát ez egy jó kérdés egyébként. Szerintem kéne neki, nem? De nem, hát hogy a szülői... Persze, hogy a szülői felügyeleti jogot elveszik valakitől, attól még az ugyanúgy kötelezhető gyerektartásra.
10: Csak annyi, hogy nem nála van a gyerek, nem az ő lakhelyén tartózkodik, nem ő dönt a gyerekének az elhelyezéséről, iskoláztatásáról, stb.
8: De akkor így fizethetik felóban a gyerektartást, ez így egyébként szerintem optimális, nem?
10: Hát végül is, hogyha csak a felét kell kifizetni.
8: Hát persze, hát hiszen ugye X-en áll a dolog jelen pillanatban, nem tudta eldönteni a bíróságnál. Mit gondoltok erről a döntésről, amiben ez az egész elfajult, hogy végül is azt mondták, hogy jó, marad az eredeti az anyakönyvi kivonatban, de szülői felügyelet joga egyiknek sincs. Ilyen helyzetben ez jó döntés?
10: Hát szerintem, tehát, hogy ismerve ezt a történetet most ebből a hírből, mert annyira mélyen nyilván nem ismerjük, igen.
9: Igen, szerintem az sokkal, sokkal fontosabb egyébként, mint hogy igazságos, hogy a bírói ítéletben szerepel egy olyan mondat, de hogy ez így konkrétan benne is volt, hogy tulajdonképpen az édesanyára, azt mondja ki, hogy az édesanyának kell majd dönteni, valamint ő van abban a felelősségben is, hogy hogyan oszta meg majd ezt a lányjal.
8: Amúgy igen, itt szerencsétlen kis, most nyilván egyébként egy tök abszurd helyzet, de szegény kislány, valamikor ez föl fog merülni majd az életében ez a pont, vagy egy ponton, hogy egyébként nekem ki is a vér szerinti apám, és akkor így, hát nézd, volt ott egy rohadt hosszú hete, hétfőtől csütörtökig, te az alapján annyit tudunk, hogy kettőre van szűkítve. Tehát azért ez nem biztos,
10: ez nem egy ilyen Mamma Mia történet, ugye?
8: Igen, mekkora, csak az kéne még egy harmadik is.
10: Igen.
8: Ebből kéne leforgatni egy filmet tényleg. Egy
9: ne, hogy csináljuk ezt meg Magyarországon, tehát hogy ez lesz a mi Mamma Miánk, egy kicsit sárgább, kicsit csanyú, oké, csak két apával, de a jó. Miénk lesz.
8: Ismerünk-e ikertestvéreket? Én ismerek. Te is ismersz. Csörögjük rájuk.
9: Vagy lehet, tudod, az ilyen filmes ikreknek igazából nem is kell annyira hasonlítaniuk.
8: Tehát, ja, hogy... de én azt hittem, hogy reality-be akarod megcsinálni.
9: Nem, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen magyar All Stars filmszereplő gárdával. Tehát, hogy nem tudom, ki játszaná, mondjuk Vecsei Ján Miklós lenne az egyik apuka.
8: Így van, a másik pedig Túróci Szabolcsak. Ikrek, hát hasonlítanak.
9: Hát mondjuk
8: ez... Ember Márk és Csúlya Imre.
9: Nem, Vecsei Hán Miklós és Ember Márk, na és az konkrétan, én most nem akarok sztereotíp lenni, de szerintem azt Magyarország lakosságának a minimum a fele biztos megnézni, ezt most aláírom.
8: És hogyha azt akarjuk, hogy a Magyarország lakosságának egészen megnézze ezt a filmet, akkor a végén egy nevető harmadik fusson be apukakét, akit Marics Peti játszik, úgyhogy én azt mondanám, hogy ez legyen. Így fog majd beérni. A hölgy pedig Törőcsik Franciska, mert hogy őt mindenben szerepel, ugye ezt
9: úgy. Így van.
8: Hát nem tudom, azért ez szomorú, hogy a testvérek kapcsolatát ez így tönkre teszi ez a szitu. Önmagában ez szerintem amúgy szerintem első körben a nőtől ez egy világi szemétség. Mármint, hogy nem a mostani helyzet, hanem amikor még ez az egész szárba szökkent, amikor ez megtörtént. Tehát ez nem annyira korrekt, hogy most nem tudom,
10: hát főleg,
8: ne,
10: mivel
8: nem tudtak egymásról.
10: Igen,
8: ez a két
10: igen, ezt akartam mondani, hogy mivel nem tudtak egymásról, ezért tényleg elég.
9: Lehet összekevert őket.
10: De igen, egyébként nekem is ez jutott eszembe csak poénból, hogy lehet, hogy ő se tudta megkülönböztetni, hogy kicsoda, de hát azért, mivel azért huzamosabb ideig tartott ez a viszony hármuk között, mondhatjuk így, ezért gondolom tudta, hogy éppen nem mindig ugyanazzal van.
8: Fontos, hogy a háromuk közti viszony az nem egy háromszög, ez egy V alak. Tehát, hogy
9: igen.
8: Ez fontos leszögezni. De tényleg mi van akkor, hogyha az egyik kezdő egy ilyen visszajáró alkalmi kapcsolatban volt, és a másik pedig, csak nem tudom, itt nagyon bejött neki a nő mindig is, nem tudta, hogy a testvérével van valami viszony, bejött, és akkor azt nem tudom, kicsit nem tudom, be volt rúgva a hölgy, vagy valami, ránézett, és azt mondta, hogy Josh! Josh? Igen, Josh, igen! És akkor lehet, hogy ez történt. Nem tudom, minden esetre ez szerintem nagyon, nagyon csúnya dolog. Most miért belegondolsz ez fordított esetben? Hogy egy férfiről szólna a hír, aki az iker lányok közül kedd és péntek között mindkettőt elkapta, és úgy, hogy ezek nem tudtak egymásról, egy utolsó rohadéknak tartanánk. Most azért, mert itt van egy olyan fordítás a dologban, hogy egyébként itt a hölgy az elkövető, úgymond ebben a erkölcsi mélységben, és ráadásul utána lett egy gyerek is belőle, és édesanyja lett. Itt mindenki azt mondja, hogy jó, hát szegény édesanyát sajnáljuk nyilván. De hogyha pusztán csak az erkölcsi részét nézzük, hát azért akkor álljon már meg a menet.
9: Hát,
10: senki
9: igen.
10: Se fértotta szerintem most itt nemtől függetlenül. Én mindegy.
9: Szerintem ez, ennek nem ez a vetülete. Én nagyon sajnálom azt, hogy nem találok itt információt konkrétan arról, hogy igen, a gyerektartás az hogyan oszlik meg, vagy miként. De szerintem, hogyha mind a ketten ennyire harcolnak az igazukért, az a minimum, hogy akkor felezik addig.
8: Amúgy igen.
10: Egyébként Brazíliában volt egy hasonló eset, ez is a cikkben volt, és ott is ez történt, hogy egy nő esett teherbe, és egy petélyű ikerpárral történt meg ez az eset.
8: Meglepődtem volna, hogy a Brazíliában a férfi esett volna teherbe, de...
10: Nem ez a lényege a mondandómnak, igen? Hanem az, hogy utána a bíróság arra kötelezte mindkét férfit, hogy mind a ketten fizessenek gyerektartást.
8: Na és ez szép egyébként. Csak az a baj, hogy mi van akkor, hogyha ez innentől precedens értékű Brazíliában, és mostantól minden igen. Nő ikerpárokra fog majd utazni, hiszen nem fogják tudni majd kideríteni, hogy mi
10: bár azt nem tudom, hogy
8: gyerektartást.
10: Hát igen, de ezt nem tudom, hogy felesbe vagy duplát fizetnek.
8: Sőt, egyébként nem tudom, hogy pontosan hol van ez a néhány napos ablak, amikor ez még így összekeverhető, vagy ez pontosan milyen hosszú, de hogy mi van akkor, ha van egy bevállalós hármasikre, esetleg négyes, sőt, és akkor szépen egyszer csak, nem tudom, így lehetne meg többszörözni adott esetben a gyerektartást. Ez tulajdonképpen valaki megélhetésszerűen wow. Megoldaná.
10: Ne adjunk ilyen ötleteket senkinek, hogy hogyan lehet kijátszani
9: a magyar rendszer. Jogrendszer felkészültségét, valamint általában tárgyalási sebességét ismerve egy ilyen komplex helyzetben, szerintem nagyjából a gyermek felnőne, mire döntés születik, úgyhogy igazából lényegtelen.
8: Igen, úgyhogy most el kell szomorítanunk azon, hogy egyedülálló hölgy hallgatóinkat, akik nagyon szeretnének gyereket, némi pénz is jól jönne, hogyha a házhoz állna, és így pont ismernek egy ötösikrek férfit, akiből mind az öt bejön, úgyhogy sajnos ez most nem valószínű, Magyarországon majd át lehet futtatni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Tudósok Zenekarból. Ha rendesen hallgatjátok a Rádiókafét, ti is lehettek tudósok.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.
1: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt, mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Balatoni vendéglátás sokat hozhat a 4 napos hétvége. Olcsó marhahússal akar nyerni Donald Trump. Előléptették Szoboszlai Liverpoolban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
9: június-július változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
8: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool egyik csapatkapitány helyettese a hétvégén startoló bajnoki szezonban. Andoni Iraola vezetőedző sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a holland Van Dijk viseli majd a kapitányi karszalagot. A magyar válogatott ásza mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez helyettesíthetik, ha nincs a pályán. A Liverpool vasárnap a Newcastle otthonában kezd a Premier League-ben. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: Ez itt még mindig a Talpon álló Best of, a Rádió Cafén.
2: Ez a Talpon álló Best of, a Rádió Cafén.
3: Ez még mindig a Talpon álló, és továbbra is Zolival kettecskén vagyunk itt a stúdióban. Szia, Zoli!
1: Hello, hello!
3: Luca nincs, mi pedig vagyunk, de csak felvételről, de hát mit befolyásol ez tulajdonképpen semmit, ezt mindig elmondjuk, hogy ilyenkor minden úgy történik, ahogyan annak történnie kell, illetve hát ahogy történt, nem feltétlenül úgy, hogy történnie kell, de minden úgy kerül adásba, ahogy ezt megbeszéltük, és nem vágunk rajta semmit, úgy pont olyan, mintha élőben lennénk. Nos, van itt egy új ilyen kis kezdeményezés, meg beszélgettünk sokat, most egy picit a kulisszák mögé is beengedünk benneteket, mert hogy annak ellenére, hogy egy politikamentes műsornak valljuk magunkat, és egyébként a rádió is teljes mértékben az, annak ellenére azért folyamatosan az embernek bele kúsznak így a tudatába a különböző dolgok, amik történnek a világban, és szerintem ezzel nagyon sokan küzdenek egyébként így a mindennapokban is, hogy találkozik két barát, aki régebb óta nem látta egymást, és szerintem a harmadik mondatban már ott tartanak, hogy egyébként a politikában mi van, meg majd a választás után mi fog történni, vagy a választáson mi fog történni majd, és ez szerintem baromira nem jó, hogy így az emberek közé ez így éket ver sokszor, és hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy már, hogyha két barát leül, akkor mindig ott van egy harmadik barát, és az nem olyan, mint amiről Majka beszélt, amikor Curtis nem jött fel a színpadra, hogy az a harmadik barát, hanem ez a harmadik barát, ez tulajdonképpen kettő, aki egymással vihaskodik, és aztán róluk beszélgetünk folyamatosan. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha itt a közeljövőben, legalábbis a választásig mindenféleképpen, meg még lehet, hogy egy kicsit a választás után is. Minden adásból az egyik téma az nem egy hír feldolgozása lenne, hanem egy kicsit így...
1: politikai párt bemutatása.
3: Így van, úgyhogy kezdjük is, hogy Csongrád kettessel, nézzük a jelölteket.
1: De nem én konkrét pártokra gondoltam, de végig mehetünk a választókörzeteken is, vagy jogos.
3: Szóval arra gondoltuk, hogy akkor itt lenne az, hogy nem híreket dolgozunk föl, hanem tulajdonképpen általánosabb témákat fogunk meg, és hozunk így a mindennapi életből olyan dolgokat, amik tényleg semmilyen szinten nem kötődnek így a hírfogyasztáshoz, mert látjuk, hogy egyébként lehetetlen is tulajdonképpen úgy hírt fogyasztani, hogy az ember az ne politikáról olvasson, úgyhogy most megpróbálunk egy picit, nem tudom, támpontokat adni, hogy milyen témákról lehet beszélgetni, úgyhogy ha az ember nem a politikáról beszél, mert egyébként furcsa, de most már itt ténylegesen ott tartunk, hogy ehhez itt segítség kell egy kicsit, nekem legalábbis jól jönne, úgyhogy ilyen általánosabb dolgok kibeszélése történik majd ilyenkor, ebben a második hírben legalábbis a választásig ez mindenféleképpen így lesz majd, úgyhogy tippeket adunk, hogy legközelebb mit hozzatok be majd a baráti beszélgetésben. Mit szólsz ehhez, Zoli?
1: Én ezt élem. Szerintem ez jó. Ki tudjuk élni a spirilány énünket. Én úgy érzem.
3: Spirilány élünket? Ezt mire gondolsz?
1: Hát majd most is azért a következő témát, meg én szerintem a jövő, tehát legközelebb beszélgethetnénk a csillagképekről, jó. A csillagjegyekről, bocsánat, a csillagképek azok létező dolgok, de hogy...
3: Zoli tulajdonképpen az elmúlt 600 év csillagászatára azt mondta, hogy ez humbuk, én ezzel nem értek egyet, szerintem ez nincs.
1: Ellenben, amikor az, hogy mi a transzcendens, azt hiszem, az meghatározza az életemet.
3: Igen, úgyhogy Zolinak lehet, hogy lesz majd egy ilyen rovata is itt a rádióban. Zoli, a Spirilágy című rovatunk kezdődik. Na, szóval arra gondoltam, hogy nyitásképpen most hozok neked egy olyat, amivel én nagyon régóta így dolgozom, nagyon régóta, régi projektem ez, mert hogy én mindig, mikor fölébredek reggel, valahogy mindig akkor a legaktívabban mindig akkor álmodom, amikor így éppen fölébrednék, tehát hogy így azokban a percekben, órákban, nem tudom, időérzékem nem nagyon van olyankor, de hogy mindig akkor vagyok a legaktívabb ilyen téren, és ezért így az ébredésem az mindig úgy történik, hogy így még félig benne vagyok az álomba. És rájöttem, hogy ezeket az álmokat mindig elfelejtem így a napközben, és tök jó lenne, hogyha én ezeket így lejegyzetelném. Úgyhogy én nagyjából egy másfél éve már mindig, mikor fölébredek, és van valami olyan álmom, ami nem egy ilyen basic valami, akkor azt így fölírom. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most kielemeznénk, hogy ezek az álmok, ezek tulajdonképpen mire vallanak, mi lehet a hátterében, mit látunk mögé, egyfajta ilyen álomfejtésre invitálnálak.
1: Jó, és én biztos vagyok benne, hogy ez azért egy nagyon testhez álló feladat hozzánk, mert elképesztően bele tudjuk munkat élni abba a szerepbe, amit minden álomfejtő, hogy a világ összes dolgát hozzá tudjuk majd kötni az álmaidhoz, és elképesztő jelentőség tudatot tulajdonítani minden mozzanatnak.
3: Így van, viszont ez nagyon fontos, hogy ebbe ezért belerángatnálak téged is, szóval most tudom, hogy te nem, vagy sejtem, hogy te nem csinálsz ilyet, hogy fölírogatod az álmaidat, de azért egy emlékezetesebbet majd mindenképpen hozzá, jó, te jó, is, jó, és megpróbáljuk azt is szételemezni. Na, Február 24-én a következő támadtam. A női kézi válogatott kapusa voltam a VB döntőn.
1: Igen?
3: A védés rohadt jól ment, de a kiadásaim gyengék voltak. Ez ennyi szerepel a jegyzetben. Nagyon sok államra már egyetlen nem emlékszem, csak így a szövegből, vagy így hát a jegyzetemből válogatok. Na mit jelenthet ez szerinted? Hogyha az ember azt álmodja, hogy a női kézi válogatott kapusa volt.
1: Nő akarsz lenni, egyetem.
3: Tehát itt az van, hogy akkor itt van benne egy ilyen tudatalat jelenlévő feminim én, ami nem kell
1: őképpen... Szerintem az nem csak tudatalat van ott amúgy nálad. Ja. Hogy...
3: igen, most ezt miért kell mondani? Azért, mert úgy tipegtem be, hogy a magas sarkunk közben nehogy bajt...
1: vagy hát, nincs azzal semmi baj.
3: Nehogy bajt okozom itt a kárpitban.
1: Jó, akkor ne a női részét fogjuk meg, hanem a kézilabdát. Lehet, hogy ez egy ilyen elnyomott ilyen gyerekkori trauma benned, hogy mivel a társadalom azt nyomta rád, hogy igen, a foci, de igazából a lelked mélyén mindig kézilabdázni akartál. Tehát te mindig az a srác voltál, aki a kisebb labdáért nyúlt volna a szertárban a tesó előtt, de nem. Jöttek a nagy kemény focista fiúk, akinek már akkor is sokkal menőbb haja volt, mint neked, és hozták a focilabdát, és mondták, hogy gyere Peti, megyünk, neked kell megint a kapuban állni.
3: És lehetséges, igen, hogy nem ez volt az egyetlen egy dolog, amiben különböztem ezektől a fiúktól, ezért női kézikapusnak álmodtam magamat. Lehet, hogy tényleg az van, hogy én tulajdonképpen akkor így ezt a focis identitást, amit én így megélek a mindennapokban, ezt valójában csak így magamra húztam. Tehát, hogy

0: egymás ellen ott focizunk meg. Passzolgatunk, kívvelgetünk a sráccal.
1: Uh-huh. A sráccal.
0: Na, szóval ez most itt meg egy kicsit így megborítja ezt az iménti elméletet.
1: Igen, de szerintem megint az, hogy nagyon a sport részét emeljük ki, holott szerintem itt sokkal inkább a Puzsér Róbert része érdekes.
0: Aha.
1: Hogy te nagyon szeretnél vele ilyen haveri viszonyban lenni tudat alatt. Hogy te legyél az, akire aki neked nem is Puzsér Róbert, hanem a Robi.
0: Igen.
1: Kezdve ott, és hogy néha, amikor ilyen színpadi program van, akkor csak így kihivatkozik rád.
0: Értem, tehát hogy egy régi közös emlékeinkről mesélő az apuban. Tulajdonképpen ezt igen, szeretném megélni.
1: Igen, és azt mondja, hogy van egy havarom, nem ismeritek a Farkas Peti.
0: Aha.
1: De te azért ott vagy az ingában, hátul, és így akkor érted, na...
0: És mikor végzünk este, nem tudom, 9 órakor vagy 10 órakor, akkor pedig még irány a grund, mert még kicsit ívelgetni valónk van. Én már úgy vagyok ott, hogy a bőrfoci ott van a hónom alatt, és utána Robi gyorsan átveszi a szabadidőgatyáját, hogy aztán menjünk rugdosni egy kicsit.
1: Így van, ott van. Ott nem most aki a múltkori alkalomról, kicsit büdös, de mivel csak ketten vagytok, belefér.
0: Igen. Na, próbáljuk meg majd egy ilyen ívet, ami tulajdonképpen összeköti ezeket az álmokat. A következő így szól. December 26-án a következő támadta. Netflixes sorozatban voltam, ahol egy vidéki omladozó istálónak kinéző iskolában különböző rejtélyes bűntények történtek, erőszakos bűncselekmények, halál, de közben varázslatos dolgok is. Mindenki gyanakodott mindenkire. Jobbágy Robi volt az egyik tanár. A Rádió Café technikusa, aki wow. Tulajdonképpen itt mindig segít nekünk. Ő volt az egyik tanár ebben a rejtélyes iskolában.
1: Uh-huh.
0: Mit gondolhatok én tudatalatt Robiról, a Rádió Café technikusáról? Mi lehet az oka annak, hogy ő volt a tanár ebben a rejtélyes iskolában?
1: Én most nagyon kiemeltél egy specifikus részt rögtön, de szerintem megint a nagyobb képet nézzük. Tehát honnan tudtad, hogy az Netflix sorozat volt?
0: Hát, hogy így nagyon olyan vibe-ja volt a dolog.
1: Rögtön mondom. Az első 10 percben bemutattak 3 meleg karaktert?
0: Igen, akik közül 2 fekete volt. De tulajdonképpen erről van szó.
1: Értem.
0: Afroamerikai, bocsánat. Nem tudom, hogy mi ennek a normális megnevezése, ahogy azt a médiában kezelni kell.
1: Uh-huh. Végül is csak egy éve vagyunk itt ennél a rádiólálos.
0: Egyébként igen. Az álmomban akárhogy kutatok, arról nincs információm, hogy Jobbágy Robi afroamerikai volt, esetleg meleg. Tehát, hogy ezt nem tudom. Minden esetre ő volt az egyik ilyen vezető tanár ebben a rejtélyes iskolában, ahol bűnesetek voltak.
1: Szóval bűnesetek. És én azt tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen tini sorozat, tudod, ahol a Peti a tini nyomozó.
0: Aha, lehet, hogy ez van, hogy valójában én szeretném magamat egy ilyen main karakternek érezni. Tehát, hogy egy főszereplőnek egy sorozatban.
1: Igen.
0: Így megy, csinálja, és így azért mégiscsak vele történnek a dolgok, és körülötte összpontosulnak az események. Ez lehet?
1: Pontosan, és úgy lenne, én egy olyan sorozatot tudnék elképzelni, ahol az első 2 évad még ilyen tingli-tangli, epizódikus felépítésű, és aztán a harmadikban is még az történik, hogy így jönnek a bűnesetek, viszont ott már elkezd felépülni egy ilyen háttérben egy nagyobb szál, hogy aztán negyedikre, a végzős évre, akkor jöjjön a nagy finálé.
0: Aha, tehát akkor és ekkor lesz majd a háttérből előlép Jobbágy Robi, és kiderül majd, hogy ő volt végig az, aki a minden titkok tudója volt, és az ő segítségével tudjuk majd megnyerni
1: vagy
0: a csatát.
1: Pont ő az antagonista, hogy ő mozgatta hátulról a szálakat.
0: Az lehetséges. Na? És lehet, hogy van valahol egy mini Robi is, aki szintén a háttérből van. Nem az eredeti, a nagy összefogásnak a vezetője, hanem aki mégiscsak azért egy kicsivel kisebb.
1: Igen.
0: Na, van még egy-kettő, még azért néhányat behozok, mielőtt még egy kicsit rátérünk arra, hogy neked esetleg van-e még ilyen konkrét álmod a múltból. A következőt az azért gondoltam behozni, mert abban szerepelsz te is, képzeld.
1: Jézusom, ajajaj.
0: Döbbenetes erekcióval ébredtem május 31-én. Pardon, bocsánat, ez egy másik álom. Május 30, tavaly évben járunk. Kovács Zolival és Jakubcsek Gabriellával.
1: Jézusom, micsoda három testőr szituáció, igen?
0: Nagy és barátságos lódarazsokat kerestünk és próbáltunk begyűjteni. Jól éreztük magunkat, hárman beszélgettünk egész nap. Ennyi volt az álomban. Mi így hármasban, én, Zoli és Jakubcsek Gabriella, hármasban mentünk, és ilyen, erre az álomra is emlékszem, speciál, ilyen nagy lepkehálókkal mentünk, és ilyen hatalmas, ilyen alkaromnyi, de barátságos lódarazsakat kellett befogni. Ez volt a mi projektünk. Na, ebből mire következtetél, Zoli?
1: Az, hogy még így ott vagyok az álmodban, az szerintem még olyan szempontból, miközben a szemüvegemben lekarcoltam a mikrofon, szóval az olyan szempontból még oké, és hogy azért mi szoktunk interaktálni, na, de hogy Jakubcsek Gabriellával.
0: De ez hogyan történt? Tehát, hogy miképpen úszott ez be? Nézte, vagy nem tudom, Retikül című műsor, azt tudom, hogy abban szerepelte, vagy nem tudom, egy Danubius...
1: De azt hiszem, onnan ő vitte.
0: Danubius rádiós 2000-es évekbeli reggeli műsort, ahol ott ült a Jakubcsek Gabriella, meg a Gundel Takács Gábor, és akkor nem tudom, egy ilyenbe belehallgattam, és véletlenül ezért bekerült az álmomba.
1: A Magyarország szeretleket.
0: Az lehet.
1: Ami ez egy jó műsor volt.
0: Belül mindig Szente Vajk akartam lenni. De lehet, hogy erről van szó. Vagy Csiszári Enő.
1: Jézusom. Hát nézd, ez a főleg a lódarás dolog fura

0: nekem olyan szempontból, hogy te azért nem nagyon szereted a bogarakat.
1: Hát manapság én nem nagyon foglalkozom velük, de gyerekkoromban én nagyon kötöttem az ilyen rovarkákhoz. Mindig ezzel játszogattam velük meg ilyesmi. Aha, de Jakubcsák Gabriellához sosem kötöttem olyan igazán mélyebb.
0: Eddig.
1: És hozzád sem.
0: De hát azért kifejezetten fáj.
1: Szóval igen, ez is sajátságos. Ebben még nem látom. És végül egy utolsónak még hoztam egyet 2025 januárjából, ami meg aztán különösen jól mutatja a randomitását ezeknek a kalandoknak. Rákospalotán, fontos, hogy Rákospalotán, tartottak egy rendezvényt a tiszteletemre.
0: Nyilván. Amikor díszpolgára avattak a Kossuth díj miatt, ugye?
1: Így van, nem tudom, hogy miért, de valamiért ez történt. Tartottak egy rendezvényt a tiszteletemre, ahova kijöttek kitelepülni a Sebestyén Balázsék, és valakik odahozták nekem Krúbit, hogy ő legyen az egyik fellépő. Itt tartunk éppen.
0: Az egyik, nem hogy a fellépő, az egyik, ugye?
1: Hát azért mégiscsak az én tiszteletemre
0: rendez. Így van, száztagú cigányzenekar, meg esetleg a Well Hello között.
1: Így van, akkor még pont befért, volt ott egy fél órája. Ezután Krúbival és egy barátommal elmentünk egy medencés óriás komplexumba, ezután vidéken bementünk egy idegen nénihez pálinkázni, most figyelj, így gyorsulnak fel az események. Ennek a néninek volt egy óriási kutyája, de kiderült, hogy a kutyában reinkarnálódott valamelyik korábbi családtagom, akit én nem is ismertem, tehát egy régi rokon, aki a kutyában reinkarnálódott. Igen, és végül ebből, hogy a kutyával tudtam egy kicsit szót érteni, kiderült az is, hogy az ő telkük valójában a miénk, úgyhogy cseréltünk telket a családom és ez az idős néni, és a vége pedig az volt, hogy még maradt egy kis idő a napból, úgyhogy elmentünk sorozatot forgatni Túróci Szabolcsát.
0: A Netflix eset.
1: Azt nem tudom, és lehet, hogy ez volt az az iskolás. Na, ez volt az utolsó, amit így gondoltam behozni. Mire következtetsz ebből?
0: Ebből őszintén szóval semmire. Azt,
1: hogy még az álmaimban is rendezvények vannak a tiszteletemre, ez azért jól jelzi, hogy egyébként hogy állok a világhoz.
0: Tehát, így van, de ezt megmondtam volna neked álmok nélkül is. Szerintem mindegyik történetben is nekem az utolsó tetszik a legjobban, mert ez tényleg olyan annyira random, amit így nem nagyon lehet kitalálni. Valahogy ez a jó az álmokban, hogy ezt, tehát, hogy olyan ilyen blödségeket tudsz összeálmodni, hogy így... Pont ez a szórakoztató benne.
1: Többször volt több ilyen után is, hogy így ültem az ágy szélén, és így gondolkodtam, hogy jó, értem, még a Zolit értem, még a Darazsat értem, de Jakubcsán Gabriella? Miért? Na, volt-e neked esetleg valamilyen legendás álmod, amire nagyon jól emlékszel a mai napig, vagy visszatérő?
0: Ami nagyon megmaradt, és igazából most ebből senki nem mondja le semmilyen következtetést. Volt egy olyan álom,
1: te is nő voltál, mint én az elsőben?
0: Úgy indult, hogy ott volt a lakásomon a svéd miniszterelnök.
1: Na, és még engem piszkálta, hogy milyen random dolgok vannak itt. De hogy kerül oda?
0: De az volt a probléma, hogy halott volt.
1: Aha.
0: És valamiért, tisztán emlékszem, hogy egy fekete hölgy volt.
1: Igen.
0: És én nagyon-nagyon megijedtem, bepánikoltam, úgyhogy hívtam a volt lakótársamat, hogy ezt meg kell oldanunk.
1: Bárhogyan is, de ezt oldjuk meg. És ilyen... Hívtalak már furcsa dolgokkal, de most itt van a halott miniszter, halott svéd miniszterelnök, aki egy hölgy.
0: Igen. És még az megvan az álomban, hogy ilyen, hát mint az ilyen, kicsit a két vicces karakter a bűnözős filmben, ilyen kukázsákba csomagoltuk, és még ilyen, és így vittük le a lépcsőn. Igen, vittük le a lépcsőn, és aztán a szomszédokkal kellett, hogy kellemetlen kell bohókásan beszélgetni.
1: Hát nem is tudom. Na, kedves hallgatóinknak, mire következtettek engem? Ez érdekel
0: igazán. Volt egyszer egy ilyen álmom, meg volt egy olyan álom párosom, hogy még óvodában álmodtam valamit, és annak így folyt a történésre, nem nagyon emlékszem, hogy mi, és azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt pedig annak az álomnak az előzménye volt.
1: Micsoda, egy spin-off?
0: Előzménye.
1: Ja, egy előzmény.
0: És úgy ért véget a pár évvel ezelőtti álmom, hogy annak folytatása volt az Ovis, de ilyen majd szintem közvetlenül.
1: Mint a Pankutya Despacito paródiája, ami után kijött a See You Again, ami valójában
0: van,
1: az előzmény története volt, és akkor derült fény mindenre, hogy miért is történt mindez. Na és ebben az álomban mi volt? Nem lehet, hogy ez ad választ arra, hogy a svéd miniszterelnök mit csinál?
0: Menekültem, meg amúgy meglepően sokszor...
1: A svéd miniszterelnök nő elől.
0: Meglepően sokszor szoktam menekülni így álmaimban.
1: Egyébként erre mondják, hogy az ilyen menekülés ez azért így, mert hogy vannak itt ilyen dolgok, amik így meg szoktak jelenni. Itt írja például, hogy fogak elvesztése, ha valaki ezzel sokszor álmodik, akkor önbizalom hiányra utal.
0: Szerintem ez ilyen tudod, ilyen, amikor mész a vásárban, és akkor ilyen jóslás, nem tudom, 200 forintért ilyen forfán.
1: Ilyen típusú?
0: Aha, én
1: sokszor álmodok ilyet, ilyen foglesztőset.
0: Annyira, de csak szerintem ez azért, mert most már figyelsz erre, hogy olvastál ezt egyszer, tehát ez annyira más pszichével rendelkezünk mindannyian, ilyen szempontból, hogy ebből nem lehet szerintem sokat levonni. Nyilván, hogyha valakinek vannak traumatikus emlékei, és azok újra és újra visszajönnek álmaiban, az természetesen bír jelentőség tudattal szerintem. De az, hogy most igen, te is fekete hollóval álmodtál, meg én is fekete hollóval álmodtam.
1: Jó, fekete svéd miniszterelnöktől.
0: Na hát az mindegy is. Tehát, hogy...
1: Zuhanás, terhesség, menekülés, repülés, ezek még a leggyakoribb álomtípusok.
0: Igen, de szerintem ez lehet azért, mert hogy valamiért az agyunk így dolgoz fel bizonyos folyamatokat, tehát hogy ez ilyen általános működésre vezethető mondjuk vissza.
1: Nem tudom, érdekes minden esetre, hogy vannak ilyen mintázatok, ahogyan az agy megoldja ezeket a dolgokat, és ez egy annyira ilyen, nyilván nagyon-nagyon kutatott terület, de ennek ellenére még mindig nagyon sok dolgot nem tudunk, nagyon sok szempontból csak itt szórakozik velünk az agyunk. Azt viszont láttam, hogy ugye van már arra lehetőség, és azon tök sokat gondolkodtam, van már arra lehetőség, hogy az ilyen különböző, ezek az ilyen Neuralink dolgok, amit ugye a Musk csinál, hogy azt így kicsit összekapcsolni ilyen AI képalkodó dolgokkal, és tulajdonképpen amire gondolunk, azt nem teljes pontossággal, de valamilyen formában ki tudja rajzolni egy AI eszköz. Láttam erről egy videót, ami szintén AI volt valószínűleg. Nem, és hogy milyen érdekes lenne, hogyha eljutnánk oda, amit egyébként régebben így olvastam, nem tudom, ilyen netes fórumokon, meg mémeken, meg ilyen dolgok, hogy milyen vicces lenne, hogy mondjuk vissza tudnánk nézni az álmainkat. És hogy ezzel a technikával, hogyha valamire gondolok, akkor azt tulajdonképpen ki tudja vetíteni valamilyen formában
0: akkor
1: ez a technológia.
0: Akkor nagyon régen rossz lesz.
1: Hát bizony, bizony. és hogy gondolj bele, hogy akkor az álmaid során is mondjuk ugyanúgy ez megjelenítődik egy képernyőn valamilyen formában, amit pedig nyilván tudsz rögzíteni. Tehát azt gondolom, bár ez a része nem volt így, nem tudom, nyilvános a kutatásnak, hogy lett volna esetleg ilyen rögzítős része, de azért egy bandikamot én rárakok, és akkor ez így megvan azon a monitoron. És akkor gondolj bele, hogy vissza tudnák nézni az álmainkat.
0: Igen, és szerintem ez nem is feltétlenül diagnózis miatt érdekes, legalábbis számomra biztos nem azért, hogy akkor megmutassam valakinek, vagy egy szakembernek, hanem magam miatt. Érted? Csak így visszanézni, hogy wow, mik mentek le a fejemben. Aztán lehet, hogy nyilván ez most még 5-10 évig lehet, a nagyon szkifinek hangzik, de hogy
1: nincs annyi.
0: Így maga a koncepció engem azért érdekel, hogy így tulajdonképpen egy kicsit így saját magamba belelátni, hogy amikor egy ilyen más, tehát hogy amikor más üzemmódban működik az agyam ténylegesen, akkor vajon mi lehet benne?
1: Hát igen, de hány párkapcsolat menne tönkre, gondolj bele? Hogyha csak az álmokat nézzük. Tehát biztos vagyok benne, hogy lennének ilyenek, nem tudom, hogy válók, hogy oké, én ezt értem, de a héten negyedjére álmodtál azzal a, na, nem tudom, hatalmas keblű bolti eladó lányjal, akivel mindig találkozunk ott lenne a közértben. Szóval ebben biztos vagyok, hogy nagyon sok ilyen lenne.
0: Abszolút, és szerintem amúgy ez egy probléma, hogy az álmoknak alapesetben szerintem túl nagy jelentőséget adunk. Tehát, hogy nekem is volt ismerősöm, aki mondta, hogy jaj, hát nagyon felmemlék az exével álmodott, és hogy, de hogy semmi olyan kontextusban, csak így benne volt. Úgy, hogy találkoztak a boltban, vagy ilyesmi, és hogy szerintem ezeknek...
1: Ő vele fogott nagy barátságos lódarazsakat.
0: Ezekre szerintem nem érdemes ilyen kifejezetten nagy hangsúlyt fektetni, mert pont amiatt, hogy még mind mai napig annyira nem tudjuk, hogy működik az emberi agy bizonyos aspektusokban, hogy ez nem jelent semmi komolyan.
1: Akkor megállapodhatunk abban, hogy az álomfejtés az tulajdonképpen érdekességnek jó, meg ilyen beszélgetés indítónak jó, de azért alapvetően nem feltétlenül ez alapján kell összerakni egy teljes jellemrajzot.
0: Nem. Vagy hogy az egy, szerintem az lehet egy red flag egy randi, hogyha megkérdezi a partneret, hogy na és te mit álmodtál ma?
1: lehetséges. Következő adásunkban a horoszkópokkal foglalkozunk, ahogy az Zoli bevezette. Nem, azzal semmiféleképpen. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg reklámozni, és fej vagy írás rovatunkkal innen folytatjuk, úgyhogy látjátok erre a kis ilyen hírfogyasztás detoxra azért most számíthatok. Legalább április közepéig. Innen folyt köp!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Bartálmos vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
6: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
7: Talponálló best of. Ezt megmutatnánk anyánknak.
1: Ez a talponálló best of a Rádió Cafén.
8: Ezerrel közeleg az este 8 óra, ami az adásunk végét fogja jelenteni. Na de van valami, amit addig viszont nem hagyhatunk ki, ez pedig az adás lezáró fej vagy írás rovat. Úgyhogy ez következik most, de csak a szignál után.
1: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is.
9: Komoly kérdések vagy szerelmi problémák? Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Záporozhatnak is a kérdések abban az esetben, hogyha Luca egy fejet dob a virtuális érméjével, akkor már nem úgy virtuális, hogy így kitaláljuk, hogy van meg kambuzunk ebbe, tényleg ott van előtte, hogy a fejet dob, akkor Zoli érkezik az internet bugyraiból egy komoly szándékkal föltett kérdéssel, ha viszont egy írás következik, akkor pedig én olvasok egy szerelmi problémát, ami szintén a netről származik, úgyhogy ezek fognak váltakozni. Vajon mi jön elsőre?
1: Na, halljuk is Zolit, mert hogy fejet dobtam.
2: Nyolcadikos ballagásra nagy családot érdemes meghívni, vagy csak szűk család?
0: Jó kérdés. Szerintem amúgy, mert mi számít szűk családnak, attól függ.
2: Nagy szüleid.
1: Egyébként
2: még
1: lehet, hogy nem lesz több, szóval én azt mondanám, hogy érdemes.
2: Hát, amúgy szerintem tényleg a szűk család az, hogy az uncsitások már nem.
0: Szerintem egyébként lehet hívni tág családot, vagy nem tudom, az nekem egy olyan esemény, hogy az az első olyan igazán nagy, amikor úgy téged ünnepelnek. Én ezzel gondolkodtam, hogy az ember életében van egy rakás olyan alkalom, ilyen fiatal korában, amikor tényleg ő van a középpontban, és a rokonság azért gyűlik össze, mert, hogy mert te vagy ott a nagy király éppen.
1: Például születés, keresztelő.
0: Igen, alig fértek be a szülőszobába a másodunok a testvéreim. Szóval nem arra gondolok, hanem mondjuk ilyenek, mint például ugye ballagás általános iskolából, ballagás középsuliból, szalagavató, aztán mondjuk egy diplomaosztó még ilyen, és utána a következő meg mind az esküvődön még miatt gyűlnek össze, kivéve ha férfi vagy, mert akkor a nő miatt. Tehát az esetek nagy részében ez így van. Az esküvő az általában inkább a nőről szól. És hogy ezek így kikopnak, és az ilyen nagy dolgok, mert utána már a te gyereked lesz majd az, aki átveszi nyilván a helyedet ilyen szempontból, és majd akkor ő miatt gyűlik össze a csapat. Most, ha az első ilyen nagy életesemény, ami ilyen jellegű, tényleg csak róla szól, és nem olyan alanyi jogon elért, mint mondjuk az, hogy de király 9 éves lettél, hanem az, hogy ában laktál az általános iskolából, és ügyes voltál, azt szerintem az lehet egy nagy rokoni esemény.
2: Meg én szerintem minden ilyen lehetőséget érdemes megragadni, ahol összetudtok gyűlni a családdal, úgyis. Most már simán lehet, nyilván ez családfüggő, de hogy tök keveset találkoztok, és akkor legalább vannak ez az egy-két alkalom pár évente, amikor tényleg össze tud jönni az egész család. Én ezeket nagyon szeretem, tehát hogy ez nálunk erre szerencsére figyelve van, hogy mindig anyai ágon, meg apai ágon is van ilyen nagy családi találkozó, és én ezeket nagyon szeretem, és szerintem ezek tök jó alkalmak erre.
1: Igen, abszolút, egyébként én is egyetértek itt az előttem szólókkal, hiszen szerintem is ez egy olyan esemény, amire érdemes egyébként így megemlékezni, hogy sikerült, valamit elvégeztél, végre valamit, nem csak mondjuk, megszülettél, meg jó, nem csak megkereszteltél.
2: Valamit elvégeztél, most őszintén szólva szerintem a nyolcadikos ballagás, meg a középsulis ballagás az egy annyira nagy dolog.
1: Kinek mi?
2: Hát ott átrugosnak előbb-utóbb most már.
0: Hát egyébként szerintem a középiskolás ballagás is nagy dolog, és emlékszem is, amikor Luca középiskolás ballagására.
1: Ne hozd fel!
0: Én például, képzeljétek, ezt most jól elmesélem. Végre eljött a nagy pillanat, amikor elmeséltem, hogy milyen áldozatokat hoztam Luca ballagására. Luca ballagott középiskolából, mondom, basszus, ezen az évfolyamon van egy ilyen hatos lány csapat, akikkel nagyon jóban voltunk, így társaságilag, nem mondom, őket meglepem másoknak, nem adok ajándékot, de nekik igen, viszont ha csak ilyen kevés ajándékot kell hoznom, akkor viszont, mert hogy egyébként meg nagyon sokakat ismertem mindig az évfolyamokról, akkor viszont ez nagyon megtolom. Ebbe energiát, ebbe effort lesz. Különböző papírboltokba mentem, hogy más textúrájú papírlapokat vásároljak.
1: Jól meg. Jól van, érzik egy kis túlzás. Csak hogy jobban fájjon, ez is olyan dramaturgia, amit a true crime-okba beleraknak.
0: Egymás mellé tettem a másfeles és kettőfeles vastagságú habszivacslapot, hogy melyikből lesz ebbe a virág, amit hajtogatok neki. Egy munkanapot eltöltöttem azzal, hogy elkészítsem a csodálatos virágokat, kézzel kidíszítettem, ráírtam a nevüket, vége lett a ballagásnak, mindenki elszélett mindenfelé, kimentem a ballagásról, nem mondom, irány haza, hogy örültek a barátai ezeknek a kis csodálatos kézzel készült virágoknak. Az iskola bejáratától, nem viccelek, egy méterrel előrébb, egy ilyen retek nagy saras tócsába rálépve ott volt az egyik ilyen virágom, mondom, ajaj, mindegyikre ráírtam a nevét.
1: Ez volt a probléma egyébként.
0: És rajta volt nagy betűkkel, hogy boldog, kellemű, gratulálok ballagásod alkalmából, kedves Luca, szívecske, éppen csak, hogy a Martez bakancs lábnyomát nem tudtam teljes egészében rekonstruálni róla, úgyhogy ez egy dolog, amit az elmúlt 10 évben nem bocsátottam meg Lucának, de mindegy.
1: Nem hiszem, hogy ez mindig felhoz.
2: Én ezt megértem, ezt én is felhoznám. Nekem egyszer a biosztanárom adta vissza az elhagyott biológia dolgozatot, de úgy, hogy az a járdán esett ki, miközben mentünk át az egyik épületből a másikba.
1: De és kinek elfogyta az fülkezéből?
2: Nem, az enyémből, és így visszaadta, hogy ezt megtaláltam, a rohadt életben.
0: Ó, és azt gondolod, rosszul érintette a biológia tanár?
2: Egy picit igen.
0: Te, ami volt vele, hogy nem, minden erőmet beleraktam, hogy szeretse
2: a biót. Pár évre rá fel is mondott.
1: Nem, egyébként visszatérve erre a hajtogatott papírvirág elhagyására, itt azért hozzá kell tennem, hogy ezt nem direkt dobtam abba a pocsolyába, hanem már annyi virág volt a kezemben, hogy egyszerűen kiesett.
2: Valamelyiket el kell dobni, és akkor pont ezt a szart nehogy már cipeljem, jó?
0: 65 darab virág van nálam, csak 64 fér be a Fiat Puntóba, amivel érkeztem. Vajon melyiket dobjam ki? Ránézett, hát ezt mondjuk csak találták, de olyan szép. Ebből 9 ugyanolyan van, de hát olyan szép szám ez a 9. Hiúkból is annyi van a hídon. És akkor azt mondta, hogy oké, valakit meg kell áldozni, legyen mondjuk ez a redvás origami virág. Kinek fog ez feltűnni? Majd kimentem, és ott volt, érted, acélbetétes lábnyomokkal rajta, tulajdonképpen kicsit széthajtottam, hogy elolvassam a nevet, láttam, hogy még bele van köpve a belsejében. Tulajdonképpen egy ilyen alkalomnyi túrát találtam a szép virágban, amit készítettem.
2: De értem, hogy ronda volt, de kiraphattad volna legalább otthon.
0: Legalább ennyi lett volna, érted? Mondd azt, hogy oké, rendben, legalább a busz megállóba dobom ki, de nem ám a bejáratnál, ahol kimegyek. Na mindegy.
1: Jól van, megyünk tovább.
2: Rég, tehát azért ritkán szoktunk 6 percet eltölteni egy kérdés megválaszolásra.
0: Főleg egy ennyire kardinális kérdéssel, mint ez a ballagásos.
1: Na. Már akiban mély nyomolt hagy. Közben lemerül a telefonom, úgyhogy tényleg menjünk tovább. Írás dobtam, úgyhogy következő kérdést hallhatjuk Petitől.
2: Túrdaroltatok már origami papírral a lánynak?
0: Ez az első kérdés. Ez van is egy sztori, mely egyébként. Képzeljétek, a csajnak épp ballagása volt. A kérdés így hangzik, ha a párod egy fiktív karakternek képzeli magát, akkor mi a teendő? A barátom Anakin Skywalker képzeli magát a Star Wars-ból.
1: Ja, akkor... És hány éves a barátod, várja?
2: Ez lehet szép is, hisz akkor te pedig egy hercegnő vagy. Pád, mi, amit
0: a... Aki a testvére. Tehát, hogy ez a Luke Skywalker. Bocsánat.
2: Édes Istenem.
0: Jól van, hát most na, a Star Warshoz annyira nagyon nem értek. Amikor a többiek Star Wars néztek, én origamizni gyakoroltam otthon. És látod, hogy mennyi haszna volt. Ennyit ért az egész. Így néztem volna.
2: Most lehetnél valakinek a barátja Anakin Skywalker-nél, basszus.
0: Most éppen élhetnék egy fiktív karakter életében, mennyivel jobb lenne. Szóval azt képzel, hogy ő az, és úgy öltözködik. úgy viselkedik. Mit gondoltak el?
1: Hány éves?
0: Ez nem derül ki.
2: Igen, mert mondjuk 12, akkor oké.
1: Igen.
0: De hogy most itt arról van szó, hogy
1: 22 már kevésbé.
0: Arról van szó, hogy ez a párja az illetőnek. Tehát van egy nő, akinek egy férfi a
1: hát
0: csávója.
1: Most 12 évesen is lehet párkapcsolatban.
2: Jó, valószínűleg nem ez van, igen. Hát,
0: itt egy felnőtt ember, aki úgy viselkedik, mint Anakin Skywalker. Szerintem
2: a rajongásnak vannak szintjei. Tehát, hogyha mondjuk ő az úgy van vele, hogy mondjuk minden szombat délelőtt neki van egy ilyen happy, hogy ezt csinálja, akkor oké, de ha már munkába is úgy megy, hogy szerbusz szívem, megyek az űrsiklóval a nem tudom, akkor koruszanti központba, azért az felvet kérdéseket.
1: De miért? És Zoli, szerinted, hogyha valaki hobbi szinten, most ezt idézőjelben mondom, este 8-tól este 9-ig, minden hétköznap, amikor már nincs ugye munkában, beöltözik férfi létére nőnek, akkor ez szerintem...
2: Anakin Skywalker férfi.
1: De nem, most csak kérdezem, most ez egy új szenárió, hogy az így elfogadható, azt szerinted így csak ha úgy van egy hobbija.
0: Én értem a kérdés, ha Leia hercegnő lett volna a kedvence, akkor arra is azt mondod, hogy tulajdonképpen oké? Okay?
2: Hát ha a párjának ez oké, és meg hogyha neki ez a happy, ki vagyok én?
0: Egyébként ezzel szerintem
1: nyilván, hát nyilván, de hogy na mindegy, szóval, hogy itt a pár...
2: Élő, fura, valóban fura, nem megszokott.
0: Általában 9 utára tervezném.
1: Igen, meg hogyha te képzeled a párjának a helyébe magad.
0: Oké, okay. És ha Jabbának képzeli magát, akkor mi van? Minden nap 8 és 9 között Jabba. Hát az értem, hogy komolyra fordítva a szót, nyilván ennek van már egy ilyen zavaró szintje, az, hogy csak nagyon nagy rajongó az még oké, okay, hogyha konkrétan ez alapján hozza a döntéseit az életbe, lehet, hogy egy közbelépés.
2: Mi lenne itt a Jedi kútja?
0: Igen, szerintem itt érdemes akkor egy közbelépést így a barátaival eszközölni, és akkor elmondani, hogy figyelj, ez már kezd zavaró lenni. Oké, okay, értjük, hogy szereted, de azért lehetőleg
2: légy. Igen, már csak azért is, mert nagyon beleli magát a szerepbe, azért a Anakin Skywalkernek nem egy sikersztori az élete. Tehát, hogy így a...
0: Meghal?
2: Hát, még csak az, de hogy előtte pedig egy ilyen galaxis terrorizáló tömeggyilkossá válik, akit Darth Vader néven ismerhetünk. Szerintem róla már te is hallottál egyébként.
1: Igen. Ő az.
0: Az Anakin Skywalker ugyanaz, mint a Darth Vader.
2: Na most nagyon remélem, hogy nem Tehát ez valóban a univerzum egyik legnagyobb ilyen, hát nem csavarja, mert már tudod, hogy ez lesz, de egy valóban hát nagy fordulat. Elnézést kérek minden hallgatótól, aki ezt nem tudta, pedig aj, tőled nem.
0: Igen, igen, igen. Szilveszter, vagy mizé, karácsonykor meg majd kérjünk elnézést a hallgatóinktól, hogy elnézést, aki még nem olvasta a Bibliát, hogy itt Krisztus születéséről van szó, bocsánat, ha még nem tartotok ott, akkor.
2: Szóval, hogyha a barátod ezen az úton akar tovább menni, ott tényleg közben kell avatkozni.
1: Igen, az valóban egy intőjel lehet.
0: Dob egyet.
1: Fej!
0: Zoli.
2: Na, jobb korán kelni, vagy inkább későig fennmaradni?
0: Hát nem tudom, hogyha...
1: Én tudom.
0: Na, akkor mondd.
2: Na.
1: Bocs, hogy közben vágok. Későig fennmaradni. Vagyis hát milyen szempontból? Kinek? Nekem? Vagy...
0: Szeretnél-e aranyat lelni? Attól függ.
1: Nem, de most, hogyha én azt mondom, hogy szerintem mi a jobb, akkor én azt mondom, hogy szerintem jobb későig fennmaradni, de hogyha az a kérdés, hogy mi az elvárt, akkor én azt mondanám, hogy hamarabb felkelni.
0: Én azt utálom, hogy vannak olyan emberek, akiknek az a személyiségük, hogy korán kelnek. És azt mondod, bemész érte, találok melóba, bemész, és azt mondod, hogy gyerek, olyan fáradt vagyok, hogy 6-tól már le se csukodott a szem, pedig 7-ig lehetett volna aludni. Az semmi, én már 3:30-kor kint gazoltam. Jó, hát én ezt értem. De ez ugyanaz a típusú ember, akinek azt mondod, hogy hú, hallod, nagyon nagy migrénem van. Tényleg nekem tegnap leszakadt a balkarom, mégse vigyálok.
1: De ez úgy hangzik, mint hogy ilyen nagyszülőről beszélni.
0: Hát több különböző korosztály is dolgozhat együtt egy cégnél.
2: Faterok szombaton, hogy én már fent vagyok, nem tudom, reggel 7 után. Mondjuk igaz, hogy utána, ebéd után 1-től 6-ig alszik, de mindegy, délután 6-ig.
0: Ez ugyanez az ember típus, aki azt mondja, hogy igen, az egy erény, hogy korán kelek. Nem, az egy állapot, az egy helyzet. Az a fontos, hogy legyen meg a 7:8 alvásod, és hogy ez neked hogy kényelmes, hogy fér bele, rohadtul mindegy szerintem. Tehát, hogy vannak emberek, akik pont akkor fekszenek le, és pont akkor kelnek, mint te, lehet, hogy Tajvanon laknak, vagy nem tudom, Kanadában, de hogy nekik is működik valahogy egyébként az életük. Jó, tök igen, mindegy, hogy te mikor fekszel le.
2: Olyan szempont, hogy társadalmi beilleszkedés szempontjából szerintem jobban van jutalmazva a koránkelés.
1: Igen.
2: Tehát, hogy jobban... Igen, igen. Igen. Tehát jobban hozzá tudod igazítani az életedet. Valamint nyilván ez megint emberfüggő, én sokkal produktívabb vagyok, ha felkelek időben és lefekszem időben. De meg valószínűleg biológiailag egyébként az a jobb.
1: Hát de ez is csak a társadalomra vonatkozóan lett az a jobb, vagy mondhatjuk azt, hogy az a jobb.
2: De mi biológiailag nem?
1: Hát de...
2: Hát de sokkal jobb, hogyha este alszol, mint hogyha napközben. Hát de ne, hát
1: ez... De nem, nem. De. Ki beszélt arról, hogy nappal alszol?
2: Hát attól függ, hogy vagy elcsúszva. Tehát, hogy van egy ideális ablak, amikor a legoptimálisabb aludni.
0: Hihetetlen módon hidegen hagy, hogy mikor alszanak az emberek. Az a fontos szerintem, hogy oké, remek, neked legyen jó, ahogy neked kényelmes,
1: hát érjél be a munkába időbe,
0: hát érjél be a melóba, ne legyél egy rongy egész nap, és tulajdonképpen ennyi is. Azon kívül, mert ki a tökövet érdekel, hogy mikor fekszel. Tehát én ezt nem értem tényleg, aki ebből ilyen kardinális kérdést csinál. Akkor fekül, amikor neked kényelmes, és hogyha nem vagy saját magad ellensége, akkor egy ponton majd kialakul, hogy neked hogy jó.
2: Igen, de ezt nagyon kardinális út, ezt én úgy érzem, hogy te akasztottad erre a kérdésre, itt igazából csak arról volt szó, hogy szerintünk melyik a jobb.
1: Igen, ki szerint mi a jobb?
0: Na jól
1: van. Vélemények.
0: Vettem, dobj egyet.
1: Türüp.
0: Igen, jó, egész válasz idő
1: na, lett volna. Az hogy nagyon sokáig pörög ez az érv.
2: De ezt nem először dobjuk fel, tehát ezt már így megfigyeltük egyébként.
1: Igen, most írás dobtam, mert egyébként közben megmutatom nektek, addig beszéljetek valamit.
0: A Lóci, amikor azt, hogy megmutatom látjátok nektek, és most lett vége a pörgésnek, igen. Tényleg. Na jó, hát ez hihetetlenül sokat adhatott a hallgatóinak most. Na,
2: mint az adás, amúgy úgy van, általános.
0: Igen, valami ilyesmi érzésem van. Egy kicsit disznó a jéget, el vagyunk, csináljuk. Titanic hegedűsei, ezek vagyunk mi most, a prímások a hajón. A kérdés így hangzik, mi haszna a házasságnak manapság? Mit gondoltak?
2: Szerintem egy szép intézmény, vagy így nekem szimpi, meg így...
0: Hát a szép művészeti is mégse kéne otthonra. Nem tudom.
2: Én egyrészt nyilván magunkkal hordozunk.
1: Hát vannak előnyei egyébként. Bocsánat, mondjad.
2: Ragaszkodom hozzá.
0: Akkor mondom én.
1: Ne, amúgy egyébként vannak előnyei.
0: De semmiképp, akkor már Zoli. Na,
1: akinek a véleménye fontos.
0: Van még kb. 4 perc ebből az adásban, valamit csináljuk, hogy úgy menjünk az, hogy volt érdelme ma is bejönni.
1: Szóval őszintén azért vannak előnyei, vannak ilyen anyagi vonzattal járó előnyei.
0: a mennyasszony tárc során beszedett pénz, illetve a csok is jó, hogyha...
1: De én nem magára csak a házasság pillanatára gondolok, hanem utána. Például fel tudtam közösen venni hitelt. Mondjuk ez is egy előny, nem biztos, hogy önmagadtól tudsz finanszírozni egy hitelt, így előrébb tudsz kerülni az életedbe, hogy valakivel együtt megosztatod ezt a hitelt.
0: Vagy például, ha közös kasszán vagytok, és a párodnak nagyobb a fizetése, akkor mondjuk ez is egy anyagi előnye a házasságnak.
1: Hát oké, de most tényleg, tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami...
0: Lehet vele flexelni a barátaidnak.
1: Sőt, egyébként vannak nyilván olyan segélyek, vagy olyan állami intézkedések.
2: Amik... Van olyan segély, ami házassághoz van kötve?
1: Igen, ahol aminek a feltétele az, hogy legyen egy házastársad.
2: Wow.
0: Azt a mindenség itt neki. Meg van olyan is egyébként, aminek feltétele az, hogy ne legyen házasságod. Például vagy házastársad. Például az, ha szeretnél házasságot kötni, az ide passzol teljes mértékben. Egyébként szerintem, hogyha most egy kicsit megpróbálunk elvonatkoztatni az anyagi javaktól, ami egyébként szerintem is fontosabb. Nem? Szóval abban az esetben én azt mondanám, hogy egyébként ez egy olyan fajta kötelék, amit egyébként más nem tud adni feltétlenül. Szóval egy papír, egy ceremónia, értem, aki nem támogatja a házasságot, az elmondja mindig, hogy jó, ugyanúgy szeretjük egymást papír nélkül, meg gyűrű nélkül is, oké, de...
1: De nem tudok hitelt felmenni.
0: Jó, de én szerintem az van, hogy ez egy olyan végső elköteleződés, ami után azt érezheted, hogy igen, ő most az életét így rám tette, és persze tudom, lehet mondani itt a válási statisztikákat, amik sokkal magasabbak, mint voltak évtizedekkel ezelőtt, lehet mondani ezer dolgot, meg az, hogy hány rosszul működő házasság van, meg káros, meg nem tudom, mindenféle egyéb probléma, de összességében ez mégiscsak annak a jele, egy olyan gesztus még a kapcsolat nem tudom, első harmadában, vagy első részében, amivel azt mondod, hogy igen, én veled komolyan gondolom, és ez annyira mélyen be van ágyazódva a kultúránkba, hogy ezt nem érdemes szerintem megkerülni, mert ezzel adódod a magad úgy végleg szerintem.
1: Meg egyébként szerintem a társadalmunk is így a házasság köré rendeződött be, szóval nagyon sok olyan ügyintézési dolog van, ami...
0: Hát már megint utána kormányabban van fél lábban. Hát ezt nem hiszem el. Itt próbálom, a szerelem, az érzelmek irányából.
1: Ez a nyilván, de hát, hogy igen, azért igen. A házasság intézménye az fontos dolog a mai világban.
2: Képzeld, hogy a barátja megkérül Luca kezét, tényleg minden készül rá, gyakorlatuk előtt minden, oké, és Luca, hozzám jössz feleség, Luca, úristen, a csok, a közös lakás!
0: Már hívom is az Erzsét, hát ez döbbenetes! Luca, így fog csinálni, mennyi új ablak az ügyfélkapun, amit eddig nem nyithattam meg, de most már igen! Oké, remélem, a gyűrűt felhúzhatom az újadra. Szarok a gyűrűre, hol a DAC mobil alkalmazás? Azonnal, hadd látom!
2: Hívom az ügyvédemet, milyen új lehetőségek nyíltak meg számunk.
0: Egy új világ, de jó ég, milyen jó! Már nézem is, hogy a koncertekre lehet esetleg házas kedvezményt igényelni.
2: Kicsit sajnálom, hogy nem most van ez a házasság éve programsorozat, amit a kormány megkérte. Erre tudti tudnánk erre az adásra támogatást igényelni.
0: Amúgy igen. Vagy esetleg Lucát felkínálni nekik, hogy mostantól ő legyen az az ember, aki mostantól promózza. És csak mondom, hogy egyébként Lucának bejövő hívása is van otthonról ezzel a ponton. Valószínűleg már most nem tudom, csak úgy nem tudom, letiltotta az összes különböző ilyen gov.hu végződési oldalakat, mert tudja, hogy mi az első dolog, amit meg fogsz majd nézni. Na jó, nem maradt több kérdésre időnk, ez van. Elbeszéltük az időt. Úgyhogy találkozunk veletek jövő hét hétfőn, ami egy fantasztikus adás lesz biztosan. Ez csak azért mondtam, hogy ha valaki ma hallgat minket először, ez nem mindig ilyen.
1: Ígérjük.
0: Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Találkozzunk a Talponálló Rádió Instán, mert lehetőségetek van ott is követni bennünket, ahol ugyan egy kis privát fiókra van szó, de hogyha bekövettek, akkor valószínűleg engedélyezni fogjuk, hogyha igazi emberek vagytok. Fullos kis közösséget építgetünk, és ott tudtok velünk is beszélni, vagy nem tudom látni, hogy mi történik velünk éppenséggel. Kövessetek minket Spotify-on, meg hallgassatok sok rádiókafét, mert nem tudom, szaladgáltuk réten, szép idő lesz hétvégét.
1: Szép hétvégét!
2: Sziasztok!
0: Hello.
3: Ez a Talponálló a Rádiókafén.
0: Ez volt a Talponálló Best of, valószínűleg észrevettétek, hogy nem élőben voltunk, ugyanis kivágtunk belőle minden kompromitáló részt, és ezt pedig nem szokhattátok meg tőlünk, hogy ennyire normálisak vagyunk. Találkozunk legközelebb, gyertek mindenféleképpen, hát addigra majd beeszik minket a Fena Rádió stúdióba, és meghallgathatjátok élőben is a műsort.
3: Rádiókafé. Van barátod.

0: Sziasztok, Csuka Panka vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.
1: Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Szín.org.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Újra Tefeszt az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutáns, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A rekordbírság után lépett az iváncsai akugyár, újabb helyszíneken kutatnak itthon földgáz és kőolaj után, kardos támadás egy svédországi iskolában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagylengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncesziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
6: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, kérjük az emberek támogatását.
5: Karddal felfegyverkezett férfi sebesített meg többeket egy svédországi iskolában, Fagersta városában. Két diákot súlyos állapotban vittek kórházba. A tettest elkapták, egyelőre nem tudni miért tette, amit tett. A történtek után több közintézményt bezártak a svédországi településen. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturrally Pár Julcsival és Mezei Dániellel, és Julcsival nagyon sokszor keveredünk zenei, vagy éppen női témák köré, nem véletlen, és arról beszélgettünk, hogy egyébként a kultúra terén hol lehet találni női vezetőket, akik alkotnak, sikeresen alkotnak, és olyat alkotnak, amiről érdemes beszélni, és volt egy javaslatod.
2: Így van, volt egy javaslatom, és nem csak a vezető pozícióban való sütkérezés, hanem az, amikor a társadalom vissza is jelzi egy picit azt, vagy ez a közösség, hogy értékes az a munka, tehát akár díjazott is lehet egy-egy nő, én ezeknek mindig nagyon tudok örülni, és hál' Istennek mai vendégünk Rodi Chester is egy olyan ember, akinek, ha jól tudom, a közössége is visszatükrözi azt a sok-sok kultúrába fektetett munkaórát, amit ő elvégez. Köszönjük, Eszter, hogy itt vagy velünk.
3: Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mi is köszönjük, mindannyian köszönjük. Szóval, ugye neked a Halász Gedeon esemény központ, a Halász Kastély Kápolnásnyéken a fő munkaterületed, de ott nagyon-nagyon sok részfeladat adódik, nagyon sok eseményt szerveztek nyáron-télen, kiállításokat, fesztivált, tehát szerteágazó a tevékenység. Hogy én egy picit utána olvastam, és ismerjük egymást most már jó néhány éve, a testvéredet is nagyon jól ismerem. Szóval, hogy az merül fel bennem, hogyha ez nem Budapesttől lenne pár tíz kilométerre, akkor ugyanezt a munkát lehetne ilyen sikeresen végezni?
3: Ez egy jó kérdés. Biztos, hogy ez előnyünk, hogy közel vagyunk a fővároshoz, meg sőt, most már úgy is fogalmazhatunk, hogy a Velencei tó térsége egy kicsit Budapest külváros, vagy Budapest alvóvárosa. Azt érzékeljük az elmúlt években, én is egyébként betelepülő vagyok, de én most már azért majdnem 20 éve ebben a térségben élek, és itt dolgozom. De most nagyon azt látjuk, hogy rengeteg a fiatal család, a sok a kisgyerekes család, a fiatal munkavállalók, akik nem ott dolgoznak helyben, hanem inkább a fővárosban, és aludni járnak haza. De nekünk ők is nagyon jó közönségünk, és nagyon örülünk, hogy bevonhatjuk őket is ebbe a kulturális térbe, vagy közösségi térbe, amelynek nagyon sok helyszíne és állomása van. Úgyhogy lehet, hogyha egy Isten háta mögötti kisfaluban lennénk, akkor eszembe se jutna, vagy eszünkbe se jutna ekkora léptékben működtetni egy kulturális központot. Itt azonban nagyon szerencsésen alakult az életünk, mert én 2016 vége 17 eleje óta dolgozom a Kápolnásnyéki Halászkastélyban, és ez alatt a 10 év alatt, hiszen most éppen 10 éve, hogy a Halászkastély megnyitotta újra a kapuit, és a közösségi kultúra szolgálatába állt. Szóval ez a 10 év, ez erre is jó, hogy egy kicsit számot vessünk arról, hogy mi hova jutottunk el, és hát nagyon sok minden történt ebben a 10 évben, és létrejött az a Művészeti Névfőiskola, amelyet szintén én vezethetek, és így nagyon sok kulturális helyszín kapcsolódott össze a Velencei tó térségébe egy irányítás alá, ami egy komoly, nagy kihívás, de közben egy nagyon hálás feladat is, mert hogy megtalálhatunk olyan szinergiákat, olyan együttműködési lehetőségeket, olyan egybegondolkodásokat, amik segítik ezt a munkát.
1: Névfőiskolát említetted, a szinergiákat említetted, itt azért egy hálózatról beszélünk. Mit tud elérni, mit képes elérni a mai magyar határon túli társadalomban egy ilyen hálózat? A kultúra mennyire lépi, üti át a küszöböt?
3: Hát én őszintén hiszek abban, hogy a legeslegjobban a kultúra tudja átütni a küszöböt, és erre nagyon jó példákat látunk. Nem csak a határon túli kapcsolatépítésben, ez is nagyon fontos feladatunk, de én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy az emberrel, a

0: és nagyon szép sikereket értünk el vele.
1: Népfőiskola elnökként, kulturális színtér igazgatóként, hogy látod, hogy mik a kultúrának azok a szegmensei, amik abszolút működőképesek, és jól, és megvan a piacuk, úgymond, vagy megvan a befogadó közegük, és mik azok, amik kevésbé tudják elérni a közönségüket, és hogy ez milyen érzés így belülről, mert lehet, hogy a kevésbé közkedvelt áll mondjuk a te szívedhez közel.
0: Hát ez nem is vitás, hogy ez így van.
1: Akkor rátapintatom a lényegre.
0: De pont ez az érdekes, vagy az a nagyon szerencsés az én helyzetemben, hogy én amikor 2016 vége felé elkezdtem a Halászkastélyban dolgozni, és gondolkodni, hogy hogyan kéne ezt az egészet elindítani, akkor ott piciben kellett gondolkodni. Egyrészt azért kellett piciben gondolkodni, mert nem volt miből nagyban gondolkodni. Már most itt gondolok a pénzügyi és az emberi erőforrásaimra, tehát akkor konkrétan én voltam a kastélyban, meg egy kolléganőm, aki árulta a belépőjegyeket, onnan indultunk el, és a hely sem volt nagy, tehát a Halászkastély terei, azért hát kastélynak hívjuk, de ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez inkább egy szép nagy kúria épület, és ahogy visszaépítettük az eredeti formájába, minden teremnek, minden fala, minden ablaka az eredetinek megfelelő, így a legnagyobb termünk az körülbelül 80 négyzetméter, ahova azért nagy tömegeket nem lehet bevinni. Úgyhogy így én kicsiben kezdtem el építkezni, mindezek miatt, amiket elmondtam, és így nagyon jól tudtam azokat a programokat hozni az igényesség jegyében, amelyekben én nagyon mélyen hiszek, így tudtuk elindítani azokat a beszélgetős estjeinket, összművészeti programjainkat, kisebb koncertjeinket, tárlatvezetéseinket, rendhagyó tárlatvezetéseinket, múzeumpedagógiai programokat, amelyek aztán egyre népszerűbbé váltak, és akkor elkezdtünk terjeszkedni. Kerestük a nagyobb tereket, már kiköltöztünk a nyári koncertekre a kastélyparkjába, ezek nagyon szép sikereket hoztak, de még ezek is azért ilyen 150-200 fős rendezvények, maximum 300. És így építkeztünk lépésről lépésre, és tulajdonképpen így építkezett velünk az a közösség is, ami eleinte közönségként jelent meg, és most már mélyen hiszem, hogy közösségé épült. A térségben az a irántunk nyitott, és a mi értékrendünk iránt érdeklődő közönség és ott élő emberek tömege, akik most már visszajárnak hozzánk. És én azt hiszem, hogy hát ezt mindig elmondom, hogy a Covid előtti utolsó nyáron nagyon büszkén álltam a kastélyparkban, amikor tényleg már a cseresznyefáról is lógtak, és már nem tudtuk, hogy mit húzunk oda, hogy le tudjanak ülni a vendégek, és fizetős programokról beszélünk, tehát ez nagyon fontos, hogy nálunk minden program fizetős, nincs ingyen program, mert nem tudjuk megoldani, meg hát nem is hiszem, hogy ez feladatunk. A Halászkastély és ez a kulturális központ, ez egy olyan munkát vállalt fel, hogy a közt szolgálja, de magánintézményként. Tehát nekünk minden fillér számít, és minden forintot ki kell gazdálkodni ahhoz, hogy ezek a helyszínek, ahol ti már jártatok és ismeritek, olyan gyönyörűek legyenek, amilyenek, hogy fel tudjuk kapcsolni a lámpát, a fűtést, stb. És ki tudjuk fizetni a fellépő művészeinket. Szóval így ez egy nagyon szép ívet ír le, és a Covid előtti nyáron nagy büszkén jelentettem, hogy kész vagyunk. Innentől kezdve nekünk tényleg csak az a feladatunk, hogy kiválogassuk a jobbnál jobb fellépőket.
1: Mert majdnem hátradőltél.
0: És úgy szusszanni próbáltam volna egyet, és akkor jött a Covid, és az egészet nem úgy nulláról, hanem mínuszról.
2: Mondjuk én azon nagyon meglepődtem többször, amikor nálatok jártam, hogy és ez Covid után volt, hogy milyen sokan vannak, milyen sokan vagytok. És én főképpen azon lepődtem meg, hogy ilyen egyébként magas művészeti kiállításon, bármilyen eseményen, ennyi embert össze lehet hozni. Nem gondoltam volna, bevallom. Ezek szerint tévedtem?
0: Én azt hiszem, hogy ez is visszavezethető erre a közösségi gondolatra. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy valaki nyitott-e arra, hogy elmenjen egy kiállítás megnyitóra, vagy érdekli-e az adott művész, hanem úgy gondolkodik, hogy fú, megint történik itt valami, és ezek jók szoktak lenni, amik itt történnek. Menjünk, nézzük meg. És hogyha eljönnek és megnézik, akkor mindig kedvük támad arra, hogy visszajöjjenek. Mert mindig van valami más is, egy másik helyszínen. Tehát, hogyha most elkezdenénk fel

0: helyszíneket, amiket nem teszek, de mondjuk kiemelem, hogy hozzánk tartozik a Vörösmarty Emlékház is, hozzánk tartozik a Liszt Művészház, a Csejági Laura szabadtéri színpad. Tehát egy csomó annyira szép és tényleg hangulatos és a maga nemében egyedülálló kulturális helyszín, vagy szintér, ahova mindenhova tudunk mást vinni. És mindig figyelünk arra, hogy ide kisebb, ide nagyobb, ide nagyon igényes, ide nagyon kevesek számára izgalmas dolgot, de fontos, értékes dolgot hozunk, oda mást hozunk. A Halász Gedeon Esemény Központban télen és koratavasszal színházi előadásokat szervezünk. Ezek azok a kategóriák, ami a vígjáték, hogy még egy picit visszacsatoljak az előző kérdésedre, hogy milyen kulturális irányzatok hogyan hozzák be a közönséget. Természetes, hogy a nyári szabadtéri színpadi előadások azok vígjátékok kell, hogy legyenek, és musicalek kell, hogy legyenek, mert erre jön be a közönség. De megtehetjük azt, hogy mondjuk Miklós Erikáékkal egy Quintessencia gála koncertet behozzunk a Kastély parkjába, vagy megtehetjük azt, hogy a partitúra egy-egy kitelepülő rendezvényét egy kisebb, meghittebb területre hívjam meg, és ott megtaláljuk azt a közönséget, akivel, tehát nálunk mindig, hála Istennek, mindig úgy mennek el a fellépők, hogy fantasztikus ez a közönség.
1: És hogyha mondjuk a működésnek a gazdasági oldalát nézzük, akkor melyek azok az események, most itt említettél párat, ami hoz bevételt, valóban hoz bevételt, mert gondolom emellett azért vannak pályázatok, van egy csomó más forrás, gasztronómiai szolgáltatásatok is van, de mi az, ami megáll a lábán?
0: Hát most őszintén válaszoljak.
1: Igen.
0: Hát semmi.
1: Ja,
0: hát, tehát, hogy a kultúra területén, főleg ebben a léptékben, ahol mi dolgozunk, itt, hogyha nem tudnánk pályázni, és nem lenne támogatás, nincs olyan program előadás, amit pozitívba tudunk hozni. Talán ami, ahol a matek leginkább kijön, az az egyszemélyes fellépők. Tehát ahol a gázsi nem olyan nagy, a jegyárat viszont szívesen kifizetik. Mondok egy példát, Görög Ibolya, a nagy klasszikus.
2: Etiket
0: imádják.
2: És
0: ott kijön a matek, mert tudok annyi pénzt kérni a belépőre, amit szívesen kifizetnek még, és nem száll el az előadás díja olyan mértékben, hogy az már biztos, hogy mínuszba megy. És akkor nem, vagyis előbb említettem, hogy ehhez jön az infrastruktúra fenntartása, a rezsi, a stb. Stb. Stb. Szóval a matek, az a kultúra területén, ha nem óriás produkciókról beszélünk, és tényleg ilyen sportstadion méretű koncertekről, vagy színházi produkciókról, vagy bármi másról, ott nagyon nehezen jön ki. Nagyon
1: azért
0: nehezen.
1: Nem abban a műfajban utaztok, és például nem. Management olyan szempontból, hogy valakinek teret nyitok egy művésznek, egy alkotónak, és utána együtt bármi, egy festmény, bármi ilyesmire gondoltok? Lehet ilyet csinálni?
0: Igazából ezt még így ebben a formában, ahogy most megfogalmaztad, nem kezdtük el. A művészekkel való együttműködésünk nagyon szoros, legyen ez a művészet bármilyen ága, hiszen a Népfőiskola tényleg mindenféle művészeti ágat támogat és keres, és építjük a kapcsolatokat, de nem, még ebben nem indultunk el. A bérbeadással dolgozunk, tehát hogy a helyszínek bérbeadásával bizony szépen tudunk olyan üzleti bevételhez jutni, amiből aztán a matek szépen kihozható.
2: Nekem is ez a gondolat motoszkált a fejemben, hogy egyre többet halljuk azt, hogy a kultúrát át kell terelni a piaci alapokra, hogy azok a produkciók fogják tudni fenntartani magukat, meg azok a helyszínek, amik piaci alapon is elérhetőek, de azért szerintem a kultúrában dolgozóként ezt úgy érezzük, hogy nem teljesen így működik ez a dolog, és már nem is szeretnék a gazdasági részéről többet kutakodni, mert hogy igazából sokkal fontosabb az az emberi oldal, amit ti megéltek. Mennyire nehéz most a helyzet? Vagy mennyire érzed szélmaromharcnak, vagy egyáltalán nem? Lehet, hogy egy könnyed nyári vitorlázás a Balaton közepén.
1: Velencei tavon?
2: Vagy a Velencei tavon?
0: Igen, nem. A könnyedséget azt nem érzem. Ez egy nagyon komoly misszió, és ez egy komoly munka mindenféle szempontból. És hát ha még egy picit azért visszakanyarodhatunk a működéshez, itt a stáb, a munkatársaim, a kollégáim, akikből szintén nincs annyi, mint ahány helyszínen, amennyi rendezvényt, vagy bérbeadást, vagy minden egyebet meg kéne valósítani. Tehát mivel, ahogy mondtam, mi magán alapítványként üzemeltetjük ezeket a helyszíneket, itt bizony a végtelen mennyiségű kollégák felvételesen megoldott, nem megoldható, így egy olyan kis csapattal dolgozom, akikkel hála Istennek azért most már nagyon sok éve működünk együtt, és fel tudtunk építeni egy olyan rendszert, ahol majdnem mindenki nagyon sokféle területre bevethető, és nagyon hatékonyan tud dolgozni együtt, és ez pedig a hivatástudat. Ahova ezt visszavezettem, és ezzel válaszolok az előző gondolatodra, hogy ez misszió, ez hivatás, a kultúra területén dolgozni, nem is dolgozhatunk másképp. Csak hogyha abban hiszünk, hogy én itt valamit szeretnék átadni a körülöttem élőknek, valamit megfogalmazni, vagy segíteni nekik megfogalmazni valamit, hogy ja, nem jó kultúra nélkül élni, ja, nem jó közösség nélkül élni. Lehet, hogy a Covid bevezetett minket egy olyan zsákutcába, hogy hát otthon is lehet el színházi adást nézni a tévében, vagy online, meg lehet megbeszéléseket tartani online, amitől kiráz a hideg a mai napig. Nem tudok online megbeszélni. De nekem kell az, hogy ott legyen a másik ember, hogy érezzem valóban a reakciót, hogy ne tudja kikapcsolni a kis izéjét, hogy még az arcát se lássam, hanem csak egy avatárt, és ez engem nagyon zavar, és szerintem az emberek nagy részét ez szintén zavarja, csak nem biztos, hogy megfogalmazza. De ha eléri őt egy olyan kulturális élmény, egy rövid példa, Nádasdy Borbáláék voltak most nálunk, Henry Mária darabjával. Mindenki sírva jött ki az előadásról, és Borbála lejött utána, és leült, és mindenkivel elbeszélgetett.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Rodi Chester a vendégünk itt a Kulturalliban, Pár Julcsit és Mezé Dánielt hallják. Jövünk vissza további érdekes témákkal.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Pályalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrally itt a Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, vendégünk pedig Rodi Chester, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke, valamint a Kápolnás-Nyéki Halászkastély igazgatója. És itt most az első tevékenységi körödhöz térnék vissza, hogyan képzeljünk el egy népfőiskolai működést. Mert szerintem ez sokaknak nincsen meg, hogy mi is az a népfőiskola.
2: Ez így van, ahogy mondod, nagyon sokaknak nincsen meg, és ez nem is csoda, mert igazából azt hiszem, hogy a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon a népfőiskola, amit ismertünk, az lakitelek volt, Lezsák Sándorhoz kapcsolódóan. Ő indította el ezt a nem olyan könnyű missziót, hogy létrehozzon egy olyan népfőiskolai hálózatot, ami az eredeti, egykori skandináv mintára iskolai rendszeren kívüli oktatási képzési lehetőséget nyújt a rászorulóknak. Most a rászorulókat nem szegény emberekként, hanem akikben van arra igény, hogy valami mást is megtanuljon, ami nem biztos, hogy az állami oktatási rendszerben elérhető, vagy valami olyan nagyon praktikus tudás, vagy gyakorlati tudás, ami könnyen megszerezhető egy ilyen névfőiskolai közegben. Ez az eredeti gondolat. Aztán Lezsák Sándor elnök úr egy egészen más irányt épített föl, és tulajdonképpen létrehozott egy olyan Kárpát-medencei hálózatot, ami néhány éve egy névfőiskolai hálózattá épült össze, vagy fogott össze, vagy alapítódott meg, és azóta vannak olyan névfőiskolák, mi is egyébként alapító névfőiskolaként benne vagyunk ebben a rendszerben, akik vagy tematikus névfőiskolaként, vagy kisebb-nagyobb térségi névfőiskolaként a körülöttük, a térségükben élőket valamilyen módon kulturális értelemben is, képzési, oktatás értelemben is összefogja. Tehát nem egészen az, mint a helyi művelődési ház, tehát nem egy önkormányzati vagy közfeladatot ellátó rendszerre kell gondolni, hanem inkább egy civil kezdeményezésre, vagy szerveződésre, aminek az a célja, hogy valamilyen módon elérje a közönségét, vagy azokat, akik érdeklődnek az adott téma iránt. Na most mi művészeti, tematikus névfőiskola vagyunk Kápolnásnyéken, tehát minket elsősorban a művészeti ágak összefonása, vagy valamilyen módon való elérése, megfogalmazása izgat, és ez a névfőiskolai munka, ez tulajdonképpen arról szól, hogy megtaláljunk olyan frontokat, mondjuk így, ahol be tudunk vonni a művészet nyelvén beszélő, vagy a művészetre szomjazó művészeket is, de amatőröket is, meg laikusokat is. Úgyhogy nagyjából így.
3: Nem akarom, hogy váratlanul érjen a kérdés, de mekkora ez a hálózat? Tehát hány névfőiskolai helyszínről beszélünk?
2: Közel 20 névfőiskola van az alapítók között, és ez egy-egyre bővülő hálózat. Országon, tehát határokon belül és kívül is.
3: És az elérhető közönség, itt Julcsi már a műsor első felében, hogy ugye azokat, akiket be tud a hálózat vonzani, az egy mekkora réteg, és egyáltalán ez fölfele nyitott, lefele nyitott, bővülhet, nem bővülhet? Én egy picit azt gondolom, kívülállóként, hogy a kultúrafogyasztásnak az életkora az itt tolódik fölfele. Mint hogyha kicsit kimenne a divatból. Hogy ezt te érzed, vagy én gondolom rosszul?
2: Sok mindent kérdeztél egyszerre.
3: Hát igen.
2: Ügyes. Megpróbálom megfogalmazni azt, amit így talán a legegyszerűbben meg tudok. Az egyik dolog, amit úgy érzem, hogy kérdeztél, hogy előregedik-e a kultúrát fogyasztó közönség. Ez részben igaz, tehát a klasszikus értelemben vett színházi előadásra bejáró ilyen-olyan, vagy a kiállítás megtekintők. Igen, ezt én is érzékelem, éppen ezért van az, hogy mi nagyon komoly munkát végzünk, hogy elérjük az ifjúságot és a családokat. Hát, ahogy említettem, nálunk egyrészt van is ilyen közönség jó kedvel, bőséggel, másrészt mi nagyon számítunk arra, hogy ők bejöjjenek hozzánk. Úgyhogy ezért egyrészt vannak olyan programjaik, amiket kimondottan gyerekeknek, például a Fülemüle Kastély koncertsorozat, ami egy komoly zenét népszerűsítő gyerekek számára, családok számára népszerűsítő kezdeményezés. Most már sok-sok éve megy, egyre nő a közönség száma. Tehát úgy mondom, hogy mit tudom én, az első alkalmakkor voltunk 20-an, aztán 40-en, 50-en, és most már azért vagyunk 200-an egy-egy ilyen alkalommal. Tehát én azt látom, hogy ha megtalálják azt a helyet, ahova ők szívesen jönnek, és úgy látják, hogy jó helyre jönnek, akkor visszatérnek, és visszatérnek egyre többen. Ugyanilyen nagyon fontos vállalásunk és missziónk az iskolai korosztály megszólítása. Erre van egy műhelynap programunk, ami most már egy módszertannál növi ki magát, amit én nagyon-nagyon fontosnak érzek. Ez egyrészt a generáció kutatással összekapcsolódó, másrészt az élménypedagógiával összekapcsolódó terület, amiről egyébként most március 17-én majd egy komoly konferenciát is szervezünk, és nagyon remélem, vagyis már most látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Pedagógusok, közösségi emberek, közösségszervezők, egyebek jönnek, és remélem, hogy olyat tudunk majd nyújtani, amit el tudnak vinni magukkal, és hasznosítani tudnak. Ez pedig az, hogy hogy szóljunk a mai fiatal generációkhoz, akik most már nem csak egy generáció, hanem sok generáció, és mindegyik generáció nagyon különböző nyelvet beszél, és hiába vagyok én a szülő, és a gyerekeim hárman mindegyik másik generációhoz tartoznak, nekem mégis meg kell találnom mindegyikkel azt a nyelvet, ami őt segíti abban, hogy megtalálja a helyét a világban. És szerintem ez nagyon fontos, hogy kimerjük azt mondani, hogy nekünk, szülőknek, felnőtteknek a felelőssége az, hogy megtaláljuk a gyerekeinkhez az utat, és visszaadjuk nekik, ami születésüktől fogva jár nekik, a kultúrájukat. És ez a mi dolgunk, ezt nem várhatjuk el a gyerekektől, hogy majd te tudjad, hogy ez hogy kell csinálni, és hogy lesz jó.
3: De annyian dolgoznak ezen, annyi féleképp. Van recept?
2: Nem, biztos nincs olyan recept, amit fel tudnék írni, de...
4: Meg ami mindenkire igaz lehet.
2: De ha meg se próbálom, akkor az az én felelősségem és az én hibám. És azt viszont bátran mondhatom, hogy amit mi ott elindítottunk, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy összművészeti, tematikus, iskolán kívüli tanítási nap. Vagyis oda hívjuk a gyerekeket reggel 9 órára, elengedjük őket délután 12:30 körül, és ebben az időszakban egy olyan napot kapnak, ahol valamilyen témára fölfűzve, egy komoly módszertant felépítve végigvezetjük őket egy olyan élménysorozaton, ebben lehet kiállítás, tehát képzőművészet, interaktív előadás, kvízjáték, mozgás, zene, tánc, ami után úgy mennek haza, hogy hú, most megértettem, vagy megtanultam valamit a helyi identitásomból, a nemzeti identitásomból, egy költőről, egy íróról, egy zeneiszről, bárki másról. És ezt is azt tudom mondani, hogy ezt nagyjából 3 éve csináljuk. Az első évben úgy kellett hálóval szaladgálnunk a pedagógusok után, hogy hozzatok már el léci egy osztályt. Most pedig meghirdettük a legutóbbi a Fehérvár megyei mohai tikverőzéshez kapcsolódó farsangi műhelynapunkat, és egy nap alatt 250 gyerek.
4: Én voltam már tikverőzni.
2: Na tessék.
4: Hamarosan eljön a napja.
2: Így van.
4: Hiszen farsangban vagyunk.
2: Így van.
4: De leszakadva a farsangi témáról, nagyon a szívemből szóltál az előző, hogyan viszonyuljunk a generációkhoz kérdéskörben. Én azt látom, hogy amikor az embernek gyereke születik, akkor fontossá válik az, hogy a kultúrába be tudja őt csatlakoztatni. Egészen addig, ameddig így a szülői befolyás kellő intenzitású tud maradni a szülő-gyerek kapcsolatban. Aztán, amikor már az ember felnőtt, és már maga válogathatja meg azokat a kulturális termékeket, amiket kell szeretne kapcsolódni, akkor megint van egy aktivitás, de a kettő között van azért szerintem egy 10-15 év gap, amivel szerintem elképesztően nehezen tudunk mit kezdeni.
3: Egyébként erre mondhatok egy saját és személyes példát, hogy amikor a gyerekeimet, ugye nálam is 3, elkezdtek nagyobbak lenni, és ugye hát jöttek a mesék, jöttek a versek, jöttek a ide vittük, oda vittük, és egyszer csak rájöttem, hogy mennyi népdalt ismerek. De teljesen el, ez az a 15-20 év, teljesen elfelejtettem, és olyan népdalokat, nővérem, édesanyám, stb., amiket akkor előbb Vörös Sándor verseket, gyerekverseket.
4: Meg gyerekverseket,
3: ott van, ott van az emberben alvó tudásként, előjön ez a kultúra lényege talán, nem?
2: Igen, igen.
4: Amúgy igen. Milyen ültető kiskertész munka, hogy
2: ez így van.
4: Elrakjuk gyerekkorban, aztán remélhetőleg valami nő belőle, csak abban a növekedési fázisban szerintem nagyon fontos, hogy így elkapjuk igazából nem feltétlenül a tinédzserekre vonatkozik ez csak, hanem a fiatal felnőtteket is. Nem tudom, kicsit eszköztelennek látom a társadalmat ebben, hogy...
2: Hát ez biztos, hogy elsősorban, tehát ez biztos, hogy példa. Tehát ami valószínűleg meghatározó, az a szocializáció miensége, hogy milyen családba születik, milyen szokásokat vesz fel, mit tanul meg így észrevétlenül a mindennapjaiban, mit visz magával, és ez egyrészt az érzelmi kötődés, az érzelmi biztonság, másrészt nyilván a tudás, tájékozottság, ismeretanyag, amit magába szív családi körben. És aztán kiengedjük nagy nehezen sírva őket, ugye, az oviba, meg a suliba, meg ide-oda-amoda, és reménykedünk abban, hogy ezt megkapják majd egy nagyobb közegben is, az iskolai közegben. Én most úgy érzem, hogy jelenállás szerint az a pedagógiai, vagy iskolarendszer, amiben léteznek ezek a gyerekek, az nem egészen szolgálja ezt a célt, és el kellene tudnunk engedni ezt a nagy görcsösséget, hogy meg kell tanulni a tananyagot, meg el kell olvasni, nem tudom, hány oldal, hanem, hogy engedjük már egy kicsit ezt úgy kibontakozni a gyerekekben, hogy észrevétlenül szülessen meg bennük az az igény, hogy de jó énekelni, de jó táncolni, de jó leírni egy verset, vagy festeni valamit, vagy elolvasni. Tehát, és ez nyilván értem ezt a problémát, hogy ha szabadjára engedjük őket, akkor aztán végképp semmit nem fognak csinálni. Nem ezt mondom. Azt mondom, hogy adjunk egy biztos, egyértelmű keretet, amin belül szabadon mozog. De én biztosítom, hogy a kereteknél azt a tudást felveszi, csak nem úgy, hogy beleverem a fejébe, és egész nap ül a tanteremben, a padban.
3: És a gyerekektől egy kicsit elrugaszkodva, ugye te itt a Halászkastélyban Elsimon Lászlóval dolgozol együtt sokat, az ő kezemunkája, véleménye, mennyire van benne a ti munkátokban, hogy kell ezt elképzelni?
2: Azt hiszem, hogy ha már a keretnél tartunk, akkor úgy tudom a legjobban megfogalmazni, hogy Elsimon László nélkül nem lenne az a keret, amiben mi dolgozni tudunk. Tehát az ő hihetetlen kreativitása, lobby ereje, akarat ereje, megállíthatatlansága eredménye az, hogy megújulhatott a Halászkastély, hogy létrejött a Halász Gedeon Eseményközpont, hogy megújult a Vörös Marti Emlékház, hogy létrejött a Szabadtéri Színpad, a Liszt Művészház, hogy most nem sokára, remélem tavasszal megnyithatjuk a Velencei Meszlényi Kastélyt, mert hogy ezt is felújítjuk a teljes pusztulástól megmentve. Tehát ezek nem lennének.
3: Bocsánat, ezt hol van helyre pontosan?
2: A velencei vasútállomástól egy lépésre.
3: Amit
2: nézhettünk, hogy dől össze, és most már nem dől össze. Úgyhogy ő adja ezt az alapot, ezt a keretet, és hát természetesen a hihetetlen műveltsége és a művészetekben való jártassága is ad nekünk nagyon sok muníciót, de én ezen belül, a rendszeren belül nagyon szabadon dolgozhatok, amiért nagyon hálás vagyok.
4: Tavaly Fejér megyei Prima díjban részesültél, amihez gratulálunk, de nyilván több kitüntetés és díj is landolt nálad, valószínűleg nem hiába, és ezt szerintem most már a hallgatók is hallják, azt a fajta elhivatottságot és tényleg odaszánást, ami a beszélgetésünkből is tükröződik. Mit tud motiválni? Neked mi a legnagyobb húzóerő a munkádban?
2: Hát valószínűleg valami belső rugó, ami nem áll le. És én azt hiszem, hogy én nem érzem magam, mint egy ilyen hihetetlen, nagyon tehetséges embernek, de azt hiszem, hogy van bennem kreativitás arra, hogy megtaláljak olyan módozatokat, amellyel valami frissességet hozhatok abba, amit csinálunk éppen. És vannak ilyen ötleteim, gondolataim, amiket meg is valósíthatok, amiatt, a szabadság miatt, amit már említettem, és ezekért meg nagyon hálás vagyok, főleg akkor, amikor jön a visszajelzés, hogy ez tényleg nagyon jó. És nem egészen olyan, mint amit minden nap látunk, hallunk, hallunk, vagy amivel találkozunk. Úgyhogy én mert én abban mélyen hiszek, hogy a kultúra az minden is, ami körülvesz bennünket. Tehát az nem csak az, amit most úgy mondtunk, hogy fogyasztunk, vagy egy termék, hanem a kultúránk az is, hogy hogyan beszélgetünk, hogy hogyan nézünk egymásra, hogy mit teszünk, hogy mit iszunk, hogy miben hiszünk, hogy milyen közösséghez tartozunk, vagy kapcsolódunk. És ebben csak úgy gondolkodhatunk, ahogy mi is dolgozunk, hogy hálózatban gondolkodunk róla. Fölfele, lefele, jobbra-balra. És hogyha ebben így gondolkozik az ember, és így létezik, akkor mindig megtalálja az újabb feladatot, és az újabb kihívást, az újabb lehetőséget, és őt is megtalálják ezek a lehetőségek.
3: Egy olyan kérdéssel kezdtem, ami talán picit meglepő volt, hogy mennyit segít Budapest közelsége abban a munkában, amit végzel. Most itt a végére akkor tartogatok egy másik kérdést, hogy jó magam is eléggé megismertem ezt a Velence környéki régiót a Velencei hegységgel együtt, mert a Tessenyési Egyetemnek ott van egy víziközpontja, és elég sokat járok le. És arra jöttem rá, nem ismertem korábban, hogy ez egy gyönyörű vidék, egy majdhogy nem azt lehet mondani, hogy egy kultúrtáj. Az mennyit segít, hogy ez egy ilyen vidék és kultúrtáj?
2: Ez egy nehéz kérdés, szóval most egy olyan kérdést tettem, amire nagyon hosszan tudnék válaszolni. Mert egyrésztről a szívemnek nagyon kedves táj, nagyon szeretem, és mindig is nagyon szerettem. Én úgy kerültem oda, hogy nekem a nagyszüleimnek volt egy nyaralója a Velencei tó partján, és már gyerekként jártam oda. És mikor megszületett a második gyermekünk, akkor döntöttünk úgy, hogy mi oda leköltözünk hosszúra, vagy örökre. És azóta is, meg azelőtt is nekem nagyon fontos volt ez a vidék, és a tó, és a hegység, és az egésznek egy ilyen nagyon békés, nagyon szerethető, nagyon jó léptékű felépítettsége. Nyilvánvalóan azóta azért látjuk, hogy sokszor megrángatták ezt a szegény vidéket. A Velencei tó vízszintje, a bicikliút hol megy, hol nem jön, a vasút, az autók, a nem tudom mi, a beköltözők, a kiköltözők, az EFOT fesztivál meg, és a többi. Tehát, hogy volt itt, meg van itt mindig sajnos olyan rosszáízt keltő hírverés is a Velencei tó körül, amit nagyon fájlalok, de azt hiszem, hogy azok, akik ott élnek, ott laknak, és egyre többen vagyunk így, ők is azt érzik, hogy ez egy nagyszerű vidék, és nagyon jó itt élni, és ezért jelent meg például a Mesék a Velencei tóról kötetünk is, mert pontosan ezt mutatja be, hogy milyen csodálatos dolgokat fedez föl az ott élő közösség, fogalmaz mesévé, és ad át mindenki másnak, amiből aztán újra lehet építkezni, és újra lehet kedvet kapni, és lendületet kapni. Úgyhogy én azt mondom, hogy most, ha turisztikai szempontból kérdezel, akkor nem áll jól a Velencei tóvidéke. Ha a helyi közösség szempontjából kérdezel, akkor azt mondom, hogy jól áll.
3: Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor ahhoz kívánok jó munkát, hogy turisztikai szempontból is jól áll.
2: Köszönjük szépen, igyekezni fogunk.
3: A meteorológiai ráhatásod az viszonylag csekély, gondolom.
2: Egyelőre még nem olyan hatékony, mint szeretném.
3: Vezető vagy, de nem ennyire.
1: Radics Eszter volt a vendégünk, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke, valamint a Kápolnás Nyégi Halászkastély igazgatója. Köszönjük, Eszter, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Köszönjük szépen a beszélgetést, a kulturalit hallották itt a Rádió Cafén, Pár Julcsival és Mezei Dániellel.
1: Tartsanak velünk legközelebb is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
5: Fogd a kezemet és...
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
9: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Ünnepi rendezvények több mint 200 riasztást kaptak a mentők, kilőtték a kerekeit, oszlopnak rohant az álmokfutó, telefonon toboroznak véradókat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők a tegnapi fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget vittek kórházba, derült ki az Országos Mentőszolgálat ma közzétett összesítéséből. Az erős, időnként viharos széllökések most nem okoztak problémát, ezek miatt nem riasztották őket. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i események egészségügyi biztosítását. Például a tegnap esti tűzijáték idején a Dunapest és Budai oldalán összesen 56 ponton voltak elérhetők a mentők. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
11: Az OVS speciális listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
4: A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyház fő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely minden mindenki fejlődését szolgálja. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Anya, mi ez az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Sziasztok, jó estét kívánunk mindenkinek, megint péntek este 9 óra van, úgyhogy itt újra a 100 hold. Ahogy azt már biztosan tudjátok, ebben a műsorban a kortárs gyermek és ifjúsági irodalomról beszélgetünk, hívunk szerzőket, elemzőket, kutatókat, népszerűsítőket, ismeretterjesztőket és így tovább. Ezen a héten például azt találtuk ki, hogy a krimikről fogunk beszélgetni. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk,
3: ez itt a 100 hold, ma két vendéget üdvözölhetek magammal szemben, Mészői Ágnes írót és Katona Alexa szerkesztőt. Örülök, hogy eljöttetek, sziasztok!
4: Köszönjük szépen a meghívást! Köszönjük.
3: A krimika témánk, persze kitekinthetünk belőle, de induljunk el innen. Alexa, te doktorit írsz éppen ebből a témából, így ugye? Hol tartasz?
4: Most komplex vizsgáztam, úgyhogy a felénél gyakorlatilag.
3: De milyen régóta foglalkozol a témával?
4: 5 éve körülbelül, és kifejezetten az ifjúsági krimire specializálódtam.
3: És miért? Mi szippantott be?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy teljesen, vagy hát számomra véletlenül a Szegedi Egyetem bölcsészkarán volt egyszer egy krimi órám, és egy gyerek és ifjúsági irodalom órám, és valahogy a kettő így összeért. Egy teljesen véletlenszerű kritikai felkérésben, ami David Almondnak a Napszíne című ifjúsági könyve volt, nemrég járt itt a Pestexten, és ott teljesen elvarázsolt az, hogy a nyomozás narratívája mennyiféle mindent jelenthet egyszerre metaforikusan, és elkezdtem ennek utána menni, és nem találtam semmit magyar nyelven, és úgy gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ezt jól lenne megnézni. Ebből OTD-káztam, ezzel doktorizok, és ezóta ez így folyik.
3: És Ági, téged hol szippantott be a krimi, mint műfaj?
2: Én nagy krimi olvasó voltam mindig is, de az, hogy elkezdtem krimit írni, az egy balesetnek tekinthető szó szerint és képletesen is, de tényleg, mert hogy az történt, hogy egyszer eltörtem a bokámat, és akkor az egész család így teljesen transzva volt, hogy úristen, mindenkinek az agyára fog menni agya, hogy 6 hétig nem tud semmit csinálni, és a férjem így elegánsan az orrom alá nyomott egy krimi pályázatot, hogy akkor
3: itt tessék. A lehetőség.
2: És akkor nagyjából gyakorlatilag azt a 6 hetet fekvőgépzen azzal a krimi írással töltöttem, ez lett a rókabérc végül. Tehát, hogy így kezdődött, ez volt a kapudrog, és aztán utána rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem.
3: Mert ugye az az érdekes, hogy felnőtteknek is írsz krimit, meg ifjúságnak is írsz krimit, erről fogunk beszélni, hogy máshogy kell-e hozzáállni. De akkor Alexa, téged kérdezlek először, hogy egyébként a krimi, mint műfaj, az meddig volt ponyvának tekintve, és hol van ez az áttörés, hogy nem ponyva?
4: Hát nem vagyok benne biztos, hogy van egy ilyen áttörés, hogy nem ponyva.
3: Ponyvának tekintetek ti a krimikre?
4: Én egyáltalán nem, de a szakmában azért irodalomtudományos berkeken belül maga ez a kutatási terület is még harcolja ki a saját legitimitását, ahogy egyébként a gyerekirodalom kutatás is, tehát ilyen szempontból a gyerek és ifjúsági krimit kutatni, ez ilyen...
2: Ez a halmozottan hátrányos.
4: Abszolút így van. Mindig voltak a kriminek szerelmesei, rajongói, szép írók is, és mindig voltak ellenző is, de ez általában a populáris kultúra, magas kultúra ellentétre vezethető vissza, miközben azt is látjuk,

0: hogy milyen borzasztó ez a műfaj, mert hogy egy ilyen alantas műfajt meg szeretett a gyerekekkel, mint a krimi.
1: Ó, de érdekes.
0: Úgyhogy nyomokban, meg nyilván egyre kevésbé, de létezik még ez a fajta elitist hozzáállás.
1: Te ezt érzed, Ági, a bőrödön, ezt a megítélést?
2: Azt hiszem, hogy valószínűleg nekem elég vastag bőröm van, mert nyilván van, amikor így érzi az ember, hogy hát ő azért egy ilyen eszképista műfajt képvisel, és egyébként is gyerekíró is, és ráadásul még krimiket is ír, és van mersze egyébként olyan dolgokat is kiadni a kezében, amit azért nehéz nem szép irodalomként apostrofálni. Szerintem ez egy létező dolog, tehát, hogy nyilván az ember érzi azt, hogy nem azt mondom, hogy nem veszik komolyan, de azért tényleg úgy néznek rá, hogy hát ő így eladta a lelkét az ördögnek, tehát, hogy ilyen dolgok, ilyen világi hívságokért, mint hogy olvassák őt, vagy ilyesmi, ezért aztán így lejött a Parnasszus csúcsáról. Hát,
1: de milyen érdekes, mert közben meg nagyon népszerű műfaj. Igen. Tehát felnőttek körében is, gyerekek körében is népszerű? Nem tudom pontosan, hogy
2: szerintem
1: én a lányomon nagyon, látom, igen, hogy ő a krimikkel szokott rá egyébként az olvasásra, tehát az ifjúsági krimikkel. Tehát szerintem akkor ezek szerint nagyon működik.
2: Nagyon-nagyon működik. Tehát, hogy szerintem egyébként közben azért a krimi műfaja az egy kicsit ilyen ősi történetekből táplálkozik, és van egy ilyen nagyon komoly világhelyre biccentő szerepe, tehát, hogy a krimi általában, a krimi, minden krimi arra a csontvázra van felépítve, hogy kizökken a világ, és helyre tesszük. Nagyjából ennyi, kötelező helyre tenni, kötelező megtalálni a tettest, kötelező a tettesnek valamilyen úton, módon bűnhődnie, és szerintem ez egy ilyen nagyon ősi vágy az emberekben, hogy
1: igazságot
2: tegyen. Igen, legyen igazság, tehát hogy derüljön ki a bűn, és legyen bűnhődés. És szerintem ez ilyen alapvágya az embereknek, és ezért aztán nagyon szeretik a gyerekek is, meg a felnőttek
1: is. Hát meg amiről itt ebben a műsorban is sokat beszélgettünk már, hogy lehet megszólítani egyébként bizonyos kevésbé olvasó, vagy még nem olvasó rétegeket a társadalomban, most ez kortól tulajdonképpen független is, amiről beszélek, hogy történik, hogy sok minden történik, igen, benne, hogy együtt nyomozhatok vele, hogy fordulatos, hogy egyszerűen ez az, ami elkezdi odaragasztani a könyvhöz az olvasót.
2: Már igen, az izgalom, a rejtvényfejtés varázsa, tehát, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik.
1: Igen. De Alex, az egy nagy kérdés bennem, és mivel kutattad, fel kell tennem, hogy ugye az, hogy a felnőttek olvasnak krimit, ugye te is egy olyan hozzászólást emelték, hogy a gyerekeket hozzászoktatja, igen, ez a műfajhoz, hogy egyébként mióta van ifjúsági krimi?
0: Hivatalosan az eddigi kutatások alapján a legelső európai ifjúsági kriminek a Tom Sawyer detektív nevezetű Tom Sawyer kalandot tartják, ami 1896-ban jelent meg. Ami itthon Magyarországon sokkal nagyobb hatású volt, ez az Emil és a detektívek, Erik Kästnertől, ugye rengeteg színházi feldolgozás, hangos könyv, rengeteg adaptáció készült belőle, és amúgy készül a mai napig, most is játsszák ifjúsági színházak.
1: Hát nem múló, Erik Kästner nem múlik.
0: Így van, így van, nem is kell neki.
1: Nem is kell neki.
2: És jól öregszik.
1: Igen.
0: Így van, és itthon pedig az 50-es években alakult meg az ifjúsági kiadó, ugye, vagy 50-ben konkrétan a mostani Móra kiadó elődje, mindig nagyon sokáig ez egyetlen olyan kiadó volt, ami kamaszoknak és gyerekeknek is gyártott könyveket, és ott a híres Delfin könyvek sorozatban már több krimit találunk. Ez egyrészt az 50-es években még úgy nézett ki, hogy híres nemzetközi ifjúsági krimiknek a fordításai, például az Emil és a detektívek 54-ben jelent meg először magyarul, a Sátán kutyája című Sherlock Holmes novella, igen, illusztrálva 1966-ban először magyarul, és Astrid Lindgrennek a Kále sorozatának a legelső része megkésve bár, de 1971-ben, és ezzel együtt a 60-as évektől kezdve elindult egy olyan folyamat is, hogy a magyar szerzők is elkezdtek ifjúsági krimit írni. Ennek az én kutatásaim alapján most én így két vonalát látom, vannak az első vonalas populáris szerzők, és vannak a másodvonalas szerzők, ők egyébként vagy a Móránál külön könyvet kaptak, ők főleg az első vonalasok, vagy a Delfin sorozatban jelentek meg. Első vonalasból szerintem a legfontosabb

0: legismertebbek egyike Berkes Péter, neki uh-huh. a Bánya Réme című ifjúsági regénye a legkorábbi ilyen populáris ifjúsági krimi, amit én eddig találtam, de ez jelenleg állapot. Ugye ebből készült az Öreg Bánya titka címmel egy nagyon népszerű film. Említhetjük Kemény Istvánt,
1: vagy nem, bocsánat, nem, Csukást.
0: Majdnem, Csukás István, Kemény Kalap és Krumpli orra.
1: Igen, így összecsúszott a Kemény
0: igen,
1: és
0: mert
1: az
0: egymás
1: István.
0: Mellett van a kettő.
1: Igen, Kemény István nem írt. Igen,
0: igen nem, gyerek. Még.
1: Eddig igen, igen.
0: Igen, tehát Csukás István, a Kemény Kalap és Krumpli orra, ez 1972, és akit még nagyon fontos itt megemlítenünk történetileg és a jelenkort illetően is, ez Nógrádi Gábor, aki igen. most is még termékeny krimi, ifjúsági krimi szerző is. Neki 83-ban jelent meg a Hecseki és a Gyermekrablók című ifjúsági bűnügyi regénye, amiből egy ma már kultikus filmadaptáció készül, Gyerekrablás a Palánk utcában címmel.
1: De a szocializmus reagált egyébként a krimi műfajra? Igen. Vagy a krimi műfaj reagált a szocializmusra?
0: Inkább utóbbi, szerintem, és azt is nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan, mert ahogy Ági is említette, itt mindig az igazsággal van valami, kibillen a világrendje.
1: Hát igen.
0: És nyilván az, hogy a kommunista rendszerben mit tekintettünk igazságnak, meg intézményes igazságnak, ez nem mindig fért össze azzal, amit a morális igazságnak éreztek az emberek, és vannak olyan krimik, amik tükrözik ezt a dilemmát, és vannak olyan ifjúsági krimik, amik nem.
1: De hogy tükrözik? Tehát, hogy egyszerűen a problémáik olyanok, hogy nagyon beleillenek a szocializmus problémáiba? Vagy?
0: Hát, sőt, például Berkes Péternél, ugye ez 69-es a Bánya Réme, ott azért a példaképe a gyereknyomozó fiúnak, ez mégiscsak az akkori rendőr, szocialista, tehát aki a aha. rendfenntart, hivatalos uh-huh. rendfenntartó, hivatásos
1: rendőr, igen.
0: Igen, tehát hogy egyszerűen...
1: Aki közben egy olyan államot védelmez, ami maga a szocializmus, de hogy ő lesz a példa.
0: Igen, és például az elkövető, az pedig egy volt náci katonatiszt, és akkor ugye a lényegében azzal áll vissza a világrendje, hogy a nácikat jól megbüntetjük, mert a gyerekek lelepezik, sőt majdnem le is lövi az egyik gyereket, tehát hogy ez így ilyen.
1: Azért ez nagyon keményen átideologizált.
0: Igen, és 83-ban, ugye amikor már azért javul a helyzet úgymond, Nógrádinál a Hecseki és a Gyermekrablók már egy olyan ifjúsági regény, amiben a gyerekek válnak bűnözővé, és már az, hogy a gyerek lesz bűnöző, szerintem nagyon sokat elmond arról, hogy valami baj van a világgal, hogyha a gyerekek bűnözésre kényszerülnek, és ők a szegénység miatt kényszerülnek bűnözésre, mert egy budapesti pincelakásban laknak, és a nagymamájukkal együtt olyan gazdag embereket rabolnak ki, akik a rendszernek a lakásbérlési csalásaiból gazdagodtak meg. Tehát ez egy nagyon konkrétan az aktuális korszaknak a problémáiból építkező történet, és ez megjelent, adaptálták, és azóta is van.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mennyire jellemző a műfajra, hogy reagál a társadalmi berendezkedésre, vagy nem?
2: Szerintem a krimi az egy nagyon-nagyon érzékeny, tehát egy társadalmilag érzékeny műfaj.
1: Miért gondolod?
2: Azért gondolom, mert a bűn, tehát ez az, hogy aktuálisan mit tekintünk bűnnek, azért az nagyon függ attól, hogy éppen miben vagyunk így közösen, és hát nyilván a krimi szerzők is a világból építkeznek, és arra reagálnak valahogy, tehát hogy ez egy remek alkalom arra, hogy elmondjuk egyébként úgy a véleményünket a világról, meg a társadalmi problémákról, és mivel, hogy ugye a problémák szülik általában a szabályszegést, uh-huh. legyen az akármilyen szabályszegés, ezért aztán, ha az ember szeretne valós motivációt adni a tettesének, ami szerintem az egyik legkardinálisabb kérdése a kriminek, akkor ott kell, hogy legyen.
1: Valami
2: szó, hogy miért lett ez a tettes.
1: Uh-huh. Tehát nem lehet kiemelni.
2: Nem, ezt nem. Szerintem lehetetlen.
1: Uh-huh. Egyet értesz, Alexa?
0: Igen, az ifjúsági, és főleg a gyerekkrimiben, tehát hogyha itt most teszünk egy ilyen vonalat, nem tudom pontosan hol, de hogy mondjuk így a kisebbeknek szóló történtek, meg már mondjuk a kiskamasz korosztály között, ott ezért a bűnök mértéke és motivációja nagyon más. Tehát, hogy nem tudom, eltűnik valakinek a virága a kertjéből, vagy elszökik egy kiskutya, meg kell keresni, de ez a kicsiknek szóló, és én úgy látom, hogy ahogy nőnek a gyerekek, és nyilván a felnőtt olvasóknál ott már tényleg bármi lehet, annál nagyobb lesz a tét, annál többet enged meg a szerző, a kiadó. Nyilván ez attól függ, hogy mit gondolunk a gyerekről, akinek írunk, mit gondolunk az ő terhelhetőségéről, arról, hogy mi való neki, ez az ilyen borzasztóan furcsa kérdés, de hogy mégiscsak feltesszük. Tehát hogy az, hogy egyáltalán milyen, én úgy látom, hogy milyen bűnök találhatóak, milyen mértékű bűnök, mondjuk visszafordítható ez az értékvesztés, mert valami elveszik, azt meg lehet találni. Uh-huh. Visszafordít, egy gyilkosság már nem visszafordítható.
1: Ezért a gyilkosság nem? Az nem ifjúsági krimibe való?
2: Hát szerintem azért az egy ilyen eléggé komoly no-go-zóna.
0: Igen, és a hangám, uh-huh. A hanga is Várkonyban vannak majdnem halálesetek.
1: Nem csak abban van.
2: Majdnem gyilkosságok.
1: Igen. Nem tudom, én a Kupolák őrét olvastam, és az is ott egy, van, ott is van visszafordíthatatlan veszteség.
2: Igen.
1: Ugye szellemmé válnak például olyanok, akikért nem küzdenek, vagy akik lemondanak a visszatestesülésről.
2: De én mégis egy ilyen gonosz szerző voltam.
1: Gonosz
0: igen, szerző. Amúgy tényleg nem ez a tipikus, de hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy inkább az van, hogy ilyen lopás.
2: Igen, tehát hogy
0: eltűnik valaki.
2: Valaki eltűnik, valamit elvesztünk. Uh-huh. Közben meg azért azt gondolom, hogy a mostani gyerekek azért egészen más, tehát hogy máshol van az ő limitjük abból, hogy mit viselnek el, vagy mi az, amit be tudnak fogadni, tehát hogy vannak erre ilyen nagyon-nagyon rémisztő statisztikák. Hogy
1: várjál, ezt most ne mondd el, most tartunk egy szünetet, és utána mondd el, hogy jó. Milyenek ezek a mai gyerekek, Mészői Ágnessel és Katona Alexával mindjárt folytatjuk a beszélgetést, nem menjetek sehova.
3: Rádió Café. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz hold, Vejszer Alindával.
1: Ez itt megint a Száz hold. Szeretettel üdvözlünk mindenkit, főleg azokat, akik az első felét is követték a beszélgetésnek. Mészáros Ágnes és Katona Alexa nagyon izgalmas dolgokat mondtak eddig a krimiről, például arról, hogy ennek milyen a társadalmi beágyazottsága, és most ott tartunk, hogy mi az, ami belefér az ifjúsági krimibe. Ági azt mondta magáról, hogy egy gonosz szerző, de mert hogy olvastál statisztikákat, hogy mi fér bele ma.
2: Nem is feltétlenül csak erről, hogy mi fér bele van, hanem hogy mennyi, tehát hogy mondjuk egy gyerek a médiából 10-15, tehát vannak ilyen különböző korosztályok, mondjuk egy 10 éves gyerek, nem tudom, 8700, tehát most tényleg csak ilyen, de nagyságrendileg stimmel, 8753 gyilkosságot lát a
1: híradóban, mondjuk.
2: A híradóban, igen. És akkor ő biztos, hogy nem nézte meg mondjuk a Gyűrűk urát még apával, anyával, de ha még azt is, akkor rögtön szorozzuk meg hárommal. Tehát, hogy, hogy egészen máshol van a limit szerintem, és valahogy így egyensúlyozni kell, főleg amikor tizenéveseknek írunk, hogy ne akarjuk még mi is traumatizálni az olvasót, de azért vegyük már komolyan, és ne prüttyögjünk neki, tehát, hogy próbáljunk valami olyasmit találni, aminek ő is érzi a súlyát.
1: Abban segítsetek, és az most itt akár, én csináltam egy táblázatot, összehasonlítottam az Áginak két könyvét, az egyik a Kupolák űre, a másik a Hajónapló, mert akartam összehasonlítani, hogy milyen más eszközöket használsz, ha felnőtteknek írsz krimit, vagy ha ifjúságnak írsz krimit. Most ezt a táblázatot nem fogom elétek tárni, de nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltok, hogy kialakult-e egy saját nyelvezete, saját motivumrendszere az ifjúsági krimiknek, vagy a felnőttet finomítják tulajdonképpen, és ez érdekel úgyis, mint kutatásterület, meg úgyis, mint szerző, hogy te finomítod azt, amit felnőtteknek írnál, vagy nem, mert egész konkrétan egy ifjúságnak szóló probléma jelenik meg.
2: Én azt gondolom, hogy én nem finomítok, tehát, hogy engem alapjában véve írás közben mindig a karakterek visznek, tehát, hogy a szereplők és azok a helyzetek, amikben ők benne vannak. Tehát nyilván egy tizenéves baráti társaság az nem feltétlenül olyan helyzetekbe keveredik bele, mint amilyenbe egy nyomozóiroda vezetője, és akkor ez már rögtön meghatározott szerintem úgy kb. Mindent. Tehát, hogy nincs rajtam különböző színű sapka, amikor ifjúsági krimit írok, meg amikor felnőtt krimit írok, egyszerűen a karakterek hoznak mindent nagyjából.
1: Alexa, te mit gondolsz erről?
3: Nekem az az egyik tézisem a kutatásomban, hogy az ifjúsági kriminek már vannak kialakult műfai, saját műfai mintázatai. Az egyik ilyen, ami már az Emilés detektívekben is volt, az, hogy csapatba nyomoznak.
1: Ez nagyon érdekes, ezt felírtam különbségként például, hogy csoportban vagy egyedül.
3: Igen, és nyilván most a kortárs krimikben is ez egy tendencia, meg ezt látjuk az NCIS-ben, meg a sorozatokban, hogy nyomozó csapatok vannak. Hogy a gyerekeknél, vagy gyerekeknek, kamaszoknak szóló krimiknél szerintem ez azért kifejezetten fontos, meg praktikus, mert azt, hogy együtt kell működni, kommunikálni, konfliktusok vannak a csapaton belül, azt hogyan kezeljük, hogyan osztjuk le a feladatokat, tehát egy csomó tök praktikus dolgot meg lehet csinálni, és akkor ha esetleg egy kis szerelmi szállat beszövődik, akkor...
1: Hát meg egyetlen van fiú és lány, tehát mindenki tud vele menni.
3: Igen, tehát hogy nyilván sokkal több embernek lesznek hozzáférhetőbbek ezek a szövegek, ugye, amit már mondtam, vagy említettünk, hogy a bűnesetek azért mások ezekben a krimikben, és amit Ági is említett, hogy ugye a karaktereken van a fókusz, sőt az ő történetükön azért a krimi, vagy hát a klasszikus krimi, itt értem a Poe Doyle, Agatha Christie vonalán, ott sem, tehát a karakterek, ők csak a motivációkból állnak, bűnös, nem bűnös, tehát nincsenek karakterdrámák, nincsenek...
1: De ez érdekes, mert az Áginak szerintem a felnőtteknek írt sorozatában is van a karaktere. Tehát ugye ez az Ágota nevű nyomozó nő, akit te már több köteten keresztül vittél, neki igenis van személyisége.
3: Már a Hardboiled nyomozónak is
2: igen,
3: van.
2: Kiégett, valamennyi elvált. Már van. Igen, igen. Tehát, hogy Miss Marple, az szerintem nem tudom hány éven keresztül írt Agatha Christie Miss Marple regényeket, de körülbelül szerintem az utolsóban nagyjából pontosan ugyanolyan, igen. mint a legelsőben. Igen. Tehát, hogy ő tényleg egy ilyen Minden tiszteltem Agatha Christie, de hogy azért ő tényleg egy ilyen kétdimenziós síkbába, ami így kinyomoz mindent is. És szerintem azért a modern krimi, főleg a 21. századi krimi, az nagyon arra fókuszál, hogy milyen személyisége, milyen skilljei vannak a nyomozónak, pro és kontra, milyen nehézségekkel küzd. Tehát ugye ebből a szempontból szerintem itt megint csak egy kicsit ilyen elcsúszás van a szép irodalom felé, tehát hogy már nem csak a kaland, már nem csak a rejtfejtés, hanem azért...
1: Egy személyiség fejlődése kötetről kötetre megtörténik.
2: Igen.
3: És még egy dolgot szeretnék hozzátenni a műfaji sajátosságokhoz, ami hát én végül is műfajnak tartom, hogy mi szerintem egy nagyon érdekes dinamikát ad a gyerek és ifjúsági kriminek az, hogy a gyerekeknek folyamatosan harcolniuk kell a felnőttekkel a saját igazukért.
1: Nagyon érdekes, igen.
3: És hogy egyszerűen arról van szó, hogy azt se hiszik el nekik, hogy tényleg bűneset történt, ugye Hanga és Várkolyban erre is igen. Van példa, vagy hogyha elhiszik, akkor nem engedik őket nyomozni, akkor konfliktus kell vállalni a szüleikkel, hogy tudjanak nyomozni. Hogyha kiderítik az igazságot, arra mondjuk már nincsen erejük, hogy az igazságszolgáltatást is tudják érvényesíteni, és ezért van egy folyamatos feszültség, nem csak az igazság, meg nem igazság, meg bűn, meg igazság között, hanem a felnőtt és a gyerek között.
2: Aha. Igen, és az is egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy nagyon sok gyerek krimiben a felnőttek kifejezetten inkompetensek. És akkor a gyerekek azok, akik képesek átlátni a helyzeteket és megoldani a problémákat. Egyébként ez nagyon-nagyon érdekelne, hogy egyébként ez miért, meg ez mit üzen a felnőttekről, a felnőtteknek.
1: De engem meg az érdekel, hogy te szerzőként mit akarsz üzenni a felnőttekről. Megmondom miért, mert ha megnézem a Hanga és Várkonyt, abban vannak kompetens felnőttek. Ha megnézem a Kupolákörét, abban is vannak kompetens felnőttek, együttműködnek a gyerekek felnőttekkel, de mondjuk, ha megnézem, azt hiszem ez az egyik legutóbbi ifjúsági krimid, ez a Keselyű teknősök, Keselyű teknősök rejtélye, abban például az az érzésem, hogy ugye egy Balatonra került fiú szerez magának egy csomó barátot, és ott egyedül maradnak a gyerekek, tehát ott bár van egy nagymama, aki egy kicsit segít
2: a
1: nekik.
2: A nagymama azért, igen. Ez a pót nagymama, vagy ilyen érdekes a fél angol hölgy. Hát én szeretem egyébként, tehát én azért azt gondolom, hogy hiszek a kooperációban, és akkor abban is hiszek, hogy a gyerekek és a felnőttek is képesek kooperálni. Tehát, hogy én nem feltétlenül szeretem azokat a gyerekkrimiket, amikor az összes felnőtt rettenetesen béna, buta, és tehetetlen.
1: Lekezelő és tehetetlen.
2: És lekezelő és negatív. Biztos, nyilván mindenki különböző szemüvegeken keresztül nézi a világot, én úgy nézem a világot, hogy igenis léteznek azért a felnőttek között is normálisak, tehát nem feltétlenül veszti el az összet.
1: Tehát ezt a konfliktus nem élezed ki én a végső használód, de nem élezed ki végig.
2: Én jobban szeretem azt, amikor vannak inkompetens felnőttek is, de vannak inkompetens gyerekek is, és akkor így lehet ilyen szálakat húzni a felnőttek és a kamaszok, a fiatal felnőttek, tehát ezeknek mindig nagyon-nagyon jó dinamikája van szerintem, és nagyon jó humorforrás is egyébként, tehát hogy én ezért szeretem a kompetens felnőtteket használni jobban, mint az inkompetenseket.
3: Én azt írtam fel magamnak erre, hogy a felnőttek általában alkalmatlanok, a hatóságok még inkább, a felnőtt hatóságok, és én használom ezt a megkülönböztetést, hogy a legtöbb gyerek és ifjúsági krimiben vannak jó felnőttek és rossz felnőttek. Jó felnőttek azok, akik partnerként kezelik a gyerekeket, hisznek nekik, segítik őket, nem kérdőjelezik meg azt, hogy megvan a magukhoz való eszük. Én kiírtam egy idézetet egyébként a Keselyű teknősökből. Így szól, hogy akkor szóljunk a rendőröknek, mondta Tomi, inkább keressünk egy értelmes felnőttet, javasolt a abszolút van.
1: Ez lehet, hogy a szerző előítéleteivel fakad, hogy mit gondol a hatóságok hatékonyságáról.
3: Viszont ami még ide tartozik, és szerintem nagyon érdekes, ez is a Keselyű teknősökből van, hogy elhangzik ez, hogy olyanok vagyunk, mint egy csapat ügyetlen gyerek. pedig nem vagyunk ügyetlenek. És ugye ebben a mondatban a gyerek szó sértő lenne, hogy olyan vagy, mint egy gyerek. Ez lenne a sértő, és pont a sértő szó lesz az, ami felértékelődik, hogy gyerekek vagyunk, azzal nincs semmi baj, csak ügyetlenek nem vagyunk. És ezt, hogy visszaadni a gyereknek az agenciáját, ez szerintem nagyon fontos ezekben a szövegekben.
1: Uh-huh. Ági, te erre tudatosan törekszel, vagy...
2: Én nagyon kevés dologra törökszem tudatosan.
1: Egyéb. Pedig ezért szerintem vagyunk. Egy krimi nagyon tudatos műfaj.
2: Nagyon, de tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy abból a szempontból tudatos, hogy nyilván logikusnak kell lennie, hát jól felépítettnek kell lennie. Azt hiszem, hogy inkább olyan tudatos törekvéseim nem nagyon vannak, hogy na akkor én most az olvasóimnak azt üzenjem, hogy visszaadjam a kompetenciáját valami. Nyilván eleve valahogy ilyen irányba mennek a regényekben a dolgok, de én nagyon nem szerettem ezt a mit üzen a szerző kérdést, és próbálok mindig kibújni alól, hogyha megkapom. Tehát azt üzenem, hogy olvassák el a történeteket, olvassanak sok történetet, és akkor majd ők kitalálják, hogy mit gondolnak.
1: Engem az is foglalkoztat, hogy miért annyira jellemző a krimikre, hogy ugye egy karakter több köteten is átvonul, és most nyilván a klasszikusokat is mondhatnám, de az Áginál is jelen van ez, mind az ifjúsági, mind a felnőtt irodalomban, hogy van egy karakter, aki végig nyomoz, annak az ismerősei vissza-vissza köszönnek, köteteken át, ugyanígy a Hanga és Várkony történet, és a Keselyüteknősök pont nem, de hogy azért van, vagy még nem tudjuk, még hogy nem. Olyan-e, igen, mert lehet, hogy ez a balatoni világ, ez egy külön világán növi ki magát, de hogy miért olyan hálás dolog a krimikben a visszatérő főszereplő?
2: Mondd először, és akkor én majd elmondom az írói szempontot.
3: Szerintem ennek egyrészt van egy irodalomtörténeti oka, tehát az, hogy régen a krimi novellák általában, meg ugye a legtöbb szöveg folytatásokban jelent meg, folyóiratokban, és ugye utána fűzték őket könyvekké, és hogy az, ami össze tudta tartani ezeket a történeteket,
1: az,
3: igen, és hogy gyakorlatilag ezek a nevek, Sherlock Holmes, vagy Poirot, ezek igen. Gyakorlatilag brandé nőtték ki magukat, ezek jól marketingelhető nevek, ráadásul nem csak nevek, hanem egész karakterek, hogy ugye Hangának is a kis sapkája az egy Sherlock Holmes sapka, vagy az egész kinézete ezt imitálja, hogy ezek valójában most már kulturális, per popkulturális ikonok. És azt, hogy a krimit is általában sorozatba írják, mert nyilván hát van egy jó bűnügy, akkor nem elég egy jó bűnügy, akkor kell több jó bűnügy, hogy ez így hozza magával, tehát hogy ez szerintem kicsit a piacnak a logikája, meg a populáris irodalom működésének a logikája, meg az, hogy ha van egy olyan karakter, akit én kedvelek, akkor vele, vagy hozzá tudok kötődni olvasóként, és nem az fog érdekelni, hogy most éppen mi ott a bűneset, mert majdnem mindegy, ez a lényeg, hogy ki oldja meg.
1: Aha, és akkor már visz magával.
3: Igen.
1: Aha.
2: Igen, és plusz még... Írói szempontból szerintem marha nehéz azért összerakni egy jó nyomozót, vagy egy jó csapatot. És amikor az ember felépített magában egy ilyen képzelt barátot, mondjuk, mint mondjuk nekem dr. Szabó Ágota, akkor és megpróbál egy másikat, akkor felnáll a veszély annak, hogy az nagyon fog hasonlítani dr. Szabó Ágotára. És akkor meg minek? Aha. Tehát, hogyha már az ember talált egy jó karaktert, kitalálta, összerakta rendesen magában, jól ismeri, akkor szerintem addig, amíg halálosan meg nem unják egymást, addig érdemes kézen fogva menni újabb és újabb történeteken keresztül, mert hogy egyre jobban ismeri az ember a saját karakterének az észjárását, és egyre csavarosabb dolgokat tud vele kitalálni, és nem biztos, hogy ugyanilyen jó lenne, hogyha ezeket így váltogatná.
1: Te például...
2: Egy kicsit lustaság is van benne.
1: Ne, szerintem meg inkább egy ilyen karakterépítés, ami átvonul egy életen. De te például, amikor több fiatal a szereplője mondjuk egy-egy történetnek, akkor te figyelsz arra, hogy a lányok vagy a fiúk okosabbak, vagy figyelsz arra, hogy mindenki kapjon pozitív-negatív jelzőt, amikor előre felrajzolod ezeket a karaktereket. Tehát hogy oldod meg azt, hogy ez jó legyen fiúnak is, lánynak is, hogy ne sztereotípiák mentén menjen, mert azért még ma is nagyon sokan hajlamosak a sztereotípiák irányába dolgozni, hanem hogy ilyen nagyon életszagú karakterek maradjanak. Mennyire kell előre felvázolni egy élettörténetet, vagy egy, érted? Megvan a bizonyítványa.
2: Én itt szoktam ilyen kreatív írás kurzusokat tartani, meg minden, és akkor nyilván abban így feljön, hogy hogy rakunk össze egy figurát, milyen módszerek vannak, amivel mi jól ismerhetjük a mi karaktereinket, mitől csinálhatunk nekik SWOT analízist, ezeket nagyon szépen elmondom, és én egyáltalán nem így csinálom. Tehát, hogy nekem így vannak a fejemben ilyen alakok, és én ezeket látom. Tehát, hogy én tudom, hogy milyen Dóri, tudom, hogy milyen Sasa, és nem tudom, amikor írás, nyilván az írást megelőzi valamiféle ilyen lelki felkészülés, ami nálam sokkal inkább az, hogy így bambulok és metszem a, nem tudom, aranyvesszőt, és akkor eszembe jutnak ilyen teljesen random dolgok, és azok valahogy összeállnak a fejembe, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy én látom, meghallom ezeket a karaktereket, és tudom azt, tehát, hogy nagyon sokszor leírok valamit, és mondom, nem, ezt Sasa nem így mondaná.
1: Most az Áginál az is érdekes, hogy szerintem nagyon fontosak a helyszínek, ahol játszódnak a történetek. Ezzel fogjuk folytatni, azonban erre a kérdésre már csak azok fognak választ kapni, akik átjönnek velünk a podcastra. A rádióhallgatóknak köszönjük a figyelmet, és mindjárt hallottok még tőlünk egy könyvajánlót. Akik meg hajlandóak átkapcsolni, azok jöjjenek tovább, mert a podcaston folytatjuk.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A 100 Hold könyvajánlója.
1: És akkor, kedves hallgatók, tudjátok, jön a könyvajánló. Mindkét vendégünket megkértem, hogy egy-egy könyvet emeljenek ki. Ági, mit ajánlasz?
2: Én az ilyen 9-12 éves korosztálynak szeretném ajánlani Majoros Nórának a Boszorkány a lovaldában című könyvét, ami egy lovas regény, de nem egy olyan nagyon sziruppos, rózsaszínnel leöntött lovas regény. Elképesztő jó stílusban ír Majoros Nóra, csodálatos jók a szereplői. Én csak annyit tudok mondani, hogy kétszer mentem szinte oda-vissza az 50-es villamossal, mert mindig elfelejtettem leszállni otthon. Tehát egyszer elmentem egészen a végállomásig, aztán vissza. Fantasztikus. Tehát, hogy egy nagyon magával ragadó, nagyon-nagyon élő, nagyon jó történet, csoda jó szereplőkkel.
1: Köszönjük szépen. Alexa?
3: Én Ruf Orsolyának a Volt egy ház című könyvét ajánlanám. Most ezzel foglalkozom egy jó ideje, és nagyon-nagyon szeretem, és minél többet olvasom, annál jobban szeretem. Ez egy olyan történet, ami a gótikus regényeknek a hangulatát egy kis családtörténettel vegyíti, és egy olyan, ez is egyébként egy nagyon varázslatos és lenyűgöző világ, ami megteremtődik. Egyébként a titkos kertnek egy feldolgozásaként is tekinthetünk rá, és hogyha valaki kíváncsi arra, hogy a nyomozás az mennyiféle módon lehet jelentés és egy történetbe, annak nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert akár a gyász, akár a transzgenerációs traumák felől nagyon-nagyon izgalmas.
1: És korosztályt mondasz?
3: Hát ez ilyen kis kamasz korosztály, tehát szerintem én 9-től felfele, de...
1: Inkább följebb szerintem.
3: Nem tudom, hogy kiadói ajánlás mi, de mondjuk akkor én...
1: Én aztán 12.
3: Akkor rakjuk oda ezt a lélektani határt, és gyönyörű maga a könyvtárgy is, tehát már csak ezzel is élmény kézbe venni.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, tehát még egyszer itt volt velem Mészői Ágnes és Katona Alexa, és a krimikről beszélgettünk meg, hát nagyon sok minden másról is. Jó, hogy itt voltatok velünk, tegyetek így jövő héten is. Jövő héten is pénteken 9-kor várunk titeket itt a 100 Holdban. Sziasztok!

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Új feladatuk lesz a Dunán elsüllyesztett bárkáknak. Nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
5: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
4: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az OE Kocsis Bence 2019-ben indult színes elektronikus szólóprojektje. A magyar underground zenei szintéren jól ismert név, mint producer-dalszerző, szervező, multimédiás művész, a Vopo Vopo élő impro elektronikai zenei sorozat házigazdája, valamint a Savern és az Ablak zenekarok vezető énekese. Az OE fő műfajai a New Disco, a Dance és az R&B. Az instrumentális hangzásokat house, techno, disco és trance elemekkel, valamint modern szólszerű vokálokkal keveri, táncolható dallamokat és fülbemászó horgokat adva egy nagyon egyéni és kompromisszummentes hangzásvilágnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Weller-től kezdve Johnny Marron át egészen a New Order tagjaiig annyi közreműködő adta egymásnak a kilincset a Charlatans 2017-es Different Days albumán, hogy a srácok elhatározták, a 25-ös folytatáson nem lesz egyetlen kollaboráció sem. Ezt Tim Burgess-ék be is tartották, egészen addig, amíg a We Are Love nagylemez készítésekor össze nem futottak Kevin Godley-val. Mivel a Charlatans kemény vonalas 10cc rajongókból áll, nem lehetett kérdés, hogy a 70-es évek sztár csapatának egykori tagjával mégis kivételt tesznek. Minden esetre stílszerű, hogy az I Am Not In Love-val halhatatlanná vált zenész a We Are Love címre keresztelt albumon vendégeskedik, még ha nem is a címadó dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Krák noch schmack hebben. Így szól hollandul a se sava, se borsa, vagy másként a se íze, se bűze szólás.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tenkes kapitánya volt az első magyar TV-film sorozat. A fekete-fehér 13 részes széria 1963-ban készült, és 1964-ben mutatták be a magyar televízióban Zente Ferenc főszereplésével.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Signál konkrét, szinte beszédszerű jelentést hordozó, funkcionális zene. Állandó műsorszámok fel- vagy levezető zenéjeként és reklámzeneként is alkalmazzák. Rövid változata a jingle.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Őről a kávé nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Qualitons, Yumi Gagarin, Karkava, Vít Pekör, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első pszichedelikus rock fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
3: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb bérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

a körben ül. Annak tutira jut majd a blászból. Összes barátom velem, de mindegyik halott barátokat gyászol. Szívemet hagyom meg fagyni, egy ideig kise lépek a házból. Egyedül

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.